az alapvető jogok védelmén alapuló demokratikus hagyományokat tükröző alkotmánya legyen. A Fidesz ezért szónoka kijelentette, ez a javaslat tárgyalása alkalmatlan, a Fidesz ezért nem is ad be módosító javaslatot, semmilyen formában nem tudnak asszisztálni hozzá, ezért csütörtökön tüntetnek ellene, közölte Gulyás Gergely. Orbán Viktor csütörtökön 18 órára békés demonstrációra hívta a támogatóit a Sándor palota elé, hogy tiltakozzanak az általa önkényuralminak nevezett intézkedések ellen. A korábbi miniszterelnök szerint a köztársasági elnök elleni fellépés veszélyes precedens teremt, ezért a jogállamiság védelmére szólított fel. A demonstráción Áder János volt államfő mond beszédet. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvénymódosítását. Ez létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottságot. Az országgyűlés elfogadta azt a Tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025-26-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. Három már korábban bejelentett változtatásokat tartalmazó törvényjavaslatot nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. Az egészségügyi törvénymódosítása a szifilisz fertőzések adatkezelésével függ össze, a köznevelési törvény változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, még a rendészeti feladatellátással kapcsolatos előterjesztés a terrorelhárítási központnak és az országgyűlési őrségnek a rendőrségbe történő beavatását szabályozza. A gazdasági és energetikai miniszter Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának, ezt Kapitány István a Facebook oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót, Mátrai Károlyt, valamint a társaság igazgatóságának elnökét, Szepek Gábort is. A fellebbviteli bíróság is bűnösnek találta Marine Le Pent hűtlen kezelésben, ugyanakkor az erre kiszabott 4 éves börtönbüntetést és a közügyektől való 5 éves eltiltásának mértékét csökkentette. Technikailag így Le Pen akár el is indulhatna a jövő évi francia elnök választáson, de korábban azt ígérte, nem fog úgy kampányolni, hogy nyomkövetőt kell hordania, jegyzi meg az Index hírportál. Ismét Ukrajna légvédelmének erősítését követelte a NATO tagállamoktól az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a tervek szerint személyesen vesz részt az Észak-Atlanti Szövetség ankarai csúcs találkozóján, az amerikai és az ukrán elnök is egyeztet majd. Az ukrán légvédelemnél súlyos hiány van a ballisztikus rakéták ellen használt ellenrakétákból, ezért az orosz támadás során a Kijevre legutóbb kilőtt ballisztikus rakéták közül egyet sem tudtak leszedni, írta meg a BBC. Legalább 15-en haltak meg hétfőn Kijevben. A NATO főtitkára szerint a szervezet európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak afelé, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Mark Rutte a csúcs találkozó előtt azt mondta, a szövetségnek mindent meg kell adnia Ukrajna számára ahhoz, hogy megküzdjön az orosz agresszióval. Végül az időjárásról, előbb borult lesz az ég, de aztán gyorsan csökken majd a felhőzet, zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő, a szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 28-29 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm dr. Glovicki Zoltánt, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorát, a Magyar Rektori Konferencia Pedagógus Képzési Bizottságának elnökét.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Legutóbb április elején interjúzhattam rektor úrral. Azóta rengeteg esemény, több konferencia zajlott itt az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Kezdjük talán a beszélgetésünket az április 22-én tartott nagy sikerű 12. keresztény neveléstudományi konferenciával, melynek témája az érzelmi nevelés volt. Előadásokat hallhattunk a legújabb kutatási eredményekről, szakmai tapasztalatokról, és izgalmas kerekasztal beszélgetésen vehettünk részt.
2: Igen, a keresztény neveléstudományi konferenciák kicsit modernebb köntösben egy nagyobb plenáris előadással, kerekasztal beszélgetéssel és szekció foglalkozásokkal sorakoznak most már évek óta egymás után. Idén az érzelmi nevelés volt a központi téma, ami egyébként mind a katolikus egyházban, mind általában a neveléstudományban egy-egyre inkább felértékelődő területe a nevelésnek, hiszen a gépi intelligencia általában az infokommunikációs környezettel szemben vagy mellette nyilvánvaló mindenki számára értékesebbé válik az, hogy az emberi vonatkozásokat domborítsuk ki a nevelésben. A katolikus egyháznak a II. Vatikáni zsinat óta tartó különös figyelme a nevelésre természetesen már korábban elénk helyezte ezt a kihívást, hiszen a katolikus egyház számára mindig a teljes ember nevelése volt a fontos, amiben ma már tudjuk az agykutatás, az idegélettan eredményei nyomán, hogy nem egyszerűen valami pluszról beszélünk, nem arról, hogy a matematika, a magyar vagy a nyelvek tanítása mellett mellesleg testnevelés, mellesleg érzelmi nevelés, mellesleg közösségfejlesztés az, amire szükség van, hanem minden érték és erkölcsi többlet mellett azt is tudjuk, hogy ezek a vonatkozások elválaszthatatlanak egy gyermek fejlődésében. Vagyis nagyon leegyszerűsítve az, hogy milyen érzelmi állapotban, milyen kondícióban, milyen fizikai állapotban van, ez ugyanúgy hat a matematikai teljesítményére is, és vice versa.
1: Fantasztikus előadók voltak, kiváló szakemberek, de én most egy egész más irányára szeretnék kérdezni rektor úrtól ennek a konferenciának a kapcsán, mégpedig délután a szekcióüléseket követően találkozhattunk a Katolikus Pedagógus című, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola által kiadott folyóirat szerkesztőivel egy tea délután keretében. Óriási dolog, azt gondolom, hogy egy oktatási intézmény szaklapot ad ki. Ráadásul nem is tudok róla, hogy az országban lenne más ilyen témájú folyóirat, mint az Apor Vilmos Katolikus Főiskola katolikus pedagógiája.
2: Valóban nincs ilyen témájú szakmai folyóirat, és ez nagyon komoly kihívás is a számunkra, mert nagyon sokféle műfaji és olvasói igénynek kell eleget tennünk, hiszen egyszerre a katolikus intézményekben oktató gyakorló pedagógusok kíváncsiságát, szakmai érdeklődését, a tudományos kutatás, a történeti kutatás igényeit kéne kielégítenünk. Ezt egy nagyon színes, részben szubjektív, részben a tudományos kritériumoknak megfelelő folyóirattal próbáljuk meg kielégíteni. Nincs más ilyen folyóirat Magyarországon, a nemzetközi tudományos életben egyébként nagyon sok katolikus pedagógiával foglalkozó szakfolyóirat létezik, nagyon komoly kritériumok mentén. Érdekes dolog, hogy az, hogy egyáltalán létezik olyan, hogy katolikus pedagógia, ez nem csak, hogy az egyházunkon kívül, de az egyházunkon belül se egy annyira széles körben ismert tény. Az, hogy az egyházunknak a II. Vatikáni zsinat óta és nem előbb nagyon-nagyon komoly szakmai állásfoglalásai vannak a pedagógia világáról és a nevelésről, hát erről van mit beszélni, mert ezt kicsit óvatosan mondom ki, még a hivatásszerűen katolikus intézményekben nevelő-oktató kollégák sem mind pontosan tudják.
1: Azt gondolom, ide kapcsolódik az a lehetőség, hogy június 9-éig még jelentkezni lehet az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hitéleti képzéseire. Mit jelent ez?
2: A hitéleti képzések nem a standard felvételi eljárás keretei között működnek, tehát miközben minden más szakra, óvópedagógusnak, szociálpedagógusnak például az oktatási hivatal felvi struktúráján keresztül kell jelentkezni, a hitéleti képzéseinkre önállóan hirdetik meg a felvételit az egyes intézmények, általában későbbi határidővel, így van lehetőség még most is a jelentkezésre. Hogy kapcsolódik ez a pedagógiához? Úgy, hogy a kántorképzésünk, a katekéta és lelkipásztor képzésünk mellett a tavalyi évtől kezdve hittanár, nevelőtanár, mesterképzést is folytatunk, illetve ilyen végzettséget, tanúsító diplomát adunk, akár olyanoknak, akik már rendelkeznek pedagógus végzettséggel, rövid ciklusú képzésben hitéleti felkészítést adunk, akár fordítva, valamilyen teológiai diplomával rendelkező embereknek, akik komolyan szeretnének hitoktatással foglalkozni, pedagógiai ráépülő képzést adunk.
1: Tiszteletek ajánlom a kedves rádióhallgatóknak az Apor Vilmos Katolikus Főiskola honlapját, ahol mindezekről bővebben is tájékozódhatnak. A beszélgetésünk elején azt ígértük, hogy több konferenciáról is beszámolunk. A másik konferencia egy alternatív pedagógiai konferencia volt május 8-án az Apor Vilmos Katolikus Főiskola budapesti kampuszán. Ez társrendezőkkel zajlott, mégpedig a Magyar Pedagógiai Társaság és a Szabad Iskolákért alapítvánnyal közösen rendezte az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Mi volt a legfontosabb célja, és milyen eredményre jutottak a kiváló előadókkal, hiszen nézve a programot, fájt a szívem, hogy nem vettek részt, nem hallgathatom meg az előadásokat.
2: Valóban nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a konferencia mi részvételünkkel szerveződhetett, és nagyon komoly előadóink voltak. Talán idéznék a konferencia elég komoly visszhangjából egy epizódot. Egy kommentelő kollega egyszerűen föltette azt a tömör kérdést, hogy alternatív pedagógia és katolikus főiskola. Valójában itt is komoly tájékozatlanságról van szó, hiszen a 19. század ismeretközlő rideg, hova tovább mondhatnám, hogy embertelen iskola elképzeléséhez képest a 20. század elején a reformpedagógiai irányzatok, az alternatív pedagógiák, majd a katolikus egyház nagyjából azonos irányban lépett föl, az emberközpontú, gyermekközpontú, a teljes embernevelését célul kitűző, sokkal szabadabb, nyilván ugye a szabadság fogalmaz, vegyes érzelmeket kelt az emberbe, de nem tudok máshogy fogalmazni, egy jó értelemben vett emberibb és szabadabb iskola elképzelés felé tolódott el. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán folyamatosan működik alternatív pedagógiai módszertani központ, maximálisan összeegyeztethető ez a két gondolatkör. Nyilván nem feltétlenül a katolikus iskolák jelenlegi napi gyakorlatával, ami egyáltalán nem mindig felel meg a katolikus egyház elképzeléseinek, és nyilván nem bizonyos alternatív pedagógiák ideológiai hátterével, mert attól, hogy mi módszertanilag, ahogy a központunk is mondja, mondjuk a Waldorf pedagógia, Montessori pedagógia, Rogers pedagógia elveiből nagyon sok mindent értékesnek tartunk, ez evidens módon nem jelenti azt, hogy antropozófusok vagyunk, vagy bármilyen más számunkra ezoterikus gondolatkört is a magunkénak vallunk. Egy szóval ez egy régi kapcsolat, nagyon is indokolt, és a kérdésére konkrétabban válaszolva, most a választások után is egyébként, bár nyilvánvalóan nem egy politikai célú vagy tartalmú konferenciáról volt szó, de mindenki kíváncsi, hogy hogyan tovább az oktatásban, milyen új lehetőségek, új irányok nyílnak meg. Azt gondoljuk, hogy az alternatív iskolák, egyébként katolikus iskolák is olyan értékekkel, olyan tapasztalatokkal tudnak rendelkezni, és ezeket felmutatni, amelyek ötletet adhatnak, irányt mutathatnak. Alapvetően egy ilyen seregszemléről volt szó, jó gyakorlatok bemutatásáról, itt is nagyon komoly szekcióprogramról, ahol pedagógiai iskolák, gyakorlatok, tapasztalatok gyűltek össze.
1: A beszélgetésre készülve természetesen én is megnéztem a Szabad Vilmos Katolikus Főiskola honlapját, ahol erről az alternatív pedagógiai konferenciáról rövid összefoglalót találtam. Szerepel többek közt egy olyan megállapítás, idézném, hogy a szakmai anyagok által kiemelt problémák közül 15 már a hazai oktatás 2008-as idézőjelben diagnózisában is szerepelt, és máig megoldatlan. Ez több kihívást is felvet.
2: Igen, ez a jó magam előadásában hangzott el. Engem arra kértek a szervezők, továbbra is megerősítve, hogy nem egy oktatáspolitikai programról beszélünk. Az elmúlt években mégis nagyon sok útkereső szakmai beszélgetés, kiadvány jelent meg arról, hogy milyen kihívásokkal küzd a magyar oktatás. Én néhány ilyen alapvető összefoglaló tanulmányt, kötetet vettem górcső alá, és megpróbáltam kimutatni azt, hogy milyen közös pontjaik vannak ezeknek az iránykereséseknek, és ezek között 30-40 ilyen pontot lehet azonosítani, amit problémának látunk ma. Ezek között bizony ezeknek több mint a fele már évtizedekkel ezelőtt is problémás volt. Ez kicsit aggasztó. Próbálkoztunk természetesen néhánynak a megoldásával, egyelőre azonban sok minden még előttünk áll. Talán a legfontosabb, amiről nagyon sok szó esett a konferencián, ez a magyar oktatási rendszernek az elképesztő szelektivitása. Az, hogy Magyarországon nagyon-nagyon komoly társadalmi, szociokulturális, kulturális anyagi különbségek tapasztalhatók a társadalom különböző csoportjai, különböző földrajzi régiók között, és ezt az iskola rendszer, aminek segítenie kéne, hogy valami egységes nemzetté kovácsolódjunk, nem hogy nem támogatja, nem hogy nem kioltja, hanem bizony a mérések szerint nagyon sok esetben még fokozza is. Ez nagyon komoly probléma hazánkban. Ez az egyik súlyos dolog, ami évtizedek óta előttünk áll.
1: Talán emlékeztetném a kedves rádióhallgatókat a rektor úrral áprilisban készült interjúra, amelyben a művészetek szerepe a nevelésben konferencia kapcsán beszélgettünk. Bizony ott kiderült a jó gyakorlatokból, hogy a művészeti nevelés, vagy akár a fizikai mozgás, egy futballpálya rendbetétele mennyire segítheti a gyerekek más tárgyak iránti érdeklődését is. Ehhez kapcsolódik május 14-én, szintén itt a főiskolán gyakorlati központú mozgáskonferenciát rendeztek előadásokkal, kerekasztal beszélgetésekkel, mozgás műhelyekkel. Mit értsünk ez alatt, hogy mozgás műhely?
2: Ahogyan mi hangsúlyozzuk azt, hogy nem tudományegyetem vagyunk, hanem főiskola, méghozzá egy annyira minőségi főiskola szeretnénk lenni, amilyen minőségi tudományegyetemből is van néhány Magyarországon. Ennek egy fontos része, hogy mi nagyon komolyan próbálunk ragaszkodni a pedagógus hallgatóink gyakorlati felkészítéséhez, és egyáltalán a valós pedagógiai gyakorlattal való kapcsolatunkhoz. És ezért van az, hogy ez a beszélgetésünk során a többedik olyan konferencia, ahol szekció programokról, gyakorlati tapasztalatok megosztásáról van szó. Itt is így történt. Nagyon-nagyon komoly elméleti előadások hangoztak el ebben a kérdésben, a testnevelés oktatásban, a testi kultúra nevelésében, aztán pedig különböző sportágak, iskolatípusok, óvoda, a sport nevelés vagy testi nevelés tapasztalatai, jó gyakorlatai kerültek megosztásra. És igen, itt is arról van szó, amire ma már és már az előző beszélgetésünkben is kitértünk, egy testnevelés óra, egy óvodai testnevelés foglalkozás, nemhogy nem valami fölösleges vagy kevésbé fontos dolog, de még csak nem is valami nagyon fontos dolog, amire érdemes még odafigyelni, amellett, hogy fontos dolgokkal is foglalkozunk, hanem egész egyszerűen ma már tudjuk, hogy aki nem pihen és nem mozog, az nem tud tanulni. Legalábbis nem olyan jól. Tehát egy ember működésében elválaszthatatlanok ezek a területek egymástól. Tudatos, megalapozott testi nevelés az nem létezik külön, mint ahogy intellektuális neveléssel létezik külön. Ugye könnyen mondhatjuk, hogy régen miért volt ez úgy, hogy elég volt a matek óra. Hát azért volt elég a matek óra, mert délután a gyerekek a grundon fociztak, vagy pecáztak, vagy úsztak, vagy mezei munkát végeztek. Ma ennek elementáris jelentősége van, hogy ezt valahogy pótoljuk mesterségesen.
1: rektor urat hallgatva most dr. Hámori József agykutató professzor jutott eszembe, aki előadásai során nem csak az anyanyelv szeretetére hívta fel a figyelmet, hanem arra, hogy amikor nem megy a matek példa, hogy a mateknál maradjunk, akkor helyesebb lenne egyet énekelni, vagy kivinni a gyerekeket az iskola környékére egy futásra, mindenképpen összekapcsolni az oktatást, tehát a konkrét oktatási célt egy ilyen szabad mozgás formával. Én azt gondolom, hogy erre is példát mutatott az a Por Vilmos Katolikus Főiskola a közelmúltban, hiszen május elején nemzetközi hetet tartottak itt az Aporon. A témája az volt, hogyan lehet megtanítani a gyermekeket a természet szeretetére. Erre a nemzetközi gyakorlati példaátadásra számos országból érkeztek.
2: Igen, az Erasmus programok keretében lehetőség van egy olyan típusú találkozásra, Blended Intensive programnak, BIP-nek rövidítjük ezt, amikor egy rövid online ismerkedés után egy hetet együtt töltenek különböző országok, különböző egyetemeiről, főiskoláiról érkezett fiatalok, esetleg oktatók, és valóban nálunk is Európa különböző területeiről, határon túli felsőoktatási intézményekből, de Írországból, Ausztriából, Spanyolországból, Olaszországból jöttek hallgatók, részben olyan intézményekből, akikkel általában is komoly nemzetközi kapcsolatban vagyunk, de vannak, akik egy ilyen BIP-en érkeznek el hozzánk, és egy nagyon jól megtervezett egyhetes, valóban intenzív programjuk van, amiben valamilyen témát dolgoznak fel együtt, hozva a saját kultúrájuk tapasztalatait, és víve oda, amit hallanak egymástól. A környezeti nevelés értelemszerűen nekünk katolikusoknak Ferenc pápa Laudato Si enciklikája kapcsán, de bárkinek az életében nyilvánvaló, hogy mennyire fontos téma, ez a kisgyerekek nevelésétől kezdve elhanyagolhatatlan.
1: Úgy érzem, amikor rektor úrral beszélgetek, hogy ennél többet már nem lehet megvalósítani sem a hallgatók, sem a korábban végzett pedagógusok, sem a továbbképzések kapcsán, amire itt az Por Vilmos Katolikus Főiskola hónapról hónapra, vagy akár hétről hétre törekszik. Tanév végén járunk, merre tovább?
2: Azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív, extenzív és intenzív fejlődési időszakot él meg az Por Vilmos Katolikus Főiskola. Szerencsére nem terméketlen földbe hull ez a sok üzenetünk, próbálkozásunk. Most éppen ezekben a napokban folynak a felvétel és alkalmassági vizsgáink, ahol majdnem 1000 jelentkező közelít az első év folyamhoz, akiket nem fogunk tudni mind fölvenni, de úgy tűnik, hogy eljut az emberekhez az, hogy mit tartunk fontosnak. Remélem a katolikusságunk üzenete is eljut az emberekhez, az a fajta szakmai elhivatottság pedig, ami ezekben a konferenciákban is reményeink szerint megmutatkozik biztosan.
1: Vagyis sikertörténet, a pedagógus képzés, sikertörténet a nagy arányú jelentkezők száma. Én valóban alig jutottam be itt a portán keresztül rektor úrhoz, annyian voltak a fiatalok. Szóval sikertörténetté vált az oktatás, várhatjuk, hogy akár az alternatív pedagógiai tapasztalatok, akár a konferenciák, akár a nevelésben elért eredmények okán még több jelentkező válik szakmáját szerető, hivatástudattal rendelkező óvodapedagógussá, pedagógussá, tanárra?
2: Ez egy nagyon bonyolult szociológiai és történeti kérdés, amiben én most nem szeretnék belemenni. Én egy nagyon pozitív szálat emelnék ki ebből a történetből, és ez pedig valóban az a hivatástudat, amire utal. Tehát azt tapasztaljuk, hogy a jelentkezők, akár a 18 éves frissen érettségizők is egyre jobban érzik azt, hogy korunkban extrém fontos lett az intézményi nevelés jelentősége, részben a családok támogatásában, vagy esetleg a családi nevelés pótlásában, részben az elképesztő mennyiségű gyerekeket érő külső hatással szemben. És ez nagyon jó érzés, mert valóban nem valami pótcselekvés az, hogy pedagógus képzésbe jönnek az emberek. Nyilván soha nem volt egészen az, de csillogó szemekkel találkozik az ember kíváncsisággal és tetrekészséggel, és ez többet jelent a számoknál.
1: Kedves hallgatóink, dr. Glovicki Zoltánnal, az Por Vilmos Katolikus Főiskola rektorával, a Magyar Rektori Konferencia Pedagógus Képzési Bizottsága elnökével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Sallai Éva.
0: Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Áldozásról. Érdekes, jegyzem meg, hogy Dokszai tanár úr kis füzetében, a Szent Mise magyarázatában az áldoztatás szertartásáról nagyon röviden ír. Tulajdonképpen csak azt hangsúlyozza, hogy a korai kereszténység idejének a kis közösségeiben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt a szentséget. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatt való áldoztatásra. Megjegyzi, hogy mivel mind a két szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön, ezért semmiféle veszteséget nem jelent a híveknek. Természetesen a Szent Mise érvényességéhez hozzátartozik, szükséges mind a két szín. Annak elfogyasztása legalább a pap, esetleg az oltárszolgák részéről. Kivételes alkalmakkor a híveknek is módjuk van két szín alatt áldozni. A keleti egyház a Szent Misében kovászos kenyeret használ, s azt a kehelybe helyezve fölszív annyi szent vért, hogy a kenyeret magához véve a hívő valójában két szín alatt áldozik. Ennyi, amit a szent áldozásról a tanár úr mond, a többi az énekekről szól, ami kísérik az áldozást, tulajdonképpen érthető, hiszen ő zenész. Sokkal hosszabban beszél, és többféle módon Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében a szent áldozásról. Már előre is megemlítem, hogy beszél a szent áldozás lelkületéről, a szent áldozás történetéről, és beszél az áldozásról és a bőtről is. Ugyanazokat a dolgokat, amelyeket a tanár úr talán röviden fejtett ki, így sokkal hosszabban lehet átgondolni, átelmélkedni. És akkor nézzük Tarjányi professzor úr szerint a szent áldozást, a szent áldozás lelkülete. Az elején megjegyzi, hogy a földi életben a szent áldozás által lehet kialakítani a legtökéletesebb egységet Krisztussal. Az áldozás latin neve communio, ami egységet, egyesülést jelent. Ketten egyé lesznek. Krisztus föláldozott Isten emberségévé tette a kenyeret és a bort. E színek alatt valóságosan jelen van. Önmaga teljességét adja nekünk az Eucharisztiában. Mi pedig teljes valunkat, szeretetünket, reményünket, ragaszkodásunkat, belé kapaszkodó hitünket adjuk át neki, amikor magunkhoz vesszük őt a Szentostjában. Vagyis a szent áldozás egyesít minket Krisztussal, s minthogy ő nem választható el istenségétől, következésképpen ez az aktus történelmi vándorlásunk során vallásos életünk tetőfoka. nem lehetünk annál közelebb Istenhez, mint amikor tiszta szívvel megáldozunk, hangsúlyozza a professzor úr. Megjegyzem, a szent áldozásnak ez az igazi lelkülete. Nem lehetünk közelebb Istenhez, mint amikor tiszta szívvel megáldozunk. A kenyér fölmutatáskor kihirdetett Krisztus teste és a ráfelelt amen olyan régi szokás, hangsúlyozza a professzor úr, hogy 220 körül már Hippolitus is így írta le a keresztények áldozását. Az első századoktól az is szokás volt, hogy amikor a hívek kézbe kapták az eukarisztikus táplálékot, az amen, úgy van, hiszem, elfogadom, kinyilvánítása után, érdekes szokást említ meg a professzor úr, a hívek a szemükhöz érintették a szentostját, és utána vették magukhoz. Miért? Mit jelentett ez a gesztus? Azt jelentette ez a gesztus, hogy földi szememmel kenyérnek látom, de lelki szememmel a hitben, ebben a táplálékban felismerem Krisztust, Isten megtestesült ember szeretetét, aki által a Szent Háromságos Istennel, a hívő közösséggel való egyéválásomat tudom megélni. 386-ban halt meg jeruzsálemi Ciril, ő pedig így beszél a katekézisekben, amikor már nem a beavató szentségekre, hanem a szentségekben való misztériumban való elmélyülésre készíti fel az embereket. Tehát ezt írja az ötödik ilyen katekézisben. Amikor hát odalépsz, alakítsd bal kezedet, mint egy trónussá a jobb kéz számára, mint olyannak, aki a királyt fogadja. Tenyeredet tartsd öblössé, úgy fogadd Krisztust, Krisztus testét, miközben amment mondasz. Miután vigyázattal megszentelted a szentest érintésével szemeidet, megjegyzem, tehát ő is említi azt a szokást, amit Hippolitus mondott, így folytatja, vedd magadhoz Krisztus testét, majd pedig Krisztus testének vétele után járulj a kehelyhez, hajolj meg mélyen, amment mondva, szenteld meg magadat, miközben Krisztus véréből veszel magadhoz. És egy újabb szokás, amikor még nedves az ajkad, érintsd meg a kezeddel, és szenteld meg szemeidet, homlokodat, és minden érzékedet. Ezután várd meg az imádságot, adj hálát Istennek, aki ilyen nagy misztériumban részesített. Egy másik helyen, hangsúlyozza a professzor úr, Ciril, azt is mondja, hogy mivel még kovászos kenyérrel miséztek, vigyáznunk illik a morzsákra is. Ha aranydarabokat osztogatnának, milyen éberek lennénk, nehogy egy kis darabkát is elveszítsünk. Itt pedig, hangsúlyozza Szent Ciril, az aranynál is ezerszer értékesebbet, magát, Krisztust adják át nekünk. Azt hiszem, kevésszer szoktunk ilyen mélyen a szent áldozásra gondolni, pedig milyen igaza van Szent Cirilnek. Az áldozás történetében majd később fogunk elmélyülni, de érdemes egy kicsit arról még gondolkodni, hangsúlyozza a professzor úr, hogy a szentáldozásban egyesülés, találkozás, azaz a személyek kommunikációja valósul meg. Ez egyszer-egyszer érzelmeket is átható, hatalmas élményt jelenthet. A professzor úr fölidézi Dienes Valériának a szentáldozással kapcsolatos élményét, ezt hadd ne idézzem most ezen az alkalommal, megjegyezve azt, hogy ő a kvázi hitetlenségtől tért vissza a gyermekkora hitéhez, és a szentáldozásban így éli át a Jézussal való találkozás nagyszerűségét. Azt mondja, hogy még este is, amikor a lámpát eloltotta, azt érezte, hogy a szoba tele van, valaki ott van, ő ott van vele. A professzor úr így folytatja, igen, a szentáldozásban Jézus kivételes kegyelemként megtapasztalhatjuk valamilyen nagyszabású és letaglózó erejű élményt. Ha ilyen tapasztalat megadatik nekünk, legyünk érte hálásak, melengessük a szívünkön, nehogy elkopjon, nehogy elfeledkezzünk róla, de hangsúlyozza a professzor úr, ne várjunk minden áron élményt minden egyes szentáldozástól. A szentáldozásnak a lényege a kommunió. Krisztus szeretetből áldozattá tette magát, értem, s most áldozati táplálékként erősíteni akar engem. Azt akarja az egyéválás által kialakítani bennem, hogy én is az ő lelkületével éljem az életemet, és én magam is másokért merjek szeretetből önfeláldozó áldozat lenni. Ha fölkészültünk a szentáldozásra testileg, az egyórás szentségiből, és lelkileg, Szent Jónással, illetve a Szent Misén való aktív részvétellel, az imádságokba, énekekbe, mozdulatokba való tevékeny bekapcsolódással, akkor akár van különleges áhítat élményünk, akár nincs, legyünk tudatában, hogy földi életünk csúcsára érkeztünk el, mert szentségileg a megvalósító jelek realitásának a szintjén Jézussal egyé válhatunk. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal a szentáldozás történetével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 3 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók műsora hallgatható. Az MTVA sajtó és marketing irodája az MT-vel azt közölte, idézem, az MTVA frissen megbízott ideglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. A tévében filmek lesznek láthatóak, egyelőre hírek nélkül. Az ideglenes vezérigazgató Horváth P. András felmentette a munkavégzés alól Német Zsoltot, az M1 csatorna igazgatóját, és a hírek szerint egy másik vezető is távozott. Egyszerre több mint 60 embert menthettek fel a munkavégzés alól, írja összefoglalójában az Index. Az alaptörvény 17. módosítása újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében, jelentette ki az igazságügyi miniszter a törvényjavaslat parlamenti vitájában. Görög Márta azt mondta, az megteremti annak lehetőségét is, hogy Magyarországnak hamarosan új, a nemzet egységét és az alapvető jogok védelmén alapuló demokratikus hagyományokat tükröző alkotmánya legyen. A Fidesz ezérszónoka kijelentette, ez a javaslat tárgyalásra alkalmatlan, a Fidesz ezért nem is ad be módosító javaslatot, semmilyen formában nem tudnak asszisztálni hozzá, ezért csütörtökön tüntetnek ellene, közölte Gulyás Gergely. Orbán Viktor csütörtökön 18 órára békés demonstrációra hívta a támogatóit a Sándor palota elé, hogy tiltakozzanak az általa önkényuralminak nevezett intézkedések ellen. A korábbi miniszterelnök szerint a köztársasági elnök elleni fellépés veszélyes precedens teremt, ezért a jogállamiság védelmére szólított fel. A demonstráción Áder János volt államfő mond beszédet. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvénymódosítását. Ez létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottságot. Az országgyűlés elfogadta azt a Tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025-26-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. 3 már korábban bejelentett változtatásokat tartalmazó törvényjavaslatot nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. Az egészségügyi törvénymódosítás a szifilisz fertőzések adatkezelésével függ össze. A

0: Nevelési törvény változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, míg a rendészeti feladat ellátással kapcsolatos előterjesztés a terrorelhárítási központnak és az országgyűlési őrségnek a rendőrségbe történő beavatását szabályozza. A gazdasági és energetikai miniszter Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának, ezt Kapitány István a Facebook oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót, Mátray Károlyt, valamint a társaság igazgatóságának elnökét, Szepek Gábort is. A fellebbviteli bíróság is bűnösnek találta Marine Le Pent hűtlenkezelésben, ugyanakkor az erre kiszabott 4 éves börtönbüntetést és a közügyektől való 5 éves eltiltásának mértékét csökkentette. Technikailag így Le Pen akár el is indulhatna a jövő évi francia elnökválasztáson, de korábban azt ígérte, nem fog úgy kampányolni, hogy nyomkövetőt kell hordania, jegyzi meg az Index hírportál. Ismét Ukrajna légvédelmének erősítését követelte a NATO tagállamoktól az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a tervek szerint személyesen vesz részt az Észak-Atlanti Szövetség ankarai csúcs találkozóján, az amerikai és az ukrán elnök is egyeztet majd. Az ukrán légvédelemnél súlyos hiány van a ballisztikus rakéták ellen használt ellenrakétákból, ezért az orosz támadás során a Kijevre legutóbb kilőtt ballisztikus rakéták közül egyet sem tudtak leszedni, írta meg a BBC. Legalább 15-en haltak meg hétfőn Kijevben. A NATO főtitkára szerint a szervezet európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak afelé, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Mark Rutte a csúcs találkozó előtt azt mondta, a szövetségnek mindent meg kell adnia Ukrajna számára ahhoz, hogy megküzdjön az orosz agresszióval. Újabb nagyszabású dróntámadás érte Moszkvát, ahol a légvédelem órákon át próbált elhárítani a támadó eszközöket. Leállították a Seremetyevo repülőtér forgalmát is emiatt. Az ukrán hadműveletek továbbra is az orosz infrastruktúrát veszik célba. Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, így az ország sportolói visszatérhetnek a nemzetközi versenyekre, és már nem semleges színekben kell sportolniuk. Végül az időjárásról. Előbb borult lesz az ég, de aztán gyorsan csökken majd a felhőzet. Zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 28-29 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Taskó Tünde, pszichológus, egyetemi docens, az óvoda, iskola átmenet lélektani hatásairól beszél.
3: Miért fontos, hogy beszéljünk az átmenetről? Az egyik az, hogy nagyon nehéz az óvoda, iskola átmenet, mégpedig azért nehéz, amikor az egyik állomásról átmegyünk egy másik állomásra, hiszen akkor azok a megoldási módok, azok a működési módok, azok a viselkedési jellemzők már nem érvényesek, ugye az iskolában, ami az óvodában. Tehát a régi már nem érvényes, az új viszont még nem alakult ki, és mindenféleképpen fontos, hogy a gyerekek legyen idő arra, hogy az új állomáson, az életükben, az iskolában megtanulják azokat a szokásokat, viselkedésmódokat, kialakuljanak azok a képességek, készségek, amelyekkel meg tudnak felelni az iskolai követelményeknek. És nagyon fontos, hogy ez egy folyamat. Tehát attól, hogy még valaki elballag az óvodából és bekerül az iskolába, ő bizony még nagyon sokáig, hetekig óvodásként fog működni, hiszen még nem igazán tudja, hogy mi az, amit az iskolában neki tennie kell. Bár az óvoda pedagógusok mindent megtesznek annak érdekében, hogy megpróbálják felkészíteni ezeket a gyerekeket, de ez egy nagyon-nagyon összetett folyamat, és fontos lenne a fokozat. És nagyon fontos lenne az, hogy az óvodapedagógusok együtt tudjanak dolgozni a tanítókkal, és hogy meglegyen a szakmai együttműködés, meglegyen a szakmai kommunikáció egymás között, és nagyon fontos lenne az is, hogy oda-vissza csatolás, hiszen mire kellene figyelnünk hangsúlyosabban, mi az, ami jól működik, mi az, amit úgy éreznek, hogy hiányosabb, és természetesen fontos lenne az is, hogy ez egy fokozatos legyen ez az átmenet, hiszen nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy amikor bekövetkezik, akkor az első hét az még egy kicsit játékos, szabadabb, és aztán dur bele, és elindul ugye a tanév, és hát decemberre már olvasni kell a gyerekeknek, a betűkkel haladni kell, sokszor a szülők is ugye kopogtatnak, hogy hát lemarad valamiről a gyerek. Ugye most egy olyan világot élünk, ahol minden felgyorsult iszonyúan, és mindenki rohan, és mindenki fél, hogy lemarad a gyereke valamiről, sőt, már az óvodában megjelenik ez a félelem, mert oda mennek hozzátok, és biztos, hogy föl tud készülni, hogy ebbe és ebbe az iskolába folytathassa, és ha ez a gyerek itt rendetlenkedik, akkor van idő arra, hogy az én gyerekemet megtanítsák számolni, vagy egyéb azokat a feltételeket, ami az iskolához szükséges. Pedig az iskola készültség, tehát mindenféleképpen azt kell tudni róla, hogy ugye egy érési folyamat. Tehát egy idegrendszeri érési folyamat, ami azt jelenti, hogyha a fejlődéshez biztosítva vannak az optimális feltételek, akkor tulajdonképpen ez magától be fog következni. Tehát a gyerek idézőjelbe téve kinövi az óvodát, és alkalmassá válik, sőt az igény is megjelenik benne abba, hogy tovább lépjen, és ő iskolás legyen. Természetesen ezt siettetni nem nagyon lehet, lassítani természetesen lehet, és a komplexitása az óvoda-iskola átmenetnek abban is rejlik, hogy itt nem csak a tanítóval kell együttműködni, és nem csak az óvodapedagógus és a tanító közötti szakmai együttműködés, illetve kommunikáció fontos, hanem nagyon fontos részét képezik az óvoda-iskola átmenet kérdéseinek és problémáinak a megoldásában maga a szülőkkel való együttműködés, hiszen szerves része a család is. Hiába olvas mesét az óvodában az óvodapedagógus, ha a szülő soha nem olvas mesét a gyermekének, vagy inkább az elektronikus változatot választja, hiszen a nézetmese az soha nem tudja úgy kifejteni a fejlesztő hatását, mint az a mese, ami megragadja a gyerekek képzeletét, és bevonja őket, ugye tehát a belső képalkotó eljárásokat aktiválja, hiszen a mese akkor valóban ki tudja fejteni azokat a pozitív hatásait, ami benne rejlik ebben. Tehát, hogy fejleszti a szókincset, a nyelvi kifejező készséget, a figyelmet, a memóriát, az érzelmi intelligenciát, és ráadásul a mesének az az előnye is megvan, hogy nem kell magyarázni, hiszen a mese az teszi a dolgát, hogyha megtaláljuk ugye a megfelelő történetet. Tehát a szülőknek, a családnak, az óvodának és az iskolának együttesen nagyon fontos szerepe kellene, hogy legyen ebben az iskola készültség elérésében, és hogy egy fokozatosság mindenképpen jól jönne, illetve az, hogy ez nem egy év vagy két év, hanem tulajdonképpen több évet is felölel ez a folyamat. Ráadásul mindemellett még ott van az a gyerek, aki más és más fejlettségi szinten van, hiszen biztos mindenki találkozott már azzal a képpel, amikor egy hegycsúcsot ábrázol, és ugye különböző utakon jutnak el a tetejére. Tehát a gyerekeknek is különböző fejlődési útjaik vannak, és ráadásul nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ebben az életkori szakaszban akár egy-két hónap is óriási jelentőséggel bír. Ráadásul az iskola készültségben, tehát hogyha az egyik gyerek lehet, hogy két hét múlva lesz ugyanott, ahol már a másik ott van, lehet, hogyha három hónap vagy fél év van két gyerek között, és hát ne felejtsük el, hogy az iskola készültsége kapcsolatos felmérések, vizsgálatok azok általában február-március környékén vannak, és ha innentől kezdve nézzük, akkor még majdnem több mint fél évünk van arra, hogy a gyerek szeptemberben képes legyen és alkalmas legyen arra, hogy belépjen az iskolába. Ráadásul én az óvodai munkám során azt látom, hogy a szülők pánikolnak, és nagyon szoronganak attól, hogy a gyerekek föl fognak-e készülni. Most pont volt egy olyan esetem az óvodában, ahol van gyengébben, lassabb tempóban fejlődik a kisgyerek, és az anyuka tudja, hogy nincs mese, most már szeptembertől kezdenie kell az iskolát, és mindenféle fejlesztésre hordják ugye a gyereket, amitől ő nagyon-nagyon fáradt. Ráadásul otthon még anyuka is előveszi a feladat lapokkal, hogy rajzolnia kell, és hát amikor a szülő belép, hogy tanítani akarja a gyermekét, az igencsak rombolja az anya-gyerek kapcsolatot, hiszen nehezen akarja a gyerek elfogadni, és nagyon sokszor ugye ez akkor történik, amikor a szülő ráér, és nem akkor, amikor a gyereknek kedve van. Tehát természetesen fontos az is, hogy amikor egy iskola készültségről beszélünk, akkor pszichológiai szempontból az is fontos lesz, hogy az anya megőrizze a nyugodtságát, hogy bizakodással tekintsen elé, hiszen itt nem az van, hogy most itt az első osztályba fog eldőlni minden, és ha véletlen nem úgy sikerül a kezdés, akkor van másik iskola, tehát lehet választani, és erre is van mód, de az is lehet, hogy egyszer csak megbokrosodik a gyerek, mivel idegrendszeri érési folyamatról van szó, ezért néha tényleg olyan, mintha egy varázspálcával megérintenék, és onnantól kezdve elkezdenek finomodni azok a betűelemek, egyszerűen elkezd érdeklődni a számok iránt, és egyszerűen telerajzolja az üres füzeteket, amit megtalál, és nem értjük, hogy akkor most ez hogy és miként történt. Hiszen néha olyan dolgokat várunk el a gyerekektől, egy olyan funkciókat, amihez még nincs meg az az apparátus, ami azt a működést ugye segíteni, támogatni tudja. Tehát az iskola készültségnél mindenképpen ezt szem előtt kell tartani, és általában, hogyha biztosítottak a feltételek, és azért nagyon nehéz dolga van az óvodának is, hiszen az IKT eszközök forradalma által, vagy elterjedés által egyre több óvodás kapja nagyon korán kézbe a tabletet, vagy laptopot, vagy anyukának a telefonját, amivel nem is lenne gond, hogyha tudatosan alkalmaznák ezt a szülők, már pedig olyan szempontból, hogy betartanák azokat az előírásokat, amit ezzel kapcsolatban például a WHO is mond, hogy fél óránál, vagy maximum egy óránál nagyobb óvodásoknál többet ne lehessenek ezekkel a kütyükkel, és ebbe bizony a mesenézés is benne van, nem csak az, amikor játszanak, vagy rajzolnak, stb. Miért fontos ez? Azért, mert én mindig el szoktam mondani, hiszen tanítok óvodapedagógusokat is, és mindig el szoktam mondani, hogy én ide a kora gyermekkorba, csecsemő és kisgyermeknevelők, valamint az óvodáskorú gyerekek mellé a legjobb szakembereket, a legfelkészültebb szakembereket adnám. Miért? Mert ez a fejlődés szempontjából egy nagyon-nagyon szenzitív, érzékeny szakasz, tehát itt rengeteg minden eldől, ami majd később meg fogja határozni azt, hogy ők az iskolában hogyan fognak tudni teljesíteni. És itt fejlődik tulajdonképpen, a már volt róla szó bizonyára, tehát a nagy mozgások tökéletesednek, itt fejlődik a finom motorika, az egész kognitív rendszer itt épül fel, tehát az a kognitív rendszer, ami majd a tanulást megalapozza, tehát az érzékelő apparátus, a szókincs gazdagodik, a testséma, ami meghatározza ugye a térben való tájékozódást, tulajdonképpen a szókincsnek, a nyelvi kifejezőkészségnek is óriási szerepe van, de ami a lehető legfontosabb, hogy itt nagyon-nagyon gyorsan fejlődik az idegrendszer. Tehát azt lehet mondani, hogy mire a gyerekek 7-8 évesek lesznek, az idegrendszeri hálózat 80%-a kialakul. És gondoljunk csak abba bele, hogy az egyetem, az általános iskola, a középiskola, az mindössze 20%-ot, ha hozzátesz tulajdonképpen, és valójában a hálózatok azok, amelyek meg fogják határozni azt, hogy hogyan működik intellektuálisan a gyerek. Tehát nem az agy nagysága, hanem tulajdonképpen a hálózatossága fogja meghatározni. Ezért van az, hogy az óvodapedagógusok egy kicsit ilyen polihisztorok, mert nekik mindenhez is érteniük kell, tehát a rajztól, a matematikától, az énekzenétől kezdve a mozgáson keresztül, a képzőművészet és az irodalmon keresztül, hiszen ezeken a területek számtalan lehetőséget nyújtanak arra, hogy segítsék a gyerekeknek a fejlődését, illetve kiszolgálják azokat az érési folyamatokat, amelyek éppen nagyon intenzíven zajlanak itt. És amikor az óvodában megtörténnek azok a feltételek, amire a gyerekeknek szüksége van, akkor természetesen otthon, ha a szülő leülteti a tablet elé, vagy mégis különböző játékokat ad számára, vagy nem tartja ugye a napi rendet, vagy esetleg elkezdi szorongani és elkezdi tanítani ugye a gyermekét nem megfelelő módszerekkel, ezek igencsak rontani fognak azon, hogy a gyerekek valóban felkészüljenek az iskolára. Ráadásul nagyon sokszor előfordulhat az is, hogy egy egy ideális képet festenek az iskoláról, vagy pedig éppen ijeszgetik az iskolával a gyerekeket, ami arról szól, hogy majd az iskolában meglátjátok, hogy mi lesz. Ezért, ha az óvisokat megkérdezem, hogy akartok-e iskolába menni, akkor azt fogják mondani, hogy hát nem, mert hogy ilyenkor nagyon fontos, hogy hogyan készülnek föl a szakemberek, illetve a szülő is, hiszen az óvodások, azok elsősorban a nonverbális, a metakommunikáció, a paralingvisztikai jelzésekből értenek, tehát a hanghordozásból, a szemvillanásból, az arcizmok megfeszüléséből, és ennek alapján mindegy, hogy mit mondunk, és hogyan fejezzük ki magunkat, ők tökéletesen tudják, hogy mi most félünk az iskola kezdéstől, aggódunk egy icipicit miatta, vagy sem. És éppen ezért előfordulhat az, hogyha az anyuka szorong, akkor természetesen a gyerek is kicsit szorongva fog az iskolába belépni, hiszen érzi az édesanyjának a belső lelki állapotát, és valójában nem tudja elképzelni sem, hogy itt vajon mit kell majd neki tenni, és onnantól kezdve, ahol egy teljesítményhelyzet elé állítjuk, onnantól kezdve a szorongás is megjelenik. De hogyha azt mondjuk neki, hogy akkor ez egy jó hely, mert meg lehet tanulni, írni, olvasni, és azt is megmutatjuk neki, hogy valójában ez nekünk sem ment könnyen, és hogy ez csak sok-sok gyakorlással, és hogy ez mindenkinek így sikerül, a kettesnek a hullámos vonala, vagy a kupolákat így sikerül megrajzolni, akkor tulajdonképpen egy picit rácsodálkozik a világra, és azt mondja, hogy tényleg, és hogy semmi baj, hogy segíteni fogunk, ennek ez a módja. Nagyon sokszor lehet látni, hogy a szülő kérdezi, hogy most piros pontot hoztál-e, a gyerek meg azt sem tudja, hogy miről beszél a szülő, és utána már megtanulja, és ha piros pontot nem kap a szorgalmi feladatért, akkor nem lesz hajlandó megcsinálni, mert tudja, hogy ennek értéke van, és akkor olyan úgy érzi, mintha feleslegesen dolgozna. Pedig az iskolában az lenne a legfontosabb, hogy megszerettetni magát a tanulást, hogy annak az izgalmát, ami tulajdonképpen az óvodában elkezdődik, hiszen az óvodában tényleg a gyerekek nagyon kíváncsiak, érdeklődőek, én is, ha megjelenek, akkor azonnal megkérdeznek mindenfélét, hogy ki vagy te, miért jöttél, kinek az anyukája vagy, és egyéb dolgokat. Kíváncsiak. Kereshetjük is, hogy az iskolában hova tűnik ez a fajta érdeklődés és kíváncsiság, és hirtelen ugye a játékos világból átcsöppenünk abba, hogy sokszor az történik, hogy 45 percig ülniük kell, és másolni vagy írniuk kell, pedig hát ugye fáradtak, és a kezecskék sem biztos, hogy mindig bírják. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mindenféleképpen fontos, hogy azért segítsük ezt a folyamatot, amit ugye iskolakészültségnek nevezünk, tehát kell, hogy egy általános tájékozottsággal rendelkezzenek a gyerek, hogy egyáltalán meg tudják mondani a nevüket, születését, szüleinek a nevét, lakhelyét, esetleg foglalkozását, vagy a testvérek, hogyha vannak, azoknak a nevét is. Általában az általános tájékozottság az többnyire szokott működni, van, mikor a szülők foglalkozásával nincsenek tisztában, de persze nagyon kell vigyázni, mint ami most velem is történt, hogy egy 6 éves kislánnyal dolgoztam, és valahogy megkérdeztem tőle, hogy mi az apukájának a foglalkozása, azt mondta, hogy rendőr, majd megkérdeztem tőle, hogy és az anyukád mivel foglalkozik, azt mondta, hogy fodrász, majd aztán eljött hozzám az apuka érdeklődni, hogy mit látok és hogyan látom a gyereket, és akkor közölte, hogy köze nincs a rendőrséghez, és természetesen az anyukája sem fodrász. Miért is van ez? Azért, mert az óvodásoknak nagyon élénk és gazdag a képzelete, és azért az agyunk nem tud különbséget tenni, a mi agyunk sem, az elképzelt és a valós képek között. Ezért, ha elképzelünk valamit, akkor az tulajdonképpen már kifejti azokat a testi válaszokat, amelyeket az a kép kivált, tehát azokat az érzéseket indukálja. Például, hogyha most azt mondom mindenkinek, hogy képzeljen el egy citromot, csukja le a szemét, hiába nincs citrom, hiába nincsen citromillat, mindenki érzi, hogy megindul a nyálelválasztása, illetve, hogy tényleg azokat a hatásokat, amit egy igazi citromnak a felvágása eredményezne, tapasztalhatja magán. Na most mi azért már különbséget tudunk tenni, hogy mi volt, amit csak elképzeltünk, és mi az, ami megtörtént, de az óvodások erre még nem képesek, és nagyon gyakran ebből vannak, ugye ezek a fantázia hazugságként is szokták mondani, hogy egyszer csak bemegy az óviba, és azt mondja, hogy kis testvérem lesz, lesz, de karácsonykor fog születni, és Benedeknek fogják hívni, és mi teljesen elhisszük neki, hogy ez így van, gratulálunk az anyukának, és persze kiderül, hogy egyáltalán nincs így. Szóval vigyázzunk az óvisokkal, mert néha elképzelnek dolgokat, főleg a gazdag, és nekik még gazdag a fantáziájuk. Az iskola azért elég rendesen, és a számítógépek és a képek világa nagy rontja ezt a képzeletet, hogy néha teljesen valóságosként adják elő, és valóságosként élik meg. Néha az óvónénikről is kitalálnak dolgokat, vagy ha anyuka otthon így kérdezi őket, hogy bántott-e a Ferike téged, akkor ő elképzel, hogy Ferike bántott, és már mondja is, hogy igen, és így, meg ráadásul rájön, hogy ez anyának nagyon fontos, hogy erről beszéljen, és másnap mérgesen, nagy bőszen jön az anyuka, és mondja, hogy hát miért bántja a Ferike az én kislányomat, és Ferike a legcsendesebb, legvisszahúzódóbb gyerek a csoportban, és egyáltalán kapcsolatban sem volt a kislánnyal. Az életkori sajátosságokat fontos figyelembe venni. A kezesség kialakulása is fontos elvárás, tehát ugye a térben való tájékozódás az nagyon fontos, és ennek az alapját a testséma, tehát a saját testen való tájékozódási pont jelenti, ami ugye nagyon hosszasan alakul ki, egyrészt egy önindította mozgás révén, és a saját testéről szerzett érzékleti tapasztalatok kellenek hozzá, tehát akár a tükörjáték, a baba öltöztetés, vagy mindenféle olyan tapasztalat, ami a saját testéről szerez érzékleti tapasztalatokat, hiszen ha stabil a testséma, akkor fogja stabilan használni, hogy ez a jobb kezem, ez a bal lábam, és az a jobb lábam, hiszen a kezesség az nem csak a kézre vonatkozik, vagy az oldaliság, hanem a szemre, a fülre és a lábra is. Tehát nagyon fontos, hogy használjuk ezeket a szavakat, tehát a testrészeket is, használjuk, hogy jobb oldal, bal oldal, és használjuk a térben való tájékozódáshoz kapcsolatos szavakat. Tudom, néha fáradtak vagyunk, de gyere, szedjük össze a játékot, ezt tegyük ide mögé, nézzük meg, mi van alattunk, mi van fölöttünk, gyere ide mellém, hiszen ezeket az irányokat az iskolában már teljesen természetesen veszik, hogy tudják. Persze azért van, ahol segítenek, hogy szívoldal, vagy karkötővel, vagy szallagocskával. Ha bizonytalan a testséma, akkor ez természetesen a világban való tájékozódást is bizonytalanná teszik, ezért amikor öltöztetjük, akkor is lehet mondani, hogy nézzük csak a csuklódat, a könyöködet, hiszen azért a nagyobb testrészeket ismerik, de azt, amit kevésbé szoktunk használni, azokat kevésbé.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, amelyben dr. Taskó Tünde pszichológus, egyetemi docens az óvoda-iskola átmenet lélektani hatásairól beszél.
1: A figyelemről azt kell tudni, hogy az iskolában menetkor a gyerekeknek a figyelmi terjedelme az nem egyezik meg a felnőttek figyelmi terjedelmével, és a felnőtteknél is a tartós, koncentrált figyelem az nem több, mint 25 és 30. Vagy délután biztos, hogy nem tudnak megnézni, vagy megírni egy jelentést, vagy megnézni egy művészfilmet. Futni tudunk, mosogatni, takarítani, mert hogy a szellemileg tényleg a figyelem lefárasztja. Azt kell tudni, hogy általában, természetesen ez az általános és a gyerekek többségére jellemző, hogy évente olyan 3 perccel nő a figyelemnek a tartósága, tehát egy kis csoportos még 3-4 percig tud figyelni, és a nagy csoportos kornak a végére, az iskoláskor elejére is még csak ott tartunk, hogy 10 vagy 15 perc. Ha ezt tudjuk, akkor ilyenkor kellene egy picit felállítani a gyerekeket, játszani, vagy megmozgatni, és egyéb más dolgokat tudni. Természetesen az a szerencsém az óvisokkal, önökkel kapcsolatban és az óvisokkal szemben, hiszen az óvisok azok már rég izegnének, mozognának, és itt sétafikálnának, és mindenfélét közbeszólnának, hogy önök már tudják kontrollálni ugye ezeket, és hogy az idegrendszer érettségét tekintve már a kéreg ugye megfelelően fejlett ahhoz, hogy tudatosan tudják ezeket irányítani. Természetesen az óvisokkal nagyon szeretek dolgozni, mert hogy nagyon motiváltak és borzasztóan kíváncsiak, hát a főiskolásokhoz képest, vagy az egyetemistákhoz képest sokkal, tehát tényleg egy felüdülés. Szerintem azért is dolgozom az óviban, mert hogy ez a kettő így ad egyfajta mérleget. És azért így látom, hogy van remény, mert az óvisokban még látom ugye ezt a reményt. Az egyetemistáknál ott már igencsak el kell gondolkodnom azon, hogy hogyan próbáljam őket ugye motiválni és aktiválni. Természetesen ne felejtsük el azt a mondatot, és a szülőkkel is tudatosítsuk, hogy azzal nevelünk, amit teszünk. Tehát mondani sok mindent lehet, de hogyha azt látja tőlünk, hogy üvegből isszuk az ásványvizet, akkor ő is, és tőle meg azt várnánk, hogy pohárból, akkor természetesen ő is ezt fogja csinálni. Ha csúnyán beszél a szülő, akkor természetesen a gyerek is használni fogja ezeket a szavakat. Tehát tényleg nagy a felelősség, és nagyon sokszor pont az dühít bennünket a gyerekben, ami bennünk is megvan, és ha nagyon-nagyon dühít, akkor pszichológiai szempontból erre érdemes oda figyelni, mert rájövünk arra, hogy hoppá, ez most valami gombot benyomott, amit nekünk is változtatni kéne, de nem tudjuk, hogy igazából mi is az. A mozgás az alapja mindennek, tehát a mozgásra épül az egész kognitív rendszer, tehát nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek mozogjanak, nagyon fontos, hogy mászkáljanak, 4 kézláb, hogy a játszótéren mindenféle mozgási lehetőségük meglegyen, és a számítógépek azért veszélyesek, mert ingerlik a mozgásközpontot, és hamis mozgásérzetet adnak, ami mögött nincs valós mozgás, és hihetetlen, hogy akár 2-3 éves gyereket is 20 perc fél órára oda tud kötni, ugye ez a kütyű, ami ott villog. Ráadásul a másik veszély, hogy az idegrendszer azért megvannak a korlátai, tehát túlfárasztható. És igaz, hogy ingergazdag környezetre van szüksége a gyerekeknek, de az ingergazdagságot sokszor összekeverik a szülők azzal, hogy minél több inger érje ugye a gyereket, pedig az ingergazdagság az arra vonatkozik, hogy minél változatosabb ingerekkel találkozzon. Például elvitték a szüretre ősszel a gyerekeket, és amikor bementem és kérdeztem tőlük, hogy milyen volt a szüret, hogy tetszett, nem ez volt a legnagyobb élmény számukra, hanem busszal mentek a szüretre, és nagyon sokan voltak közülük, aki még soha életében nem ült buszon, és ez valami teljesen csodaszámba ment náluk, és egymás után mesélték nekem ezt az óvisok. A mozgásnál nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a játékkal, a zenével, a tánccal, a beszéddel kapcsoljuk össze a mozgást, mert hogy ez a keresztcsatornákat fejleszti az idegrendszerre, nem csak ugye az idegpályákat, hanem a keresztpályákat. És ha belegondolunk, akkor az írás, olvasás és számoláshoz is a keresztcsatornákra van szükség mindenféleképpen. Tehát ha ezek nem épültek ki, mert mondjuk nem mászott a gyerek és egyből fölállt, vagy nem játszott olyan játékot, gyakorlatot, ahol több érzékszerre próbálunk ugye párhuzamosan hatni, akkor természetesen sokkal nehezebb lesz az írás, az olvasás, vagy a számolás, tehát az alapkultúrtechnikáknak a megtanulása. A beszédhanghallásról is tudnunk kell, hogy jól hallja a beszédhangokat, tehát hogy tudjon a hangok között differenciálni, ezért nagyon sok ilyen játékot kell játszani, amiben ugye különböző hangokkal ismerkednek, vagy el tudjanak egy hangot különíteni a többiektől. A beszédfejlődés szempontjából nagyon fontos a mondókázgatás, és én amit látok, hogy a szülők keveset mondókáznak a gyerekkel. Lehet, hogy odaadják, vagy valami mesefilmet nézetnek, de hogy fölhívni, hogy évezredek óta azt látjuk, hogy a szülő énekel a gyermekének, vagy versikéket mond, vagy ritmusban beszél, ami ugye dallama van, vagy olyan történeteket talál ki, ami rímel, mert hogy valójában a mondóka az, ami megtanít bennünket beszélni, és levegőt venni egyszerre. Ezen kívül számtalan más pozitív hatása is van, tehát például a memóriát is nagyon jól fejleszti. És az teljesen mindegy, hogy mit mondanak a gyerekek, amikor mondókákat mondogatunk nekik. A lényeg az, hogy a ritmus, a dallamot elkapják, és tanulják azt, hogy hogyan kell beszélni és levegőt venni. Néha az előadóknak is tanulni kéne ezt, illetve a színészek is nem véletlenül, hogy használnak nyelvtörőket, vagy pedig ugye mondókákat mondogatnak. És a hangok közötti különbséget is megteszik, de nagyon szeretem az ovisokat. Az egyik kedvenc történetem az, hogy az egyik báb színházba dolgozó mesélte, hogy előadták a Bóbitát, és ugye a Bóbitában van egy ilyen, hogy szárnyat igéz a malacra. És akkor utána odahívták őket, és megmutatták nekik a bábokat, és az egyik gyerek odament, és azt mondta, a gézamalac hol van? Vagy a karácsonykor a toboz, az mindig doboz. Tényleg nagyon jó. Tehát ha az ember bemegy és odafigyel ezekre, akkor már jó napja van. Én is szoktam a férjemnek mondani, amikor hazamegyek az oviból, és megkérdezi, hogy mi volt. Mondom, találkoztam Elzával, Batmannel, Supermannel, mi lehetett volna? Megtámadott egy farkas, tehát meg kellett ijednem. Tulajdonképpen nagyon jól tett a napom. Tehát, hogy a kommunikációs nyelvi készségek fejlesztése is nagyon fontos, mert nagyon szenzitív szakaszban van itt a gyerek. Nem csak az, hogy 3 éves koráig alakuljon ki, hogy elkezd beszélni, mire az óvodába megy, hanem utána is, hogy ugye egyre választékosabban tudja kifejezni magát. És a nyelv az ablak a gondolatainkra. Tehát ha szegényes a szókincsünk, akkor egyre nehezebben tudjuk kifejezni magunkat. És ugye a gondolkodásunk is lelassul, mégpedig azért, mert hogy nincs a nyelv, ami révén ki tudnánk ezeket a gondolatokat fejezni, és tulajdonképpen, hogyha a képzeletet sem használjuk, akkor meg végképp veszélyben van a gondolkodás, mert a gondolkodásunknak 2 nyelve van, az egyik maga az anyanyelv, és a másik pedig a képzete. Tehát a képeket használni. Éppen ezért nagyon fontos a mesélés, a mondókázás, a játék, a verselés, a beszélgetni a gyerekekkel, mert hiába változik a körülöttünk lévő világ, az, ahogyan a világot megismerjük és felfedezzük, és hogy a kognitív rendszer fejlődik, az még nem változott, még nem alkalmazkodott ugye a kütyükhöz. Valószínű, hogy 100-200 év múlva már más lesz, tehát, hogy máshogyan fogunk alakulni, mint ahogy a pedagógusok már jelzik, hogy amikor olyan feladatot adnak az iskolában, hogy találjanak ki, ugye a férjem rajzot tanít, és amikor azt mondja, hogy találjanak ki valamit, vagy bátran merjenek valamit csinálni a rajzokkal, akkor a következő történik, hogy azonnal bekapcsolják a telefonjukat, és ugye a Pinteresten keresik a megoldást, és akkor lemásolják azt. És hát mondja, hogy nem kell telefon, hanem csak a fejedből, hogy annak az örömét, annak a varázsát, és az oviba ez még megvan, és olyan jó lenne, ha meg is maradna ugye az iskoláskorban, és de természetesen veszélyben van. Mivel a szülő is szerves részét képezi az iskolára való felkészülésben, ezért felhívni a szülők figyelmét, de vigyázzunk, mert hogyha megkérdezzük a szülőket, hogy mesél a gyereknek, mindenki azt fogja mondani, hogy igen, és aztán amikor, ha mélyebben mögé megyünk, akkor nagyon hamar kiderül, hogy ők csak betesznek egy CD-t, vagy egy leültetik a tablet elé, vagy odaadják a telefon. De van olyan szülő is, aki azt mondja, hogy nem szereti a gyereke a mesét. Ilyen gyerek szerintem nincs, csak meg kell találni azt a történetet, azt a mesét. Sőt, én azt is szoktam mondani, hogy hogy beszélgessenek a gyerekkel, és hogy ne azt kérdezzék a gyerektől, hogy mi volt az óvodában, hanem mondják el ők, hogy milyen napjuk volt, hiszen egy modellt, egy mintát adnak ugye a narrációra, és valójában az összes emlékünket ilyen narratív formában őrizzük, ugye elbeszélés formájában, mint ami a mese műfaja is, és tulajdonképpen elmeséli a szülő, hogy képzeld, amikor reggel elmentem, itt hagytalak az óviba, utána elrohantam a munkahelyemre, ez is ez történt, tehát könnyebb fölvenni a fonalat, és egy mintát is kap arra, hogy tulajdonképpen mi is történik. Az iskolába is, hogyha elmegy az iskolába, és hazamegy, és a szülő elkezdi faggatni, sokkal fontosabb az, hogy hogy vagy, hogy érezted magad, mi történt, és sokkal fontosabbak a közös minőségi idők együttöltése, tehát a játék, a főzés, a sütés, a sétálás, a társasozás, mert ez a meseolvasás, mert hogy ezekben a pillanatokban fogja megmondani azt, hogy esetleg Pistike meglökte a csúszdán, vagy az ő kis sérelmét, vagy akár ami jó dolog is történt vele. Például a fiamat mindig kérdeztem annak idején, hogy mi volt az óviba, és akkor mindig mondta, hogy krumplis tészta. És akkor egy kicsit már gyanús volt, amikor már 2 hete minden nap krumplis tészta volt az ebéd, de gondolta, hogy hagyjál már anya ezzel, és kitalált egy választ, és gyorsan válaszolt ugye erre a kérdésre, hiszen ez neki nem volt annyira fontos, hogy most mi volt az ebéd, hanem anyának ugye valamit mondani kellett erre a kérdésére. Természetesen amellett, hogy a kognitív rendszer fejlődik, a gyerekek éretté válnak, és egyre jobban tudják kontrollálni a viselkedésüket és a magatartásukat, és ennek következtében alakul ki a feladattudat. A gyerekek, az óvisok nem azért impulzívak, mert hogy ők bosszantani akarnak bennünket, hanem egyszerűen még azok a gátló folyamatok az idegrendszerben, ami kontroll alatt tudja tartani egy-egy késztetést, azok még nem alakultak ki, de folyamatosan alakulnak, ugye ebben is van egy fokozatosság. Egyébként egy óvissal együtt élni, együtt dolgozni, olyan, bocsánat a kifejezés, de az jutott eszembe, hogy olyan, mint egy brazil szappanopera, hogyha mindenki most letagadná, hogy ő biztos nem néz brazil szappanoperát, de olyan sok van belőlük, hogy biztos beleláttunk már 1-2 részbe, és ott is nem történik igazából semmi, viszont az érzelmek azok így hullámoznak, ugye, tehát mérgesek, szeretik egymást, sírnak, nevetnek, mulatnak, és ugyanez történik az óviban is, ugyanezzel az intenzitással. Egy óra alatt ott sírástól, nevetéstől, elmélyült játéktól kezdve, hangoskodástól, üvöltéstől, hisztitől kezdve mindennel találkozunk. Amikor bemennek az iskolába, látjuk, hogy egy kicsit komolyabbá váltak, mert már ott tudják kontrollálni, sőt a szülőként hiányzik is az a fajta érzelem gazdagság, amit ugye az óvodásoktól megszoktunk.

Tehát a feladat tudat az azt jelenti, hogy a gyerek képes arra, hogy végigcsináljon egy feladatot, elfogadja a felnőttől azt, hogy most színezze ki ezt a szívecskét, és akkor ő ki fogja színezni. Ha nem alakult ki a feladat tudat, lehet, hogy hozzá kezd, de aztán odarohan az ablakhoz, vagy lehet, hogy nagyon lassan dolgozik, vagy nagyon hamar föladja, vagy nem viseli el a kudarcot, hiszen az iskolához sajnos a kudarc hozzá tartozik, nem csak a teljesítmény és a siker, és ezért a gyerekeket arra is fel kell készíteni, hogy néha nem úgy jönnek össze a dolgok. Tehát amikor megszületünk az életben, egy biztos, hogy a nehézségek azok jönnek előbb-utóbb, de a nehézségekre érdemes úgy tekinteni, hogy kihívás. Nem az én gondolatom, hanem egyszer egy holland kollégával dolgoztam együtt egy nemzetközi projektben, és ő mondta, hogy nem szereti azt a szót, hogy probléma, ő sokkal inkább szereti azt a szót, hogy kihívás, ugye angolul azt mondta, hogy challenge, és valóban más, hogyha azt mondom, hogy ez most egy kihívás, hogy ezzel a gyerekkel elérjek valamit, vagy azt mondom, hogy probléma van, és ugye szeretném megoldani ezt a problémát. És az, hogy hogy gondolkodunk és hogy beszélünk, azért ezek eléggé összefüggnek, hiszen meghatározóak lehetnek, elmondják azt, hogy egy adott dologhoz, egy adott jelenséghez hogyan kapcsolódunk. Tehát itt van néhány, hogy a gondolkodásban ugye a probléma vagy a fogalmi gondolkodás is hogyan fejlődik. Természetesen a rajz nagyon fontos, és nagyon sokszor azt látom, hogy a szülők annyira izgulnak, hogy a gyerek még rajzol vagy nem rajzol, hogy azonnal megtanítják őket arra, hogy pont-pont veszőcske, készen van a fejecske, megmutatják neki, sőt még YouTube videót is megnéznek, hogy hogy kell valamilyen állatot rajzolni, vagy egyéb dolgokat. Pedig nem lenne szabad, hiszen ez is az érési folyamatnak a része, tehát egyszer csak a gyerek elkezdi használni a ceruzát, ugye elkezd rajzolni. A világon mindenütt ugyanúgy zajlik a rajzfejlődés, tehát először lengővonalas firka, aztán majd elkezd ugye fészek alapú firkát rajzolni, majd aztán megjelenek az első formák. És valójában a rajz az nagyon jól tükrözi azt, hogy a gyerekek hogyan látják a világot. Hiszen az óvodáskorban a szinkretikus szemlélet az, ami előtérben van. Ez a szinkretizmus, ugye, ami azt jelenti, hogy megragadja az egészet, és elsiklik a részletek fölött, vagy pedig egy apró részt ragad meg, és azt is egészen ragadja meg. Tényleg imádom az óvisokat, és többet nem mondom az előadásom alatt. Azért is, mert ha van egy új fülbevalóm, vagy gyűrűm, azonnal észreveszik. A férjemnek ez legalább egy év, vagy fél év, mire észreveszi. Természetesen az óvisoknak előnye van a férjemmel szemben, mert ugye a férjemnél már kialakult, ami az iskoláskorra ki kell, hogy alakuljon, az analitikus észlelés, és ugye ezért ugye a férjemnek minden reggel végig kéne rajtam nézni és elemezni, ugye összehasonlítani, mi volt tegnap vagy tegnap előtt. Hát ugye egy hosszú házasságban ezek már nem mindig tudnak, és a mindennapi gondok mellett ezek nem mindig valósulnak meg. No, de az óvisoktól megkapom, hogy a múltkor nem ez volt rajtad ez a fülbevaló, de nagyon kedvesek és őszinték is az óvisok, mert valahogy egyszer úgy alakult, hogy mindig ilyen barna kardigán volt rajtam, amikor mentem hozzájuk, és egyszer csak az egyik gyerek elém áll, és azt mondja, hogy neked nincs más kardigánod, csak ez, mert mindig ez van rajtad. Utána már tudatosabban figyeltem, hogy valami mást is keresek, hogy valami ingergazdagságot vigyek be ugye hozzájuk. Szóval tényleg hihetetlen jól lehet velük dolgozni ilyen szempontból. Tehát a testi fejlettség is része az iskola készültségnek, megindul a fogzás, megtörténik az első alakváltozás, kezesség még elkezd egyre hangsúlyosabbá válik, tehát lehet, hogy már látjuk, hogy jobb kezes lesz inkább, de még néha, ha elfárad a jobb keze, akkor a balba veszi a ceruzát. Ez egyáltalán nem probléma. Ha látjuk, melyik a domináns keze, akkor azt kell erősíteni. Tehát tulajdonképpen a testi fejlettség is ugye van egy ilyen kritérium, de nézni kell azt, hogy mennyire beteges a gyerek, mennyire filigrán, hiszen az iskola hatalmas fizikai terhet jelent a gyerekek számára. Éppen ezért az iskola készültségnek az is része, hogy a szülőknek felhívjuk a figyelmét, hogy lehet, hogy eddig 9-kor mentek aludni, vagy 8:30-kor, de az iskoláskorban már 8 órakor lehet, hogy ásítani fog a gyerek. Sőt, az is lehet, hogy elviszi, hazaviszik az iskolába, és alszik egyet.
és utána egy fél óra vagy egy óra múlva fölébred. Vagy hogy a táplálkozás is megváltozik, és arra is érdemes odafigyelni, hiszen óriási ütemben fejlődik ugye az idegrendszer, közben a frontális lebeny, ami az asszociációk, a gondolkodás, az értelmi képesség, a döntéshozatal, a tartós figyelem központja mind itt található, ugye a frontális lebenyben. Szóval ezek a testi fejlettség kritériuma, hogy 120 cm körül, és ugye az acceleráció miatt ma már egyre nagyobbak a gyerekek, és így 120-20 kiló, de ezt nem lehet csak így nézni, hogyha anyuka 140 centi, apuka meg 130, akkor természetesen nem fogjuk azt várni, hogy a gyerek elérje a 120 cm-t. Az érzelmi érettség is nagyon fontos. Valójában a szülők, és főleg az anyának ebben nagyon nagy szerepe van, hogy az érzelem szabályozást megtanítja, de az óvodapedagógus is segít ebben. Bizony, mire az iskoláskorba mennek, egy kicsit tudni kell késleltetniük, várni, az érzelmeiket féken tartani, kontrollálni. Ha heves érzelmek vannak, vagy nem értjük, akkor lehet, hogy egészen más okok húzódnak meg mögötte, és lehet, hogy ilyenkor érdemes szakember segítségét kérni. Nagyon fontos, hogy kezdenek a saját határaikat, próbálgatják, tehát, hogy igen, vannak dolgok, amiket ebből engednek, van, amiből nem, hogy elfogadnak dolgokat, tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezt is megéljék, és hogy a kudarcot is el tudják viselni. Nagyon sokszor lehet látni, és ez még az iskola éretlenségnek a jele, vagy az iskola készületlenségnek, ha vesztésre áll, akkor azonnal földobja a társasjátékot, és nem játszik tovább, vagy ha hirtelen vezetek a memoriban, bár ez nagyon ritka, mert kiválóan memoriznak, hogy az ő vizuális, téri vizuális memóriájuk még sokkal jobb, mint a felnőtteké. És természetesen a szociális érettség, én a munkám során láttam azt, hogy van, amikor egy gyerek értelmileg nagyon okos, tehát arról kellett beszélnem neki, hogy, vagy azt kérdezte tőlem, hogy a gőzmozdonynak miért van az, ami kiállott, és hogy az áram az micsoda, és hogyan kapcsolódik össze, és hát igencsak föladta nekem a leckét, hogy egyáltalán próbáljak válaszolni, de természetesen az őszintjén megpróbáltam, illetve őszinték is lehetünk, hiszen lehet olyan kérdésük, amihez egyáltalán nem értünk, és nem tudjuk, hogy hogy van. Viszont érdemes ezekre odafigyelni, mert ezekből tudunk következtetni, hogy hogyan is gondolkodnak, hogyan látják és hogyan értelmezik a világot, és nagyon-nagyon izgalmas ez a terület. Mindenképpen fontos, hogy sokszor okos gyerekekre is azt mondják, hogy ne menjen még iskolába, mert hogy szociálisan éretlen. Ez pedig csak annyit jelent sok esetben az én véleményem szerint, hogy nagyon okos, unja az óvodát, már ő olvassa föl a mesét néha, már minden érdekli, ami az iskolával kapcsolatos, és hát ezért vannak magatartás problémák és gondok vele. De lehet, hogy ez egyáltalán nem lesz az iskolában, illetve hogy megérteni azt, hogy ha unja az óvodát, akkor az igen, ott rendetlenkedni fog, már nem alszik délután, és hát mindenki szereti, hogyha figyelnek rá, különösen a gyerekek, hiszen ha figyelnek rám, akkor az azt jelenti, hogy létezem a számukra, azok számára, akik figyelnek, és ha nem figyelnek rám, akkor olyan, mintha egy picit megszűnnék abban a pillanatban, ugye létezni a másik ember számára. Ezért szeretjük azt, hogyha figyelnek ránk, illetve ezért nagyon nagy élmény, ha olyanban van részünk, hogy tényleg odafordulva és őszinte figyelemmel és érdeklődéssel követik. Valójában a iskola éretlenségről tudni kell azt, hogy ha még nem alakult ki a testforma, a teherbíró képesség, gyakran beteg, könnyen elterelhető a figyelme, nehezen tűri a kudarcot, nem tud az érzelmei felett uralkodni, hatalmas hisztirohamai vannak, esetleg túl bátortalan, visszahúzódó, nagyon sok biztatást igényel, ezek mind-mind azok a jelek, ami azt mutatják, hogy talán maradnia kellene még ennek a gyereknek, de nagyon fontos, hogyha marad, akkor mi a cél, tehát miért marad, és mit kell fejlesztenünk, mire kell fókuszálnunk abban az egy évben, mire beülhet az iskolapadban. Új tendencia, amivel lehet, hogy önök is találkoztak, hogy túl érett a gyerek, és a szülők mégsem akarják, hogy iskolába menjen, pedig a gyerek már érdeklődik a betűk iránt, a számok iránt, sőt, lehet, hogy már összeolvas két betűt, vagy néhány szót ki tud silabizálni.
És látjuk, hogy tulajdonképpen még mehetne, hiszen nagy a teherbíró képessége, de a szülők azt mondják, hogy maradjon még gyerek, és itt szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy nem csak az probléma, amikor egy iskolaéretlenül kerül a gyerek iskolába, hanem az is, ha túléretten kerül, hiszen ez azt jelenti, hogy ő ezt már mind tudja, mondjanak neki újat, biztos, hogy el van könyve, vagy lesz magatartás gond, vagy magatartás probléma, és megtanul nem tanulni, mert ugye játszik, könnyedséggel fogja végezni az alsó tagozatot, és mire eljön az az idő, hogy viszont le kellene ülnie és tanulni 5. osztály környékén, akkor meg nagyon nehéz helyzet, mert beköszönt a kiskamaszkor, és ugye az akceleráció kapcsán ez egyre hamarabb köszönt be, és hát lustábbak lesznek, szemtelenebbek lesznek, kritikusabbak lesznek, és tanulni sem szeretnek, és már furfangosabbak, mint ugye az óvisok ebből a szempontból. Szóval érdemes a szülők figyelmét felhívni arra, hogy ha ott van a gyerek, hogy beszél, tehát hogy például érdeklődik a számok iránt, a betűk iránt, hogy le tudja írni a nevét, hogy esetleg iskolásat játszik, vagy szeretne iskolásat játszik a társaival, ha sokat kérdez az iskoláról, és ha gondolkodik dolgokon, és ezzel kapcsolatban kérdéseket tesz föl, akkor ez mindenképpen jele annak, hogy itt a gyerek készen áll arra, hogy megkezdje az iskolai tanulmányait. És ha még van is esetleg egy-két területen lemaradás, azokat nagyon hamar be fogja hozni, akár egy nyár alatt, hiszen tényleg a biológiai érés azt lehetővé teszi. A szülőknek, hogy mi az, amit elvárhatunk, hogy megtanítják, de illően köszönni, aztán öltözni, biztos tudnának mesélni az óvoda pedagógusok ezzel kapcsolatban. A tépőzár az tulajdonképpen a cipőfűző megtanulását azt ki is váltotta, de azért fontos lenne, hogy megtanuljanak masnit kötni. Orrfújás, nyomtatott betű. Én azt látom, hogy mérhetetlenül sokat dolgoznak az óvodapedagógusok azon, hogy ezeket megtanítsák a gyerekeknek, ami tulajdonképpen a szülő dolga lenne, és a szülőnek kellene, hogy megtanítsák. Verseket, mondókákat mondani, rajzeszközöket használni. Néhány tanács, hogyha bizonytalanok vagyunk, hiszen néha van az a helyzet, amikor nehéz eldönteni, és ne is döntsünk, mert hogy ez egy nagy felelősség, hiszen ha nem jól indul az első osztály, és mi azt mondtuk, hogy vigye, akkor természetesen mi leszünk a felelősek, hiszen mindig aki dönt, azé a felelősség is. Tehát mindenféleképpen, ha bizonytalanak vagyunk, kérjük szakember segítségét, és érdemes meghallgatni az önök véleményét, hiszen nagyon sok időt töltenek a gyerekek, és nagyon jól látják, illetve hát egy-egy hosszabb munka folyamat során, tehát akár mondjuk, ha valaki dolgozik 5 éve, akkor már több mint 1000 gyerekkel találkozott, vagy lehet több mint 500 gyereket látott, és ez óriási tapasztalat azzal szemben, hogy a szülő esetleg csak néhány gyerekkel, de akkor sem olyan kapcsolatban volt, mint ami önök. Úgyhogy itt bátorítom mindig a saját hallgatóimat is, hogy ők a szakemberek, és hogy azért tanultak, hogy ők értenek ehhez, és igenis ezt határozottan képviselnünk kell a szülővel szemben. Természetesen figyelembe véve azt, hogy a szülő az partner kell, hogy legyen, és nem pedig ellenség, és nem pedig ugye úgy kommunikálni felé, de meg lehet nyerni, hiszen mind a szülőnek, mind az óvodapedagógusnak ugyanaz a célja, hogy segítsük a gyerekek fejlődését.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Jövő héten csütörtöktől vasárnapig lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Július 16-án csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Tejnek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében majd 17-én pénteken délután véradást is tartanak. Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók műsora hallgatható. Az MTVA sajtó és marketing irodája az MT-vel azt közölte, idézem, az MTVA frissen megbízott ideglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. A tévében filmek lesznek láthatóak, egyelőre hírek nélkül. Az ideglenes vezérigazgató Horváth P. András felmentette a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 csatorna igazgatóját, és a hírek szerint egy másik vezető is távozott. Egyszerre több mint 60 embert menthettek fel a munkavégzés alól, írja összefoglalójában az Index. Az alaptörvény 17. módosítása újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében, jelentette ki az igazságügyi miniszter a törvényjavaslat parlamenti vitájában. Görög Márta azt mondta, az megteremti annak lehetőségét is, hogy Magyarországnak hamarosan új, a nemzet egységét és az alapvető jogok védelmén alapuló demokratikus hagyományokat tükröző alkotmánya legyen. A Fidesz ezérszónoka kijelentette, ez a javaslat tárgyalása alkalmatlan, a Fidesz ezért nem is ad be módosító javaslatot, semmilyen formában nem tudnak asszisztálni hozzá, ezért csütörtökön tüntetnek ellene, közölte Gulyás Gergely. Orbán Viktor csütörtökön 18 órára békés demonstrációra hívta a támogatóit a Sándor palota elé, hogy tiltakozzanak az általa önkényuralminak nevezett intézkedések ellen. A korábbi miniszterelnök szerint a köztársasági elnök elleni fellépés veszélyes precedens teremt, ezért a jogállamiság védelmére szólított fel. A demonstráción Áder János volt államfő mond beszédet. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. Ez létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. Az országgyűlés elfogadta azt a Tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025-26-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. Három már korábban bejelentett változtatásokat tartalmazó törvényjavaslatot nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. Az egészségügyi törvénymódosítása a szifilisz fertőzések adatkezelésével függ össze, a köznevelési törvény változtatása egyebek mellett helyre

0: állítja a pedagógusok sztrájkjogát, még a rendészeti feladatellátással kapcsolatos előterjesztés a terrorelhárítási központnak és az országgyűlési őrségnek a rendőrségbe történő beavatását szabályozza. A gazdasági és energetikai miniszter Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának, ezt Kapitány István a Facebook oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót, Mátray Károlyt, valamint a társaság igazgatóságának elnökét, Szepek Gábort is. A fellebbviteli bíróság is bűnösnek találta Marine Le Pent hűtlen kezelésben, ugyanakkor az erre kiszabott 4 éves börtönbüntetést és a közügyektől való 5 éves eltiltásának mértékét csökkentette. Technikailag így Le Pen akár el is indulhatna a jövő évi francia elnökválasztáson, de korábban azt ígérte, nem fog úgy kampányolni, hogy nyomkövetőt kell hordania, jegyzi meg az Index hírportál. Ismét Ukrajna légvédelmének erősítését követelte a NATO tagállamoktól az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a tervek szerint személyesen vesz részt az Észak-Atlanti Szövetség ankarai csúcs találkozóján, az amerikai és az ukrán elnök is egyeztet majd. Az ukrán légvédelemnél súlyos hiány van a ballisztikus rakéták ellen használt ellenrakétákból, ezért az orosz támadás során a Kijevre legutóbb kilőtt ballisztikus rakéták közül egyet sem tudtak leszedni, írta meg a BBC. Legalább 15-en haltak meg hétfőn Kijevben. A NATO főtitkára szerint a szervezet európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak afelé, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Mark Rutte a csúcs találkozó előtt azt mondta, a szövetségnek mindent meg kell adnia Ukrajna számára ahhoz, hogy megküzdjön az orosz agresszióval. Végül az időjárásról, előbb borult lesz az ég, de aztán gyorsan csökken majd a felhőzet, zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő, a szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 28-29 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Kós János slágereiből válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

Búcsúzol, még csak annyit szeretnék mondani, hogy eszem ágába sincs lemondani rólad. És az a másik, arra gondol, hogy elvesz, én ezt a gondolatot a szószoros értelmében kiverem a fejében. Na most mit csodálkozol? Hát nem vagyok

Az elmúlt percekben Kós János slágereiből válogatott a zenei szerkesztő Németh Tamás. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. július 8-án szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Kvaszinger Jenőnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: A nap imája.
1: Hálát adok neked, mennyei atyánk, hogy életet adtál nekünk és gyermekeinknek. Köszönjük, hogy gondot viselsz ránk, és fontosak vagyunk számodra. Köszönjük, hogy bízhatunk gondoskodó szeretetedben. Kérünk, adj számunkra és különösen a gyermekeink számára testi és lelki egészséget. Oltalmazd őket minden betegségtől és bajtól, betegség esetén pedig adj nekik mielőbbi gyógyulást. Ámen.

Jövő héten csütörtöktől vasárnapig lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Július 16-án csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Tejnek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében majd 17-én pénteken délután véradást is tartanak. Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók műsora hallgatható. Az MTVA sajtó és marketing irodája az MT-vel azt közölte, idézem, az MTVA frissen megbízott ideglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. A tévében filmek lesznek láthatóak, egyelőre hírek nélkül. Az ideglenes vezérigazgató Horváth P. András felmentette a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 csatorna igazgatóját, és a hírek szerint egy másik vezető is távozott. Egyszerre több mint 60 embert menthettek fel a munkavégzés alól, írja összefoglalójában az Index. Az alaptörvény 17. módosítása újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében, jelentette ki az igazságügyi miniszter a törvényjavaslat parlamenti vitájában. Görög Márta azt mondta, az megteremti annak lehetőségét is, hogy Magyarországnak hamarosan új, a nemzet egységét és az alapvető jogok védelmén alapuló demokratikus hagyományokat tükröző alkotmánya legyen. A Fidesz ezért szónoka kijelentette, ez a javaslat tárgyalása alkalmatlan, a Fidesz ezért nem is ad be módosító javaslatot, semmilyen formában nem tudnak asszisztálni hozzá, ezért csütörtökön tüntetnek ellene, közölte Gulyás Gergely. Orbán Viktor csütörtökön 18 órára békés demonstrációra hívta a támogatóit a Sándor palota elé, hogy tiltakozzanak az általa önkényuralminak nevezett intézkedések ellen. A korábbi miniszterelnök szerint a köztársasági elnök elleni fellépés veszélyes precedens teremt, ezért a jogállamiság védelmére szólított fel. A demonstráción Áder János volt államfő mond beszédet. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. Ez létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. Az országgyűlés elfogadta azt a Tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025-26-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. Három már korábban bejelentett változtatásokat tartalmazó törvényjavaslatot nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. Az egészségügyi törvénymódosítása a szifilisz fertőzések adatkezelésével függ össze, a köznevelési törvény változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, még a rendészeti feladatellátással kapcsolatos előterjesztés a terrorelhárítási központnak és az országgyűlési őrségnek a rendőrségbe történő beavatását szabályozza. A gazdasági és energetikai miniszter Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának, ezt Kapitány István a Facebook oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót, Mátrai Károlyt, valamint a társaság igazgatóságának elnökét, Szepek Gábort is. Ismét Ukrajna légvédelmének erősítését követelte a NATO tagállamoktól az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a tervek szerint személyesen vesz részt az Észak-Atlanti Szövetség ankarai csúcs találkozóján, az amerikai és az ukrán elnök is egyeztet majd. Végül az időjárásról, előbb borult lesz az ég, de aztán gyorsan csökken majd a felhőzet, zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő, a szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 28-29 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok Szentszéki nagykövetéhez. A Szentatya videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 400 éve nyaralnak a pápák Castel Gandolfóban. Azt szeretnénk, hogy Leó pápa valóban jót pihenjen itt, nyilatkozta a plébános.

0: Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok szentszéki nagykövetéhez. Az USA alapításának 250. évfordulóját, július 4-ét ünnepelve, 14. Leó látogatást tett Brian Birch amerikai szentszéki nagykövetnél. Július 4-e a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója. Ennek megfelelően a Vatikán szombat délelőtt közzétette Leó pápa levelét az amerikai néphez, amelyben imáiról biztosította őket a különleges alkalomból. A Szentatya szombat első felét lelkipásztori látogatáson töltötte a dél-olaszországi Lampedusa szigetén. Július 4-én este a Szentszék sajtóirodája arról tájékoztatta az újságírókat, hogy örömest fogadva Brian Birch az Egyesült Államok szentszéki nagykövetének meghívását, a Szentatya szombat este ellátogatott a nagykövet római rezidenciájára a nemzeti ünnep alkalmából. Péntek este a jeles évforduló előestéjén Leó pápa átvette a szabadságérmet az Egyesült Államok Nemzeti Alkotmány Központjától, elismerve élethosszig tartó elkötelezettségét a vallásszabadság, a lelkiismereti és a szólásszabadság előmozdítása iránt világszerte. A Chicagóban született pápa a Vatikánból küldött videó üzenetében szólt a Philadelphiában összegyűltekhez. Imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmat adjon a nemzet alapjául szolgáló alapvető eszmék, különösen az élet és a szabadság iránti megújult elkötelezettségre, és a következő szavakkal zárta beszédét: Isten áldja meg Amerikát! E nagyszerű ország fiaként, amelyet bátor férfiak és nők alapítottak, akik a szabadságról és egy jobb életről álmodtak maguk és gyermekeik számára, mondta Leó pápa, csatlakozom hozzátok, és Isten áldását kérem Amerika jövőjére, hogy továbbra is a függetlenségi nyilatkozat elején megfogalmazott magasztos eszmék vezessék a nemzet virágzását az egységben, az igazságosságban és a békében. Leó pápa videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 14. Leó pápa videó üzenetet küldött az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Arra buzdította a résztvevőket, hogy az eukarisztiából, a megújulás és az egység forrásából merítsenek erőt.
1: Dear brothers and sisters in Christ, I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage.
0: Legyen az eukarisztia továbbra is a megújulás és az egység forrása az Egyesült Államok számára, és adjon erőt az ország egyházának az evangelizációhoz és a társadalom további szolgálatához, mondta 14. Leó pápa videó üzenetében az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Az ország eukarisztikus öröksége messze nem merül feledésbe, hanem továbbra is a megújulás és az egység forrásaként kell szolgáljon, hangsúlyozta a pápa a július 5-én vasárnap közzétett videójában.
1: It is precisely through her recognition and reception of this gift that the Church in the United States will find strength to carry on her charitable service to the wider society, especially in the areas...
0: Az eukarisztia ajándékán keresztül az Egyesült Államok Egyháza erőt talál majd ahhoz, hogy folytassa karitatív szolgálatát a szélesebb társadalom számára, különösen az oktatás, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások területén, miközben folytatja evangelizációs küldetését. A nemzeti eukarisztikus zarándoklatot az Egyesült Államok szerte szentmisékkel, körmenetekkel és egyéb eseményekkel tartják meg évente, amelyre először 2024-ben került sor az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia nemzeti eukarisztikus újjáéledés kezdeményezésének részeként. Ennek célja a Krisztus és az eukarisztia iránti odaadás megújítása. A zarándoklatot 2025-ben, majd most 2026-ban is megismételték, ami idén egybeesik az ország függetlenségének 250. évfordulójával. Ahogyan keresztül haladtatok a 13 eredeti gyarmat közül számos területén, az ország egységéért, megújulásáért és gyógyulásáért imádkoztatok az Egy Nemzet Isten Alatt mottó jegyében. Ezek a szándékok az én szívemhez is közel állnak, hangsúlyozta Leó pápa üzenetében, idézve az idei zarándoklat témáját. Rámutatott, hogy az Úrra összpontosító zarándoklat jó módja az ország jeles évfordulója megünneplésének, és köszönetet mondott az Amerikai Püspöki Konferenciának és mindazoknak, akik megszervezték az eseményt. Miközben az ország földi hazája megalapításának évfordulóját ünnepli, remélem, hogy ez a zarándoklat élmény segít majd nektek a mennyei hazára is szegezni tekinteteteket, és emlékeztetőül szolgál majd arra, hogy az eukarisztia felbecsülhetetlen ajándék, nélkülözhetetlen táplálékunk. Videó üzenetében Leó pápa felidézte hazája fontos eukarisztikus örökségét, amely Isten nevében egyesült, és olyan hittel van átitatva, amely már a hivatalos megalapítása előtt is elismeri Isten szuverenitását. 14. Leó szerint ez azért van, mert 1583. szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén, a floridai Saint Augustine-ben spanyol felfedezők és telepesek hálaadó szentmisét mutattak be érkezésük után, majd a helyi Szelói törzsel lakomáztak. Valójában az idei zarándoklat pontosan ezen a helyen kezdődött. Ez a történelmi esemény sok mással együtt tanúsítja az Amerikai Egyesült Államok erős, bár nagyrészt ismeretlen eukarisztikus örökségét, jegyezte meg, ragaszkodva ahhoz, hogy annak továbbra is a megújulás és az egység forrásának kell lennie az ország számára. Ebben a tekintetben Leó pápa rámutatott, hogy ez az örökség hogyan terem továbbra is gyümölcsöt, megemlítve azokat a fontos amerikai szenteket, akik az évszázadok során radikális módon tanúskodtak az evangéliumról. Például megemlítette a New York-i és Georgia-i vértanúkat, Szent Kateri Tekakvitát, Szent Elizabeth Ann Seton-t, Szent Katalin Drexelt, Szent John Newman-t és tiszteletre méltó Fulton Sheen püspököt, akit hamarosan boldoggá avatnak. A pápa utalt Szent Francis Xavier Cabrini nővére is, akiről elnevezték a zarándoklat útvonalát, aki egy olasz-amerikai szerzetes nő volt, és a szegény bevándorlók lelki és anyagi szükségleteiről gondoskodott. Ő volt az első amerikai, akit szentként ismertek el. Ezeknek a szent férfiaknak és nőknek, valamint a hozzájuk hasonlóknak az intenzív apostoli tevékenysége nem lett volna lehetséges a tabernákulum előtti csendes ima perceiből naponta merített erő nélkül, figyelmeztetett a pápa. Ezután hangsúlyozta, hogy az eukarisztikus zarándoklaton résztvevők e fontos személyiségek nyomdokaiban járnak, és viszik tovább a hit örökségét. Utatok során nem hiányoztak a szentmisék, az eukarisztikus körmenetek és az oltári szentség imádása, amelyek megadták a szükséges erőt és táplálékot ahhoz, hogy folytassátok utatokat, mondta a pápa. Kiemelte, hogy Krisztus teste és vére az egyház élete a földön és a legdrágább kincse. Leó pápa videó üzenetének végén azt kívánta mindazoknak, akik részt vettek az amerikai nemzeti zarándoklaton, hogy helyezzék életüket Isten szerető gondviselése alá, és továbbra is ápolják az erős eukarisztikus életet közösségeikben.
2: Kestel Gándolfo plébánosa. Azt szeretnénk, hogy a pápa valóban jót pihenjen itt. Tadeusz Rozmus, lengyel szalézi atya, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a Vatikán médiának elmondta, hogy jó nyaralást kívánnak a Szent Atyának Kestel Gandolfóban. Csak azt akarjuk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt szándékának és céljának megfelelően, imával, pihenéssel, olvasással, sportolással. A helyi lakosok nagy örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet. Július 5-én kezdte meg a Szent Atya egy hónapos nyári pihenőidőszakát. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa július minden vasárnapján az úrangyala imádságot a Castel Gandolfói apostoli palota előtti szabadságtéren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki itt tartózkodása céljául, vagyis imádság, pihenés, olvasás és testmozgás. Ennek a kívánságának adott hangot Don Tadeusz Rozmus, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a vatikáni médiának adott interjúban. A lengyel szalézi pap beszámolt a pápa vakációjának első napjairól, felidézte a tavalyi nyaralását, és azt, hogy mennyire lelkesek a helyiek, amiért a pápa visszatért az apostoli palotába. Tadeusz atya mindenek előtt hálásnak érzi magát, mert 14. Leó pápa az apostoli palota erkélyéről elmondott első köszöntésében személyesen szólt hozzá és a plébániai közösséghez. Egyáltalán nem számított rá. Óriási meglepetés volt számomra, úgy értelmeztem, mint elismerést a mi pápai plébániánk részére. Még ha a jelenlévő vatikáni struktúrák itt önállóan is működnek, a kánonjog szerint a plébániára és plébánosára fontos szerep hárul. Nagyon szép gesztus volt a Szentatya részéről az egész közösségünk felé, mondta el Tadeusz atya. A plébános szerint Leó pápa idei tartózkodása más jellegű lesz, mint a tavalyi volt. A pápa már bejelentette, hogy ezt a nyári időszakot valódi pihenéssel akarja tölteni Castel Gandolfóban. A Szentatya világosan megmondta, hogy imádkozni, pihenni jött ide, azért, hogy az olvasásnak és a sporttevékenységnek szentelje magát. Nincsenek különösebb elvárásaink, egyszerűen azt akarjuk, hogy jól érezze magát itt, és derűsen tölthesse ezt az időt a kívánságának megfelelően. Ugyanez érvényes a hívekre is, akik örömmel várják, főként a vasárnap déli úrangyalaimákat és a többi lehetséges találkozót, amit maga Leó pápa vetített előre. A szalézi atya elmesélte, hogy számos alkalommal találkozott a pápával, aki gyakran kijárt Castel Gandolfóba az utóbbi évben. Leó pápának ugyanis szokásává vált, hogy hétfő délutántól kedd estig a Barberini villában tölti az időt, majd mielőtt visszatér a Vatikánba, köszönti az épület előtt ráváró híveket, vagy beszél az újságírókkal. Plébánosként lehetőségem nyílt váltani pár szót a Szentatyával, átadni neki néhány információt, vagy egyszerűen csak köszönteni őt. Nagyon szép pillanatok voltak, amelyekben érződött atyai közelsége. Remélem, hogy ez a hagyomány folytatódik majd a vakáció után is, mondta el Tadeusz atya. A tavalyi évre visszatekintve, mely az első nyár volt, amit Robert Francis Prevost pápaként Castel Gandolfóban töltött, Rozmus atya nagy meghatottsággal idézte föl a július 13-i szentmisét, amit a Szentatya a Villanovai Szent Tamás plébánián mutatott be. A kis templom nem tudta befogadni azt a sok hívőt, akik részt akartak venni a szertartáson. Ami a leginkább megmaradt a pap szívében, az a pillanat volt, amikor a pápa közvetlenül a plébániához fordult, és egy különleges ajándékot adott nekik. Egy gyönyörű liturgikus kelyhet ajándékozott nekünk. Az a megtiszteltetésért, hogy az egész közösség nevében átvehettem a kezéből, és megköszöntem ezt a gesztust. Papi életem legfontosabb pillanatai közé fog tartozni. Folytatva az emlékezést, Tadeusz Rozmus elmesélte, hogy Castel Gandolfó lakosainak szívében különleges helyet foglal el II. János Pál. A Szent Pápa neve rendszeresen előkerül a plébánia híveinek elbeszéléseiből. Vasárnap láttam, hogy többeknek könnyes volt a szeme. Sokan felidézték gyerekkorukat, amikor a pápák rendszeresen kijártak Castel Gandolfóba. Sokat beszéltek Szent II. János Pálról. A lakók egyszerűen úgy mondják, ő a mi pápánk volt. És amikor ráemlékeznek, tényleg érezhető a meghatottság. 14. Leó visszatérése feléleszti ezeket az emlékeket, és megadja az embereknek az érzést, hogy ez a szép pápai hagyomány tovább folytatódhat. A pápa vakációja idén egy fontos évfordulóra esik, 2026-ban lesz ugyanis 400 éve, hogy megkezdődött a pápák nyári tartózkodásának hagyománya Castel Gandolfóban. 8. Orbán indította el 1626-ban. Az egyházmegyével, a városi elöljárókkal és a plébániával közösen készülünk ennek az évfordulónak a megünneplésére. Rendkívüli alkalom ez arra, hogy megemlékezzünk Péter utódainak 4 évszázados jelenlétéről Castel Gandolfóban, és hogy aláhúzzuk ennek a helynek a fontosságát az egyház történelmében, zárta interjúját a Castel Gandolfói plébános. Ki volt az a villanovai Szent Tamás, akiről a Castel Gandolfói plébánia nevét kapta? A spanyolországi Fuentellánában született 1486-ban, és a közeli Villanueva de los Infantesben nőtt fel. Szülei példás keresztény módon éltek, amit a gyermekük is megörökölt. Rendkívüli értelmi képességei révén már 16 évesen a híres Alcalai Egyetemre került, ahol 20 évvel később Loyolai Szent Ignác is tanulni kezdett. Amikor Tamás édesapja meghal, örökségét édesanyja beleegyezésével kórházzá alakította át, pénzét szétosztotta a rászorulók között, s folytatta teológiai tanulmányait. Már 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az Alcalai Egyetemen. 30 éves korában lépett be az ágostonosok rendjébe, majd hamarosan pappá szentelték. A kolostorban teológiát tanított, gyóntató és igehirdető lett, melynek híre 5. Károly császár udvaráig is eljutott, aki be akarta őt vonni szolgálatába. Ám Tamás házfőnök maradt, majd a Szent Ágoston rend andalúziai és később a kasztíliai rendtartományának előjárója lett. Ez idő alatt rendjének sok hithirdetőjét küldte az új világba, akik Mexikóban egy máig is létező ágostonos rendtartományt alapítottak. Császári unszolásra, bár sokáig ellenállt, végül valenciai érsekké nevezték ki, ahová gyalog érkezett, és egy viseltes, szerzetes ruhában vonult be a székesegyházba. Szent Tamás lelkiismeretesen látogatta egyházmegyéjének minden plébániáját. Újszerű kezdeményezésként területi püspöki konferenciát alapított, ahol együttesen vitatták meg azután a visszásságokat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Sok órát töltött az oltári szentség előtt, de a szegényekről sem feledkezett meg, különösen nagy figyelmet tanúsítva az árvák és a hajléktalanok iránt. Halála előtt mindenét elajándékozta. Villanovai Tamást 1618-ban avatták boldoggá, 1658-ban pedig szentté avatták. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók műsora hallgatható. Az MTVA sajtó és marketing irodája az MT-vel azt közölte, idézem, az MTVA frissen megbízott ideglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. A tévében filmek lesznek láthatóak, egyelőre hírek nélkül. Az ideglenes vezérigazgató Horváth P. András felmentette a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 csatorna igazgatóját, és a hírek szerint egy másik vezető is távozott. Egyszerre több mint 60 embert menthettek fel a munkavégzés alól, írja összefoglalójában az Index. Az alaptörvény 17. módosítása újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében, jelentette ki az igazságügyi miniszter a törvényjavaslat parlamenti vitájában. Görög Márta azt mondta, az megteremti annak lehetőségét is, hogy Magyarországnak hamarosan új, a nemzet egységét és az alapvető jogok védelmén alapuló demokratikus hagyományokat tükröző alkotmánya legyen. A Fidesz ezérszónoka kijelentette, ez a javaslat tárgyalásra alkalmatlan, a Fidesz ezért nem is ad be módosító javaslatot, semmilyen formában nem tudnak asszisztálni hozzá, ezért csütörtökön tüntetnek ellene, közölte Gulyás Gergely. Orbán Viktor csütörtökön 18 órára békés demonstrációra hívta a támogatóit a Sándor palota elé, hogy tiltakozzanak az általa önkényuralminak nevezett intézkedések ellen. A korábbi miniszterelnök szerint a köztársasági elnök elleni fellépés veszélyes precedens teremt, ezért a jogállamiság védelmére szólított fel. A demonstráción Áder János volt államfő mond beszédet. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. Ez létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. Az országgyűlés elfogadta azt a Tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025-26-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. Három már korábban bejelentett változtatásokat tartalmazó törvényjavaslatot nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. Az egészségügyi törvénymódosítása a szifilisz fertőzések adatkezelésével függ össze, a köznevelési törvény változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, még a rendészeti feladatellátással kapcsolatos előterjesztés a terrorelhárítási központnak és az országgyűlési őrségnek a rendőrségbe történő beavadását szabályozza. A gazdasági és energetikai miniszter Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának, ezt Kapitány István a Facebook oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót, Mátrai Károlyt, valamint a társaság igazgatóságának elnökét, Szepek Gábort is. A fellebbviteli bíróság is bűnösnek találta Marine Le Pent hűtlen kezelésben, ugyanakkor az erre kiszabott 4 éves börtönbüntetést és a közügyektől való 5 éves eltiltásának mértékét csökkentette. Technikailag így Le Pen akár el is indulhatna a jövő évi francia elnök választáson, de korábban azt ígérte, nem fog úgy kampányolni, hogy nyomkövetőt kell hordania, jegyzi meg az Index hírportál. Ismét Ukrajna légvédelmének erősítését követelte a NATO tagállamoktól az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a tervek szerint személyesen vesz részt az Észak-Atlanti Szövetség ankarai csúcs találkozóján, az amerikai és az ukrán elnök is egyeztet majd. Végül az időjárásról, előbb borult lesz az ég, de aztán gyorsan csökken majd a felhőzet, zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő, a szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 28-29 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük Ellák, Jenő, Kilián és Eugén nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg e nevek eredetét. Az Ellák Attila hun uralkodó fiának a neve. Téves olvasatban terjedt el a helyes kiejtés az Ilek. Valószínű, hogy a név a török eredetű és azonos tűről fakad a jelek és az üllő névvel. A Jenő a honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé. Török eredetű, jelentése bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. A Kilián kelt eredetű név a magyarba latin közvetítéssel került, jelentése szerzetes, remete, cellában lakó. Az Eugén görög-német eredetű név jelentése jó születésű, előkelő, nemes nemzetségből való. A név magyar alakváltozata az ödön, Jenő névvel mesterségesen azonosították a 19. században. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1831-ben megszületett Dr. John Stead Pemberton, amerikai gyógyszerész, a Coca-Cola megalkotója. A szirup eredetileg fejfájás és gyomorpanaszok ellen készült, máig titkos recept szerint 1885-ben. A feltaláló a receptet és az értékesítés jogát 1888-ban Asa Candlernek adta el. Az eredeti italban a kóladió mellett többek között kokain is volt, ezt azonban 1906-ban az Amerikai Egyesült Államokban betiltották, az italban koffeinnel helyettesítették. 1621-ben megszületett Jean de La Fontaine, francia író és költő, aki állatmeséket írt, így például a Holló és a Róka, vagy a Tücsök és a Hangya című meséket. A mesékbe szőve éles iróniával bírálta kora társadalmi erkölcseit és általában az emberi gyarlóságot. 1838-ban megszületett Ferdinand Zeppelin, német altábornagy, a róla elnevezett kormányozható léghajó feltalálója. Katonai pályafutásának befejezése után a kormányozható léghajók problémájával kezdett foglalkozni. Megvásárolta a magyar származású Schwarz Dávid szabadalmát és továbbfejlesztette azt. Mivel a léghajók építése drága volt, sokáig nem talált támogatókra, pénzszerző akciókat szervezett, hogy folytathassa munkáját. A prototípus 1900-ban szállt fel, de az állandó tökéletesítések még sokáig folytak, és a kezdeti sikereket a rohamosan fejlődő repülőgép hamarosan kiszorította. 1869-ben megszületett Kandó Kálmán, az indukciós motor fejlesztője, a villamos vasút egyik megteremtője. Teljes nevén Egerfarmosi és Sztregovai Kandó Kálmán. A Budapesti Műegyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett, mellette érdekelte a villamosság és az elektrotechnika. A diploma és a katonai szolgálat után Franciaországban dolgozott, a Tesla-féle indukciós motor tervezésével és fejlesztésével foglalkozott. Ott elért sikereinek köszönhetően 1894-ben Megvárt András, a Ganzjár akkori vezérigazgatója visszahívta Magyarországra, hogy megszervezze a háromfázisú indukciós motorok itthoni gyártását. A tervezési folyamat során jött rá, hogy ezeket a motorokat a vasúti vontatásban is lehetne hasznosítani. 1907-től 1915-ig Olaszországban élt, első önálló fejlesztése az Olasz Vasúttársaság kérésére tervezett vasútvillamosítási rendszer volt. Az első világháború kitörésekor hazajött és haláláig egy olyan gépet igyekezett kifejleszteni, amelynek segítségével a villamosított vasút az országos elektromos hálózatról működhetne. Kandónak 1895 után összesen 69 megadott szabadalma volt. 1931-ben halt meg, másfél évvel találmánya, az első fázisváltós egységmozdony műszakrendőri próbája előtt. 1938-ban megszületett Koncz Gábor, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rendező. Érdemes művész és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1953-ban Budapesten megszületett Kocsis Ferenc, birkózó mesteredző, aki 1980-ban Moszkvában olimpiát nyert. 1966 óta birkózott. A kinizsi húsos, a budapesti honvéd 1973-tól a Ganzmávag versenyzője volt. Kötött fogásban négyszer Európa-bajnok, egyszer VB bronzérmes, ezüstérmes, világbajnok és olimpiai bajnok címet szerzett. 1986-tól az újpesti Dózsa, 1991-től egyben a válogatott edzője is, mesteredző. 1911-ben Kecskeméten földrengés volt, az épületek negyede megsérült. Hajnali 2 órakor rövid ideig tartó, nagy erejű földrengés volt Kecskemét északkeleti határában, melyet több kisebb utórengés követett. A földrengés Győrtől Szegedig érezhető volt, de észlelték a temesvári, zágrábi és ógyallai mérőállomáson is. Sok épület, az ingatlanok mintegy negyede azonban megsérült, több ház összeomlott. 1967-ben meghalt Vivien Leigh, Oscar-díjas brit színésznő. Az 1939-ben bemutatott Margaret Mitchell azonos című regényéből készült Elfújta a szél hatalmas kasszasiker és minden idők legsikeresebb filmje volt 1965-ig. A Victor Fleming rendezte, David Selznick produkcióban készült költséges és látványos filmben Vivien játszotta Scarlett O'Hara szerepét, Claire Gable, Rhett Butlert és Olivia de Havilland Melanie-t. Az amerikai polgárháború idején játszódó filmben a szentimentálisan feldolgozott szerelmi történetre helyeződött a hangsúly. Scarlett O'Hara sorsa könnyekig meghatotta a nézőket. Legismertebb filmjei voltak Az elfújta a szél, A Lady Hamilton, A vágy villamosa és A bolondok hajója. 1995-ben meghalt Kovács Pál, hatszoros olimpiai bajnok vívó, sportvezető, honvédtiszt. Kovács Attila és Kovács Tamás világbajnok vívó kapja. Helsinkiben csapatban és egyéniben is aranyérmet nyert. 1929 és 1944 között Európa bajnok, hétszeres világbajnok és ötszörös olimpiai bajnok címet szerzett csapatban, egyéniben pedig kétszeres VB ezüstérmes, kétszeres világbajnok, valamint olimpiai bronzérmes és olimpiai bajnok volt. 1963-tól 1968-ig a Magyar Vívó Szövetség elnöke, 1968-tól a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, 1976-tól 1988-ig a Nemzetközi Vívó Szövetség alelnöke volt. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Jövő héten csütörtöktől vasárnapig lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Július 16-án csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Tejnek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében majd 17-én pénteken délután véradást is tartanak. Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók műsora hallgatható. Az MTVA sajtó és marketing irodája az MT-vel azt közölte, idézem, az MTVA frissen megbízott ideglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. A tévében filmek lesznek láthatóak, egyelőre hírek nélkül. Az ideglenes vezérigazgató Horváth P. András felmentette a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 csatorna igazgatóját, és a hírek szerint egy másik vezető is távozott. Egyszerre több mint 60 embert menthettek fel a munkavégzés alól, írja összefoglalójában az Index. Az alaptörvény 17. módosítása újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében, jelentette ki az igazságügyi miniszter a törvényjavaslat parlamenti vitájában. Görög Márta azt mondta, az megteremti annak lehetőségét is, hogy Magyarországnak hamarosan új, a nemzet egységét és az alapvető jogok védelmén alapuló demokratikus hagyományokat tükröző alkotmánya legyen. A Fidesz ezérszónoka kijelentette, ez a javaslat tárgyalásra alkalmatlan, a Fidesz ezért nem is ad be módosító javaslatot, semmilyen formában nem tudnak asszisztálni hozzá, ezért csütörtökön tüntetnek ellene, közölte Gulyás Gergely. Orbán Viktor csütörtökön 18 órára békés demonstrációra hívta a támogatóit a Sándor palota elé, hogy tiltakozzanak az általa önkényuralminak nevezett intézkedések ellen. A korábbi miniszterelnök szerint a köztársasági elnök elleni fellépés veszélyes precedens teremt, ezért a jogállamiság védelmére szólított fel. A demonstráción Áder János volt államfő mond beszédet. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. Ez létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. Az országgyűlés elfogadta azt a Tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025-26-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. Három már korábban bejelentett változtatásokat tartalmazó törvényjavaslatot nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. Az egészségügyi törvénymódosítása a szifilisz fertőzések adatkezelésével függ össze, a köznevelési törvény változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, még a rendészeti feladatellátással kapcsolatos előterjesztés a terrorelhárítási központnak és az országgyűlési őrségnek a rendőrségbe történő beavadását szabályozza. A gazdasági és energetikai miniszter Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának, ezt Kapitány István a Facebook oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót Mátrai Károlyt, valamint a társaság igazgatóságának elnökét Cepek Gábort is. Ismét Ukrajna légvédelmének erősítését követelte a NATO tagállamoktól az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a tervek szerint személyesen vesz részt az Észak-Atlanti Szövetség ankarai csúcs találkozóján, az amerikai és az ukrán elnök is egyeztet majd. Végül az időjárásról, előbb borult lesz az ég, de aztán gyorsan csökken majd a felhőzet, zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő, a szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 28-29 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
3: Reklám.

0: Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdővezte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak 2026. július 8-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója, Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Füle Lajos, Ha csendben lennél című versét Babócsai Réka mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Harmadik Jenő pápáról és a kínai ferences vértanúkról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárja, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió Foglalkozástani és Munkabiztonságtani Ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Szoktuk mondani, ugye, hogy a mozgás az maga az élet. És számos olyan betegség van, amit mozgással jelentősen megváltoztathatunk pozitív, tehát gyógyíthatjuk. Ami a lényeg, hogy például a múltkor említettem önnek az epigenetikai öröklődés kérdését, amit Svédországban a Karolinska Egyetemen kísérleteztek ki, és tulajdonképpen az egész megelőző orvoslás szemléletét megváltoztat, mert ők azt állapították meg például, hogy a stresszoldás segítségével a DNS konfigurációt meg lehet változtatni, és mozgással, ugye a metilgyök az, ami a memóriát viszi a DNS-be, tehát az, hogy ön magas, szép, okos, de mondjuk cukorbetegségre hajlamos. Hogyha én rendszeresen mozgok, és megfelelően táplálkozom, akkor én ezt a metilgyököt a mozgással, úgynevezett demetilációs folyamat során ki tudom vinni a DNS konfigurációmból, hogy én cukorbetegre hajlamos vagyok, és azt hozom be, hogy egészséges vagyok, tehát már a gyerekeimnek ezt fogom örökíteni. Tehát a mozgásnak itt nagy jelentősége van. De például a mozgás az ágyban fekvő betegeknek is muszáj, mert bármilyen betegségben valamilyen mozgásformát lehet passzívan vagy aktívan végeztetni, mert ha nem, például a fekvő betegek ehetnek akár mennyi kalciumtartalmú ételt, bármit, de nem fog beépülni a csontrendszerükbe, csak mozgás által. Tehát itt is ugye a mozgás. Vagy beszéltünk a Stanford Egyetemnek a kísérletéről, ami tulajdonképpen vizsgálta ugye az élethosszig tartó úgynevezett rokkantsági indexet, és azt mondja, hogy három fontos tényező van, és az ebből az egyik tényező az maga a mozgás. A dohányzás az mindenütt szerepel például, de ott van a mozgás, ami azt jelenti, hogy ha én mozgok, aktív vagyok, akkor én a rokkantsági küszöb fölött maradok, önellátó leszek, ha alá kerülök, akkor meg segítségre szorulok, és egyre többre. És akkor itt van a másik fontos kérdés, amit érdemes, ugye, és ezt is említettünk a múltkor, de itt a mozgásnak a kérdésköre, hogy például Barabási Albert László, a Harvard Egyetem professzora, aki fizikus, ő az, aki ugye kitalálta a betegségkészlet fogalmát. És ő azt mondja, hogy például az inaktivitásnak, a mozgáshiánynak a betegségkészletében oda tartozik a szív- és érrendszeri megbetegedés, a kettes típusú cukorbetegség, a depresszió, a hízás.
1: Meg gondolom, mozgásszervi betegségek is, nem?
0: Hát a mozgásszervi betegségek olyan módon, persze, hogyha az ember nem mozog, amit nem használ, azt elveszíti, tehát ennek egyenes következménye. Tehát, hogy ha nem mozgunk, előre vastagbélrák, az is az inaktivitás diszisómiához, vagyis betegségkészletéhez tartozik. Tehát az életmódodból következtetni tud arra, hogy milyen megbetegedéseid lesznek. Vagyis hol kell neked változtatni, hogy ne betegedj meg. Tehát a prediktív orvoslás ilyen szempontból több, mert még ugyan nem vagyok beteg, de ha így folytatom, majd beteg leszek. És akkor a másik, ami fontos, hogy ezek mindig egyénre szabott profilok. Tehát lehet, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy szaladjon, vagy ússzon, vagy nem tudom micsoda, de ez mindenkire nem igaz. Hát van, aki akinek ez a jó, van akinek az a jó, nem beszélve arról, hogy egy víziszonyos embernek hiába mondom, hogy menjen úszni, mert nem fog. Tehát a pácienssel is egyeztetni kell, a lehetőségeket vagy kockázatokat felmérni, és ennek következtében lehet kialakítani az úgynevezett mozgás profilt, ami majd segít abba, hogy bizonyos betegségeket el lehessen kerülni.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió Foglalkozástani és Munkabiztonságtani Ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, útinform hírekkel folytatjuk. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. Szintén a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenő helyett lezárták aszfaltozás miatt. Még mindig az M3-as autópályán új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 3-as főúton Miskolc belterületén a Harsányi felüljáró és a Futó utca csomópontja között felújítják a burkolatot. Mindkét oldalon lezártak egy sávot, így most irányonként egy sáv járható. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést. Innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van, több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak. Az 1-es és a 2-es, valamint a 3-as és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv zárására kell számítani. A 33-as főúton Tiszafüred és az egyeki elágazás között kaszálnak. A 33-as és a 45-ös kilométer között lassan mozgó munkagépet kell kikerülni az arra közlekedőknek. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Karcag belterületén a Dózsa-György úton a Táncsics Mihály körút kereszteződéséhez közel felújítják a burkolatot. Az 1-es kilométernél egy részen az utat teljes szélességében lezárták, az 1-es és a 2-es kilométer között pedig egy sávon lehet csak haladni. A lezárt szakaszt önkormányzati utakon lehet kikerülni, a terelő utat sárga táblákkal jelzik. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Kisvárda összekötő úton, Kisvárda belterületén a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Krucsai Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek, ezért a Bajcsi-Zsilinszky utcát egy rövid szakaszon lezárták, kerülni helyben lehet. A Tisza középső szakaszán nem üzemel a komp, Tisza-Tardos és Tisza-Lök között, Vezsenyi és Martfű között, valamint Nagyrév és Tisza-Bök között. A balatoni komp Szántódrévből 7 órától 23 óra 30-ig jár, Tihanyrévből 7 óra 15 perctől 23 óra 45 percig közlekedik fél óránként. Kedves hallgatóink, útinform híreket hallottak az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma hajnalban egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, komoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként előfordulhatnak, északkeleten egy-egy zivatar sem kizárt. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 13 és 21, délután 26 és 32 fokot mérhetünk. Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél azonban több felé megerősödik. Hajnalban 10 és 18, napközben 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 25 és 31 fokig melegszik fel a levegő. Szombaton a kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, csapadék nem valószínű. Az északi szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Vasárnap napos idő valószínű, többnyire kevés felhővel. Zápor, esetleg zivatar azonban nem zárható ki. Az északi szél megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 13 és 21, délután 27 és 32 fok között alakulhat. A légkörben zajló melegedés miatt az időjárás változásokra érzékenyeknél fejfájás, vérnyomás változás jelentkezhet. Emellett tart a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka, egyszerre fásszárú, illetve lágyszárú allergének virágpora okozhat tüneteket. A perzsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hárs, a szelíd gesztenye, a ciprus és tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan a magas, nagyon magas, a kladoszpóriumé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. A késői virágzású fák, valamint már a pázsit fűfélék és a lágyszárú allergének pollenjére érzékeny allergiások is számíthatnak allergiás tünetekre, melyek elsősorban orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés formájában jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Füle Lajos, ha csendben lennél. Ha csendben lennél, lenne rá okod, tán felfigyelnél, mint a pásztorok. Ők hallottak és láttak, mert lehet az éjszakában angyaléneket hallani, csak a lélek csendje kell hozzá. Mikor nem ember énekel, mikor felülről jön az üzenet, mikor valaki nyitja a füledet, s az ég, a föld, a lélek, az anyag beszélni kezd mind, vagy visszhangot ad. Ha csendben lennél, szinte hallanád a molekulák termikus zaját, sőt, hallanál a földi zaj helyett égi igét és angyaléneket, szívig elérőt és csodálatost, s véget nem érő ünnep jönne most.
1: Füle Lajos, ha csendben lennél című versét Babócsai Réka mondta el. Füle Lajos 1925-ben született Cegléden, a helybeli Kossuth gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten, a Műszaki Egyetemen építészmérnöki oklevelet szerzett. Városrendezéssel foglalkozó szakemberként járta az országot, miközben Jézus Krisztus tanítványaként sokfelé tett bizonyságot hitéről. Versei, énekei is vallomások, tanúságtételek. Feleségével és családjával 1989-ben költöztek Vásárosnaményba. 1989-től jelennek meg kötetei, a református lapok is sorra közölték írásait. 2015-ben hunyt el Vásárosnaményban.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok Szentszéki nagykövetéhez. A Szentatya videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 400 éve nyaralnak a pápák Castel Gandolfóban. Azt szeretnénk, hogy Leó pápa valóban jót pihenjen itt, nyilatkozta a plébános.

0: Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok szentszéki nagykövetéhez. Az USA alapításának 250. évfordulóját, július 4-ét ünnepelve, 14. Leó látogatást tett Brian Birch amerikai szentszéki nagykövetnél. Július 4-e a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója. Ennek megfelelően a Vatikán szombat délelőtt közzétette Leó pápa levelét az amerikai néphez, amelyben imáiról biztosította őket a különleges alkalomból. A Szentatya szombat első felét lelkipásztori látogatáson töltötte a dél-olaszországi Lampedusa szigetén. Július 4-én este a Szentszék sajtóirodája arról tájékoztatta az újságírókat, hogy örömest fogadva Brian Birch az Egyesült Államok szentszéki nagykövetének meghívását, a Szentatya szombat este ellátogatott a nagykövet római rezidenciájára a nemzeti ünnep alkalmából. Péntek este a jeles évforduló előestéjén Leó pápa átvette a szabadságérmet az Egyesült Államok Nemzeti Alkotmány Központjától, elismerve élethosszig tartó elkötelezettségét a vallásszabadság, a lelkiismereti és a szólásszabadság előmozdítása iránt világszerte. A Chicagóban született pápa a Vatikánból küldött videó üzenetében szólt a Philadelphiában összegyűltekhez. Imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmat adjon a nemzet alapjául szolgáló alapvető eszmék, különösen az élet és a szabadság iránti megújult elkötelezettségre, és a következő szavakkal zárta beszédét: Isten áldja meg Amerikát! E nagyszerű ország fiaként, amelyet bátor férfiak és nők alapítottak, akik a szabadságról és egy jobb életről álmodtak maguk és gyermekeik számára, mondta Leó pápa, csatlakozom hozzátok, és Isten áldását kérem Amerika jövőjére, hogy továbbra is a függetlenségi nyilatkozat elején megfogalmazott magasztos eszmék vezessék a nemzet virágzását az egységben, az igazságosságban és a békében. Leó pápa videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 14. Leó pápa videó üzenetet küldött az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Arra buzdította a résztvevőket, hogy az eukarisztiából, a megújulás és az egység forrásából merítsenek erőt.
1: Dear brothers and sisters in Christ, I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage.
0: Legyen az eukarisztia továbbra is a megújulás és az egység forrása az Egyesült Államok számára, és adjon erőt az ország egyházának az evangelizációhoz és a társadalom további szolgálatához, mondta 14. Leó pápa videó üzenetében az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Az ország eukarisztikus öröksége messze nem merül feledésbe, hanem továbbra is a megújulás és az egység forrásaként kell szolgáljon, hangsúlyozta a pápa a július 5-én vasárnap közzétett videójában.
1: It is precisely through her recognition and reception of this gift that the Church in the United States will find strength to carry on her charitable service to the wider society, especially in the areas...
0: Az eukarisztia ajándékán keresztül az Egyesült Államok Egyháza erőt talál majd ahhoz, hogy folytassa karitatív szolgálatát a szélesebb társadalom számára, különösen az oktatás, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások területén, miközben folytatja evangelizációs küldetését. A nemzeti eukarisztikus zarándoklatot az Egyesült Államok szerte szentmisékkel, körmenetekkel és egyéb eseményekkel tartják meg évente, amelyre először 2024-ben került sor az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia nemzeti eukarisztikus újjáéledés kezdeményezésének részeként. Ennek célja a Krisztus és az eukarisztia iránti odaadás megújítása. A zarándoklatot 2025-ben, majd most 2026-ban is megismételték, ami idén egybeesik az ország függetlenségének 250. évfordulójával. Ahogyan keresztül haladtatok a 13 eredeti gyarmat közül számos területén, az ország egységéért, megújulásáért és gyógyulásáért imádkoztatok az Egy Nemzet Isten Alatt mottó jegyében. Ezek a szándékok az én szívemhez is közel állnak, hangsúlyozta Leó pápa üzenetében, idézve az idei zarándoklat témáját. Rámutatott, hogy az Úrra összpontosító zarándoklat jó módja az ország jeles évfordulója megünneplésének, és köszönetet mondott az amerikai püspöki konferenciának és mindazoknak, akik megszervezték az eseményt. Miközben az ország földi hazája megalapításának évfordulóját ünnepli, remélem, hogy ez a zarándoklat élmény segít majd nektek a mennyei hazára is szegezni tekinteteteket, és emlékeztetőül szolgál majd arra, hogy az eukarisztia felbecsülhetetlen ajándék, nélkülözhetetlen táplálékunk. Videó üzenetében Leó pápa felidézte hazája fontos eukarisztikus örökségét, amely Isten nevében egyesült, és olyan hittel van átitatva, amely már a hivatalos megalapítása előtt is elismeri Isten szuverenitását. 14. Leó szerint ez azért van, mert 1583. szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén, a floridai Saint Augustine-ben spanyol felfedezők és telepesek hálaadó szentmisét mutattak be érkezésük után, majd a helyi Szelói törzsel lakomáztak. Valójában az idei zarándoklat pontosan ezen a helyen kezdődött. Ez a történelmi esemény sok mással együtt tanúsítja az Amerikai Egyesült Államok erős, bár nagyrészt ismeretlen eukarisztikus örökségét, jegyezte meg, ragaszkodva ahhoz, hogy annak továbbra is a megújulás és az egység forrásának kell lennie az ország számára. Ebben a tekintetben Leó pápa rámutatott, hogy ez az örökség hogyan terem továbbra is gyümölcsöt, megemlítve azokat a fontos amerikai szenteket, akik az évszázadok során radikális módon tanúskodtak az evangéliumról. Például megemlítette a New York-i és georgiai vértanúkat, Szent Kateri Tekakvitát, Szent Elizabeth Ann Seatont, Szent Katalin Drexelt, Szent John Newmant és tiszteletre méltó Fulton Sheen püspököt, akit hamarosan boldoggá avatnak. A pápa utalt Szent Francis Xavier Cabrini nővére is, akiről elnevezték a zarándoklat útvonalát, aki egy olasz-amerikai szerzetes nő volt, és a szegény bevándorlók lelki és anyagi szükségleteiről gondoskodott. Ő volt az első amerikai, akit szentként ismertek el. Ezeknek a szent férfiaknak és nőknek, valamint a hozzájuk hasonlóknak az intenzív apostoli tevékenysége nem lett volna lehetséges a tabernákulum előtti csendes ima perceiből naponta merített erő nélkül, figyelmeztetett a pápa. Ezután hangsúlyozta, hogy az eukarisztikus zarándoklaton résztvevők e fontos személyiségek nyomdokaiban járnak, és viszik tovább a hit örökségét. Utatok során nem hiányoztak a szentmisék, az eukarisztikus körmenetek és az oltári szentség imádása, amelyek megadták a szükséges erőt és táplálékot ahhoz, hogy folytassátok utatokat, mondta a pápa. Kiemelte, hogy Krisztus teste és vére az egyház élete a földön és a legdrágább kincse. Leó pápa videó üzenetének végén azt kívánta mindazoknak, akik részt vettek az amerikai nemzeti zarándoklaton, hogy helyezzék életüket Isten szerető gondviselése alá, és továbbra is ápolják az erős eukarisztikus életet közösségeikben.
2: Keszter Gándolfo plébánosa. Azt szeretnénk, hogy a pápa valóban jót pihenjen itt. Tadeusz Rozmus, lengyel szalézi atya, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a Vatikáni médiának elmondta, hogy jó nyaralást kívánnak a Szentatyának Keszter Gándolfóban. Csak azt akarjuk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt szándékának és céljának megfelelően, imával, pihenéssel, olvasással, sportolással. A helyi lakosok nagy örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenőidőszakát. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa július minden vasárnapján az úrangyala imádságot a Castel Gandolfói apostoli palota előtti szabadságtéren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki itt tartózkodása céljául, vagyis imádság, pihenés, olvasás és testmozgás. Ennek a kívánságának adott hangot Don Tadeusz Rozmus, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a vatikáni médiának adott interjúban. A lengyel szalézi pap beszámolt a pápa vakációjának első napjairól, felidézte a tavalyi nyaralását, és azt, hogy mennyire lelkesek a helyiek, amiért a pápa visszatért az apostoli palotába. Tadeusz atya mindenek előtt hálásnak érzi magát, mert 14. Leó pápa az apostoli palota erkélyéről elmondott első köszöntésében személyesen szólt hozzá és a plébániai közösséghez. Egyáltalán nem számított rá. Óriási meglepetés volt számomra, úgy értelmeztem, mint elismerést a mi pápai plébániánk részére. Még ha a jelenlévő vatikáni struktúrák itt önállóan is működnek, a kánonjog szerint a plébániára és plébánosára fontos szerep hárul. Nagyon szép gesztus volt a Szentatya részéről az egész közösségünk felé, mondta el Tadeusz atya. A plébános szerint Leó pápa idei tartózkodása más jellegű lesz, mint a tavalyi volt. A pápa már bejelentette, hogy ezt a nyári időszakot valódi pihenéssel akarja tölteni Castel Gandolfóban. A Szentatya világosan megmondta, hogy imádkozni, pihenni jött ide, azért, hogy az olvasásnak és a sporttevékenységnek szentelje magát. Nincsenek különösebb elvárásaink, egyszerűen azt akarjuk, hogy jól érezze magát itt, és derűsen tölthesse ezt az időt a kívánságának megfelelően. Ugyanez érvényes a hívekre is, akik örömmel várják, főként a vasárnap déli úrangyalaimákat, és a többi lehetséges találkozót, amit maga Leó pápa vetített előre. A szalézi atya elmesélte, hogy számos alkalommal találkozott a pápával, aki gyakran kijárt Castel Gandolfóba az utóbbi évben. Leó pápának ugyanis szokásává vált, hogy hétfő délutántól kedd estig a Barberini villában tölti az időt, majd mielőtt visszatér a Vatikánba, köszönti az épület előtt ráváró híveket, vagy beszél az újságírókkal. Plébánosként lehetőségem nyílt váltani pár szót a Szentatyával, átadni neki néhány információt, vagy egyszerűen csak köszönteni őt. Nagyon szép pillanatok voltak, amelyekben érződött atyai közelsége. Remélem, hogy ez a hagyomány folytatódik majd a vakáció után is, mondta el Tadeusz atya. A tavalyi évre visszatekintve, mely az első nyár volt, amit Robert Francis Prevost pápaként Castel Gandolfóban töltött, Rozmus atya nagy meghatottsággal idézte föl a július 13-i szentmisét, amit a Szent Atya a Villanovai Szent Tamás plébánián mutatott be. A kis templom nem tudta befogadni azt a sok hívőt, akik részt akartak venni a szertartáson. Ami a leginkább megmaradt a pap szívében, az a pillanat volt, amikor a pápa közvetlenül a plébániához fordult, és egy különleges ajándékot adott nekik. Egy gyönyörű liturgikus kelyhet ajándékozott nekünk. Az a megtiszteltetés ért, hogy az egész közösség nevében átvehettem a kezéből, és megköszöntem ezt a gesztust. Papi életem legfontosabb pillanatai közé fog tartozni. Folytatva az emlékezést, Tadeusz Rozmus elmesélte, hogy Castel Gandolfó lakosainak szívében különleges helyet foglal el II. János Pál. A Szent Pápa neve rendszeresen előkerül a plébánia híveinek elbeszéléseiből. Vasárnap láttam, hogy többeknek könnyes volt a szeme. Sokan felidézték gyerekkorukat, amikor a pápák rendszeresen kijártak Castel Gandolfóba. Sokat beszéltek Szent II. János Pálról. A lakók egyszerűen úgy mondják, ő a mi pápánk volt. És amikor ráemlékeznek, tényleg érezhető a meghatottság. 14. Leó visszatérése feléleszti ezeket az emlékeket, és megadja az embereknek az érzést, hogy ez a szép pápai hagyomány tovább folytatódhat. A pápa vakációja idén egy fontos évfordulóra esik. 2026-ban lesz ugyanis 400 éve, hogy megkezdődött a pápák nyári tartózkodásának hagyománya Castel Gandolfóban. 8. Orbán indította el 1626-ban. Az egyházmegyével, a városi elöljárókkal és a plébániával közösen készülünk ennek az évfordulónak a megünneplésére. Rendkívüli alkalom ez arra, hogy megemlékezzünk Péter utódainak 4 évszázados jelenlétéről Castel Gandolfóban, és hogy aláhúzzuk ennek a helynek a fontosságát az egyház történelmében, zárta interjúját a Castel Gandolfói plébános. Ki volt az a villanovai Szent Tamás, akiről a Castel Gandolfói plébánia nevét kapta? A spanyolországi Fuentellánában született 1486-ban, és a közeli Villanueva de los Infantesben nőtt fel. Szülei példás keresztény módon éltek, amit a gyermekük is megörökölt. Rendkívüli értelmi képességei révén már 16 évesen a híres Alcalai Egyetemre került, ahol 20 évvel később Loyolai Szent Ignác is tanulni kezdett. Amikor Tamás édesapja meghal, örökségét édesanyja beleegyezésével kórházzá alakította át, pénzét szétosztotta a rászorulók között, s folytatta teológiai tanulmányait. Már 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az Alcalai Egyetemen. 30 éves korában lépett be az ágostonosok rendjébe, majd hamarosan pappá szentelték. A kolostorban teológiát tanított, gyóntató és igehirdető lett, melynek híre 5. Károly császár udvaráig is eljutott, aki be akarta őt vonni szolgálatába. Ám Tamás házfőnök maradt, majd a Szent Ágoston rend andalúziai és később a kasztíliai rendtartományának előjárója lett. Ez idő alatt rendjének sok hithirdetőjét küldte az új világba, akik Mexikóban egy máig is létező ágostonos rendtartományt alapítottak. Császári unszolásra, bár sokáig ellenállt, végül valenciai érsekké nevezték ki, ahová gyalog érkezett, és egy viseltes, szerzetes ruhában vonult be a székesegyházba. Szent Tamás lelkiismeretesen látogatta egyházmegyéjének minden plébániáját. Újszerű kezdeményezésként területi püspöki konferenciát alapított, ahol együttesen vitatták meg azután a visszásságokat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Sok órát töltött az oltári szentség előtt, de a szegényekről sem feledkezett meg, különösen nagy figyelmet tanúsítva az árvák és a hajléktalanok iránt. Halála előtt mindenét elajándékozta. Villanovai Tamást 1618-ban avatták boldoggá, 1658-ban pedig szentté avatták. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Az apostolok névsora nem különösebben lenyűgöző. Egyszerű emberek, halászok, vámos, lázadó lelkületű zelóta. Némelyikük később elárulja vagy megtagadja Jézust. Gondoljunk Júdásra és Péterre, s van, aki úgy eltűnik a szentírási sorok között, hogy semmit sem tudunk róla. 12 név, 12 különálló sors, élettörténet, temperamentum, küzdelem és vágy. Mennyire sokat mondó ez? Jézus itt nem tömegeket hív, hanem néhány személyt. Nem tanítványokat toboroz, hanem kapcsolatot kezdeményez. Ezek az emberek nem az erényeik vagy kimagasló képességeik miatt kerültek Jézushoz közel, hiszen nem voltak kiváló vezetők, írástudók, sem kivételes erkölcsi példák. Egyszerű emberek voltak, hétköznapi gyengeségekkel és belső törékenységgel. Jézus mégis bennük látott jövőt. Ezt olvassuk. Jézus hatalmat adott nekik. Ez nem másokon uralkodó hatalom, hanem gyógyító erő, irgalmat közvetítő jelenlét. Olyan hatalom, amely nem a maga akaratát érvényesíti, hanem Isten erejét hordozza. Ilyen hatalom csak annak adható, aki nem önmagáért él, és nem saját magáért akar cselekedni. A tanítvány mindig Krisztust viszi, ezért az ő hatalma a legnagyobb alázattal jár. A tanítványok nem váltak azonnal apostollá. A meghívás mindig egy út kezdete. Az apostolok névsora nyitott. Ma is újraírja Isten a történelmet, új neveket szólít meg, talán engem is.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagy Uram 219-es, az Éneklőegyház énekeskönyv 179-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 225-ös számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent Vagy Uram 219-es, az Éneklőegyház énekeskönyv 179-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 225-ös számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai szentmisénket egy édesapa megtérésért ajánljuk föl. Egyre inkább érzi az emberiség azt, hogy milyen nagy kegyelem, hogyha hinni tudunk. És nem elítélő módon, hanem az imádságnak a szeretetével közeledünk mindazok felé, akik még a hit kegyelmét nem kapták meg. Tegyük ezt ma is. Segítsünk azoknak, akik még távol járnak az Úrtól, hogy ez a segítség, ez rajtunk is segítsen, hogy még közelebb jussunk hozzá. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a szentmisén, ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyanom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes gyarokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenekhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Olvasmány Ozeás próféta könyvéből. A nép hibáit ostorozza prófétája által az Úr. Lombos szőlőtő Izrael, gyümölcse méltó hozzám. Amilyen sok volt a gyümölcse, olyan sok oltárt emelt, amilyen bőségesen termett a földje, olyan bőségesen állított fel bálványoszlopokat. Szívük megoszlott, de most majd megbűnhődnek. Az Úr maga töri majd össze bálványoszlopaikat, pusztítja el oltáraikat. Hiszen már is mondják, nincs nekünk királyunk, az Urat sem féljük. A király pedig mit tehet velük? Elveszett Szamaria, királya olyan, mint a letört ág a vízszínén. Elpusztulnak a bálványmagaslatok,

0: Izrael vétkezett, lapu és tövisnő majd oltáraikon, és ők majd így szólnak a hegyekhez: borítsatok el minket, s a halmokhoz omoljatok ránk. Vessetek magatoknak igazságot, és akkor szeretetet arathatok. Szántsátok fel a töretlen földet, itt az ideje, hogy az Urat keressétek. Akkor majd eljön, hogy igazságra tanítson titeket. Ez az Isten igéje.
1: Istenem.

0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten!
0: Jézus odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, gyógyítsanak betegeket és minden bajt és betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután testvére András, Zebedeus fiai Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánoáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, a szamaritánus városába ne menjetek, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Ezek az evangélium igéi. Kedves jó testvérek, Jézus kiválasztja az apostolokat, és furcsa, de már akkor tudja, hogy Júdás el fogja őt árulni, de nem azért, mert az evangéliumban is hozzá van tűzve az ő nevéhez. Ez, hiszen az evangéliumot már az események után írták le, tehát nyilván hozzátette a Szentíró, Szent Máté, hogy hát ő az a Júdás, aki elárulta Jézust. A szavak, amelyekkel Jézus megbízza őket, hogy folytassák azt a művet, amelyet ő elkezdett. Az, hogy Isten hatalmával tudnak gyógyítani, ez mutatja az ő küldetésüknek a valóságát, igazságát, hitelességét. Még itt nincs annyira kiemelve az az ige hirdetés, amelyen keresztül föl kell tárniuk majd Jézus megváltói művét, hiszen még ez abban az eseményben játszódik le időben, amikor még Jézus él. Elközelgett a mennyek országa. Nem azt jelenti, hogy már itt van, hanem közeleg. Amikor Jézus föltámad és visszatér a mennybe, akkor ez a mennyek országa már jelen van itt a földön oly módon is, hogy az apostoli ige hirdetés nyomán a hívő emberek az isteni kegyelmet megkapva az Isten országához tartoznak. Amikor Jézus erről beszél, akkor még az Isten országát ő maga jelenti, és nem csak a személye, hanem a működése, prédikációi, és az apostoloknak az a hite, amellyel követik őt. Amikor visszatér Jézus az mennybe, akkor az Isten országát az apostolok jelenítik meg az ő személyükben, és azok az emberek, akik az ő ige hirdetésük nyomán hinni fognak Krisztusban. Ahhoz, hogy az Isten országa kellő módon tudjon terjedni, szükség van a Szentlélek eljövetelére, és jól tudjuk, hogy bár ott volt a félelem, de az igazi buzgóság akkor jelenik meg az apostolokban, amikor a Szentlélek leszáll rájuk, és ilyen módon már az Isten országának nem csak megjelenítői lesznek, hanem a harcos szót finoman kell érteni, annak hirdetői, harcos hirdetők, olyanok, akik már nem félnek, olyanok, akik már bátran állnak ki Jézus mellett, és hirdetik azt, ami abban az időben kemény valóság volt, hogy az élet szerzőjét ti megöltétek, tartsatok ezért bűnbánatot, és higgyetek abban a Krisztusban, akinek a halálát ti helyeseltétek, és elfogadtátok, sőt kértétek Pilátustól, az idegen hatalomnak a megjelenítőitől, megszemélyisítőit. Amikor most tehát olvassuk az evangéliumi szavakat, akkor mindig át kell tenni arra a korra, de mindig keresni kell azt a állapotot, hogy mit jelent ez ma. Nem kell mennünk az egész világra, elsősorban az Isten országát építeni magunkban kell. A kegyelem által, amelyet Isten minden nap felkínál nekünk. De tovább kell mennünk nekünk is azért, az Isten országáról tanúskodni kell, mégpedig úgy, hogy nem csak akkor vagyunk keresztények, amikor itt vagyunk a templomba, mint hogy az egyik hívő mondta nekem, hogy amikor a templomba vagyok, én keresztény vagyok, de amikor kilépek, akkor már nem. Hát elképzelhetitek, hogy hogyan éreztem magamat, aztán tűrtőztettem, hogy goromban ne legyek. A templomon kívül is keresztények vagyunk, és ott nem a dicsekvésnek a helye van, nem a fellengzős magatartásnak, hanem az alázatnak, a segítőkészségnek, a jóságnak, a szeretetnek, és mindezt Krisztussal egyetemben, Krisztus személyével gazdagodva vagy vele egyéforva tudjuk megtenni. Kérjük Istentől a kegyelmet, hogy fölismerjük a hivatásunkat, fölismerjük azt a hivatást, amit az apostolok a maga teljességében kaptak meg, hiszen ma egy átlag hívőnek nincsen hatalma ahhoz, hogy továbbadja a bűnbocsátó hatalmat, mint ahogy az apostolok ezt megtették mikor, amikor felszenteltek valakit papnak mai értelemben. De ott van bennünk a megbocsátás szelleme, ott van bennünk annak a hirdetése, hogy a bűnbánat az, amely megtisztítja lelkünket, és nem az önbecsülésünknek a túlharsogása. Lehet tovább vinni ezeket a gondolatokat, aki tudja, tegye meg otthon. Kérjük tehát Istent arra, hogy segítsen bennünket másoknak a hitét megerősíteni, a nem hívőket a hitre vezetni, és mi magunkat is a hit útján úgy járatni az isteni kegyelemmel, hogy egykor majd az örök dicsőséget is elnyerjük, miként az apostolok. Amen. Testvéreim, imádkozzunk Istenhez, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyért az ő szent fia életét áldozta.
2: Krisztus egyházának egységért, békéért és szüntelen növekedésért kérjük Urunkat.
1: Kérjünket, hallgass meg minket.
2: Az egyház pásztoraiért, a szent atyáért, a püspökökért és a papokért kérjük Urunkat.
1: Kérjünket, hallgass meg minket.
2: A hívek közösségért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat.
1: Kérjünk,
2: a hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat.
1: Kérjünk, hallgass meg minket.
2: A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat.
1: Kérjünk, hallgass meg minket.
0: Adorunk a megtérés kegyelmét mindazoknak, akik kérik tőled, különösen testvérünknek, akiért a családja a mai szentmisét bemutattatja. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérjünk, hallgass meg minket!
0: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, az én áldozatom és a tétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten elő.
1: Fogadja el az ígyezetből az áldozatot, elének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek ház javára.
0: Urunk Istenünk, tisztítson meg minket ez a

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével, Szent Józseffel, a szent apostolokkal is, minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Isten szeretete kijár a szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátsunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békéljünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak várány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy lőj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a fülelemben.

lelkekörök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, mint árvát sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságát fűzöljük, a magyar nagyasszonyok gyakranyjárására, adj nekünk papi és szervezeti hivatásokat. Jézus, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szervezeti hivatásokat. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosztusítésén ellen légy oltalmunk. Esedezzel kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek kezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat fejére.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Szabó József Béla, főegyházmegyei zenei főigazgató mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Horváth Anna, a felolvasó Ferenci Tamás volt, a technikai közvetítést Tompos Péter irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Jövő héten következik az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Július 16-án csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében majd 17-én pénteken délután véradást is tartanak. Megkezdte a munkát a közmédia új ideglenes vezetése. Horváth András, az MTVA ideglenes vezérigazgatója megérkezett az általa kijelölt átmeneti vezetéssel a székházba. A tegnapi hírek szerint felmentették a közmédia több vezetőjét, köztük Németh Zsoltot, az M1 hírigazgatóját. Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését vette át. Néhány órára elsötétült délután az M1 adása, műsor helyett egy rövid közlemény volt olvasható a képernyőn. Eszerint bocsánatot kérnek az elmúlt időszak hazugságaiért. Azt írták, a közmédia átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. Szünetelt a Kossuth Rádió adása is. Magyar Péter kormányfő a Facebook oldalán azt írta, 1956 után 70 évvel szimbolikusan 19:56-kor indul újra az M1 adása. Egyelőre hírszolgáltatás nélkül, filmekkel, ez este meg is történt. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Tiszás önkény újabb lépésének nevezte a történteket. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz csütörtöki tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor palota elé szervez demonstrációt, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítás ellen tiltakoznak. 18 órakor kezdődik majd ez. Automatikusan megkapja minden jogosult gyermek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, azt nem kell külön igényelni, hívja fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozza, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt viszont igényelni kell. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelését az országgyűlés. A Tiszapárt törvényjavaslatát 135 igen szavazattal, 53 tartózkodás mellett szavazták meg. Az oktatási miniszter Ladnert Judit közölte, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak a pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel, annak érdekében, hogy közösen alakítsanak ki új rendszert. Megszavazta az úgynevezett ügynökakták szélesebb körű nyilvánosságát lehetővé tevő törvényjavaslatot az országgyűlés. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén hozzák nyilvánosságra a hatos kartonok és a mágnesszalagos nyilvántartások nem minősített adatait. A B-dossziék év végéig válhatnak kutathatóvá az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. Felmentette az MVM ZRT vezérigazgatóját Mátrai Károlyt, valamint az igazgatóság elnökét Szepek Gábort, a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István erről a közösségi oldalán számolt be. Később közölte, Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM vezérigazgatójának, aki, mint írta, több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Számos újabb fegyverszállítási megállapodást szeretne aláírni az ukrán elnök a NATO tagállamokkal a tegnap kezdődött ankarai csúcs találkozón. Erről a török fővárosba érkezett Volodymyr Zelenszkij beszélt. Azt is közölte, Ukrajna tervei között szerepel, hogy a többi közt új drónszállítmányokról köthetnek majd szerződést. Végül az időjárásról, észak felől határozottan csökken majd a felhőzet, és aztán általában már derült lesz az ég, északkeleten azonban a megnövekvő gomoly felhőzetből kialakulhat zápor, zivatar később is. A szél sok felé megélénkül, felerősödik, a csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Szentek, Szent életű emberek.
3: Szent harmadik Jenő pápa. Pízában született, Tivoliban halt meg 1153. július 8-án. 8 évig volt pápa. Eredetileg Bernardo Pignatellinek hívták. Szegény pízai család gyermekeként született. Az 1130-as években került a tüzes természetű Clairvaux-i Szent Bernát hatása alá, és az ő kolostorában lett szerzetes. Ő is a Bernát nevet kapta. Bernát apát létére szigorú aszkéta életmódot folytatott. Jelszava, formálva a világot azáltal, hogy elmenekült a világból. 1145. február 15-én döntő fordulat állt be Bernát életében. A rómaiak föllázadtak II. Lucius pápa ellen, a Kapitólium elleni rohamban a pápa is megsebesült, és még aznap meghalt. Az egyik kolostorban azonnal összegyűltek a római bíborosok és a közeli trefontánei ciszterciták apátját, a pézai Bernátot pápává választották, aki a harmadik Jenő nevet vette föl. A választás teljesen készületlenül találta az apátot. Maga Clairvaux-i Bernát is meglepődött a hír hallatán. Szemrehányó levelet írt a bíborosoknak, akik rárohantak egy egyszerű férfira, palotába ráncigálták, bíborba, bársonyba öltöztették, hogy bíráskodjon a nemzeteken és útba igazítsa a népeket. Bernát nem mulasztotta el figyelmeztetni egykori tanítványát, az új pápát, harmadik Jenőt, a pápai udvarban föllelhető visszaélésekre, pompa szeretetre, hatalmaskodásokra és fondorlatokra. Így ír neki. Nem azt kívánom tőled, hogy egyszerűen szakíts ezekkel a dolgokkal, hanem azt, hogy merülj el Isten dolgaiban, és ne legyen időd arra, hogy ezekkel foglalkozzál. Szent Bernátot ugyanis aggasztotta, hogy egykori tanítványa nagyon gyakorlatlannak fog mutatkozni. De nem így történt. Bár tovább is egyszerű szerzetesként élt, kezébe vette mestere szellemében az egyház irányítását. Jenő sem ismerte el a pápa világi hatalmát tagadó római kommunát. Ezért Rómán kívül Farfában szentelték fel, és Viterbóban időzött. 1145 karácsonyára, majd 1149 decemberében tért vissza egy rövid időre az ellenséges légkörű Rómába. 1148-ban kiközösítette az őt élesen támadó Bressai Arnoldot. Pápaságának nagy, de csalódást okozó eseménye lett, hogy Edessa várának, a keresztes lovagok egyik közel-keleti támaszpontjának az elfoglalásának hírére meghirdette a második keresztes hadjáratot. A hadjáratban részt vett a német-római császár és a francia király is. Clairvaux-i Szent Bernát lánglelkű prédikációi több ezer katonát hoztak össze. A hadjárat azonban nem sikerült, pedig még a keleti keresztény egyházzal való kibékülésben is reménykedett. A zsinatok egész során igyekezett a papság és a szerzetesség lelki színvonalát fölemelni. Támogatta az angliai és az ír főpapságot a világ hatalmasaival szemben. Megegyezett rőszakálú Frigyessel, az új német uralkodóval, hogy császárrá koronázza, ha segít neki a szicíliai normannok és a római kommunával szembeni viaskodásaiban. De még mielőtt a császár megjött volna, Jenő pápa meghalt, 6 év múlva pedig Clairvaux-i Szent Bernát is. A halott pápát szentként kezdte tisztelni a nép, mert hírneve úgy maradt fenn, hogy pápaként hivatalának ragyogása közben is megmaradt egyszerű, életét a vezeklésnek és az imádságnak szentelő szerzetesnek. 9. Pius pápa 1872. szeptember 28-án a szentek közé emelte. Emlékezzünk meg ezen a napon a kínai ferences vértanúkról is. Az 1900-as kínai bokszerlázadás a keresztény üldözések egyik legkegyetlenebb megnyilvánulása volt. Júniusban kezdődött el, amikor a kínai császár rendeletet adott ki a keresztények meggyilkolására. A bokszerek önkéntes hazafiakból álló titkos társasága a legkegyetlenebb szörnyűségekre volt képes. A kínai keresztények száma ebben az időben elérte a 30 ezret. Sajnos nagy részüket kivégezték. 12. Pius pápa 1946. november 24-én 29 ferences vértanút emelt a szentek sorába. 3 ferences püspököt, 4 ferences papot és egy testvért. A többi 21 szent a ferences világi rend tagjai voltak, és pedig 7 ferences Mária missziós nővér és 14 világi. Imádkozzunk a kínai missziókért, a kínai nép megtéréséért.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Hálát adok neked, mennyei atyánk, hogy életet adtál nekünk és gyermekeinknek. Köszönjük, hogy gondot viselsz ránk, és fontosak vagyunk számodra. Köszönjük, hogy bízhatunk gondoskodó szeretetedben. Kérünk, adj számunkra és különösen a gyermekeink számára testi és lelki egészséget. Oltalmazd őket minden betegségtől és bajtól, betegség esetén pedig adj nekik mielőbbi gyógyulást. Ámen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Július 9-e és 11-e között tartják az Egri bor ünnepét az Érsekkertben. Az Egri bor ünnepe idén már 30. alkalommal hozza össze a borok, az ízek és a nyári esték szerelmeseit az ország egyik legszebb városában. Kóstoljanak, ünnepeljenek az idén is Eger zöld szívében az Érsekkertben. Az Egri Bikavér színpadon július 9-én csütörtökön 19 órától tartják a megnyitót, ezután 20 órakor a The Feel Good akusztik koncertje lesz, 22 órától pedig a Punani Masszív koncertjét láthatják. Július 10-én pénteken 17 óra 30 perckor a Csillagszeműek Egri tagozata és az Eger Völgye táncműhely bemutatóját láthatják. 20 órakor fellép a Tárkányművek, 21 óra 40 perckor a borünnep legjobb borainak és legjobb ételbor párosításának kihirdetése történik. 22 órakor fellép a Kerekes Band. 23 óra 30 perccel pedig DJ Richmond Szávoly Rihárd hozza a talpalávalót. Július 11-én szombaton 18 órától az Egri Bikavér Lovagrend borlovagavatási ceremóniája lesz. 20 órától a Stereo Swing lép fel. 22 órakor a Gruppen Swing koncertjét láthatják. 23 óra 30 perctől pedig ismét fellép DJ Richmond, vagyis Szávoly Rihárd. Változatos programokat ígér az Egri Csillag színpad is. Csütörtökön fellép például 21 órakor a Trampúr, pénteken 22 óra 30 perctől a Hiperkarma, szombaton pedig 18 órától Szövegtrafik Irodalom és Slam Poetry lesz. A belépés ingyenes. Július 9-én, 10-én és 11-én 16 óra 30 perctől Hofherr traktorindítás lesz minden nap a Kemény Ferenc sportcsarnok főbejáratánál. Július 11-én szombaton 18 órától traktorok és veteránjárművek felvonulását láthatják Eger belvárosában. Július 12-én pedig 11 óra 30 perctől Szent Donát ünnepséget tartanak a Szent Donát szobornál, az Egri borbarát hölgyekkel, az Egri fertelymesterekkel, borlovagrendekkel a Donát dűlőben. Könyörgés lesz a jó termésért Szent Donát közbenjárására, és az Egri vitézek dalkörének műsorát láthatják. Pénteken és szombaton 14 és 19 óra 30 perc között bikavéradást is szerveznek a Kemény Ferenc sportcsarnokban, amelyre mindenképpen vigyék el személyigazolványukat és eredeti TB kártyájukat. Ezen kívül magyar gyártású motorkerékpárokat, muzeális traktorokat és régi járműveket is láthatnak a körcsarnok és a Hadnagyút közötti területen, a gesztenyefák között. A belépés ingyenes tehát, kóstoló pohár az információs faházaknál vásárolható, a fogyasztott italok és ételek ára helyszínenként fizetendő. Július 11-én 10 órától 16 óráig az Egri Termális Strandfürdőben Pölöskei Strand és Egészség, valamint Sportfesztivált tartanak. A fesztiválon vizes és szabadtéri edzések, táplálkozási tanácsok és edzéstervek, nyeremények, valamint kicsiknek lesz ugrálóvár, arcfestés és hajfonás is. Ezen kívül pölöskei szörpöket kóstolhatnak minden mennyiségben és ízben. Mindez pedig a fitness egyik legismertebb hazai szakértőjével, Canik Balázssal közösen. Mozogjanak, nevessenek és töltődjenek fel az Egri Strandon tehát június 11-én a Pölöskei Strand Egészség és Sportfesztiválon. Kertmozi lesz az Oszmán sátorban. Július 11-én egy igazi nyári klasszikussal várnak mindenkit. Töltsenek el együtt egy felejthetetlen estét a csillagos ég alatt, kényelmes szőnyegeken, finom falatokkal és hűsítő italokkal. Az 50-es évek stílusában érkezők legjobb jelmezét díjazni fogják. Az est folyamán a klasszikus Grease című filmet láthatják, a film után pedig nem ér véget az este. Éjfélig az 50-es évek legnagyobb rock'n'roll slágerei szólnak majd. Asztalfoglalás ajánlott a 0670 415 67 00-as számon. Nyárköszöntő termelői piacot és kézműves vásárt tartanak újra július 11-én 6 órától 13 óráig az Egri katonatéri piacon. Helyi termelők és kézművesek ismét elhozzák a szezon legjavát, lédús nyári gyümölcsöket, ropogó zöldségeket, hűsítő szörpöket, házi finomságokat és egyedi kézzel készített kincseket. Látogassanak ki családdal, barátokkal és válogassanak a legfinomabb hazai portékák közül, és töltsenek el együtt egy vidám, nyüzsgő júliusi délelőttöt. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: olvasható a képernyőn. Eszerint bocsánatot kérnek az elmúlt időszak hazugságaiért. Azt írták, a közmédia átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. Szünetelt a Kossuth rádióadása is. Magyar Péter kormányfő a Facebook oldalán azt írta, 1956 után 70 évvel szimbolikusan 19 óra 56-kor indul újra az M1 adása, egyelőre hírszolgáltatás nélkül, filmekkel, ez este meg is történt. Orbán Viktor a Fidesz elnöke a Tiszás önkény újabb lépésének nevezte a történteket. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz csütörtöki tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor palota elé szervez demonstrációt, amelyen a Tisza kormány alaptörvénymódosítás ellen tiltakoznak. 18 órakor kezdődik majd ez. Automatikusan megkapja minden jogosult gyermek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, azt nem kell külön igényelni, hívja fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozza, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt viszont igényelni kell. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelését az országgyűlés. A Tiszapárt törvényjavaslatát 135 igen szavazattal, 53 tartózkodás mellett szavazták meg. Az oktatási miniszter Ladnert Judit közölte, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak a pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel, annak érdekében, hogy közösen alakítsanak ki új rendszert. Megszavazta az úgynevezett ügynökakták szélesebb körű nyilvánosságát lehetővé tevő törvényjavaslatot az országgyűlés. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén hozzák nyilvánosságra a hatos kartonok és a mágnesszalagos nyilvántartások nem minősített adatait. A B-dosszék év végéig válhatnak kutathatóvá az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. Felmentette az MVM ZRT vezérigazgatóját Mátrai Károlyt, valamint az igazgatóság elnökét Szepek Gábort, a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István erről a közösségi oldalán számolt be. Később közölte, Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM vezérigazgatójának, aki, mint írta, több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Számos újabb fegyverszállítási megállapodást szeretne aláírni az ukrán elnök a NATO tagállamokkal a tegnap kezdődött ankarai csúcs találkozón. Erről a török fővárosba érkezett Volodymyr Zelenszky beszélt. Azt is közölte, Ukrajna tervei között szerepel, hogy a többi közt új drónszállítmányokról köthetnek majd szerződést. Tartanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Mint mondta, Putyin orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, Zelenszky ukrán elnök pedig azonnal be akarja azt fejezni. Egyúttal megerősítette, találkozik Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs találkozót követően. Az amerikai erők erőteljes csapások sorozatát indították el, hogy kemény árat fizettessenek Iránnal, amiért nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg. Irán is válaszcsapásokat emleget és igényt jelentett be a Hormuzi szoros egy részére. Franciaországban a bíróság ítélete után mégis indulhatna a jövő évi elnökválasztáson Marine Le Pen. A párizsi fellebbviteli bíróság ugyan bűnösnek mondta ki a politikust, pártját, a nemzeti tömörülést, az európai parlamenti juttatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben, de csökkentette az elsőfokú ítélet büntetési tételeit. 45 hónapra eltiltották őt a közügyektől, de ebből 30 hónapot felfüggesztettek. Le Pen korábban azt mondta, nem fog úgy kampányolni, hogy közben nyomkötető van a lábára szerelve. A légiutasoknak díjmentes kézipoggyászállítást, a gyermekek kísérő melletti ingyenes ültetését és egyszerűbb kártérítési eljárást is biztosítanak azok az új szabályok, amelyeket az Európai Parlament fogadott el. Az utasok egy személyes tárgyat, például kisebb táskát vagy hátizsákot külön díj felszámítása nélkül vihetnek fel a fedélzetre. Végül az időjárásról, észak felől határozottan csökken majd a felhőzet, és aztán általában már derült lesz az ég, északkeleten azonban a megnövekvő gomoly felhőzetből kialakulhat zápor, zivatar később is, a szél sok felé megélénkül felerősödik, a csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9:30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható.

0: hallgató. A csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak Szent Misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. július 8-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban az év végére elkészülő, Szihalom határában létesülő napelemparkról beszélgetünk Gajasné Dósa Katalin polgármesterrel, valamint a beruházó Renalfa Hungary Kft. Ügyvezető igazgatójával, Módos Lászlóval. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Szalkai László és Várdai Pál egri püspökökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Beáta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
6: Kortársai között tényleg az a személyiség volt, akiről még a pápai követ Burgyó is, amikor beszámolót ír a magyarországi helyzetről, igen negatív képet ad Rómába, tehát ez is belejátszik abba, hogy őt nem kaphatott bíbort. Mert hogy nagyon negatív képet állít róla, mondván, hogy Szalkait mindenki gyűlöli. Gyűlöli pont a harácsolása miatt, mert hogy ő mindenből haszonnal jön ki.
5: 9 óra után kilátó című regionális műsorunkban dr. Taskó Tünde pszichológus egyetemi docens az óvoda iskola átmenet lélektani hatásairól beszél. Napról napra című regionális műsorunkban ezúttal két olyan embert mutat be az adás szerkesztője Farkas Erzsébet, akik a barlangok szerelmesei. Székely Kingával, a Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézetének egykori vezetőjével és Nagy Sándor barlangkutatóval beszélget a szerkesztő. Riportjai a Koltai házaspár által megrendezett a Sivatagok ékkövei című posgásnövény és kaktusz kiállításon és vásáron készültek akteleken. Következzen most rövid ajánlunk, amelyben Székely Kingát kérdezi az adás szerkesztője Farkas Erzsébet.
7: Egy hölgyben hogyan merül fel az érdeklődés éppen a barlangok iránt és a barlangkutatás iránt? Mi alakította ki azon érdeklődését ezen szakterület iránt?
8: 1960-ban végeztem el a 8 elemit, és a nyáron elvitt egy nagyon neves barlangkutató, dr. Lélősi Sándor, aki gimnáziumi tanárként tevékenykedett, egy osztályával elment kirándulni, és én is elmehettem, és ott az az egy barlangkora meghatározta az egész életemet, tehát a magánéletemet és a munkámat is a barlangvilág határozza meg.
5: 10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. Mai adásunkban a megújult Citadellát mutatjuk be. Ajánlunkban Deme László, a Várkapitányság programkommunikációs iroda vezetője szólal meg.
9: A Citadellának a története egybefonódik a Gellért-hegynek a történetével. Ugye tudni kell, hogy már az ókorban, tehát időszámításunk 4. évszázada előtt tulajdonképpen lakott volt ez a terület, különböző kelta etruszk törzsek létesítettek itt egy ilyen védett erődítményt, oppidumot.
5: Ezt követi a Lélekszava, melyben a csend és az imádság kapcsolatáról Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk, melyben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rudabányára látogatunk, ahol a helyi ízekről, specialitásokról beszélget Csúszdáné Vasszil Erzsébettel, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
10: Akkoriban nagyon munkaigényes, de egyszerű, laktatós ételeket főztek, mindaz mellett, hogy a bányásznak meg kellett az, most azt mondjuk, hogy energia, kellett az erő. Régen így mondták. És arra emlékszem, hogy szóval azt mondták mindig a családok anyukái, hogy krumpli, liszt, zsír, szalonna mindig legyen a háznál. És azokból ők 100 félét tudtak csinálni.
5: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Füle Lajos, Ha csendben lennél című versét Babócsai Réka mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent III. Jenő pápáról és a kínai ferences vértanúkról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Gárdonyi Géza életét és írói munkásságát ismerhetik meg. Dr. Hanisné Petróval írja, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.

0: Ricsevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai reggelen is, és üdvözlöm mai vendégünket, Gajasné Dósa Katalin Cihalom polgármesterét és Módos Lászlót, a Renalpha Hungary Kft. Ügyvezető igazgatóját. A témánk pedig az a napelempark, ami Cihalom határában létesül, és hát nyilván ez egy olyan óriási beruházás, amiről azt gondolom, hogy érdemes beszélni, talán többeket is érdekel, hogy mi is ez a projekt, és erről fogunk ma a műsorban szót ejteni. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Kezdjük ott talán a beszélgetésünket, hogy miért pont Cihalom? Miért esett a választás Cihalomra?
2: Alapvetően a projekt az három települést érint, három önkormányzatot érint. Cihalom a legnagyobb központi szereplője ennek a projektnek, de Maklár községnek a közigazgatási területét is, illetve Mezőszemereinek is a közigazgatási területét érinti a beruházás. De a legnagyobb terület az a Cihalmon van, ahol napelem park fog létesülni, illetve ott fog létesülni a csatlakozási pont is, ahol betáplálni tudjuk a megtermelt energiát az országos villamosenergia hálózatba, illetve a villamosenergia tároló is ott fog létesülni. A projekt az, ahogy már elmondtam, napelem park, 450 megawatt peak beépített teljesítményű napelempark.
1: Ezt most biztos nagyon sokan nem értették. Ez... peak, ugye, tehát tudnunk kell, ismernünk kell ezeket a mértékegységeket, de amúgy mit is jelent ez a közembernek?
2: Ez a telepített napelem tábláknak a nominális névegles teljesítményét jelenti. Tehát ez az a maximális kapacitás, amit elő tud állítani ez a napelem park egyenáramon egyébként, tehát nem váltakozó áramon, ahogy mi elfogyasztjuk az energiát, hanem egyenáramon ekkora maximális teljesítményt tud egy adott pillanatban termelni ez az erőműegység, vagy ez a projekt. Maga a hálózati csatlakozási kapacitás az 250 megawatt lesz. Ez azt jelenti, hogy váltó áramba, vagy váltakozó áramba ekkora maximális teljesítményt tud betáplálni a napelem park a hálózati csatlakozási ponton keresztül az országos villamosenergia hálózatba. És emellé még épül ugye egy gigawattórás, tehát egy 1000 megawattórás tároló egység, litium vasfoszfátos technológián alapuló tároló egység, ami azt jelenti, hogy ezt a 250 megawattnyi teljesítményt, ezt 4 órán keresztül tudja tulajdonképpen a napelem park a tárolóba betárolni, hogyha maximális teljesítményen működik a napelem park. Ez nyilvánvaló, hogy az év egyötödében sem, tehát hogy azért ez egy, azt jelenti, hogy maximális teljesítményen ez a park azért ritkán fog, vagy az év nagyon limitált időszakában fog működni, ugye ez a napsütéses órák számával, illetve hogy milyen magasan jár a nap a besugárzás értékével ár összhangban. Ezeknek a napelem parkoknak az éves átlagos kihasználtsága 20% alatt van, tehát hogyha azt számoljuk ki, hogy 8760 óra van egy évben, akkor ennek a 20%-ában termel tulajdonképpen a napelem park, vagy kicsit kevesebb, mint 20%-ával. Nyilvánvaló, hogy ezeken a óraszám kihasználtságokon lehet javítani a villamosenergia tárolóval, és igazából a villamosenergia tároló elsődleges célja az, hogy olyan időpontban kerüljön a megtermelt energia betáplálásra a hálózatba, ami a legalkalmasabb időpont üzletileg, tehát a legmagasabb áru időszakokban kerüljön betáplálásra a villamosenergia. De hogy miért Cihalom, elnézést, ugye ez lett volna az első kérdés, hogy alapvetően egy ilyen projekt megalkotásakor, vagy amikor az ötlet csírája megfogan ugye egy tervező, fejlesztő, vagy egy hozzáértő szakembernek a fejében, akkor két fontos kiválasztási szempont van. A megfelelő földterület. Itt kell arra gondolni, hogy a talajviszonyok megfelelőek legyenek, tehát hogy ne legyen túl köves a talaj, ne legyen túl nehezen telepíthető bele a napelemparknak a tartószerkezete, a terepviszonyok, tehát hogy ne legyenek nagy szintkülönbség, tehát minél síkabb egy terület, annál kedvezőbb és annál költséghatékonyabban lehet telepíteni. Illetve maga a termőföld minősége is, ugye ezek jellemzően mezőgazdasági célra használt termőterületeken valósulnak meg, mert a jogszabály sem enged ugye átlagosnál nagyobb vagy jobb minőségű területeket kivonni mezőgazdasági művelés alól. Tehát ez a három szempont van a földterület kiválasztásakor, és akkor még egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy a hálózati csatlakozási lehetőség az a, valahol a napelemparki területek közelében legyen, minél közelebb van, nyilvánvaló annál jobb és annál költséghatékonyabb lesz.
1: Hozzuk még egy kicsit közelebb a hallgatókhoz, hogy mekkora beruházásról is van szó. Tudjuk-e, hogy hány tábla van kint, mekkora területen?
2: Összesen a napelem elemeknek a darab száma az több mint 700 ezer darab napelem tábla kerül kihelyezésre.
1: Ez óriási. Ahogy igen, említettem is, az elején valóban óriási.
2: Igen. Hát ezt több ezer kamionba lehet ide szállítani. Egyébként jelen pillanatban már a napelempark vagy napelemtábláknak a zöme az már föl van szerelve, tehát ilyen szempontból a beruházásnak ez a része, vagy a kivitelezésnek ez a része már közel a befejezéséhez jár. A mechanikai munkálatok azok nagyjából befejeződtek, most a villamosszerelési munkák vannak folyamatban.
1: Szihalom érdekelt ebben a projektben. Hogyan fogadták a megkeresést? Gondolom, hogy erről szükség volt egy egyeztetés, és ugye majd beszélgetünk arról is, hogy volt erről egy lakossági fórum, annak a tapasztalatairól is beszélünk majd. Polgármester asszony, hogyan fogadták ezt a megkeresést?
3: Hát, hogy én 2024. október 1-től vagyok polgármester, és ez a projekt már 2021-ben elindult, tehát az előző vezetést és képviselőtestületet keresték meg, de az önkormányzat ugye közvetlenül nem része a projektnek, tehát itt a településrendezési terv volt az, ami módosítani kellett a képviselőtestületnek, de minden más ugye szigorú hatósági eljárások után engedélyezték. Én amikor polgármester lettem, az első napokban volt gondolatomban, hogy mindenképpen konzultálok a napelempark vezetőségével, a napelemparknak a paramétereiről, illetve hogy a szihalomnak a vonatkozásában mit is jelent ez. És amikor áttanulmányoztam a dokumentációkat, illetve konzultáltam a vezetőséggel, akkor már akkor szerveztünk egy lakossági fórumot, hogy van-e valakinek valamilyen kérdése. Én azt láttam, hogy ez egy óriási lehetőség a településünk számára. Egyrészt az, hogy egy energiabiztonsághoz fűzhető szihalom neve, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Elcsípeltnek gondoljuk azt, hogy energiabiztonság, én azt gondolom, hogy a mai világban ez egy prioritás kell, hogy jelentsen egy ország számára is, hogy ahhoz, hogy egy ilyen célhoz szihalom neve felmerülhet, és hogy itt kerül ez a beruházás megvalósítás, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fantasztikus lehetőség, hisz egy nemzetközi térképre kerül föl szihalom. És nem beszélve arról, hogy az iparűzési adó az egy önkormányzat életében, amivel tudunk gazdálkodni, és olyan fejlesztéseket, vagy olyan projekteket, programokat, rendezvényeket tudunk megvalósítani, amit másból nem tudnánk. Úgyhogy ez egy óriási lehetőség egy önkormányzat számára, és egyébként nemrég voltak itt nálunk a kínai televízió társaság is, akik szintén interjút készítettek velünk, tehát én azt gondolom, hogy szihalom számára ez egy mérföldkő a szihalom fejlődése tekintetében, és egyébként nemrég volt egy második lakossági fórum, ahol nagyon sokan eljöttek, hisz minden beruházásnak vannak pozitív dolgai, de nagyon sok kérdést kellett tisztázni, akár a földterülettel kapcsolatban, akár a energiatárolókkal kapcsolatban, hogy ezek rejtenek-e bármilyen veszélyt a lakosság részéről, és ezeket a kérdéseket én úgy gondolom, hogy sikerült mindegyiket nagyon jól kibeszélni, hisz egy közel 2 óra hosszás lakossági fórumon vehettek részt a lakók, és ahol nem csak a ügyvezető igazgató, hanem a tervezők is ott voltak, tehát az összes érintett szakember is mindenkinek lehetett feltenni kérdéseket, tehát úgy mehettek el a lakók, hogy minden kérdésükre kaptak választ, és én azt gondolom, hogy meg tudtak nyugodni, hogy nem olyan földterületet kaptak meg, és nem az önkormányzatnak a területei voltak ezek, tehát ez fontos hangsúlyozni, amelyek jó minőségűek lettek volna, tehát ez volt egy nagy kardinális kérdés. Másik pedig, hogy az energiatárolók nem rejtenek olyan veszélyt, amely akár a környezetet, vagy az a lakosság számára valamilyen veszéllyel rendelkezhetne, hogyha bármilyen sérülés történhet, hisz annak körülbelül 0% az esélye. Tehát voltak ilyen kérdések is, amiről szerintem fontos, hogy beszéljünk, hogy nem csak az, hogy hú, de nagyon szuper, hanem hogyha vannak ilyen kérdések, amelyek felmerülnek a lakosság számára, ezeket is érdemes tisztelni, és ezért hívtam össze ezt a lakossági fórumot. Én azt láttam, hogy mindenki megelégedetten tért vissza. Úgyhogy csak pozitívan tudok erről beszélni. Arról nem is beszélve, hogy a polgármesterségem óta a Napelem Parknak a hozzátartozó cégek támogatják a rendezvényeket. Tehát nem is nagyon volt olyan rendezvényünk, ahol nem kaptunk volna valamilyen anyagi támogatást, és ez nagyon sokat jelent számunkra. Tehát a 3 napos rendezvény tekintetében is kaptunk 700 000 forint támogatást, de szinte minden rendezvényhez hozzájárultak anyagilag, és ez egy önkormányzatunk számára, ez egy nagyon fontos adományozás, illetve gyereknaphoz után ahhoz közelítve minden gyerek, az összes bölcsődés, óvodás, iskolás, 300 gyerek választhatott magának jégkrémet. Úgyhogy nagyon tetszik az, hogy a Napelem Parknak a vezetőinek van egy szociális vonal is, akik a gyerekekre ilyen nagy hangsúlyt fektetnek. Tehát, hogy egy szimpatikus társaság, akikkel szeretek együttműködni.

0: Ha már szóba kerültek itt a kérdések a lakossági fórumon, a tévhitek, milyen tévhitek jönnek elő, kerülnek szóba, hogyha a napelemről beszélünk?
1: Ugye alapvetően a, talán a legtriviálisabb kérdés ugye bármilyen hallgató számára az az, hogy hát mi itt mezőgazdasági területeket veszünk el, jó minőségű mezőgazdasági területeket veszünk el művelés alól. Ami nincs így, vagy hogy mondjam, tehát hogy ez nem igaz, mert a törvény, a termőföld védelméről szóló törvény az 2024 november előtt is, mert akkor volt egy törvényi változás, biztosította azt, hogy csak a helyi települési átlagnál alacsonyabb minőségű termőföldet lehet kivonni művelés alól. Egyébként ezen felül még volt több, vagy van több szempont is, amit figyelembe kell venni, de talán ez a legélesebb, meg a legfontosabb szempont a termőföld védelmi érdekében. És mi ezt maximálisan figyelembe vettük, hát nem is tudott volna a projekt építési engedélyeket kapni, hogyha ezt a szempontot nem veszük figyelembe, mert ezt az építési engedély kiadásakor a szakhatóság az vizsgálja és ellenőrzi. Ezen felül ugye ráadásul ezek a területek még eléggé távvezetékek által, több távvezeték által szabda a terület, ami nekünk egyébként jó, mert közel van így a csatlakozási pont, ahol mi be tudjuk az országos hálózatba táplálni az energiát. Viszont ugye ez egy földművelés szempontjából azért ez egy gátló tényező, és nem lehet ott jól olyan hatékonysággal művelni a földet, mint hogyha egy nagy szabad terület lenne. A másik nagy ilyen kérdéskör volt, ami ugye felmerült a helyi lakosság körében, az az akkumulátorokkal kapcsolatban merült fel, hogy mi van akkor, hogyha valami baleset történik ezekkel az akkumulátorokkal, akkor akár a környezetet, akár a lakosságot milyen mértékben tudja ezt károsítani, vagy milyen mértékben tudja az ő életminőségüket befolyásolni. Ugye arról azt kell tudni a beépítésre kerülő eszközökről, hogy az öme az nem európai termék, hanem kínai termék. Ugye ezért is a polgármester asszony által említett kínai állami televízió ezért mutat érdeklődést a projekt iránt, mert azért ez egy, nekik is egy akkora volumen, ami még ott is érdekes. De a dolog lényeg az, hogy az összes termék európai szabványoknak megfelelően kerül legyártásra, egyébként nem is kaphattunk volna rá semmilyen engedélyt. És ugye ezek az európai szabványok, ezek elég szigorúak, és főleg az akkumulátorok tekintetében nem is amerikai, tehát az európai szabvány is amerikai szabványon alapul, mert Amerikában sokkal előrébb haladott a villamosenergia tárolóknak a létesítése, nagyon szigorú követelmények vannak ott, ezt tette át az európai gyakorlat is, az amerikai szabványt, és alapvetően úgy van kiépítve az egész rendszer, hogy nem is, tehát ki van zárva annak a lehetősége, hogy bármilyen tűz keletkezzen a készülékben, mert hamarabb fog lekapcsolódni önmagától a rendszer, mint hogy bármi túlmelegedés következtében robbanás történjen. Tehát vannak olyan beépített védelmek magában a konténerben, hogyha mondjuk egy hőmérséklet emelkedést érzékel, vagy egy túlfeszültséget, vagy egy túláramot érzékel a valamelyik szenzor, akkor azt a részét, azt a cellát az akkumulátorból kikapcsolja, és ezáltal tulajdonképpen megszüntet vannak a lehetőségét, hogy itt valami robbanás történjen. De egyébként maga a gyártók szoktak olyan bemutatókat is tartanul, direkt felrobbantanak egy ilyen készüléket, egy ilyen konténert. Én láttam már ilyet, én már vettem részt ilyen teszten, és igazából annyira kompakt az egész rendszer, hogy semmi nyílt láng nincsen. Kicsit füstöl a rendszer, és az automatikus oltóberendezés az egyébként még mielőtt bármiféle nyílt lángra kerülne sor, el tudja oltani a tüzet, de ez egy elméleti, és ez már egy kvázi egy harmadik védelmi vonala az egész rendszernek. Ez a két fő ellenér volt a lakossági fórumon. Mi egyébként teljesen nyitottak vagyunk a lakosság tájékoztatása irányába. mi úgy gondoljuk, hogy az a technológia, amit mi idehozunk, az a lehető legbiztonságosabb és egyébként műszakilag a leghatékonyabb technológia. Nyilvánvaló mindig az adott időpillanatban, mert azt azért kell látni, hogy ezek a rendszerek ezek évről évre hatalmas fejlődésen keresztül mennek. Ugye óriási nagy a gyártási technológiában is a K+F, és a kutatásfejlesztésnek az eredménye az folyamatosan kerül bele tulajdonképpen a mindennapi termékek beépítésre. És egyébként ilyen szempontból tényleg nincsen semmi takargatnivalónk. Még a legutóbbi lakossági tájékoztató fórum végén még azt a lehetőséget is felajánlottam, hogyha elkészül maga a beruházás, ez idén év végén, és itt nyilvánvaló az évszakot is figyelembe véve, hogy jövő tavasszal, amikor már tényleg a normál operáció beállt, akkor szívesen tartunk majd a helyi lakosságnak ilyen gyárlátogatást, vagy az üzemelő napelempark, illetve akkumulátorparknak a látogatására is fogunk tudni lehetőséget biztosítani. Nyilvánvaló figyelembe véve a munkabiztonsági követelményeket, mert ugye ez egy villamosmű, a villamosműbe belépni csak megfelelő jogosultsággal rendelkező emberek kíséretében lehet, tehát szigorú biztonsági követelményeket figyelembe véve, de fogunk ilyen lakossági látogatási napokat tudni biztos szervezni.
0: Egyre elterjedtebb maga a napelemnek az alkalmazása, egyre több háztartásba kerül be. Mennyire vannak az emberek tisztában azzal, hogy ez miért jó nekünk, vagy jobb, mint a fosszilis energiát használni?
1: Alapvetően az elsődleges cél az ugye az, hogy a földünknek a széndioxid kibocsátását, vagy legalábbis az ember által kreált széndioxid kibocsátást azt csökkentsük. És ugye ezeknek a rendszereknek ez a legnagyobb előnye, ugye, hogy fosszilis energiahordozó nélkül tud villamos energiát termelni, amire meg szükségünk van. Tehát, hogy egyre inkább ugye ez az elektrifikáció áthatja a mindennapjainkat, egyre több elektromos áramot használunk, csak gondoljunk, nem is kell az elektromos autókra gondolni, de gondoljunk azokra a háztartási eszközökre, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt mennyi elektromos háztartási eszközt használtunk most, mennyit használtunk, csak egy konyhai, tehát nem is kell a telefonra gondolni, meg a számítógépet gondolni.
0: Mondjuk egy légkondicionálat.
1: És akkor még ezen felül, még pontosan akár fűtés, akár hűtés céljából egyre inkább elterjedtebbek ugye az elektromos áram alapon működő rendszerek, és a gázról kezd átállni mindenki ugye egyre inkább az elektromos áram fogyasztásra. Tehát az, hogy villamos energiára szükségünk van, az egy, én úgy gondolom, hogy egy hosszú távú trend, hogy a Magyarországnak, illetve a Földnek a villamos energia iránti éhsége az nőni fog, és radikálisan nő egyébként. A másik részről pedig ugye az egy szempont, hogy ez egy fenntartható módon kerüljön ugye ez a villamos energia előállításra. Igazából ugye van egy úgynevezett ilyen szó, amit mi energetikában járt, a szakemberek szoktunk használni, hogy ez az energetikai trilemma, ugye, hogy biztonságosan, megfizethető és fenntartható módon kerüljön ugye a villamos energia előállításra. Hát ez a projekt, ez a Szihalom környékén megvalósuló projekt, ez ezt a célt szerintem mind a három célt tudja szolgálni. Kifejezetképpen amiatt, mert hogy ugye ez nem csak egy önálló napelempark lesz, hanem ugye a villamos energiatároló is létesül emellé.

0: Szénhalmon mennyire elterjedt a napelemnek az alkalmazása? Mit lát?
1: Én azt gondolom, hogy egyre többen adják be akár az állami pályázatok kapcsán a lakosság ezeket a pályázatokat. Nagyon sok háznak a tetőszerkezetén látom ezeket a napelemeket, hisz mindenkinek az a célja, hogy csökkentse a költségeit, és egyre jobban el fog ezt terjedni, és én is azt gondolom, hogy napelem parkok nélkül, vagy napelemek felhasználása nélkül elég nehezebb már ezeket a magasfokú áramellátást kielégíteni. Tehát, hogy a jövő szerintem egyértelműen e felé adott, és én azt gondolom, hogy egyre több ingatlan tetőszerkezetén fogjuk látni a napelemeknek a jelenlétét, hisz mindenkinek az a célja, hogy csökkentse a kiadásokat, és nyilván, hogyha ennek, erre van lehetőség természetes módon a nap energiája által ezeket a költségeket csökkenteni, akkor miért ne tennék? Nagyon magasak ugye a villanyszámla, a gáz számlák, amiket nekem szoktak mondani a lakosok, mint polgármesternek, és sokszor hallom azt, hogy ha nem lenne a napelem fönt a tetőn, akkor ezek még drágább lennének, és hogy nagyon örülnek annak, hogy ezt a beruházást megcsinálták. Tehát, hogy ez pici beruházásokban is van, és egyébként ezeknél a kis beruházásoknál is vannak ugyanolyan tárolók, tehát tulajdonképpen ezek a saját házainkban is megtalálhatók, ezek az energiatárolók ugyanúgy. És ezek is egy nagyon fontos dolgok, tehát hogy ezek a tárolókban az energiát, hogyha eltárolják, és utána fel lehet használni, az mindenki számára egy hasznos dolog. Tehát energiatároló nélkül nem is lenne annyira hatékony egy napelem kiépítése.
0: Igen, ezt akartam kiemelni, hogy mennyire fontos az, hogy a háztartásokban, ha a tároló megvan, akkor ő azt nyilván magának meg tudja tartani, fel tudja használni majd később, de ugye itt mi a jelentősége ebben a beruházásban annak, hogy ennyi tároló kapacitás keletkezik?
2: Alapvetően ennek egy üzleti megfontolása van, ugye, hogy abban az időszakban kerüljön mindig a megtermelt villamosenergia betáplálásra a hálózatba, amikor a legjobb ára van, a legmagasabb ára van a villamosenergiának, és ezáltal biztosítva ugye a magánbefektetők által befektetett tőkének a megtérülését, minél jobb megtérülését. De van egy olyan része is ennek az egész dolognak, hogy ugye amikor magas a villamosenergia ára, akkor az azért magas, mert hogy nagy az igény a fogyasztók oldaláról, tehát is ugye kvázi hiány van a kínálati oldalon, a megtermelt energia oldalon, és ez ugye ellátás biztonsági kérdéseket vethet fel, és egy ilyen villamosenergia tároló az hozzá tud ahhoz járulni, hogy a villamosenergia rendszer termelés és fogyasztási egyensúly az minél könnyebben lehessen, vagy legyen biztosítható. Ezt úgy kell elképzelni mondjuk, mint egy ilyen közlekedő edényrendszerben, hogyha ilyen puffertárolókat beteszünk. Ez tényleg úgy működik, hogy ez egy rugalmasságot ad a hálózatnak, ezáltal könnyebben szabályozható válik, és könnyebben kiegyensúlyozhatóbbá válik az egész magyar villamosenergia rendszer.
0: Az, hogy a beruházás ilyen nagy, már a tervezésnél is ekkorát terveztek, vagy ekkorát szerettek volna, vagy ez menet közben alakult és változott a lehetőségekhez képest? Tehát most ugye egy olyan beruházásról beszélünk, ami nyilván nagyon sokakat érdekel, és vonzza a tekintetet is, meg a figyelmet, de hogy miért is? Mert hogy ez Európában az egyik legnagyobb, vagy a legnagyobb?
2: Alapvetően a Magyarországon biztos, hogy a legnagyobb ilyen jellegű projekt. Én úgy gondolom, hogy Közép-Kelet-Európában is, legalábbis a megvalósulási állapotban lévő projektek közül a legnagyobb projekt, és én úgy gondolom, hogy európai szinten is egy kiemelkedő projekt, tehát nem véletlenül érdeklődnek tényleg kínai állami tévétársaság, akkor egyébként német országból is volt már itt egy tévécsatorna, és készített interjút velünk. Tehát tényleg európai szinten érdekes és figyelemre méltó a projekt. Ekkora mérettel terveztük már eredetileg is, de akkor még kizárólag az elején napelemparkként, de nagyon hamar, tehát ugye maga a projekt fejlesztése az egyébként már 2020 év végé 21 óta zajlik. Igazából hosszabb egy ilyen projektnek az engedélyezése, mint maga a megvalósítása. De hát ugye alapvetően ez egy 30 évre tervezett rendszer, tehát hogy azért itt az 1-2 éves időtávlatnak azért relatíve más a súlya, mint mondjuk egy rövidebb távú beruházásnál. De a dolog lényege az az, hogy nagyon hamar a villamosenergia tároló is egyébként belépett a beruházásba, vagy átalakításra került egy hibrid projektre, ez egyébként ez már 2022-ben megtörtént. Annak érdekében nyilvánvaló, hogy minél gazdaságilag, minél értelmesebben legyen megvalósítható a projekt, illetve hogy tényleg a magyar villamosenergia rendszer ellátásbiztonsági szükségességéhez vagy célkitűzéséhez minél jobban hozzájárulunk.
0: Akkor a rendszerbe való bekapcsolódás az tervezetten mikor fog megvalósulni?
2: Idejében kívánjuk bekapcsolni a projektet teljes körülön.
0: Jár ez bármilyen többletmunkával az, hogy ennyi napelem mondjuk aképpen termeljen, ahogy szeretnék, tehát most nem arra gondolok, hogy le kell takarítani a napelemeket egyesével, de hogy mennyit befolyásol mondjuk egy-egy ilyen időjárási változás?
2: Hát az egész napelempark üzemeltetésnek két fő része van. Az egyik az, hogy hogyan kereskedi le, vagy hogyan adja el azt a megtermelt áramot, és milyen logika alapján, hogyan szabályozza a termelését a napelemeknek, illetve az, hogy mikor tápláljunk ki mondjuk, vagy mikor kerüljön töltésre ugye a villamos energiatárolóba energia. Ez egyik rész, ez egy ilyen kereskedelmi rész. Ehhez egy nagyon komoly szoftver támogatás is van egyébként, és kvázi távolról be lehet avatkozni, és irányítani lehet a rendszert, tehát távfelügyeleti rendszeren keresztül. Ez az egyik legkomplexebb része egyébként a projektnek, hogy ez az egész kereskedelem irányítási rendszer, ez kvázi online tudjon működni, távolról lehessen irányítani, és egyébként maga az üzleti logika is, tehát hogy figyelje a szoftver az áralakulást a tőzsdén, és itt nem is csak a tőzsdejárakat kell figyelni, hanem különböző más hasznosítási lehetőségük is vannak, például a magyar átviteli rendszeren nyitónak, a Mavir ZRT-nek van egy kiegyenlítő energia piaca, ahol lehet bizonyos kapacitásokat felajánlani. A Mavir az dönthet úgy, hogy mondjuk tápláljunk több energiát be a hálózatba, vagy tápláljunk kevesebb energiát a hálózatba, és ennek van egy terméke, és ezért kaphat díjazást, aki ebben a szolgáltatásban részt vesz. És akkor van egy olyan része az üzemeltetésnek, ami ugyancsak komplex feladat, és az igazából a nagyság miatt komplex, mert hogy nagyon nagy területen nagyon sok napelem tábla van, nagyon sok inverter van, nagyon sok főberendezés van, az pedig maga a fizikai üzemeltetése, tehát hogy bármi meghibásodás van, vagy mi azt érzékeljük mondjuk, hogy egy napelem azt nem úgy termel, mint ahogy egyébként a többi termel, mert mi napelem szinten látjuk a monitoring rendszeren keresztül azt, hogy melyik napelem mennyit termel, és kvázi van beavatkozási lehetőség, de ha valami ilyen fizikai probléma van, ahhoz fizikailag ki kell menni, és meg kell szerelni egy villanyszerelőnek, vagy egy villanyszerelő csapatnak a problémákat. Tehát itt a kékgaléros üzemeltetése az inkább abból adódik a komplexitása, hogy mekkora méret. Tehát, hogy itt ugye három, ahogy említettem, három település sem van, több mint 700 ezer napelem tábla, több mint 260 hektáron terül el ez, tehát önmagában logisztikailag ez egy komoly kihívás. A kereskedelmi része az meg azért nehéz kihívás, mert ott meg annyi paramétert kell figyelembe venni ahhoz, hogy a legoptimálisabb árbevételt tudja elérni az egész projekt, ami nehézé teszi a kereskedelmi értékesítési részét a projekt által megtermelt villamosenergiának.
0: Hát akkor itt van ez az óriási beruházás, egy jó partneri kapcsolat kialakulása, és hát akkor nyilván, ahogy mondták önök is, ha a kérdés adódna bárki részéről, akkor nyilvánvalóan megtalálhatóak. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és egy kicsit bővebben tudtunk erről beszélni, közelebb hozni a hallgatóknak ezt a témát. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.
1: Mi is köszönjük
2: szépen.

üljünk és mondjuk el, hogy hibázni tudni kell. Jó

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az év végére elkészülő, Széhalom határában létesülő óriási napelemparkról beszélgettünk Gajasné Dósa Katalin polgármesterrel, valamint a beruházó Renalfa Hungary Kft. Ügyvezető igazgatójával, Módos Lászlóval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Fidesz és a KDNP bojkottálja a 17. alaptörvénymódosítás részletes vitáját és a szavazást, jelentette be Panyi Miklós.

0: képernyőn. Eszerint bocsánatot kérnek az elmúlt időszak hazugságaiért. Azt írták, a közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. Szünetelt a Kossuth rádióadása is. Magyar Péter kormányfő a Facebook oldalán azt írta, 1956 után 70 évvel szimbolikusan este 19 óra 56 perckor indul újra az M1 adása, egyelőre hírszolgáltatás nélkül filmekkel. Ez meg is történt, elsőként a Tanú című filmet vetítették. Orbán Viktor a Fidesz elnöke a Tiszás önkény újabb lépésének nevezte a történteket. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz holnapi tüntetésén, amely 18 órakor lesz, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor palota elé szervezett demonstrációt, amelyen a Tisza kormány alaptörvénymódosítás ellen tiltakoznak. Automatikusan megkapja minden jogosult gyermek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, azt nem kell külön igényelni, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt viszont igényelni kell. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelését az országgyűlés. Lannert Judit oktatási miniszter közölte, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel, annak érdekében, hogy közösen alakítsanak ki új rendszert. Megszavazta az úgynevezett ügynökakták szélesebb körű nyilvánosságát lehetővé tevő törvényjavaslatot az országgyűlés. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén hozzák nyilvánosságra a hatos kartonok és a mágnesszalagos nyilvántartások nem minősített adatait. A B-dosszék évvégéig válhatnak kutathatóvá az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. Felmentette az MVM ZRT vezérigazgatóját Mátrai Károlyt, valamint az igazgatóság elnökét Szepek Gábort, a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István erről a közösségi oldalán számolt be. Később közölte, Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM vezérigazgatójának, aki, mint írta, több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Számos újabb fegyverszállítási megállapodást szeretne aláírni az ukrán elnök az ankarai NATO csúcs találkozón. Erről még a török fővárosba való érkezésekor beszélt Volodymyr Zelenszky. Azt is közölte, Ukrajna tervei között szerepel, hogy a többi közt új drónszállítmányokról kössenek majd szerződést. Tartanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a harcok befejezése. Mint mondta, Vlagyimir Putyin orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azonnal be akarja fejezni a háborút. Egyúttal megerősítette, hogy találkozik Zelenszkijel a NATO csúcs találkozót követően. Elsöprő erejű válaszcsapásokat helyezett kilátásba az iráni katonai vezetés arra az amerikai támadásra, melyet Irán déli részénél intéztek az éjszaka több mint 80 célpont ellen. Később aztán mintegy 85 amerikai katonai célpontra mért csapást az iráni hadsereg Kuvaitban és Bahreinben. Ezután pedig az Egyesült Államok közölte, visszavonja az Irán számára a kőolajra vonatkozóan adott átmeneti szankciómentességet. Marine Le Pen elindul a 2027-es elnökválasztáson. Ezt este jelentette be néhány órával azután, hogy ugyan a Párizsi Fellebbviteli Bíróság bűnösnek találta az Európai Parlamenti Juttatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben, de hatályon kívül helyezte a közhivatal viselésétől való eltiltását. 5 óra 50 perckor 2,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Örkény térségében, közölte a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium. A lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette a rengést. Végül az időjárásról. Észak felől határozottan csökken majd a felhőzet, és aztán általában már derült lesz az ég. Északkeleten azonban a megnövekvő gomoly felhőzetből kialakulhat zápor, zivatar később is. A szél sok felé megélénkül, felerősödik. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdővezte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom, kettől vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok,

0: kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapát falvi apátsági látogatóközpont.
1: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a mai adásban. Még egy pici szelet maradt hátra a Szalkai László korábbi egri püspökünkről, akinek már az esztergomi érsek éveiről beszélgettünk, és nagyjából tényleg már ott vagyunk az utolsó évében, amikor is ugye itt van 1525-ben a török veszély, ugye 1521-ben elesik Nándorfehérvár, talán erről beszéltél utolsó gondolataiddal, Péter atya, de az, hogy ez még az ő utolsó éveit hogy befolyásolja, vagy még mit tud tenni tényleg abban a pár hónapban, amíg ő esztergomi érsek, ezzel indítsuk ezt a beszélgetést, és egyben zárjuk is le Szalkai László életét, de minden esetre szeretettel és tisztelettel köszöntelek a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Szóval, hogy itt mit történt még 1525-től haláláig, 26-ig?
2: Továbbra is ez a rivalizálás, ugye a kisnemesség kívánságai, illetve az érseknek a saját ambíciói. Ugyanis, talán erről keveset beszéltünk még, de mindenképpen szólni kell róla, hogy a korszakban nála pénzélyesebb személyt nem nagyon lehetett találni.
1: Mert egy Szalkai Lászlónál?
2: Igen.
1: Húha.
2: Igen, hát ezt...
1: Hát a korszakban nem, de elődei között találtunk sajnos már egy-kettőt.
2: Igen, de itt a kortársai között tényleg az a személyiség volt, akiről még a pápai követ, Burzsó is, amikor beszámolót ír a magyarországi helyzetről, igen negatív képet ad Rómába. Tehát ez is belejátszik abba, hogy őt nem kaphatott bíbort. Mert hogy nagyon negatív képet állít róla, mondván, hogy Szalkait mindenki gyűlöli. Gyűlöli pont a harácsolása miatt, mert hogy ő mindenből haszonnal jön ki. Tehát ő irányítja a királyt, ő Magyarországon igazából az, aki uralkodik, és ha arról van szó, hogy a király csökkentse a királyi udvarnak a kiadásait, amit ő lelkesen megszavaz és előmozdít, de mindez csak azért teszi, hogy több jusson az ő zsebébe. Uh-huh. Tehát így látja a pápai követ. És nem csak ő, hanem a velencei követek is így látják, hogy egy olyan személyiségről van szó, aki még amikor arról van szó, hogy tényleg a török készülődik, ugye 1526-ban már jönnek a hírek, hogy tényleg indul a török, és valóban ott tartunk, hogy még a magyar nagyurak tanácskoznak, hogy mit lehet tenni, stb. Úgy látják a kortársak, a nemzetközi szinten is, hogy még a török veszélyt sem veszi kellőképpen komolyan, illetve úgy gondolja, hogy még mielőtt a török bármit is csinál, úgy megtömje a zsebét, hogy ő, török ide vagy oda, ő a világ bármely részén nagyúri módon tudjon élni. Úgy tartják, hogy körülbelül 300 ezer aranyforintot gyűjtött össze életében, ami abban az időben egy óriási vagyonnak számít, hogyha azt nézzük, hogy ez magánvagyonának tekintette.
1: Hát főleg úgy, hogy gyakorlatilag most, ha 1526-ról beszélünk, akkor nyilván tudjuk, hogy Mohács, aminek ugye idén 500. évfordulója van sajnos ennek a veszteségnek, és most Mohácstól függetlenül is azért az országnak most nagyon nagy szüksége van a pénzre, a hadsereg miatt, az élelmezés miatt, egyáltalán a gazdaság miatt. Hát, hogy ilyenkor ezt hogy teheti meg valaki?
2: Ő minden további nélkül, mondhatjuk azt, hogy lelkiismeretfurdalás nélkül megtette. Most megint csak Burzsót idézem, aki kimondottan egy cinikus egyházfőnek nevezte őt. És a cinizmus itt abban, hogy a legnagyobb veszélyt is teljesen félvárról veszi, egy dolog érdekli, hogy ő ebből hogyan tudna hasznot húzni.
1: Mondjuk igen, mert hogy most ha valaki harácsol meg mindent magának, az ugye nem egy, az nem feltétlenül paralell a cinizmussal, mint tulajdonsággal, de hogy de, mondjuk de, ez, de, ez a fajta de, érdektelenség, ami igen. Mondjuk az ország jelenlegi állapota és veszélyhelyzet.
2: Hát egy abszolút egoista személyiség. Erről már az elején beszéltünk, hogy bizony ő egy olyan személyiség volt, aki tulajdonképpen nem érdekelte semmi más, csak a karrier és a pénz.
1: Hát szomorú ezeket hallani, ugye olyan emberekről, akik mondjuk ilyen magas pozíciókba törnek, és főleg úgy, hogy ugye egyházi emberek, de szerintem ebben az is benne lehetett, bár volt már olyan elődje, aki felszentelt papként vitte ezt végig, hogy mondjuk Szakai Lászlót azért bőven felnőtt korában szentelték pappá, tehát hogy azért ezt a fajta harácsolástól talán megvédhette volna, hogyha korábban veszi fel a szentségeket, na mindegy, nem tudom, ezt már nem tudjuk meg.
2: Igen, bár a szentség kegyelmi hatásai azok nem annyira, tehát ilyen szempontból mondjam, nincs kellőképpen definiálva.
1: Nincs, nyilván meg emberség, gyarlóság, tehát én ezt mind értem, hát csak látjuk, hogy én naívan hinni akarom azt, hogy az ember azért ezekkel felszenteltséggel azért egyfajta alázatot és szerénységet is, mert azért a többségük ilyen, tehát hogy ők a ritka kivételek.
2: Igen, csak ugye most ez egy olyan kor, amikor nem annyira ritka ezt látni.
1: Igen.
2: De hát azért, mert hogy ez az egész korszak ilyen, tehát amiről most beszélünk, nehogy valaki azt gondolja, hogy jaj, akkor az Egri Egyházmegyében meg Magyarországon most milyen főpapok voltak. Sajnos, nagyon sok ilyen főpap volt Németországban, Franciaországban, Itáliában, a pápai székben, és ez bizony, tehát nem véletlen, hogy a reformáció akkora erővel robbant.
1: Igen.
2: Tehát, mert hogy ennek egyik kiváltó oka sajnos pontosan ez volt.
1: Ezek a túlkapások, igen.
2: Hogy a főpapok nem annyira atyaként, pásztorként viselkedtek. Persze ezer oka volt a reformációnak, de bizony ez egy látványos dolog volt ebben a korszakban. Persze ahhoz megint egy más dolog, hogy ugyanez meg volt Itáliában, ott még sincs reformáció. Németországon, Magyarországon igen, lengyeleknél is.

0: Haláláig megtartotta ő az egyéb civil tisztségeit, tehát itt a királyi kancellár és egyebeket?
1: Hát ez olyan, hogy ahogy az előbb mondtam, hogy ő hol lemondott, ahol vissza kinevezte őt a király. Az látszik, és ezt tudjuk is, hogy második Lajos, ő nem volt az a karakteres uralkodó, de hát azért sem, mert hogy hát fiatal volt. Fiatal volt, még nem kellőképpen érett a trónra, és hát az, hogy milyen uralkodó vált volna belőle, azt pedig hát már nem tudjuk, mert ő maga is ott esett el a Mohácsi csatában.
0: Mint ahogy Szalkai is?
1: Igen.
0: De hát, azt becsüljük benne, hogy kiment a csatatérre.
1: Hát nem csak benne, hanem azt kell mondani, hogy a magyar püspöki bandériumok azok szépen felsorakoztak, amikor a király meghirdette, hogy Tolnára várja a magyar nemességnek és az egyháziaknak is a bandériumait, hogy ott van a gyülekező tábora a török elleni küzdelemhez, akkor bizony a magyar püspököknek a jó része is odavonult.
0: Tomori Pál, ugye?
1: Nyilván Tomori Pál már csak azért is, mert ő volt ugye a kalocsai érsek, bár ő nem ment rögtön a tolnai táborba, mert neki volt egy külön hadserege, mint Kalocsa bácsi érsek, ő már korábban is harcolt a török ellen, még érseksége előtt is, de érsekként is, és ebben az évben is, tehát 1526-ban ő már kisebb török csapattestekkel már összemérte magát. Ő azért nem volt ott a tolnai táborba, mert ő éppen mondjuk így, hogy harcos visszavonulást folytatott a délvidékről, hiszen a török jött szépen, ugye április 23-án indult el ünnepélyesen Konstantinápolyból a szultán, és utána haladtak előre, május végén már elérték Nándorfehérvárt, és onnantól kezdve ugye beléptek Magyarországnak a területére, és Tomori Pál, ő pedig mondhatjuk így, hogy ilyen nyugtalanító rajtaütéseket hajtott végre a török előre nyomuló erőkön. Kisebb győzelmeket is aratott.
0: Ekkor volt a Nagy Szulejmán, de ő nagyon sokáig, 1526-60-ig valamilyen...
1: Igen, hát a Szigetvárnál hal meg.
0: Így van, a Szigetvári ostromnál. Szóval, hogy igen, Tomori Pál, ahogy említetted.
1: Igen, tehát ő is érkezik, és más magyar püspökök is érkeznek.
0: Csak sajnos nem elegen. Mármint, hogy nem a püspökök, hanem a hadseregben nem elegen.
1: Igen, és amikor végül is bekövetkezik a Mohácsi katasztrófa, igen, most emlékezünk majd.
0: Meg augusztus 29-én, gyakorlatilag másfél óra alatt lezajlott csatáról van szó, tehát ilyen nagyon rövid.
1: Igen, igen. Tehát nem voltak olyan hosszúak egyébként a középkori ütközetek, mert nem lehetett bírni fizikailag.
0: Nem, bizony.
1: Tehát ha hosszú ütközetről beszélünk, az azért van, mert nagyobb létszámú seregek, elhúzódó frontszakaszon különböző időszakban csaptak össze egymással.
0: Biztos, hogy most nagyon sok történészi beszélgetés lesz arról, ez a tipikus nem történészi kérdés, hogy mi lett volna, ha ugye a csillagok állása nem úgy alakul, de hogy ott az időjárástól kezdve, a meg nem érkezett segítségtől kezdve, tehát hogy egy csomó minden volt, nem tudom elképzelni amúgy, hogy mennyivel kellett volna, hogy többen legyenek például, hogy esetleg a mi javunkra dőljön el, de ott ugye egy borzasztó fölénnyel szemben esélyünk sem volt, tehát hogy ez egy nagyon szerencsétlenül alakult helyzet.
1: Igen, de holott, tudjuk, hogy Magyarországnak még egy hadserege úton volt, ugye Szapolyai János az erdélyi hadakkal.
0: Meg tulajdonképpen ezt már azért hónapokkal előtte lehetett tudni, tehát hogy nem tudom, hogy ezt most stratégiailag is, vagy bárhogy ezt elővenni egy hadtörténésszel, hogy mennyire volt ez jól megszervezve. Ezt már mondjuk egy hadtörténésztől kellene megkérdezni.
1: Nagy Szulejmán részéről elég jól volt megszervezve.
0: Hát nyilván, de itt magyar
1: Magyar részről ugye volt kapkodás, az tény, illetve hát most mindig az a kérdés, hogy hol kellett volna összecsapni. Tehát egyesek mondják, hogy még hamarabb kellett volna levonulni és berendezkedni a dráva vonal védelmére. Ez gyakorlatilag lehetetlen. Tehát, hogy széthúzzuk a magyar haderőt, mit tudom én, egy 50 kilométer hosszúságban, mert nem lehet tudni, hogy hol kezdje el a török az átkelést. Mire a magyar seregek az átkelési pont vagy pontokhoz odaértek volna, addigra már megtörtént volna a hídfő állás elfoglalása, tehát nem lett volna semmi reményünk. Illetve a másik, hogy Tolnáról nem délfelé kellett volna vonulni, mert onnan lementek Szekszárdra, onnan Bátára. Bátán volt az utolsó haditanács, meg az utolsó szentmise, és onnan mentek Mohácsra, és ott várták öröksereket, hogy inkább még Buda felé kellett volna visszavonulni, hogy akkor még találkoznak azokkal a seregtestekkel, akik még úton voltak a csatába, hiszen még eléggé számottevő, tehát sok-sok ezres hadsereg volt úton.
0: De miért csak úton, ugye ez a nagy baj?
1: Hát mert Csehországból indultak.
0: Tehát, hogy mondjuk, nem tudom, kevesebbet pihennek, hamarabb indulnak el, igen, csak ezekkel már most 500 év után mit lehet kezdeni.
1: De... A török pedig igen jó tempóban alatt, azt meg kell hagyni.
0: Hát mert azért nézzük azt, hogy a töröknek az a meleg nyár, ami nekünk már mondjuk lehet, hogy tikkasztó, még pedig valószínűleg nem ez a tikkasztó volt, mint amit ugye most megélünk, az nekik természetesebb volt. Tehát nekik nem volt annyira megerőltető mondjuk egy 30 fokos nyár, mint mondjuk a magyaroknak a rengeteg ugye katonai felszereltségben.
1: Igen, na most mindegy, tényleg most ezt ne hagyjuk, mert valóban az, hogy mi lett volna, ha hát ez nem tudjuk. Az faktum, hogy ott Mohácsnál a püspöki karnak a fele az ott maradt.

0: Tehát 6 püspök maradt Holton a csatatéren. Ugye maga Tomori is, aki a fővezérséget is elvállalta, nem akarta, de elvállalta, az esztergomi prímás is, tehát Szalkai László is ott maradt, azon kívül még, mondom, még 4 püspök. A királyunk, ugye a magyar arisztokráciáknak a java, úgyhogy ez tényleg óriási veszteség, de nem halálos. Tehát azért az látszik a későbbiekben is, hogy ez még azért Magyarországot nem tette teljesen tönkre. Tehát,
1: hát majd jön Buda.
0: Így van, de hát az még majd csak 15 év múlva
1: igen,
0: jön.
1: Igen.
0: Illetve most is elfoglalják Budát, tehát Szultán az végigvonul, és hát közben az érkező seregeket, azokat is legyőzi, sőt, ugye elfoglalja Budát, kifosztja a budai várat, Korvinákat ekkor viszik el, tehát nem 1541-ben, hanem már ekkor, uh-huh. 26-ban, és utána átkelnek a Duna túlsó partjára, és az Alföldön keresztül megint csak pusztítva, fosztogatva vonulnak ki az országból, és gyakorlatilag csak a legdélibb részeket, a Szerémségnek a keleti részét szállják meg az 1526-os hadjárat alkalmával. De hát pont egy érdekes, hogy pont egy püspök túlélő az, akinek a leírásából ugye legtöbb információnk van a Mohácsi csatáról, meg az egész szituációról, tehát aki ott volt a haditanácsokban, és így tovább. Egyébként ő is a püspökünknek, tehát Szalkai Lászlónak az embere volt, és amikor őt nevezték ki kancellárnak Szalkai helyett, akkor ő azzal nagyon meg volt elégedve. Ez nem más, mint Brodarics István, aki gyakovói püspök volt ebben az időszakban, és ő is részt vesz a Mohácsi csatában, meg mondom, előtt a haditanásban minden, ő erről egy kis könyvecskét ír, ami hála Istennek fennmaradt, ugye latinul, de mind a mai napig ugye magyar fordításban is olvasható. Nagyon sokat segít, úgy tűnik, a mostani kutatásokban is az ő leírása, mert hogy azért ő a tájról is beszél, meg arról, hogy hogyan változik a látás minősége, a előre nyomulás során, és ez alapján ugye most próbálják megfejteni, hogy igazából hol is lehetett a tényleges csata. Tehát a csatának ugye több része is van, tehát egyrészt a Tomori féle előretörés a mi jobb szárnyunkon, illetve hát a központi ütközet, amikor már a királyi haderő tör előre. Most ebbe megint azért nem menjünk be, mert várjuk meg, amíg az új kutatások alapján végül is elmondhatjuk azt, hogy na hát akkor most már tudjuk. Uh-huh. Mert ugye korábban is úgy volt, hogy már tudjuk, de most ezt megkérdőjelezik. Úgyhogy várjuk ki, hogy mi lesz a mostani kutatásoknak a vége, hiszen az látszik, hogy már kb. 5 évvel ezelőtt elkezdődött egy nagyon komoly feltárási munka, mind a korabeli források, mind a
1: régészeti,
0: így van, illetve hát ott, ami nagyon fontos, hogy a földrajz viszonyoknak a föltérképezése a korabeli leírások alapján, illetve hát most már a számítógépen lehet modellezni, hogy hogyan változott a terep az elmúlt 500 évben.
1: Igen. Na hát minden esetre Szalkai László oda veszett.
0: Így van, és mondjuk azt, hogy bárki bármit mond, akik Mohácsnál ott vesztek, azok hősök.
1: Igen.
0: Tehát ugye ezt szokták mondani, hogy az akkori Mohács nemességnek, meg a főpapságnak, akik tényleg nem álltak a helyzet magaslatán sok tekintetben, de ez, hogy mondjam, ezért ez egy túlságosan általános kifejezés, mert kiváló arisztokratáink is, és kiváló főpapjaink is voltak ebben az időszakban. De azt szokták mondani, hogy Mohács volt az, ami megtisztította őket. Mert hogyha menni kellett, akkor mentek, és ha kellett, akkor tényleg az életüket áldozták.
1: Így van, úgy, hogy azért túlnyomó többségük nem volt kifejezetten nagy katonai és hadászati tapasztalatokkal megáldva, nem minden papra az a jellemző, hogy hadvezér is, de sokukra igen, mondjuk a Tomori Pál éppen az volt, tehát hogy nem feltétlenül stratégiailag, hanem hogy egyáltalán tényleg az, hogy na jó, gyerekek, itt baj van, most fogjunk össze, mert lehet, hogy amúgy széthúzunk, de most fogjunk össze.
0: Egyébként győzni mentek.
1: Hát nyilván, természetesen.
0: Tehát ami azt ne gondolja senki, hogy a magyarok úgy mentek, hogy na, megyünk akkor Mohácsra meghalni, dehogy. Megyünk, hogy megvillantsuk azt a dicsőséget, amit Elenk is fölmutattak már a törökkel szemben, hogy tudunk mi győzni.
1: Igen, mert úgyhogy... volt már olyan a magyar történelemben, hogy óriási, most akár török, akár bármilyen haderőt le tudtunk győzni. Itt valószínűleg azért ez egy több tényezős dolog, ami miatt, tehát nem feltétlenül csak a túlerő az, ami a vesztet okozta.

0: 1526. augusztusa, itt akkor meghal Szalkai László. Már mikor ő esztergomi érsek lett, nyilván az ő helyére Egerbe nevezte ki valakit, ki az, aki az ő utódja lesz?
1: Hát a következő püspök az Várdai Pál, aki kétszeresen is utódja, mert hogy később esztergomi érsekségben is utódja lesz. De ekkor még valóban egri püspökként van, ő viszont nem vesz részt a mohácsi csatában, ezért lehet majd utóda a későbbiekben Szalkai Lászlónak.
0: Jó, de azért egy pár szót említsünk meg az ő származásáról.
1: Jó. Igazából ő is erről a vidékről származik, Kisvárdáról. Méghozzá egy gútkeled nemzetségből származtatják őt, ugye, ami egy nagyon ősi család, már az egri püspökök között is volt olyan, aki ezzel dicsekedhetett. Annyit tudunk még róla, hogy volt egy fiú testvére, Mihály, és lány testvére, Potenciána, és hogy 1483 körül született. Az ő tanulmányairól nem sok mindent tudunk. Viszont a kortársak általában azt mondták róla, hogy nagyon tanult férfiú.
0: Sőt, még azt is, hogy Itáliában tanult, hogy hol, azt nem tudjuk.
1: Igen, nem tudjuk biztosan, tehát igazából erről nem maradtak fönn adatok. Az első, amit igazán tudunk róla, tehát 1513-ból tudunk róla először, amikor is óbudai prépost lesz, és alkincstárnok. Utána pedig Szatmári György kancellárnak a titkári teendőit látja el, és 1519-ben úgy jelenik meg, mint a Szapolyai pártnak a lelkes híve. Uh-huh. Tehát ezek azok, amelyek már biztos adatok vele kapcsolatban, és ezután bekerül a fő úri frakcióknak a sűrűjébe, és ilyen nagy nevek körül jelenik meg, mint a Nádor, aki Báthori István volt, vagy éppen a kalocsai érsek, Frangepán Gergely, illetve Szatmári György pécsi püspök. És ők próbálnak valamilyen szövetséget kötni egymással, és azt is tudjuk róla, hogy 1520 körül a Magyar Udvari Kamara prefektusi tisztségét látja el, tehát azt a magyar ula a pénzügyminisztérium környékén dolgozott. Az első komoly, mondjam, befolyásos tisztsége
0: az egyházban,
1: az a Veszprémi püspökség, ugye 1521-ben kapja meg.
0: Ez mondjuk jelentőségét tekintve hol tarthatott a korban?
1: A Veszprémi püspök az nem túlságosan jelentős, mondjuk olyan középmezőnynek számított. Uh-huh. Érdekes, hogy ebből az időszakból egyébként, tehát 1525-ből van egy kimutatásunk, amit a velencei követ készített. A velenceiek ugye igen aktívan voltak jelen Magyarországon, mert hogy közös céljaink voltak. Ugye a velenceieknek is a legnagyobb ellenfele a török volt, és Magyarországnak is a legnagyobb ellenfele a török. Ezért volt az, hogy a velencei köztársaság Magyarországon gyakorlatilag állandó követséget tartott fönn, a kapcsolatnak a napi szinten tartása véget. És ezek a velencei követek, ezek tényleg műveltek voltak, dörzsöltek voltak, és sokszor nagyon találó leírásokat adtak a magyar viszonyokról, és részletes beszámolókat küldtek a velencei köztársaságba haza, hogy mire lehet számítani Magyarország részéről. Tehát ők arra is figyeltek, hogy Magyarország gazdasági potenciáját is fölmérjék, hogyha arról lenne szó, hogy esetleg egy török ellen egy szövetséges háborúba kell egymás mellett küzdenünk. Ugye a velencei köztársaság anyagilag az egyik leggazdagabb.
0: Igen, tehát mondjuk a milánóitól is jelentősebb volt?
1: Annyira, hogy Velence ebben az időben már a szárazföldön is hódított Észak-Itáliában. Tehát pontosan Milánónak a vetétársa lett Északon, és küzdöttek egymással, és Velence komoly területeket szerzett Milánó rovására. De nem ebből volt a gazdagsága, hanem a kereskedelemből. Tehát az, hogy az Adriának a keleti partja, amit Dalmácia, az gyakorlatilag végig a velenceieknek a kezén volt. Egy-két város volt kivétel, amit mondjuk a magyar király birtokolt, például Zára, vagy hát ott volt kicsit délebre, ugye, amit mi Dubrovnikként ismerünk, mint egy csodálatos város, de hát azt a város, és az, ugye, az független volt, de azért érdekes, hogy Árpád sávos lobogó alatt hajóztak. De függetlenek voltak Velencétől, de végig, és az egész földközi tengeri keleti medencében, ugye a görög szigetek, szigetvilágban, Peloponnészoszi félszigeten voltak birtokaik, meg hát például a nagyobb szigeteket is megszerzik, Ciprust, Krétát, ezek mind-mind Velencei befolyás alatt voltak, és mindenhol kereskedelmi privilégiumaik voltak, amit még az oszmán törökökkel is sikerült nekik megkötniük, amit persze az oszmánok utána próbáltak mindenképpen nyírbálni, de hát korábban ugye Konstantinápollyal kötöttek ilyen szerződéseket, tehát a bizánci császársággal, úgyhogy Velence óriási anyagi potenciált jelentett, viszont ugye, a területei azok meg kevés emberanyaggal rendelkeztek. Tehát nem tudott nagyszámú hajót ki tudott állítani, de nagyszámú gyalogos katonát nem. Viszont a magyarok, akik gazdaságilag kicsit döcögősebbek voltak ebben a korban.
0: Nekünk azért nem volt olyan élénk kereskedelmünk, mint nekik.
1: Így van, hát persze, de hát ugye ők is nem búzával kereskedtek, tehát nem abból volt a haszon, hanem a keletén. Mert az, hogy a Kínából meg Indiából jövő kereskedelmi utak, azok véget értek a földközi tenger keleti partján, és ott voltak ilyen velencei enklávék, meg kereskedelmi lerakatok, és így tovább, és utána ezeket a különleges fűszereket, sejmeket, porcelánt, stb. Ezeket óriási haszonnal tudták Nyugat-Európában értékesíteni. Mert a luxus cikkeket igazából. Tehát a velencei, most csak onnan indultunk el, hogy a velenceiek, tehát itt vannak Magyarországon, és viszonylag megbízható adatokkal szolgáltatnak, ugye a szinyoriának, tehát a saját kormányuknak, és 1525-ben tehát van egy fölmérés, amely összeállítja azt, hogy mely püspökség mekkora jövedelemmel rendelkezik ebben az időszakban. És itt a Veszprém püspökség, hát a középnek az alsó felénél foglal helyet. Nyilvánvaló az esztergomi érsekség a legjelentősebb. Annak 35 000 forintra becsüli a bevételét évente. A második helyen ekkor már a váradi püspökség áll, ami 25, szintén valami hasonló a pécsi püspöké, és utána következik az egri püspök, szintén 22 000 aranyforinttal évente, és ide tartozik még mondjuk úgy nagyjából a kalocsai érsek, szintén ilyen 20-22 ezer. Ez a felsőház, a többiek azok már jóval kevesebbek, tehát a veszprémi az körülbelül fele annyi jövedelemmel rendelkezik, mint az egri, tehát 10-12 ezer aranyforinttal, és hát vannak a kisebb püspökségek, a nyitrai, csanádi, szerémi, ezek csak ilyen pár ezer aranyforint bevételt biztosítanak.

0: a területi elrendezések ugyanazok voltak, mint mondjuk 100-200 évvel ezelőtt, vagy azok, akiknek egy sokkal nagyobb bevételük van, azok egyenes arányosan a legnagyobb területtel rendelkeztek?
1: Nem szükségszerűen, mert itt is fontos volt az, hogy milyen területek tartoztak a fennhatósága alá. Tehát az, hogy az esztergomi érseknek akkora jövedelme volt, az azért is volt, mert ugye mondjuk az északi bányavárosok javarésze az az ő területén foglalt helyet, ami komoly gazdasági előny volt. Tehát itt megvannak azok az egyéb tényezők is, hogy mennyire volt fejlett mondjuk a kézműipar, mennyire volt veszélyeztetett egyéb támadásoktól, és akkor így, ez mondja, mutatja azt, hogy a felvidéke ekkorra már kiheverte a huszita veszélyt. Mert hogy emlékezhetnek rá a kedves hallgatók, hogy az 1400-as évek közepén ott egy kvázi önálló huszita állam alakulat jött létre, akikkel Hunyadinak, meg Cíleinek, meg Frigyesnek tárgyalnia kellett. Még ugye Mátyás király volt az, aki aztán rendet csinált, de látszik, hogy ekkorra már ez viszonylag jól kidolgozta magát, hiszen ezek a püspökségeknek, tehát az esztergomi és az egri is, ezek északon vannak, és látszik, hogy ezek a legnagyobb bevételi forrással rendelkező püspökségek közé tartoznak. Ugye Váradnak lehetne beszélni arról, hogy most Várad miért olyan jelentős. Hát kérem szépen, az erdélyi só ott jön át.
0: Tehát itt azért mind a bányák, amik a bevételeket adják, csak kérdés, hogy éppen sót vagy érceket bányásznak. Tehát ott tartunk, hogy a Várdai Pál, ő veszprémi püspök 1521-ben. A veszprémi püspöki székből ő rögtön Egerbe kerül?
1: Igen, tehát 1521-ben elfoglalja veszprémi püspöki széket, és továbbra is ott vannak mellette azok a támogatók, akikkel ő már korábban is jó barátságot ápolt, és ennek az lesz a következménye, hogy amikor 1524-ben megürül az egri püspöki szék, hiszen Szalkai László átkerül Esztergomba, akkor rögtön áthelyeztetik őt az egri püspöki székbe, és ebben az évben már megjelenik, hogy ő az egri püspök. Igaz, hogy a pápai megerősítésre arra még várni kell, de aztán előbb-utóbb az is megérkezett, úgyhogy onnantól kezdve már ő az egri püspök. Sajnos ugye nem hosszú időn keresztül, most az egri püspökök nagyon gyorsan váltakoznak, amikor még hosszú ideig volt ezt a Hippolitabban, meg nem nagyon volt köszönet.
0: Köszönet, így van, mert nem nagyon volt itt. Tehát hogy tulajdonképpen 1524-ben ide kerül, meddig?
1: 1526-ig.
0: Tehát akkor 2 évig volt ő egri püspök.
1: Igen. Közben azért azt tudnunk kell, hogy amikor ő ide kerül, akkor már ő az, akinek szembe kell néznie a felvidéki protestantizmus terjedésével. Tehát már az előző püspök Szalkai László kapcsán már beszéltem erről, de mondtam azt is, hogy ez majd a következő püspöknek, Várdai Pálnak lesz a feladata, hogy a Bártfán rendet tegyen, amikor is ugye, hogy a városi magisztrátust utasítják, hogy azokat a papokat, akik luteri tanokat vallanak, azokat küldjék el Egerbe, hogy ott a püspöki szék jelenlétében kellő büntetést kapjanak az eltévejedésükért, és ragaszkodjanak ahhoz, hogy a katolikus hitet újra visszaerősítsék a városban. Tehát ez egy kimondott konkrét adat, amiről már tudomásunk van.
0: Itt mondjuk a büntetés alatt miket lehet gondolni?
1: Hát elsősorban egyházi büntetéseket kapnak, tehát az első körben nyilván megböjtöltetik őket, vagy megvonják tőlük a működési engedélyt, ilyesmi, de hogyha bűnbánatot tartanak, akkor nyilván ebben az esetben, még itt még a nagyon korai szakaszában vagyunk a reformációnak, akkor azokat visszahelyezik a megfelelő méltóságba, ugyanis itt még olyan papokról van szó, akik még annak idején érvényesen lettek papokká szentelve, tehát ők nem ilyen a luteri egyházban megjelenő apostoli szukcesszió nélküli papság, hanem ezek még olyanok, akiket katolikusok szenteltek föl, tehát a szentelésük az, az tulajdonképpen érvényes.
0: Hú, hát ezek nagyon izgalmas dolgok, de gyakorlatilag tényleg egy-két percünk maradt hátra a mai adásból. Mi az, ami Bárdai Pál egri püspöki éveiben, ez alatt a két év alatt mondjuk említésre méltó, amit valószínűleg nem fogunk ma befejezni, de...
1: Talán amit viszont be tudunk fejezni, az a Mohácsi csatával kapcsolatos dolga, ugyanis a helyzet az, hogy ő itt Egerben nem olyan sok mindent tudott már tenni, éppen azért nem, mert hogy a török veszély őt is érintette. És ugye ő is a befolyásos barátai révén közel van a királyi udvarhoz, annyira, hogy ott van a király mellett a tolnai táborban, tehát ő is levonul az egri bandériummal, azok ott is maradnak, ő azonban a csata előtti napokban eltávozik a táborból. Mondván, hogy a Beszterca bányai kamarai tisztviselőknek a sikkasztási ügyét kell intézni. Közben még a királlyal ki is állított egy hivatalos dokumentumot, hogy neki az akarata ellenére kellett most eltávoznia a seregtől és visszatérnie Budára. Most ez egy nagyon érdekes dolog, mert van, aki gyávaságnak tekinti, hogy nem akar részt venni a csatába, de ugyanakkor be akarja biztosítani magát.
0: Hogy ne nevezzék gyávának, mert hogy nem ő akart.
1: De nem csak az, hanem az esetleges győzelem esetén a zsákmányból is részesül.
0: Ó, akkor kutyaharapás szőrével, igen.
1: Igen. Tehát a lényeg az, hogy ő valóban, ez tudjuk, ez dokumentálva van, úgyhogy mindezek ellenére, pontosan ezért ő nem vesz részt a Mohácsi csatába, így lesz ő a tekintélyes püspökök közül az egyik túlélő, aki éppen Budán tartózkodik, amikor megérkezik a vesztes csatának a híre, és ugye akkor Budán nagy pakolászás kezdődik, tehát Mária özvegy királyné, ugye akkor még teljesen bizonytalan, hogy mi is van a király, meghalt, él, csak a csatának a vereség híre érkezik meg Budára, de elindulnak rögtön, tehát összepakolják a legfontosabb kincseket, és elindulnak Pozsony felé, aki teheti. Várdai Pál azonban nem megy a királynéval, hanem ő más útra indul, ami viszont a későbbi karrierje szempontjából majd nagyon fontos lesz.
0: Na de hogy hova indul, ezt én sem tudom, majd te elárulod a következő adásban, Péter atya.

0: A mai adásban Szalkai László és Várdai Pál egripüspökökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Báta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: 10 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Rövid megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök még tegnap. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak ma reggel. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Volodymyr Zelenszkij.

0: Szia leépítésében fogalmazott a fideszes parlamenti képviselő. Tegnap megkezdte a munkát a közmédia új ideglenes vezetése. Horváth András, az MTVA ideglenes vezérigazgatója megérkezett az általa kijelölt átmeneti vezetéssel a székházba, aztán felmentették a közmédia több vezetőjét, köztük Németh Zsoltot, az M1 hírigazgatóját. Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését vette át. Néhány órára elsötétült délután az M1 adása, műsor helyett egy rövid közlemény volt olvasható a képernyőn. Eszerint bocsánatot kérnek az elmúlt időszak hazugságaiért. Azt írták, a közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen, szünetelt a Kossuth Rádió adása is. Magyar Péter kormányfő a Facebook oldalán azt írta, 1956 után 70 évvel, szimbolikusan este 19 óra 56-kor indul újra az M1 adása, egyelőre hírszolgáltatás nélkül filmekkel. 19 óra 56 perckor aztán a Tanú című film indult el. Orbán Viktor a Fidesz elnöke a Tiszás önkény újabb lépésének nevezte a történteket. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz csütörtöki tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor Palota elé szervez demonstrációt holnap 18 órára, amelyen a Tisza kormány alaptörvénymódosítás ellen tiltakoznak. Őrizetbe vették Szakács István megafonos influencert. A közszereplő előzőleg arról beszélt, ha netán letartóztatnák Orbán Viktort, akkor félmillió ember lesz ott, hogy kiszabadítsa, akár erőszakkal is. Egyes hírek szerint terrorcselekmény előkészítése a vád ellene, de ez nem megerősített. A védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbevételéről, azonnali intézkedés követően a legkiválóbb ügyvédek közül fogják biztosítani a jobboldali influencer jogi védelmét, közölte Cunyiné Bertala Judit fideszes politikus, a védvonal vezetője az MT-vel. Automatikusan megkapja minden jogosult gyermek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, azt nem kell külön kérni, hívja fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozza, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt viszont igényelni kell. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelését az országgyűlés. Lannert Judit oktatási miniszter közölte, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel, annak érdekében, hogy közösen kialakítsanak egy új rendszert. Megszavazta az úgynevezett ügynökakták szélesebb körű nyilvánosságát lehetővé tevő törvényjavaslatot tegnap az országgyűlés. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén hozzák nyilvánosságra a hatos kartonok és a mágnes szalagos nyilvántartások nem minősített adatait, a B-dossziék pedig évvégéig válhatnak kutathatóvá az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. Végül az időjárásról. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, aztán általában már derült lesz az ég, északkeleten azonban a megnövekvő gomoly felhőzetből kialakulhat zápor, zivatar, később is. A szél sokfelé élénk, felerősödött. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a megújult Citadellát mutatjuk be. Tartsanak velünk! Megújult a Citadella Budapesten, a Gellért hegy tetején. A korábban leromlott állapotú fellegvárat felújították, és április 5-én adták át a nagy közönségnek. A renoválás során átvágták a várbástyáját a Szabadságszobor felé, és sétányt alakítottak ki látványos lépcsősorral, kilátó teraszokat hoztak létre, vadvirágokkal, fákkal, bokrokkal beültetett parkot alakítottak ki, rendezték a Citadella környezetét, felújították a sétányokat. A Szabadság bástyája címmel interaktív kiállítást nyitottak a magyarok történelméről. Víztükröt alakítottak ki őrlánggal, ajándékboltot, kávézót, fagylaltozót hoztak létre. A Citadella történelméről Deme László, a Várkapitányság programkommunikációs iroda vezetője beszélt, a Citadellát Darida Koppány, a Várkapitányság idegen vezetője mutatta be Császi Erzsébetnek.
3: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Testőrpalotában vagyunk, és azért jöttünk ide, hogy a megújult Citadelláról beszélgessünk, a Várkapitányság programkommunikációs iroda vezetőjével, Deme Lászlóval. Több mint egy hónapja, április 5-én adták át a Citadellát. Az 1850-es években kezdték el építeni Budapest fellegvárát, a Gellért hegy csúcsán Ez teljesen

0: megújult. Először is beszéljünk a várnak a történetéről. Honnan indult az építkezés, milyen célból kezdték el építeni?
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. A Citadellának a története egybe fonódik a Gellért-hegynek a történetével. Ugye tudni kell, hogy már az ókorban, tehát időszámításunk 4. évszázada előtt tulajdonképpen lakott volt ez a terület, különböző kelta etruszk törzsek létesítettek itt egy ilyen védett erődítményt, oppidumot. Azután nyilván következett a római időszaka, ugye, amikor Pannonia provincia része volt, és utána is ugye folyamatosan lakott volt a terület, tehát hogy azért ez mindig egy ilyen stratégiai pont volt, ahol a hegyek és az Alföld, illetve a Duna határozta meg a letelepülési szándékokat. Úgyhogy amikor ugye a honfoglalás megtörténik, akkor is már Pesti hegynek, Kelenhegynek hívják ezt a részt. Utána jön az a legenda az 1046-os évből, amikor ugye Szent Gellért püspököt, a Vataféle pogány lázadásnak a hívei innen hajítják a mélybe, és a püspök mártír halált hal. Tehát ez ekkor történik, de csak évszázadokkal később, tehát a 13. századtól kezdik el Gellért hegynek nevezni a területet, és onnantól kezdve tulajdonképpen magyarul így is hívják folyamatosan. Nyilván közben úgy azért a török hódítás időszakában akkor egy Mohamedán, ő papról Gürz Eljász hegyének nevezik, a német betelepülők az itteni erődítményről Blockhausnak hívják. Ugye így érkezünk meg a reformkorig, az 1800-as évek elejéig, amikor 1813-ban elkezdenek itt egy európai hírű csillagdát építeni. Ez 1815-re fel is épül, a Szent Szövetségnek az uralkodói adják át, tehát Frigyes Vilmos, porosz király, Első Ferenc, ugye magyar király és osztrák császár, meg Sándor az oroszok cárja. Ez egy nagyszabású esemény volt, és maga a csillagda is egy európai hírű tudományos központ volt. Nagyban meghatározta Magyarország tudományos életét is, tehát fontos szerepet töltött be, de utána az 1849-es budavári ostrom során teljesen megsemmisül. Először vissza akarják építeni, de utána ugye akkor jön az ötlet, hogy akkor itt a Citadella épüljön meg, tehát egy fellegvár, egy katonai erődítmény. Erre a levert szabadságharc miatt kerül sor. Tehát ez a Hajnau féle rémuralomnak nevezett időszak, a megtorlásnak az időszaka, amikor a pesti rebellióval szemben szeretnének valami fajta császári ellensúlyt képezni. Amit terveznek Emanuel Citta hadmérnök irányításával, de Ignác Weiss tervező mérnöknek a tervei alapján, ez egy tulajdonképpen Európában több helyen is megtalálható katonai fellegvár, még az alaprajza is nagyjából egyezik más európai hasonló célszolgáló építménnyel, de azt kell mondanunk, hogy miközben van egy szándék arra, hogy itt a 48-49-es eseményeket ellensúlyozzák, és legyen ez egy fenyegetésként magasodó katonai erődítmény, aközben azért a Habsburg birodalmi gondolkodás már egy hosszabb távú erődítmény rendszernek a részének is tervezi ezt a fellegvárat, tehát ezt kevesen tudják, de valójában az volt a szándék, hogy a Citadella fellegvára az egy Pest-Budát körülölelő erődítményrendszernek a része, aminek majd lesznek további részei a Schwab-hegyen, a Rózsadombon és így tovább. De erre nem került sor, hát akkor is ugye anyagi okok, financiális gondok miatt, a Citadella viszont megépül. De igazából katonai célt sohasem szolgált. Természetesen, mint fenyegetés, az mindig ott magasodott, tehát a pesti népnyelv el is nevezte ugye a magyar Bastille-nak. Azután ugye volt egy nyugati rondellája, ahol ágyúkazamatákat állítottak föl, illetve a keleti falrészre is állítottak ágyúkat. Ha akarták volna, akkor ágyúzhatták volna, és volt is egy ilyen vélekedés, hogy az ágyúknak különböző ilyen intézményekről elnevezett nevük volt, mert hogy azokra voltak becélozva. Ágyúlövésre azonban igazából soha nem került sor, egyedül Ferenc Józsefnek a születésnapján dördült el talán egy-egy löveg. Még amikor Kossuth Lajosnak a temetése volt, még akkor is készültek arra, hogy akkor, na most akkor, hogyha felkelés lesz, akkor majd innen fogják sakban tartani a rebelis magyarokat, de végül is ez sem történt meg. Úgyhogy maga a katonai funkció az sohasem teljesedett ki, és a kiegyezés után pedig ugye 1867-et követően maga a politikai funkciója is vesztett a jelentőségéből. Körülbelül 200-400 katona szállásolására adott ez lehetőséget, meg ugye fel volt szerelve mindenféle hadieszközzel, volt saját vízrendszere, vízelvezető árgot, de 67 után elkezdték ezeket a funkciókat szépen lassan, fokozatosan visszavonni, és 1899-re pedig az utolsó katona is elhagyta a citadellát. Ekkor visszakerült a főváros kezelésébe, vagyis átkerült, és ekkor történt egy olyan szimbolikus esemény 1899-ben, amikor megkezdték a bontását. Tehát az egykori főkapu fölött, ez még egyébként ma is látható, egy V alakú bontást kezdtek el, a magyar Bastille-t, az elnyomás jelképét próbálták kiszabadítani. De mint oly sok más, ugye a történelemben ez is valahogy pénzhiány miatt megrekedt, vagy rájöttek, hogy azért ezt az épületet talán másképp is lehetne hasznosítani. Nem bontották le, viszont különböző terveket szőttek arra, hogy akkor hogyan lehetne ezt hasznosítani. Már a millennium lázában égett az ország, tehát mindenféle csodálatos, nagyívű építkezések kezdődtek, amelyek ugye máig meghatározzák Budapestnek az építészeti arculatát. Több nagyszabású elképzelés született arra is, hogy mit lehetne kezdeni a citadellával. De ezek egészen elképesztő építészeti tervek és gondolatok voltak. Szerepelt ezek között nemzeti panteon, hatalmas nemzeti akropolisz, világító torony, egy csodálatos, talán 1000 méter magasra tervezett piramis, hogy olyan dolog, ami a magyar szellem nagyjainak és uralkodónak szobrokkal állít helyet. Ezek az elképzelések megszülettek, de végül ezek sem valósultak meg. Talán mondhatjuk, hogy szerencsénkre, mert ezek valójában azért, hogyha az ember nézegeti ezeket a korabeli metszeteket, tervázlatokat, akkor nagyon elhatalmasodtak volna ott a Gellért-hegy. Elindult az a folyamat a 20. század elején, tehát az 1900-as évek végén, tehát amikor Budapest kezdett világvárossá változni, hogy kezdték felfedezni a Gellért-hegyet, mint a szabadidő eltöltésének a helyszínét. Kezdték felfedezni azt, hogy egy kilátás nem csak katonai célokat szolgálhat, hanem hogy lehet benne gyönyörködni. Ugye ekkor már a millenniumi ünnepségekre a sétányok megszülettek, tehát maga a Gellért-hegy egy ilyen városi szabadidőparként kezdett funkcionálni, egyre többen sétáltak ki, szóval népszerű lett a városlakó körébe, és ezáltal magát a citadella épületét is valahogyan magába ölelte a városszövet. Tehát Budapest része lett, és az emberek elkezdték megkedvelni, szépen lassan így levált róla ez a magyar Bastille-féle jelentéstartalom. Következtek a világháborúk, ezek alatt ugye megint csak katonai célokat szolgált, hiszen nyilván a stratégiai pontokat nem lehetett feledni. Például az első világháborúnak a végén légvédelmi lövegeket állítottak fel. Ez csak azért érdekes, mert amikor a megújításnak a feltáró munkálatai megkezdődtek, ugye ahhoz, hogy maga a megújítás elindulhasson, széles körű régészeti kutatásokra, falkutatásokra, tehát egy ilyen értékleltár felállítására és átvizsgálására volt szükség, és akkor találtak meg egy olyan ágyúvédelmi lövegnek a talpát, amiből azt hiszem, hogy Európában is 4-5 darab van, de Magyarországon biztosan csak 2 ezzel, amit megtaláltak. De ezek a légvédelmi lövegek az első világháború végén kerültek oda, mert a frontok a háború alatt ugye távol voltak a fővárostól, viszont a trianoni határok megváltozása után igazából akkor vált szükségessé az, hogy gondoskodjanak valahogyan Budapest légvédelméről. Következett a második világháború, ott is katonai célokat szolgált, bunker volt, még talán az ostrom nyomai ma is felfedezhetőek a falakon. 1945. februárjában foglalták el a szovjet csapatok. Nyilván ugye a világháború véget érésével akkor jön el az a ma is ott álló szabadságszobornak a felállításának az időszaka. Erre 1947-ben került sor. Érdekes, hogy a szovjetek nem csak Magyarországon állítottak ilyen világháborús emlékművet. Akkor az volt a hivatalos neve, hogy felszabadulási emlékmű, a német náci csapatok kiűzésének az emlékére. A népnyelv ezt már akkor is felszabadulási emlékműnek nevezte, mert ugye több volt a dúlás utána, mint a felszabadulás, de ugyanilyen obeliszk-szerű emlékműveket a szovjet csapatok tulajdonképpen több kelet-közép-európai országban is felállítottak. Természetesen ez ugye a szovjet csapatoknak állított emléket, tehát ilyen szempontból ugye megint csak valahol a hatalmat, az elnyomást szimbolizálta, úgyhogy megint csak nem volt túl népszerű a magyar lakosság körében. 56-ban le is döntik, ugye van a maga a női alak, aki pálmaágat tart, ugye maga a szabadság alakja, és akkor van két mellék alakja is, illetve volt egy harmadik, egy szovjet katona, aki egy gépfegyvert tartott a kezében, na ezt döntötték le már 56-ban. És bár le akarták, úgy tudom, magát a fő alakot is dönteni, de akkor már valahogy hozzátartozott Budapest panorámájához, úgyhogy azt végül megkímélték. Természetesen 56 után visszaállították ezt a szovjet katonai alakot is, és majd ez csak 1990-ben a rendszerváltozás után fog eltűnni, de addig ugye a szocialista időszakban a 60-as évektől megkezdik a turisztikai hasznosítását. 1935 környékén elindul, ekkor írja például 1935-ben Szerbantal, budapesti városkalauz a Mars lakóknak, vagy nem tudom pontosan mi a címe, de ott már ő ugye azt mondja, hogy a Citadella az a Gellért-hegy tetején épült rom. Tehát már akkor is egy eléggé lepusztult állapotot rögzíthetett. Nem sokat javult ez valójában a 60-as évekre, de mivel ugye tényleg egy ilyen nagyon szép helyen van, ezért megpróbálták turisztikailag is hasznosítani. Volt itt tulajdonképpen minden. Volt szálló, volt egyébként munkásszálló is, de aztán volt turistáknak szóló szálló, akkor vendéglátó egységeket helyeztek ki. De igazából magával az infrastruktúra megújításával, a falak megóvásával nem igazán foglalkoztak, még akkor sem, amikor 1987-ben ugye a Citadella is belekerül az UNESCO világörökség részei közé. A Dunaparttal, az Andrássy úttal, stb. És akkor így érkezünk meg a rendszerváltozáshoz, ahol ugyan a gyűlölt önkényuralmi jelképeket, a vörös csillagot, meg ezt a már említett szovjet katona alakot eltávolítják a szabadságszoborról. de magával a hasznosítással, hogy a citadella mi legyen, hogyan használjuk, hogyan tartsuk épségben, hogyan őrizzük meg a műemléki részeit épségben, ezzel tulajdonképpen nem foglalkoztak, és bár mindenféle hostelek, talán éjszakai mulató diszkó is működött itt. Volt azt hiszem, hogy a felvezető úton egy ilyen kirakodó vásár, ahol mindenféle turisztikai dolgot lehetett vásárolni, illetve mindenki feljött, mert megcsodálta a panorámát, de hogy ezeken túl továbbra sem lett igazából kitalálva és hasznosítva, hogy mi is ez a városi tér, hogyan lehetne beilleszteni a város szövetébe. És akkor érkezünk a legutóbbi időszakához, amikor pedig már annyira balesetveszélyessé válnak a falak, annyira elvadul a belső udvarnak a növényzete, hogy nemes egyszerűséggel be kell zárni. Hosszú évek telnek el, amíg állami tulajdonba kerül, ez, ha jól tudom, akkor 2014-ben történik, és akkor is még ugye nagyon sokáig ilyen előkészítő fázisban vannak, hogy hogyan is lehetne ezt megújítani. És hát végül ugye születik egy terv, egy koncepció, ez indul el 2019-ben, 20-ban a már említett régészeti feltárásokkal, és hát itt nagyon sok mindent kellett csinálni, de maga az építkezésnek, a megújításnak az alapgondolata, a kiindulási pontja az 1899-es fal megnyitása volt, tehát amit ugye még az akkori eufóriában a pesti, budai polgárok elvégeztek a falakon. Tehát itt az lett a koncepció, hogy megnyissák a falakat, az udvaron legyen egy közpark, kilátó teraszok létesüljenek, az elvadult növényzetet egy gondozott park váltsa föl, egy olyan fajta turisztikai és közösségi hasznosítás, amelynek során, hogyha valaki ide feljön, akkor nem csak a kiállítást tudja megcsodálni, hanem le tud ülni padokra, ugye padok sem voltak itt korábban, a citadella falaiban felhordott földön, a gyepen le tudjon heveredni, el tudjon menni mosdóba, ne adj Isten, hogyha kisgyerekkel érkezik, akkor át tudja pelenkázni, lehessen fagylaltozni, lehessen meginni egy kávét, illetve megtekinteni egy kiállítást. Mert szintén a koncepció hasznosításnak a szerves része a Szabadság bástyája című interaktív kiállítás, ami ugyan nem történettudományi alapossággal, tehát inkább egy ilyen történelmi élménytárnak a szándékával született, de az a célja, hogy egyben megmutassa a magyar történelemnek a főbb csomópontjait, a kezdetektől, tehát a honfoglalástól egészen a rendszerváltásig. Van egy narrátor, Emese, a magyarok ősanyja, aki a népszerű színésznő Törőcsik Franciska hangján is alakjában szól a látogatókhoz, és ő vezeti végig tulajdonképpen a magyar történelmen a látogatókat. Ebbe a kiállításba belekerültek olyan történeti legendák, amelyeknek lehet, hogy nincsen történelmi alapja, vagy legalábbis a történészek nem erősítették meg, mint mondjuk a vérszerződés, vagy amikor Dugovics Titus magába rántja a nándorfehérvári ostromnál azt a törököt, aki kitűzte a török zászlót, a lófarkas zászlót. Tehát, hogy ezekkel tele van. Hiszen itt az volt a cél, hogy élményszerűen menjünk végig, és nyilván a tényeket feltüntetve, de beemelve azokat az elemeket is, amelyek hozzátartoznak a magyarság történeti legendáriumához. Nem véletlen, hogy magának a kiállításnak a dramaturgiai alapgondolatát azt Köbli Norbert, Balázs Béla díjas forgatókönyvíró álmodta meg és állította össze. Tehát, hogy itt az volt a cél, hogy egy olyan élményszerű, interaktív, történeti háromnegyed órát szerezünk a látogatóknak, amiben az idősebbektől, a középgeneráción át egészen a nagyobb gyerekekig mindenki megtalálhatja azt a történeti szálat, ami hozzászól, amit ő végig tud kísérni.
0: Elhangzott a Citadella története a kezdetektől a napjainkig. Még néhány adatot tegyünk hozzá. 220 méter hosszú az épület, 60 méter széles és 4 méter vastag falak veszik körül. Sok helyen közvetlenül a sziklára épült az épület, az erőd jelleg miatt. A felújítás során ezeket mind restaurálták, illetve megnyitották az épületet, a kör alakú épületet két oldalról, hogy legyen átjárás, és ne legyen ez a szigorú erőd jellege. Továbbá sok újdonságot építettek be, ahogy elhangzott, fagylaltozó mellékhelyiségek, pelenkázó, és egy víztükröt is kialakítottak benne. Még erről hallhatnánk, hogy milyen célból.
1: A látogatóknak annyit tudniuk kell, hogy ez a víztükör, ez egy szimbolikus jelentőségű. A nyugati rondella akkori belső udvarában lett kialakítva, a közepén van az örökláng, mindez az üvegcsarnok mögött látható. Tehát nem lehet körbeállni, nem úszkálnak benne halak. Ez tényleg egy ilyen szimbolikus jelentőségű. Éppen azért, mert hogy a Gellért-hegy, a Citadellának az elhelyezkedése, az sokszor összefonódott olyan történelmi sorsfordító pillanatokkal, amik meghatározták az egész ország sorsát, és ennek egyfajta mementójaként, vagy tiszteletadásaként jelenik meg ez az örökláng. Magáról még az üvegcsarnokról is akkor hadd ejtsek pár szót. Itt egy olyan üvegcsarnokot alakítottak ki, aminek nem csak a burkolata, üveg, hanem a tartó oszlopai is. Egy európai szinten is fontos és jelentős mérnöki bravúr, és nagyon szépen is néz ki. Ebből az üvegcsarnokból indul a kiállításnak a bejárata, és ez az üvegcsarnok tulajdonképpen az a fogadótér, ahová a látogatók először beléphet. És ez is egy picit a megnyitást, azt a szabadabb levegőt, vagy a nagyobb tereket közvetíti mindenki számára, aki oda belép.
0: Már messziről lehet látni, hogy a szobor mellett a nemzeti színlobogó is fent van. Ez is jelképezi a hazánkat.
1: A nemzeti lobogó az már a megújítás időszakában is felállították, tehát egy március 15-én-től lobogott fönn. Talán annyit érdemes tudni róla, hogy ez egy több mint 70 négyzetméteres lobogófelület. Nyilván tulajdonképpen ugyanúgy óvni kell, mint mondjuk egy vitorláshajónak a vitorláját, hiszen azért ott a Citadella tetején szinte mindig fúj a szél, a lobogó pedig ugye még így is legalább 30 méter magasra felnyúlik a hegytető fölé, tehát hogy ez egy olyan fajta szintén nemzeti jelkép, ami messziről felismerhető, azonosítható és mindig ott van.
0: Információkat szeretnék kérni a Citadellán való sétáról.
1: Nekünk elsősorban az a célunk, hogy aki följön a Gellért-hegy tetejére, ott minőségi időt tudjon eltölteni. A kiállítás is ennek egy része, de nyilván ezt nem mindenki veszi igénybe, és éppen ezért fontos, hogy aki viszont följön a Citadellára, az egy rendezett park, a rendezett körülményekkel és a mai látogatóknak, a mai elvárásaival kapcsolatosan tulajdonképpen mindent megtaláljon. Maga a Citadella belsejének a közparkja, az látogatható, szabadon be lehet lépni, ingyenesen, föl lehet menni a falakon kialakított kiállító teraszokra, le lehet menni a Szabadságszobor teraszára, körbe lehet járni a Citadellának a falait, és itt több időt is el lehet tölteni. Hogyha valaki ennél többre kíváncsi, akkor nyilván tud venni belépőjegyet a kiállításba, illetve vannak vezetett sétáink. Tehát ezeket a vezetett sétákat olyan szakavatott kollégáink vezetik, akik mindent elmesélnek a hegy és az épületnek a történetéről, kidomborítva azokat a színes történeteket, amiket minden látogató szeret hallani. Ezek is onnan az üvegcsarnokból indulnak, előzetesen lehet rájuk venni jegyet. Minden információ megtalálható egyébként a citadella.hu oldalon, illetve a Citadella Szabadságbástyája nevű közösségi média oldalon. Mindenkit buzdítanék, hogy aki egy budapesti látogatást tervez, az iktassa be a programjába, menjen föl a Citadellára, nézzen szét a Gellért hegy tetejéről, és adott esetben ne csak a kávét meg a fagylaltot élvezze, hanem akkor tekintsen be a kiállításra, vagy hallgassa meg a vezetőinknek a történeteit a Citadella és a Gellért hegy múltjáról.
0: A Citadellából köszöntöm a kedves hallgatókat. Feljöttünk ide a Szirtes utca felől, ahol a turistáknak a többsége jön, illetve a Búsuló Juhász buszmegállónál száll le, és itt láttuk a legnagyobb újdonságot, ami az április 5-én átadott, átépített Citadellában a legnagyobb újdonság, hogy áttörték a falakat, és egy sétányt alakítottak ki. Előttünk a Duna folyik, bal és jobb pártján a várossal. Darida Koppány idegenvezető, történész, a várkapitányság munkatársa fog bennünket kalauzolni.
2: Jó napot, köszöntöm a hallgatókat. Így van, itt vagyunk ezen az új izgalmas helyszínen, amilyen a új koncepció alapján született újjá. Ez a kivágás vagy bevágás, amit említett, ez az egykori erőd jellegének a megszüntetését vélte folytatni. Ez fontos kihangsúlyozni, mert már a századfordulón, mert a monarchia éveiben megkezdődött ennek a Citadellának a szimbolikus bontása. Sajnos anyagi források hiányában erre nem volt esély ezt tovább vinni. Annak a folytatásaként született meg a mostani koncepció, amely a Citadellát mondjuk úgy, hogy két részre osztja. Van egy kültéri része, ahogy körülöttünk lehet látni, a vendégek ezt élvezik, a közpark részét, ami a gyönyörű panorámáiról híres, illetve nem utolsó sorban a szabadságszoborról, illetve az egykori rondella, úgymond a kazemata része a Citadellának, ami most már múzeális térként született újjá. Ide belépve a vendégek egy tó közepén egy öreg lángot láthatnak, ami valahogy egybefonódik a múzeum koncepciójával, és pedig az egykori szabadságharcoknak, illetve a szabadságharcosoknak állít emléket a múzeum. Így a külföldi turistáknak megadva megfelelő kontextust, a tatárjárással kezdődően, vagy a honfoglalással kezdődően a rendszerváltásig végig kalandozhatnak ezen a két szinten, illetve majd utolsó megállónként talán a Citadella legizgalmasabb részét, a tetőkertet látok meg, ahonnan egy gyönyörű kilátás nyílik, a 360 fokos panoráma nyílik a város felett. Ajánlom a vendégeknek még, hogy a Citadellát körbeülelő sétányokat is igénybe vegyék, itt körbe lehet sétálni az erődöt, és nem utolsó sorban a gyilokjárókat is átadták a nagy közönség számára. Hát lehet, hogy a vendégek emlékeznek, hogy milyen gyatra körülmények között találták itt korábban a Citadellát, egyáltalán nem a vendégek igényeit szolgálta ki, és valahogy a műemlék szempontok a háttérbe szorultak, és csak a panoráma vonzotta a vendégeket. De most már van egy koncepció, és nem utolsó sorban találjuk, itt előttünk látjuk, hogy az ország legnagyobb alapterületű lobogója, és legmagasabb lobogója is itt található, de nem utolsó sorban talán ilyen centrális pontként a szabadságszobor is újjászületett.
0: Menjünk föl akkor két oldalt, mit alakítottak ki az épületben?
2: Két oldalt, a vendégek így a lépcsőn felsétálva, egy kávézót találnak, illetve egy fagyizót és egy finom kürtös kalácsozót, illetve az ajándékboltot, ahol ilyen egyedi tárgyakat, a Citadella által ihletett egyedi tárgyakat találhatnak. Itt, ahol most állunk, a Citadella parknak aránylag a közepén, ahol most a lobogót látjuk, itt egy masszív 400 négyzetméteres bunker állt még korábban, egy második világháborús bunker, komoly 2,5 méteres betonfalakkal, amit elbontottak, és ennek a helyén született meg ez a park, aminek a központi eleme ez a lobogó, ez a zászló, de még kitérve, érdekes, mondjuk, hogy megmentett részei ez a Citadellának, konkrétan a körülöttünk látható golyónyomok, ezek mind a második világháborúban elszenvedett sérüléseknek mementójaként hagyták meg, de volt olyan akna belövés, amit át kellett ültetni az egyik falról a másikba, a homlokzatról a másikra, megszámozva az akna lövésnek a különböző elemeit, ez is egy érdekes kihívás volt.
0: Itt, ahogy megyünk föl a szabadságszoborhoz, a sétányon, itt egy kis rét van.
3: vadvirágokkal, tehát a természetben előforduló, vadon előforduló virágokat ültettek inkább, úgy látom.
2: Így van. Vannak egzotikumok is, nevezzük úgy. Azok a vendégek, akik esetleg a növények világában jártasak, ajánlom, hogy a Citadella sétányon található QR kódokat leszkeneljék, mert ezek az itt található növényvilágról adnak számos információt. Az körülöttünk látható, mondjuk, hogy rétet felidéző virágok mellett találhattak a vendégek itt gránátalmafát, mondulafát, de talán a legizgalmasabb elem az úgynevezett sárga habszegfű, amit Magyarországon csak itt a Gellért-hegyen találunk. Ez egy fokozottan védett növény, amiből csak 50 darab maradt, és ezeket a kollégák úgy próbálták elültetni, hogy kicsit távolabb essenek a turisták által frekventált területektől, és körös körül, a Citadella körül számos ilyen QR kód segíti majd a vendégeket, hogy növények világában kalandozzanak. De például, mivel itt már közelítjük, vagy közel vagyunk a szabadságszoborhoz, itt egy másodpercre még érdemes a vendégeknek talán a lábuk elé nézni, mert itt elmegyünk egy olyan érdekes, hát itt van egy ilyen, egy sáv, ami az Országos Geodéziai Főalappont névre hallgat. Ez itt állt egykor a csillagvizsgáló, a 19. század elején épített csillagvizsgáló, aminek az egyik tornyán áthaladó meridián lett a főmeridián, más szóval a magyarországi koordinátorrendszernek a kiinduló pontja, vagy a magyar Greenwich, nevezzük így. Ennek állít emléket mindez, úgyhogy ez nem csak a Gellért-hegy nem csak szakrális vagy hadászati szempontból, de a mondjuk a tudomány templomaként is élt egy ideig, sajnos nem sokáig, mert a 49-es 1849-es események a csillagvizsgáló a sorsára is kihatottak, de ugyanúgy magára a Gellért-hegyre is, hiszen ezen események kapcsán belül épül meg a Citadella, hogy egy esetleges jövendőbeli rebelliót elkerüljön a bécsi udvar. A Citadella igazából azért épült, hogy a pest-budai lakosságot tartsasabban, nem is a külső veszélyek ellen. Úgyhogy ez a Citadella az elmúlt 170 évben dominálja a Gellért-hegy látképét, és természetesen, hogy nagyon megosztó elemként a közutálat tárgyává vált, amint megépítették. Nem véletlenül a helyiek a Gellért-hegyi Bastille-ként emlegették, de a mostani koncepció alapján sikerült újra értelmezni, és szerintem talán ez az egy alapgondolata a mostani átadott épületnek, hogy a történelem nem csak épít, hanem újra is értelmez.
3: Lejöttünk ide, lépcsőkön kellett lejönni a szabadságszoborhoz, Kisfalud és Rók Zsigmond alkotásához. Itt magasodik felettünk, alatta a kereszt, és az van fölírva, hogy mindazok emlékére, akik életüket áldozták Magyarország függetlenségért, szabadságáért és boldogulásáért. Ez a szoborcsoport is már több alkalommal megváltozott. Melyek voltak a főpontok?
2: Így van, hát a centrális eleme a kompozíciónak az maga a szabadság géniusza, vagy ugye a szabadságszoborként él a köztudatban. Eredetileg ez is egy felszabadulási emlékműként született, ugye egy szovjet felszabadulási emlékműként újra lett értelmezve, akárcsak a Citadella. És főleg 90 után a rendszerváltást követően lehet, hogy a kedves hallgatók emlékeznek, hogy ez is vita tárgyává vált a szabadságszobor sorsa, de addigra már annyira a város szerves részévé vált, hogy ennek az elbontása igazából fel sem merült. Viszont ami a mellékalakokat illeti, ugye itt látunk egy fáklyát kezében hordó fiatalembert, aki a haladó eszményt szimbolizálja, illetve mellette egy hétfejű sárkányt legyőző ős erő. Ezek eredetileg is itt álltak, viszont egy negyedik elem hiányzik, és pedig az egykori szovjet katona. Biztos a hallgatók láttak számos olyan képet, 1956-os események közepette készült képeket, amikor ezt a szobrot is a Sztálin szobor mintájára ledöntik, majd később az 56-os szabadságos leverését követően ezt visszahelyezik, és egy őrbódéval próbálják egy hasonló rongálás elkerülését, majd 90 után ezt elviszik a Memento Parkba, ezt a szovjet katonát. Ugyanúgy a talapzaton egykor itt látható domborművek és a cirilbetűs feliratoktól is megszabadították az emlékművet. Ugye ez mindenki számára ismerős a szabadságszobor ezen formája, de állítólag a szobrásznak köszönhető, hogy a szabadság géniusza született meg, és nem egy szovjet katonát látunk itt a város felett lebegni.
3: 40 méterre magasodik.
2: Így van, 40 méter maga, 14 méter magas szobor. Hát ennek a restaurálása is komoly kihívás volt, hogy a korróziótól megszabadítani a szobor belsejét és külsejét. Szerencsére a szoborba épült egy ilyen szerelő ablak még a 70-es évek végén, és azon keresztül tudták a kollégák megközelíteni a szobrot, és megszabadítani a lerakódott korróziótól, és most így abszolút újra a város szerves részévé vált. Ami egy új elemként megjelent a talapzatán, az egykori szovjet katona helyett a kereszt, ami az 1000 éves államiságnak, a keresztény államiságnak állít emléket. És mögötte, a szobor mögött lesétáltunk ezen a lépcsőn, akár csak a korábban említett bevágás, kivágás újabb elemeként született meg ez a lépcső, amely levezeti a vendégeket a szabadságszoborhoz, de könnyen ki lehet szúrni ezeket a fehér burkolókövel fedett területeket. Ezek mostani koncepció szerint újjászületett területek.
3: Innen a kilátóteraszról megtekinthető a város.
2: Ahogy az emberek körbejárnak, de főleg a korábban említett tetőkertről, hogyha a múzeum tetejére felmennek, akkor ott tényleg azért is 360 tetőkert névre hallgat, mert onnan tényleg be lehet látni a város teljes egészét. Ez főleg a külföldiek számára igazán drámai. De a magyar vendégek lehet, hogy másképp közelítik meg, ugye sokkal több kontextussal rendelkeznek, és nekik sokkal többet mond egy 49, vagy egy akár 56, vagy 89, mint mondjuk egy amerikai vendégnek. Sőt, rendszeresen visszatérő vendégek a Gellért-hegyen élők, akik egész életüket itt élték, de mégis szerencsére sikerül számos infóval meglepni őket, ugye a séta keretén belül. Most, ha már a panorámát említettük, ugye itt körülöttünk a vendégek most élvezik ezt a panorámát, de egykor úgy képzeljük el, hogy itt mind ágyuk néztek arra. Ugye a városra, a turisták helyett szerencsére ezeket az ágyukat nem használták, csak hát díszlövéseket adtak le. Ferenc József születésnapja alkalmából minden évben, koronázásának az évfordulója alkalmából, nem utolsó sorban Mária Valéria hercegnő születésekor, amikor mindenki egy fiú örököst várt, és az ezzel járó 101 ágyulövést, ebből most így időzelben mondom, hogy csak 21 lett, és a korabeli sajtó is így közölte, hogy hát csak egy lány született. Akkor igazán a második világháború alatt kap fontos szerepet a Citadella, amikor itt a korábban említett bunkerre is megtoldják, és igazából február 12-én elesik, szovjet kézre kerül. És nem csak a Citadella rongálódik meg, de tudjuk, hogy a Gellért-hegyen található gyönyörű villák sokasága is. És majd később kellett egy új funkciót találni neki, és a 60-as évekkel kezdődően belevonják egy Budapest turisztikai vérkeringésébe, és hát nevezzük egy turista szállónak, már nem volt igazából egy luxus szálloda. Ha a vendégek ide ellátogatnak, majd látni fogják, hogy az egykori kazamaták helyén bent a múzeumban igazán tágas szobákat nem lehetett kialakítani, de a panoráma az pazar maradt. Aránylag olcsón kaphattunk volna itt egy szobát, gyönyörű kilátással a városra, csak sajnos a körülmények degradálódtak így idővel. 90 után, vagy az ezredfordulóra itt már igazán degradált hangulatban találjuk a Citadellát, és tényleg csak a panoráma maradt az, ami a vendégeket ide vonzotta, és hát a privatizáció nagyon komplikált ügyeit nehéz is felidézni, de végül 2014-ben sikerült, vagy került a állami kezelésbe a Citadella, és akkor született meg számos koncepció, számos terv, amely végül ehhez az újjászületéshez vezetett, amivel az emberek, a vendégek itt találkoznak. Itt a múzeum részben lépnek be a vendégek, ez ebben egy üvegépületben pontosan, ahol a vendégek ezt a örök lángot láthatják, belül ég, csak egy prosszögből nézzük. És itt az egykori rondella udvara igazán degradált állapotban volt még egy pár évvel ezelőtt, és ezt alakították. Egykori kazamatákból született meg a múzeum.
3: Benne vagyunk az épületbe, itt látható kiállítás. Mi a cím a kiállításnak?
2: Kiállítás a Szabadság bástyája névre. Az ide látogatók igazából innen láthatnak rá a Citadellára, lehet konkrétan ugye a város panorámájával együtt élvezni a helyet, és konkrétan ezt a korábban említett V-betűs bevágásra is innen jobban rá lehet látni, mit van itt előttünk. Ez a tetőterasz is, ami nálunk, ez is új, ezt nem lehetett megközelíteni, sőt, maga a rondella, ami most muzeális térként él, az sem volt megközelíthető egy jó ideje. Itt vizesedett falakat találtunk volna, alkoholat hullott le, szóval hihetetlenül lehangoló beltérbe léptünk volna. De itt az épületben még a 60-as években borozó működött, volt maga a szálloda korábban. Ennek az egykori rondellának, ami praktikusan az erődön belüli erőd szerepét szolgálta, ennek egy falát kibontották, és ennek a helyére épült ez az üvegfal, amin a vendégek megközelíthetik a múzeumot.
3: Környezetről is érdemes szót ejteni. Régen, ha feljöttünk, akkor hatalmas beton úton lehetett feljönni, és ilyen piaci árusok árusítottak sátrakban, ilyen szuvenírként, ilyen-olyan tárgyakat. Most ezeknek nyoma sincs.
2: Így van, ezek a ide nem illő bódék eltűntek, és most már egy sétány fogadja a vendégeket. Egy rendezett környezet, és a 90-es vagy akár a 2000-es évek állapota már nagyon messzinek tűnhet, és a vendégek körbe sétálhatják a citadellát. A hétvégente amúgy itt egy tömeget találunk, aki ott élvezi az árnyékot, vagy ott fagyizik.
3: Igen, itt belépőjegy nélkül fel lehet jönni, és itt lehet sétálni. Egyedül a múzeumban kell belépőjegyet váltani.
2: Így van, a sétány, maga panoráma az ingyenes, körbe lehet járni, és maga a közpark is látogatható ingyenesen. A szabadságszobor és a muzeális tér az egyedüli, ahová belépőjegyet kérnek, de a muzeális tér is. A panorámát a vendégek abszolút ingyen élvezhetik, körbejárhatják a citadellát a sétányon keresztül, miközben a szabadságszobrot is megközelíthetik. A tetőkert, ez a muzeális vagy a 360 panorámás tetőkert a múzeumon keresztül közelíthető meg, és ez a muzeális tér az egyedüli hely, ami belépőt igényel.
3: Jöjjenek el önök is, nézzék meg a megújult citadellát, élvezzék a zöld környezetet, nézzék meg a szabadságszobrot, a lobogót, és nézzék meg a kiállítást is. Császi Erzsébetet hallották.
4: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bercesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
5: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A csend és az imádság kapcsolatáról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Jelen elmélkedésünkben a már megkezdett első részt követően most a második alkalommal a csend fontosságáról gondolkodunk el az imádságot illetően. Mindig csendben kezdem az imádságot, mert a szív csendjében Isten beszél. Isten a csend barátja. Istenre kell figyelnünk, mert nem az az érdekes, amit mi mondunk, hanem amit ő mond nekünk és rajtunk keresztül. Az ima a lélek tápláléka. Ami a vér a testnek, az az ima a léleknek. És közelebb visz téged Istenhez. Az őszinte ima tiszta és szeplőtelen szívet alakít ki. A tiszta szívű ember képes látni Istent, tud beszélni Istenhez, és meglátja Isten szeretetét másokban. Ezek a szavak kalkuttai Szent Teréz anyától származnak, az ő vele kapcsolatos kis könyvecskéből, a szemmelvények Teréz anya legszebb gondolataiból valók.

0: Most hallgassunk meg egy elmélkedést a csendről és az imádságról.
1: Kalkuttai Szent Teréz anya 1979-ben Oszlóban a béke Nobel-díj átvételekor a következőket mondta. Isten a csend barátja. A fák, a virágok, a fű csendre buzdít. Nézzétek a csillagokat, a holdat, a napot, ahogyan csendben haladnak pályájukon. Az élet igazi kérdései a csendben fogalmazódnak meg. Ereinkben a vér zaj nélkül áramlik, és szívünk dobogását is csak csendben hallhatjuk. Talán a világ soha nem volt ennyi zajjal és hangoskodással tele, mint ma. A technikai civilizáció sok pozitívumot hozott magával, de sok bajt is. A rohanást, amely megöl bennünket, a zajt, amely nyugtalanná tesz, és bezárja a szívünket. A mai élő ember csendre vágyakozik, de nehezen találja. Vannak, akik elszoktak a csendtől, és többé már nem is keresik. Sokaknak a felszabadulás helyett teher a csend. Mert a csend a hallgatásba vezet be. A hallgatásban pedig az ember önmagával találkozik, ez pedig nehéz és erőfeszítést követel. A mai idők jelei a menekülés és a felejtés. Inkább egész életünkön át menekülünk önmagunktól, mint hogy átadjuk magunkat a hallgatás gyógyító erejének. Szavak, hangos zene, a tömeg moraja, a közlekedési forgatag. Mindez valamilyen módon megnyugtat bennünket, de csak felszínesen. Elhiteti velünk, hogy nem vagyunk egyedül, és pulzál körülöttünk az élet. De ugyanakkor eltérít bennünket az igazi élettől, mert az élet lényünk legmélyén van, szívünk azon részén, amelyet csenddel és hallgatással táplálunk. És a szűzanya nem csak ebben az üzenetében hív bennünket a csendre, hanem sokszor évek óta tartó jelenései által.
0: Most a szűzanya 2019. január 25-i medjugorjei üzenetét idézzük.
1: Drága gyermekek, döntsétek el, hogy külön időt szenteltek a csendben az Istennel való találkozásra. Szívetek csendjében maradjatok együtt Jézussal, hogy ő szeretetével megváltoztasson benneteket. Térjetek meg, gyermekeim, és szívetek csendjében boruljatok térdre. Helyezzétek Istent lényetek középpontjába. Hadd szóljon hozzátok csendben a Szentlélek, és engedjétek meg neki, hogy megtérítsen és megváltoztasson benneteket. Ti pedig, akik távol vagytok az imától, térjetek meg szívetek csendjében, keressétek lelketek üdvösségét, és imádsággal tápláljátok. Ezt az üzenetet Sarnyai Andrea fordításából ismerettük meg.
0: Eddig az idézet, most folytatjuk az elmélkedést.
1: A mai embert megfojtja a zaj, a lárma, a szavak és a képek sokasága. Nem hallja meg a csend hívását. Számára a magány az elhagyatottság szinonimája, most ez az én megfogalmazásom, rokonértelmű megnyilvánulása, nem pedig olyan idő, amelyben a legintenzívebben, a leghatékonyabb módon találkozhat önmagával. A magány nem ugyanaz, mint az elhagyatottság. Az elhagyatottság nehéz, elviselhetetlen, amikor az ember elszigetelődik a többiektől. Önmagára marad. Nincs kapcsolat. Érintkezés. A magány valami más. Szükségünk van rá. Drága idő, amikor önmagunkkal és Istennel foglalkozunk. Az ilyen magány a teljesség, amelyben az ember észreveszi, hogy nincs egyedül. Olyan magány ez, amelyben a személyes Istennel találkozik. Tény az, hogy az ember egyedül él, egyedül dönt, egyedül alakítja életét. Egyedül hal meg. Segítségemre lehetnek ugyan mások, de lényegében egyedül állok szemben az én Istenemmel. Így mindenki egyedül van. Ez olyan magány, amelyet ajándékba kaptunk, hogy fejlesszük önmagunkat, és azután elinduljunk a másokkal való találkozásra. Tudjuk, hogy Jézus is megélte a magány pillanatait, az Atyával való találkozás perceit. Csak ezek után, a találkozások és imádságok után ment el, hogy találkozzon az emberekkel, és elvitte nekik az Istent, az életet, az egészséget, a szabadulást. Találjunk időt az önmagunkkal és az Istennel való találkozásra, hisz ez az egyetlen, amely képes betölteni szívünket és értelmet ajándékozni életünknek.

Arra helyezzük a hangsúlyt összefoglaló módon, hogy az elcsendesedés, a magunkba szállás nagyon fontos egy olyan feltételnek a megteremtése, amely által valóban találkozhatunk az igaz Istennel, az élő Istennel. Személyes és élő kapcsolatba léphetünk vele, vagyis imádkozhatunk, és az imádság az út a mennyország az örök boldogság felé. Amen.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
3: 11 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Rövid megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök tegnap. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak ma reggel. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni a terület integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja a Kijevnek nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Az ellenzék ostruálni akart, aztán elfáradtak és inkább bojkottot hirdettek a parlamentben, közölte Magyar Péter a Facebookon. Az Ankarában a NATO csúcson tartózkodó kormányfő bejegyzésében azt írta, az ellenzék meghirdette az önkény elleni harcot, hajnali tartó vitával akarták akadályozni a munkát, aztán este 11-kor elfáradtak és bejelentették, hogy inkább bojkottálják az ülést, fogalmazott. Az ügy előzménye, hogy a Fidesz-KDNP képviselői a tegnapi parlamenti vita 11. órájában bejelentették, hogy nem vesznek részt az alaptörvény 17. módosításának érdemi vitáján és zárószavazásán, amelyel többek között Csúlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnne. A fideszes Panyi Miklós a bojkott bejelentésekor a módosítást a jogállamiság és a demokrácia elleni az Európai Unióban példátlan támadásnak nevezte. A Magyar Péter által a hétvégén beterjesztett alaptörvény módosítás értelmében többek között tehát megszűnne Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 12 évnél tovább senki sem lehetne országgyűlési képviselő, valamint létrejönne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi

0: Azonnali intézkedés követően a legkiválóbb ügyvédek közül fogják biztosítani a jobboldali influencer jogi védelmét, közölte Cunyiné Bertala Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője az MT-vel. Automatikusan megkapja minden jogosult gyermek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, azt nem kell külön igényelni, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt viszont igényelni kell. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelését az országgyűlés. Lannát Judit oktatási miniszter közölte, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel, annak érdekében, hogy közösen alakítsanak ki új rendszert. Megszavazta az úgynevezett ügynökakták szélesebb körű nyilvánosságát lehetővé tevő törvényjavaslatot az országgyűlés. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén hozzák nyilvánosságra a hatos kartonok és a mágnesszalagos nyilvántartások nem minősített adatait. A B-dosszék 2026 végéig válhatnak kutathatóvá az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában. Felmentette az MVM ZRT vezérigazgatóját Mátrai Károlyt, valamint az igazgatóság elnökét Szepek Gábort, a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István erről a közösségi oldalán számolt be. Később közölte, Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM vezérigazgatójának, aki, mint írta, több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Hajnali 5 óra 50 perckor 2,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Örkény térségében, közölte a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium. A lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette a földrengést, de bejelentés nem érkezett. Elsőprő erejű válaszcsapásokat helyezett kilátásba az iráni katonai vezetés arra az amerikai támadásra, amelyet Irán déli részénél intéztek az éjszaka több mint 80 célpont ellen. Később aztán mintegy 85 amerikai katonai célpontra mért csapást az iráni hadsereg Kuvaitban és Bahrainben. Ezután pedig az Egyesült Államok közölte, visszavonja az Irán számára a kőolajra vonatkozóan adott átmeneti szankciómentességet. Az eszkaláció hírére az olaj drágulni kezdett. Végül az időjárásról. Észak felől csökken a felhőzet határozottan, aztán majd általában derült lesz az ég, északkeleten azonban a megnövekvő gomoly felhőzetből kialakult zápor, zivatar később is. A szél sokfelé megélénkült, felerősödött, a csúcshőmérséklet délután 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
3: Dicsőtessék, ha Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Csúszdáné Vaszil Erzsébettel Rudabányán találkoztam, és milyen ételeket is említhetünk meg, amelyek erre a településre is, erre a városra jellemzőek.
4: El kell, hogy mondjam, hogy én a régi időben mentem vissza, amikor az első világháború, illetve a második világháború idején azért nem

0: volt nagyon gazdag a családi kassa. És akkoriban nagyon munkaigényes, de egyszerű laktatós ételeket főztek, mindaz mellett, hogy a bányásznak meg kellett az, most azt mondjuk, hogy energia, kellett az erő. Régen így mondták. És arra emlékszem, hogy szóval azt mondták mindig a családok anyukái, hogy krumpli, liszt, zsír, szalonna mindig legyen a háznál. És azokból ők százfélét tudtak csinálni.
1: Akkor találékony asszonyok
0: nagyon
1: voltak.
0: Nagyon találékonyak voltak. El tudnám mondani a következőt, amikor meggyúrták a tésztát, ezt most már még a mostani tévés adásban se látok ilyet, meggyúrták a tésztát, és akkor feltekerték a szépen kerekre sikárolt tésztát, a sikálóra. Végig tekerték, meghúzták egyszer, akkor az szétbomlott, meghúzták kétszer. Körülbelül ilyen 5-6 centis volt a hosszú tészta, amit a sikálóról így levarázsoltak.
1: Vagyis levágtak.
0: Levágták, és letették a sikálót, alatta még egyszer elvágták. És ezt a hosszú, széles tésztát a masinán, amit már ugye akkor nem nagyon tüzeltek, hanem csak ilyen parázs volt, megpirítgatták a két oldalán.
1: A sparheten?
0: A sparheten. Amikor ez már jól volt, akkor egy nagy tálba beletördelték, és sok vízbe, sós vízbe kifőzték. Ez a pirított laska tészta került az asztalra, hogyha volt szalonna, akkor a szalonna zsír, a tepertője, túró, vagy hogyha a gyerekek is szerettek volna, akkor mák vagy egy kis dió, mert azért azt még megtermelték itt-ottamot, és ez ilyen kis csemege volt. Ezt mesélték, hogy megcsinálták a paprikás krumplit nagyon vastag hagymás alappal, mintha pörköltet csináltak volna. A krumplit is abba vágták bele, nagyon megfűszerezték, fölengedték vízzel, és a kockára vágott házi gyúrt tésztát belerakták, és azzal együtt főzték tovább. Na most ehhez nagyon jól illett, hát ha volt egy kis kolbászka, azért kolbászkarikával meghajintották, és a savanyú káposzta, mert azt minden házba elkészítették. Ó, de micsoda finom volt az a birsalmával megtelített. Na jó, mindjárt. És akkor ez is egy ilyen nagyon laktatós valami volt.
1: Akkor ebből volt energiájuk a bányászoknak, igen, ha ilyen ételeket, igen, fogyasztottak.
0: De jelzem, egy-egy kis malacot mindenki nevelt, és akkor még mangalicák voltak, a göndörszőrű mangalicák. Apám ugye szegény fogságban volt, anyukám Ónodról hozta a vállán a malacot gyalog. Itt-ott felvette egy-egy szekerész, és hazahozta. Ugye egy kis kukorica mindig más földjét megkapálva jutott kukorica. Mentünk az erdőbe makkot szedni. Ez a olyan szépen kigömbölyödött, úgyhogy azt mondom, majdnem minden háznál volt egy malacka, és még el kell majd mondanom, igaz, hogy nem egészen ide tartozik, hogy nem kellett gondoskodni orról, mert a bányászházakhoz tartozott melléképület, elől volt a szén, meg a fa, háta mögött volt a kucu, meg a tyúk. És mindenki foglalkozott ilyennekkel, talán nem rívókált senki, hanem tette a dolgát. Mentünk kalászt szedni a mezőbe, mikor már behorták a kereszteket. És akkor 2-3 hétig jó volt a tyúknak az a kaja, amit összeszedtünk, a kalászkákat.
1: Mármint azokat a kereszteket, amelyek a learatott búzák voltak,
0: azt már
1: ugye?
0: Elvitték, és csak a maradékot szedhettük össze. Soha nem mentünk közelébe se a keresztnek. Szóval annyira, mert ugye úgy voltunk nevelve, hogy Isten mindenütt lát, és valahogy ez a vallás az erkölcsöt is nagyon megerősítette bennünk. Még akkor el akarom mondani, ha ne talán a gyerekeknek ugye krumplipüré azért az elkerült, na meg a zsámiska. Édesei! Én most is csináltam magamnak egyszer. Az pedig azért volt jó, mert ugye kukoricának vannak olyan nyomelemei, ami tartós. És megfőzték az anyukák ezt a zsámiskát, ez ilyen kukorica lisztből van. Kiterítették a tányérra. Hát volt olyan gyerek, aki hideg tejjel szerette, felöntve, és volt olyan, aki lekvárral. És az apukáknak kipirították a szalonnát, és a szalonnazsír, meg a kakastari szalonna hozta meg az étvágyat ehhez. Na most visszatérve a krumplinak, ha megmaradt, ugye a kockára megfőzött krumpli, összetörték, és óvatosan, nem sok vízzel, szórtak bele lisztet, meg fűszereket. És ez volt a ganca. Vagy valahol úgy is hívták, hogy cinke. De azt meg kellett főzni, hogy a lisztet nem érezzük. Hoztam egy kis kóstolót, majd meg szeretném kínálni.
1: Tetszett készülni, nem csak szavakkal, igen, hanem igen, étellel is a mai gasztronómiai műsorra.
0: Igen, a dolog. És na, ez egy nagyon jó kis kaja volt, úgymond, meg amikor azt a tésztát csinálták, hogy a megfőzött krumplit, meg liszt, meg tojás, és akkor ebből csinálták a gombócot, vagy a angyalbögyörőt.
1: Vagy a nudlit, ugye más
0: néven. A nudlit, igen. És hát ezt is. Na most az apukám az nagyon szerette a gombócot jutúróval. De a jutúrót is összetörték krumplival, és felfűszerezte az anyukám, és akkor hát ő nem is csinált inkább ilyen laposra. És akkor ugye hát a zsömlemorzsáz az azért volt, és nagyon finom volt. De a papámnak, annak mindig egyen meg. Mindig a jutúrós volt a kedvence. Úgyhogy ezek ilyen nagyon egyszerű, na de azért volt vele munka, hogy úgy mondjuk, tehát az, úgy szoktam mondani, hogy nagyon jó kaja volt, de munkaigényesek voltak ezek az ennivalók.
1: És ha már kedvencet tetszik említeni, akkor önnek volt-e, van-e kedvence, kedvenc étele?
0: A régi időkből a mocskos tészta, a lekváros tészta. Mert érdekes módon a mérnök lányoknál, jártam én a barátnőimhez, engem mindenütt elfogadtak. Ők lerakták, az ő anyukája lerakta a tésztát, rá a lekvárt, rá a tésztát, és akkor a tetejét egy kicsit cukorra.
1: Milyen lekvárt?
0: Szilva lekvár. Az az igazi. Az csak azzal igazi. És ők ilyen rakott tésztát ettek. Mi meg összekavarta az anyukám, és akkor azt emlegette, hogy szórta rá cukrot, és nem értem föl még az asztal, csak kapaszkodtam. Úgy, édesanyutám, jó tessék, ne cutlozni, ha én asson lennék, az egész cutat lásolnám. Akkor mondja anyukám is, mit tenni rá holnap. Na mindegy. Szóval mindig azt mondta az anyukám, lehet, hogy azért lettem én a skorbútba, mert kilopkodtam a kockacukrot, mert azért már volt olyan időszak, pedig magunk voltunk még akkor, de megakadt a kockacukor is, és a kis zsebemet teleraktam, és jól megettem. Meg a zöld szilvát, hogy nem lett semmi bajunk. A barátnőmet fel kellett tolni a kis fára, mert kicsit ő dodi volt, felmásztunk a fára, pedig elég alacsony volt az ága, leszedtük a zöld szilvát, mikor már jó nagy volt, biztos megettünk 10-12-t, és nem lett semmi bajunk. Igaz, hogy vittük a zsíros deszkát a kis kosárba, úgy mentünk kirándulni, hogy a fára ültünk. Miért volt nekünk az olyan nagyszerű, de az volt. Úgyhogy hát a szilvalekvárt azt mindig főzték az anyukák. Még azt is megcsinálták, hogy Vasilkáné, mikor főzöd? Ekkor, a másik akkor. Na azt, hát azt látni kellett. Mert mindenütt voltak gyerekek. Mindig hagytak benne a mamák, az üsbe főzték. Mindig üsbe. Vittük a kanalat, lögdöstük egymást, hogy kinek több jutton. Hát az egy olyan élmény volt, vagy mikor a kukoricát fosztották a nagyok, és mi meg hancúroztunk a csuhéba. A lányok a szépeket félretették, olyan gyönyörű táskákat fontak belőle, én is tudom. A fiúk csináltak ilyen szögekkel kivert formát, és akkor arra rakták rá.
1: Az volt a sablon.
0: Az volt a sablon. Mindent meg tudtak csinálni belőle, szóval mindent hasznosítottak. És valahogy olyan megértéssel voltak a szomszédok. Anyukám elment a mezőre, átszólt a szomszédnének, tessék már ránézni a gyerekekre. Jól van, Bözsikém, csak menjen. És akkor a néni nagyon aranyos volt. Székely tantennak hívtuk, Annuska volt a neve, ezt mint kiderült. Ő hegedülni tudott. Leültetett minket, mint a verebeket a lócára. Adott nekünk mindenkinek egy darab lekváros kenyeret, és hegedült. Tessék elképzelni. Hogy honnan volt ilyen pedagógiai vénája, neki csak egy gyereke volt, az úgy már nagyfiú volt. Nem tudom.
1: De akkor a délutáni menzához még volt hegedű szó
0: még
1: is.
0: Az is volt időnként, úgyhogy ott a szomszédság olyan nagyon megértő, nagyon családias. Én mondom, én nagyon boldogan emlékszem vissza, pedig nem volt gazdagság. Mert ugye a fenyőfe az borókafa volt. Elvitt a nővérem a szomszédba, addig még megjött a Jézuska, letérdepeltünk, imádkoztunk, és csodálkozva néztük, hogy kis ruha van, most is tudom, sötétkék, kis anyagból, babavonal, ki volt nagy öltösekkel díszítve, a nőveremnek bordó, a fiú testvéremnek kisnadrág, azt mind éjszaka várt az anyukám. Szóval ő egy angyal volt. Lánykorában nagyon jó helyeken szolgált, sok mindent megtanult, dzsemet, hát ki tudott, hát legfár tudtak, de dzsemet. Orvoson a tanácsosnál, itt az orvosnál volt szolgáló, de én arra nagyon büszke vagyok, mert nagyon szerették és megbecsülték, és sok mindent megtanult ő, legyen meg a szívét. Úgyhogy ő egy csoda angyal volt nekünk, rengeteg verset írtam hozzá meg róla, meg amikor a nagyapám itt hagyta a bányát, elment Királykútra cselédnek. A nagymamám sírt. Józsi, mit csináltál? Miért kellett neked eljönni onnan, meg minden? Egy műszakot nem írt be neki a futmán. Bement az igazgatóhoz, de nagyon tisztességes volt. Ide figyeljen, Lőrinc, én elhiszem, hogy magának egy műszakja több. De ha én most magának azt megadom, annak a főhutmánnak örökre tönkreteszem a tekintélyét. Ugye megérti maga értelmese, tudott írni, olvasni, hogy nem tehetem. Megértettem, méltóságos igazgató úr, de akkor elment. És akkor az anyukámnak annyi volt a szerencsé, hogy ott volt, az uraság feltartott egy iskolát, egy tanítónőt fizetett, és a tanítónéni az anyukámat nagyon sokszor elkérte nagymamámtól, hogy aludjon nála. És ott voltak könyvek. És az én anyukám egy nagyon érdeklődő valaki volt, beleolvasott a könyvekbe, mondott olyat, amit én nem tudtam 20 évesen, hogy a pipiske, ugye, míg a lovak mentek, ugye, akkor a pipiske ott, az a pacsirta. Mondom, anyu, nem igaz, nézd meg a könyvedet, fiam. Anyu, honnan tudod te ezt, hogy a pipiskének nevezett madár az a pacsirta? Meg ilyeneket, meg sok mindent, úgyhogy minket azért ő az nagy szeretet, meg hát ugye a vallás az azért nálunk jelen volt, és valószínű, hogy az segített, tehát nem voltunk követelőzőek, nem voltunk elégedetlenek. De nem csak mi, az akkori gyerekek, de én tudom, már voltunk nyolcadikosok, jöttek utánunk, a fiúk mentünk októberi áldatosságra, vagy húsvét előtt keresztutat kellett olvasni, és jöttek utánunk a fiúk, és nagyon jó úttörők voltunk. És azt írtam a könyvemben, hogy azok voltak a nagyon jó úttörők, akik jártak hittanra meg a templomba. Érdekes. Tehát az a lelki feltöltődés, az mindenki hordta magába. Nem volt az iskolában se ilyen kellemetlen rendetlenkedés meg ilyenek.

0: Beszéljünk még az ízekről, a rudabányai ízekről és ételekről.
1: Hát, tessék ide figyelni, feltételezem, hogy ami itt megjelent, a környéken is. Tehát nagyon sokan szerették a gerslit, mert ugye a töltött káposztát is, hát nem rizssel, hanem gerslivel. Volt olyan leves. Csináltak egy ilyen kis rántásos alapot, és nem tésztát tettek bele, hanem ezt, meg esetleg savanyú káposztát. Ez ilyen jó kis savanykás leves volt, különösen nyáron, mikor meleg volt. De én úgy gondolom, hogy ezt nem csak Rudabányán, hanem itt az ilyen egyszerű népek körében biztos, hogy jelen voltak ezek az én általam elmondott étkek. És hát ugye a disznótoros hurka kolbász idején ugye megint a savanyú káposzta kapta a főszerepet, és hát ugye akkor lesütötték a kolbászt, hozzátették a káposztát, aztán együtt, és akkor ez egy ilyen kolbászos savanyú káposztás, most hogy mondanánk?
0: Székelykáposzta.
1: Vagy disznótoros, igen.
0: Ezek az ételek mind a mai napig élnek.
1: Igen.
0: Készítik még. Legalábbis az idősebb emberek, az idősebb korosztályúak.
1: Azt a pirított tésztát nem.
0: Azt már nem.
1: Azt már nem. Erről nem is hallottam. Sőt, már nagyon kevés helyen a paprikás krumpli tésztával, vagy nokedlivel. Tetszik érteni? Beleszaggatták a nokedlit.
0: Régen így készítették, és most is így készítik?
1: Van, aki igen.
0: És az a laska tészta, az gondolom egy egyszerű tészta volt. El tudjuk mondani azt a receptjét?
1: Hogyne. 3-4 marék liszt, abba mindig azt mondták, hogy 3-4 marék liszt, annyi tojás, és a tojás héjába mérték a vizet. Nem sokat. Meg egy kis sót. És akkor ezzel addig gyúrták, még teljesen kisimult a tészta. Mondjuk akkor csináltak belőle 2 vagy 3 ilyen kis gombockát, és kerekre sikárolták. Kerekre, de az olyan kerek volt, mintha a mérnökök mérték volna ki. És akkor azt pörgették föl a sikálóra. Akkoriban én nem láttam ilyen vastag sikálót, hanem ilyen hosszú vég, nekem is olyan van, és arra fölpörgették, és még egyet, el ne felejtsek. Ugye dagasztották a kenyeret. Nagyanyámnak ott volt a kemence. No de amikor szépen berakták a szakajtóba tették a ruhát, és abba a tésztát, és abba szépen megkelt hagyták. Lapát be a befűtött kemencébe, mikor megsült ez a piros pozsgás, hát az az mese. Kenyér, akkor azt kiszedték, és a maradék tésztát elsikálták. Hát most a pizza. Hát akkor nem pizza volt, mert ez kenyértészta, tehát ez kimondottan kenyérlángosnak is hívták. Jó nagyra kisikálták, lehet, hogy direkt úgy dagasztották, mert a kenyértésztába krumplit is tettek ám. Na, akkor ez volt a másik nagy csemege, mert ezt megkenték zsírral, vagy tejföllel. Hát a sajtot azt nem nagyon ismerték még akkor, de túrót igen, tejfölös túróval, sóval, vagy éppen jutúróval, és megsütötték. Vagy akkor tették rá, amikor már félig megsült a tészta, és akkor ezt ilyen cikkekre vágták, mint most a pizzát.
0: És kovászos kenyerek voltak ezek?
1: Kovászok, igen. Egyik sütésből mindig maradt kovász. Tehát maga a tészta. Félretették, semmi baja nem volt. Anyukám egy hétre mindig 2 nagy, meg Erzsikének egy kis cipót sütött. És itt volt a pékház, sokáig élt, mert nem mindenkinek volt kemencéje. És akkor bekötötték a batyulóba, aki erős volt, az 2 is vitt, mi csak 1-1, és mielőtt betették a tésztát ebbe a ruhába, ott volt a név, fordítva. Tehát a név az lefelé nézett, abba tették a kenyeret. Mikor az kifordította a pék, a tetején volt a név. Úgy sült meg a kenyér. És akkor mentünk érte, hát hiába mondta anyukám, hogy azért ne csipkedjétek ki. Hát mondjuk annyi tisztesség volt bennünk, hogy a kis cipót kezdtük el csipkedni, mire hazaértünk, a fele biztos nem volt meg. De írom a könyvembe, hogy valószínű, hogy azoknak a kenyereknek az íze, a zamata, az a foszlós, az azért volt olyan, mert abban benne volt az izzadság erő, amivel kidagasztották. Annak nincs párja. Leírtam azt is, hogy milyen sütés volt a kenyérsütés, milyen nagy szám volt az. És mivel a nagymamám ízületes volt, anyukám nekik is dagasztott. Azt ott sütöttük, a miénket el kellett vinni a pékházba. Nagyon sokan. És az egyik nagybátyám volt, hát ilyen elfűrészelt óriás volt, de egy nagyon jó pék volt ő, és hatalmas nagy kondérek, akkor már volt ez az áramos keverő, de ők formázták meg a kenyeret, és ugye két kemence volt, és abba hosszú lapáttal tették be, és amikor itt ment a harc, innen lőttek Kelecsénytől a németek, onnan meg az oroszok, mint az eső, ő meg a barátjával sütötte a kenyeret a népnek. És volt olyan, hogy itt úgynevezett kiserdő, oda bevágott az ágyúgolyó, még sokáig ott volt a sebe az erdőbe. Hát a jó Isten megvédte őket, mert nem túl messze volt a pékházattól a kiserdőtől, de őket megkímélte.
0: Megemlítettünk egy könyvet, a könyvet itt tartom a kezemben, ez az ön munkája, Csúsz Dáné, Vaszi Erzsébet, Igaz történetek Rudabányáról című könyv, amely az ön munkája, az egyik munkája, és amelyben akkor ilyen gasztronómiai történeteket
1: hát
0: is olvashatunk.
1: Azokat csak úgy érintve, mert én azoknak állítottam ebbe emléket, akik itt Rudabányán nagyon sokat tettek az emberekért, vagy a Jóisten olyan tehetséggel áldotta meg őket, hogy nagyon sokra vitték, és a szorgalmukkal lettek még nagyok. Itt van olyan bácsi, aki atomfizikus lett. És a 60-as években még ugye még akkor még a vasfüggön létezett, kiment Amerikába, és telleredével le van fényképezve. Ő az egyik, de én nagyon büszke vagyok. A Matányi Józsi bácsi az pedig népi zenekart, nem cigányzeneket, népi zenekart működtetett. Ő írta az összhangzattant a tagjainak, és a barátai voltak az ő tagjai, és hát akkor még gyönyörű volt a május éjszakai szerenád, és ment a csapatával, és adta a szerenádot, aki kérte. Hát ez még ez a régi gyönyörű romantika, ami még létezett. Aztán itt van egy Nyíri Erzsike, aki népdalénekes lett, az anyukája nem akart elengedni, férhez kell menni, kislányom, de sikeres népdalénekes lett. A Nyíri Erzsike, ő is Rudabányának a szülöttje.
0: Szóval összetetszett gyűjteni azokat a személyeket, akik büszkeségei a városnak.
1: Igen, egy bajom van, hogy az iskolás gyerekek ezeket nem ismerik. Ez a bácsi, aki patikus volt, 64 évig gyakorolta a gyógyszerészeti mivoltját, és akkoriban még nem volt olyan, hogy ügyelet, meg hát hova mentünk volna? Mentünk ő hozzá. Karácsony, új év, éjszaka, hajnalba, Dr. Sulek Gyula, de soha nem használta a doktorátusát, de egy tüneményes ember volt.
0: Sokoldalúságát az is bizonyítja, hogy novellákat, verseket is ír. Hát akkor most gasztronómiai műsorunkat fejezzük be egy ön által írt verssel.
1: Bányász élet. Kín a napsugár és szellő simogat. Lenn a bánya mélyén vak sötétség fogad. Sötétség, forróság, hol a bányász dolgozik, mint Szent János bogár, csak lámpájuk világít. Egyre melegebb van, megtörli homlokát, lekerült már róla ingés munkás kabát. Nem éhes, úgy érzi, de szomja nagyon gyötri. Kulacsból, kannából a vizet hörpöli. Nem adja könnyen Rudahegye kincsét, lapát, fúrónyelet töri meg tenyerét. Az izma megfeszül, gyöngyözik homloka, arcán, izzadt testén megül az érc spora. Robajjal zuhan le a nagy kő áradat. Veszély van, recseg az ácsolat. Most nem hagyhatja őt el a jó szerencséje. Isten lánya szentborbál a kezében az élete. Sötét van dübörgés, de tudja, hol a társa. Alig egy perc alatt már a karját fogja, egymást fogva futnak, rohannak kifelé, menekülnek onnan, ahol egy nagy veszély. Ám másnap reggel mégis indulnak a mélybe, bíznak egymásba, meg a jó szerencsébe. Így köszöntik egymást, reggel van vagy este. Jó szerencsét, pajtás! Bánya volt élete!
0: Az elmúlt percekben Csúsz Dáné Vaszil Erzsébettel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok szentszéki nagykövetéhez. A Szentatya videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 400 éve nyaralnak a pápák Castel Gandolfóban. Azt szeretnénk, hogy Leó pápa valóban jót pihenjen itt, nyilatkozta a plébános.

0: Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok szentszéki nagykövetéhez. Az USA alapításának 250. évfordulóját, július 4-ét ünnepelve, 14. Leó látogatást tett Brian Birch amerikai szentszéki nagykövetnél. Július 4-e a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója. Ennek megfelelően a Vatikán szombat délelőtt közzétette Leó pápa levelét az amerikai néphez, amelyben imáiról biztosította őket a különleges alkalomból. A Szentatya szombat első felét lelkipásztori látogatáson töltötte a dél-olaszországi Lampedusa szigetén. Július 4-én este a Szentszék sajtóirodája arról tájékoztatta az újságírókat, hogy örömest fogadva Brian Birch az Egyesült Államok szentszéki nagykövetének meghívását, a Szentatya szombat este ellátogatott a nagykövet római rezidenciájára a nemzeti ünnep alkalmából. Péntek este a jeles évforduló előestéjén Leó pápa átvette a szabadságérmet az Egyesült Államok Nemzeti Alkotmány Központjától, elismerve élethosszig tartó elkötelezettségét a vallásszabadság, a lelkiismereti és a szólásszabadság előmozdítása iránt világszerte. A Chicagóban született pápa a Vatikánból küldött videó üzenetében szólt a Philadelphiában összegyűltekhez. Imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmat adjon a nemzet alapjául szolgáló alapvető eszmék, különösen az élet és a szabadság iránti megújult elkötelezettségre, és a következő szavakkal zárta beszédét: Isten áldja meg Amerikát! E nagyszerű ország fiaként, amelyet bátor férfiak és nők alapítottak, akik a szabadságról és egy jobb életről álmodtak maguk és gyermekeik számára, mondta Leó pápa, csatlakozom hozzátok, és Isten áldását kérem Amerika jövőjére, hogy továbbra is a függetlenségi nyilatkozat elején megfogalmazott magasztos eszmék vezessék a nemzet virágzását az egységben, az igazságosságban és a békében. Leó pápa videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 14. Leó pápa videó üzenetet küldött az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Arra buzdította a résztvevőket, hogy az eukarisztiából, a megújulás és az egység forrásából merítsenek erőt.
1: Dear brothers and sisters in Christ, I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage.
0: Legyen az eukarisztia továbbra is a megújulás és az egység forrása az Egyesült Államok számára, és adjon erőt az ország egyházának az evangelizációhoz és a társadalom további szolgálatához, mondta 14. Leó pápa videó üzenetében az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Az ország eukarisztikus öröksége messze nem merül feledésbe, hanem továbbra is a megújulás és az egység forrásaként kell szolgáljon, hangsúlyozta a pápa a július 5-én vasárnap közzétett videójában.
1: It is precisely through her recognition and reception of this gift that the Church in the United States will find strength to carry on her charitable service to the wider society, especially in the areas.
0: Az eukarisztia ajándékán keresztül az Egyesült Államok Egyháza erőt talál majd ahhoz, hogy folytassa karitatív szolgálatát a szélesebb társadalom számára, különösen az oktatás, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások területén, miközben folytatja evangelizációs küldetését. A nemzeti eukarisztikus zarándoklatot az Egyesült Államok szerte szentmisékkel, körmenetekkel és egyéb eseményekkel tartják meg évente, amelyre először 2024-ben került sor az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia nemzeti eukarisztikus újjáéledés kezdeményezésének részeként. Ennek célja a Krisztus és az eukarisztia iránti odaadás megújítása. A zarándoklatot 2025-ben, majd most 2026-ban is megismételték, ami idén egybeesik az ország függetlenségének 250. évfordulójával. Ahogyan keresztül haladtatok a 13 eredeti gyarmat közül számos területén, az ország egységéért, megújulásáért és gyógyulásáért imádkoztatok az Egy Nemzet Isten Alatt mottó jegyében. Ezek a szándékok az én szívemhez is közel állnak, hangsúlyozta Leó pápa üzenetében, idézve az idei zarándoklat témáját. Rámutatott, hogy az Úrra összpontosító zarándoklat jó módja az ország jeles évfordulója megünneplésének, és köszönetet mondott az amerikai püspöki konferenciának és mindazoknak, akik megszervezték az eseményt. Miközben az ország földi hazája megalapításának évfordulóját ünnepli, remélem, hogy ez a zarándoklat élmény segít majd nektek a mennyei hazára is szegezni tekinteteteket, és emlékeztetőül szolgál majd arra, hogy az eukarisztia felbecsülhetetlen ajándék, nélkülözhetetlen táplálékunk. Videó üzenetében Leó pápa felidézte hazája fontos eukarisztikus örökségét, amely Isten nevében egyesült, és olyan hittel van átitatva, amely már a hivatalos megalapítása előtt is elismeri Isten szuverenitását. 14. Leó szerint ez azért van, mert 1583. szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén, a floridai Saint Augustine-ben spanyol felfedezők és telepesek hálaadó szentmisét mutattak be érkezésük után, majd a helyi Szelói törzsel lakomáztak. Valójában az idei zarándoklat pontosan ezen a helyen kezdődött. Ez a történelmi esemény sok mással együtt tanúsítja az Amerikai Egyesült Államok erős, bár nagyrészt ismeretlen eukarisztikus örökségét, jegyezte meg, ragaszkodva ahhoz, hogy annak továbbra is a megújulás és az egység forrásának kell lennie az ország számára. Ebben a tekintetben Leó pápa rámutatott, hogy ez az örökség hogyan terem továbbra is gyümölcsöt, megemlítve azokat a fontos amerikai szenteket, akik az évszázadok során radikális módon tanúskodtak az evangéliumról. Például megemlítette a New York-i és Georgia-i vértanúkat, Szent Kateri Tekakvitát, Szent Elizabeth Ann Seton-t, Szent Katalin Drexelt, Szent John Newman-t, és tiszteletre méltó Fulton Sheen püspököt, akit hamarosan boldoggá avatnak. A pápa utalt Szent Francis Xavier Cabrini nővére is, akiről elnevezték az zarándoklat útvonalát, aki egy olasz-amerikai szerzetes nő volt, és a szegény bevándorlók lelki és anyagi szükségleteiről gondoskodott. Ő volt az első amerikai, akit szentként ismertek el. Ezeknek a szent férfiaknak és nőknek, valamint a hozzájuk hasonlóknak az intenzív apostoli tevékenysége nem lett volna lehetséges a tabernákulum előtti csendes ima perceiből naponta merített erő nélkül, figyelmeztetett a pápa. Ezután hangsúlyozta, hogy az eukarisztikus zarándoklaton résztvevők e fontos személyiségek nyomdokaiban járnak, és viszik tovább a hit örökségét. Utatok során nem hiányoztak a szentmisék, az eukarisztikus körmenetek és az oltári szentség imádása, amelyek megadták a szükséges erőt és táplálékot ahhoz, hogy folytassátok utatokat, mondta a pápa. Kiemelte, hogy Krisztus teste és vére az egyház élete a földön és a legdrágább kincse. Leó pápa a videó üzenetének végén azt kívánta mindazoknak, akik részt vettek az amerikai nemzeti zarándoklaton, hogy helyezzék életüket Isten szerető gondviselése alá, és továbbra is ápolják az erős eukarisztikus életet közösségeikben.
2: Kastel Gandolfo plébánosa. Azt szeretnénk, hogy a pápa valóban jót pihenjen itt. Tadeusz Rozmus, lengyel szalézi atya, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a Vatikáni médiának elmondta, hogy jó nyaralást kívánnak a Szentatyának Kastel Gandolfóban. Csak azt akarjuk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt szándékának és céljának megfelelően, imával, pihenéssel, olvasással, sportolással. A helyi lakosok nagy örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenőidőszakát. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa július minden vasárnapján az úrangyala imádságot a Castel Gandolfói apostoli palota előtti szabadságtéren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szent Atya jól érezze magát itt Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki itt tartózkodása céljául, vagyis imádság, pihenés, olvasás és testmozgás. Ennek a kívánságának adott hangot Don Tadeusz Rozmus, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a vatikáni médiának adott interjúban. A lengyel szalézi pap beszámolt a pápa vakációjának első napjairól, felidézte a tavalyi nyaralását, és azt, hogy mennyire lelkesek a helyiek, amiért a pápa visszatért az apostoli palotába. Tadeusz atya mindenek előtt hálásnak érzi magát, mert 14. Leó pápa az apostoli palota erkélyéről elmondott első köszöntésében személyesen szólt hozzá és a plébániai közösséghez. Egyáltalán nem számított rá. Óriási meglepetés volt számomra, úgy értelmeztem, mint elismerést a mi pápai plébániánk részére. Még ha a jelenlévő vatikáni struktúrák itt önállóan is működnek, a kánonjog szerint a plébániára és plébánosára fontos szerep hárul. Nagyon szép gesztus volt a Szent Atya részéről az egész közösségünk felé, mondta el Tadeusz atya. A plébános szerint Leó pápa idei tartózkodása más jellegű lesz, mint a tavalyi volt. A pápa már bejelentette, hogy ezt a nyári időszakot valódi pihenéssel akarja tölteni Castel Gandolfóban. A Szent Atya világosan megmondta, hogy imádkozni, pihenni jött ide, azért, hogy az olvasásnak és a sporttevékenységnek szentelje magát. Nincsenek különösebb elvárásaink, egyszerűen azt akarjuk, hogy jól érezze magát itt, és derűsen tölthesse ezt az időt a kívánságának megfelelően. Ugyanez érvényes a hívekre is, akik örömmel várják, főként a vasárnap déli úrangyalaimákat, és a többi lehetséges találkozót, amit maga Leó pápa vetített előre. A szalézi atya elmesélte, hogy számos alkalommal találkozott a pápával, aki gyakran kijárt Castel Gandolfóba az utóbbi évben. Leó pápának ugyanis szokásává vált, hogy hétfő délutántól kedd estig a Barberini villában tölti az időt, majd mielőtt visszatér a Vatikánba, köszönti az épület előtt ráváró híveket, vagy beszél az újságírókkal. Plébánosként lehetőségem nyílt váltani pár szót a Szent Atyával, átadni neki néhány információt, vagy egyszerűen csak köszönteni őt. Nagyon szép pillanatok voltak, amelyekben érződött atyai közelsége. Remélem, hogy ez a hagyomány folytatódik majd a vakáció után is, mondta el Tadeusz atya. A tavalyi évre visszatekintve, mely az első nyár volt, amit Robert Francis Prevost pápaként Castel Gandolfóban töltött, Rozmus atya nagy meghatottsággal idézte föl a július 13-i szentmisét, amit a Szent Atya a Villanovai Szent Tamás plébánián mutatott be. A kis templom nem tudta befogadni azt a sok hívőt, akik részt akartak venni a szertartáson. Ami a leginkább megmaradt a pap szívében, az a pillanat volt, amikor a pápa közvetlenül a plébániához fordult, és egy különleges ajándékot adott nekik. Egy gyönyörű liturgikus kelyhet ajándékozott nekünk. Az a megtiszteltetés ért, hogy az egész közösség nevében átvehettem a kezéből, és megköszöntem ezt a gesztust. Papi életem legfontosabb pillanatai közé fog tartozni. Folytatva az emlékezést, Tadeusz Rozmus elmesélte, hogy Castel Gandolfó lakosainak szívében különleges helyet foglal el II. János Pál. A Szent Pápa neve rendszeresen előkerül a plébánia híveinek elbeszéléseiből. Vasárnap láttam, hogy többeknek könnyes volt a szeme. Sokan felidézték gyerekkorukat, amikor a pápák rendszeresen kijártak Castel Gandolfóba. Sokat beszéltek Szent II. János Pálról. A lakók egyszerűen úgy mondják, ő a mi pápánk volt. És amikor ráemlékeznek, tényleg érezhető a meghatottság. 14. Leó visszatérése feléleszti ezeket az emlékeket, és megadja az embereknek az érzést, hogy ez a szép pápai hagyomány tovább folytatódhat. A pápa vakációja idén egy fontos évfordulóra esik, 2026-ban lesz ugyanis 400 éve, hogy megkezdődött a pápák nyári tartózkodásának hagyománya Castel Gandolfóban. 8. Orbán indította el 1626-ban. Az egyházmegyével, a városi elöljárókkal és a plébániával közösen készülünk ennek az évfordulónak a megünneplésére. Rendkívüli alkalom ez arra, hogy megemlékezzünk Péter utódainak 4 évszázados jelenlétéről Castel Gandolfóban, és hogy aláhúzzuk ennek a helynek a fontosságát az egyház történelmében, zárta interjúját a Castel Gandolfói plébános. Ki volt az a villanovai Szent Tamás, akiről a Castel Gandolfói plébánia nevét kapta? A spanyolországi Fuentellánában született 1486-ban, és a közeli Villanueva de los Infantesben nőtt fel. Szülei példás keresztény módon éltek, amit a gyermekük is megörökölt. Rendkívüli értelmi képességei révén már 16 évesen a híres Alcalai Egyetemre került, ahol 20 évvel később Loyolai Szent Ignác is tanulni kezdett. Amikor Tamás édesapja meghal, örökségét édesanyja beleegyezésével kórházzá alakította át, pénzét szétosztotta a rászorulók között, s folytatta teológiai tanulmányait. Már 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az Alcalai Egyetemen. 30 éves korában lépett be az ágostonosok rendjébe, majd hamarosan pappá szentelték. A kolostorban teológiát tanított, gyóntató és igehirdető lett, melynek híre 5. Károly császár udvaráig is eljutott, aki be akarta őt vonni szolgálatába. Ám Tamás házfőnök maradt, majd a Szent Ágoston rend andalúziai és később a kasztíliai rendtartományának előjárója lett. Ez idő alatt rendjének sok hithirdetőjét küldte az új világba, akik Mexikóban egy máig is létező ágostonos rendtartományt alapítottak. Császári unszolásra, bár sokáig ellenállt, végül valenciai érsekké nevezték ki, ahová gyalog érkezett, és egy viseltes, szerzetes ruhában vonult be a székesegyházba. Szent Tamás lelkiismeretesen látogatta egyházmegyéjének minden plébániáját. Újszerű kezdeményezésként területi püspöki konferenciát alapított, ahol együttesen vitatták meg azután a visszásságokat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Sok órát töltött az oltári szentség előtt, de a szegényekről sem feledkezett meg, különösen nagy figyelmet tanúsítva az árvák és a hajléktalanok iránt. Halála előtt mindenét elajándékozta. Villanovai Tamást 1618-ban avatták boldoggá, 1658-ban pedig szentté avatták. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Füle Lajos, ha csendben lennél. Ha csendben lennél, lenne rá okod, tán felfigyelnél, mint a pásztorok. Ők hallottak és láttak, mert lehet az éjszakában angyaléneket hallani, csak a lélek csendje kell hozzá. Mikor nem ember énekel, mikor felülről jön az üzenet, mikor valaki nyitja a füledet, s az ég, a föld, a lélek, az anyag beszélni kezd mind, vagy visszhangot ad. Ha csendben lennél, szinte hallanád a molekulák termikus zaját, sőt, hallanál a földi zaj helyett égi igét és angyaléneket, szívig elérőt és csodálatost. S véget nem érő ünnep jönne most.
1: Füle Lajos, ha csendben lennél című versét Babócsai Réka mondta el. Füle Lajos 1925-ben született Cegléden. A helybeli Kossuth gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten, a Műszaki Egyetemen építészmérnöki oklevelet szerzett. Városrendezéssel foglalkozó szakemberként járta az országot, miközben Jézus Krisztus tanítványaként sokfelé tett bizonyságot hitéről. Versei, énekei is vallomások, tanúságtételek. Feleségével és családjával 1989-ben költöztek Vásárosnaményba. 1989-től jelennek meg kötetei, a református lapok is sorra közölték írásait. 2015-ben hunyt el Vásárosnaményban.

0: A nap imája.
1: Hálát adok neked, mennyei atyánk, hogy életet adtál nekünk és gyermekeinknek. Köszönjük, hogy gondot viselsz ránk, és fontosak vagyunk számodra. Köszönjük, hogy bízhatunk gondoskodó szeretetedben. Kérünk, adj számunkra és különösen a gyermekeink számára testi és lelki egészséget. Oltalmazd őket minden betegségtől és bajtól, betegség esetén pedig adj nekik mielőbbi gyógyulást. Ámen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mennyire fogadás Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Jövő héten lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a résztvevők sátorokban laknak majd. Július 16-án csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be, 17 órai kezdett el aznap. A találkozó keretében majd 17-én pénteken délután véradást is tartanak a hagyományoknak megfelelően. Az előző hétvégén tartották a Sajóládi templom búcsúját, a helyszínen készült Farkas Erzsébet most következő összefoglalója.
1: Idén, július 5-én vasárnap a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisén ünnepelték a Sajóládi Egyházközség búcsúját. A Sarlós Boldogasszony tiszteletére bemutatott ünnepi szentmise elején Varga Béla, Sajóládi plébános így köszöntötte a jelenlévőket.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Sajóládi templom búcsunk ünnepnapján, gyönyörű, szép, verőfényes napra virrattunk rá. Szeretettel köszöntök mindenkit, kedves híveimet, zarándokokat, oltár körül lévőket, különösképpen itt középen álló Barta Márton, Miskolc Vincenti templomból érkezett kaplánatyát, ki elfogadta meghívásunkat, hogy ezen a szép ünnepnapon velünk együtt ünnepeljen, és velünk együtt köszöntse boldogságos szűzanyát. Ki elzarándokolt Erzsébethez, hát valószínűleg azért a szűzanya nem autóval indult el, mint ahogy Márton atya ma délelőtt, de ő is zarándokolt, ha nem is Erzsébethez, de hozzánk zarándokolt el, és lehet, hogy ennek a zarándoklatnak a tapasztalatait fogja megosztani velünk most majd ünnepi gondolataiban, és tisztelettel fölkérem most őt, mutassa be búcsúi szentmis áldozatunkat.
1: Barta Márton, Miskolc Vincenti káplánatyám a köszöntésre ezekkel a szavakkal válaszolt.
3: Krisztusban szeretett testvéreim, én is nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és nagy szeretettel köszönöm meg Béla atyának ezt a tiszteletteljes felkérését, hogy amikor Szűz Mária ellátogat Erzsébethez, és lehet így is fogalmazni, hogy elviszi hozzá Jézust, hogy az Isten találkozzon az emberrel, akkor különleges módon mi is tudunk találkozni egymással is és az Istennel is. Be tudjuk őt fogadni szívünkbe, lelkünkbe, és mi magunk is el tudjuk őt vinni otthonainkba, családjainkba, baráti körünkbe.
1: Most Barta Márton atya szentbeszédének részletét hallják.
3: Krisztusban szeretett testvéreim, sietés, találkozás és újongás jellemzi az imént hallott evangéliumi részletet, és talán ezt a mai különleges ünnepünket is. Sietés, hiszen hallottuk, ahogy Mária maga is siet Erzsébethez. Siet, hogy megossza a nagy titkot. Siet azért, hogy biztos benne volt az ő sietségében azért az is, hogy egyfajta megbizonyosodási vágy. Hiszen, hogyha elővesszük Lukács evangéliumát, és elolvassuk az imént hallott szakasz előzményét, akkor ugye Gábriel arkangyal hírül adja Máriának, hogy lásd, Erzsébet is idős kora ellenére gyermeket hord. És valószínű ez is benne volt Máriának a sietségében. De mégis talán az, hogy találkozni egy olyan személlyel, aki maga is óriási titkot hordoz szíve alatt és szívében, és hogy ezáltal meg tudja osztani azt a nehézséget, hogy őneki is egy óriási titkot kell hordoznia.
1: Az ünnepi szentmise végén Varga Béla plébános ezeket a gondolatokat fogalmazta meg.
2: Szeretettel köszönöm meg Maci atyának, hogy elfogadta a kívásunkat és ünnepi gondolataival. Mátor jutott bennünket, hogy mindig siessünk. Ne, lassan menjünk. Ide-oda tévejegünk, siessünk. Siessünk mindig Jézushoz. Siessünk Jézussal együtt ide a templomba, hogy vele együtt lehessünk. Együtt köszönthessük a kegyelmet, amely a szívünkbe, a lelkünkbe adódik.

0: mivel ugye sajuládon vagyunk, akkor siessünk a szűzanyával együtt Jézushoz. Hát bízunk benne, hogy ezt a tanítást mindannyian meg fogjuk fogadni. Azt nem ígérem, hogy számon kérheti rajtunk holnap, holnap után és azután, mert nem fogunk vele találkozni, de ígérem, hogy azért fogunk sietni a templomban.
1: A Sarlós Boldogasszony tiszteletére bemutatott sajuládi ünnepi búcsúi szentmise körmenettel és a himnuszok eléneklésével zárult.
2: Az elmúlt percekben ez volt Farkas Erzsébet összefoglalója a sajuládi templom búcsújáról. Bővebb beszámolónkat pénteken 9 óra 5 perckor a Közélet című műsorunkban hallhatják. Július 18-án szombaton 18 órai kezdettel koncert lesz Egerben a Ciszterci templomban, fellép az Istvánfi Balázs Németh András duó. A koncerten szemelvényeket hallhatnak a kedves érdeklődők Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel, minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Évről évre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát augusztus 15-éhez, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, írták. A zarándoklat szakaszaihoz csatlakozni, néhány speciális résztől eltekintve bárhol és bármikor lehet. Ráadásul szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni az úton. Be lehet kapcsolódni az ima háttérláncba. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándokcsoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, buzdítanak a Mária út közhasznú egyesülettől. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban majd augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhűjelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a Püspöki Palota közvetlen környezete és kertje lesz, amelyben a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen, tehát mindezt a Váci egyházmegye jubileumán Vácott szeptember 19-én. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de időközben elterjedtek az okos eszközök, így egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás, ahogy említettük, ingyenesen elérhető, Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
3: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András. Zebedeus fiai, Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! És ők majd így szólnak a hegyekhez. Borítsatok el minket, s a halmokhoz, omoljatok ránk. Itt az ideje, hogy az Urat keressétek. Akkor majd eljön, hogy igazságra tanítson titeket. Az optimista rózsaszínűnek látja a jövőt, a pesszimista pedig mindenütt csak bajt, katasztrófát sejt. A próféták azonban se nem optimisták, se nem pesszimisták. Ők meglátják a bálványozó ember tragédiáját, amely elkerülhetetlenül bekövetkezik, ha továbbra is kitart tévútján, de látják az összeomlás utáni új világot is, amelyet Isten irgalma kínál föl az elesett embernek. Ma is így van. Ha valaki látja egy közösségben, szerzetes rendben, egy-egy részegyházban a közeledő összeomlás jeleit, azt mindjárt vészmadárnak kiáltják ki azok, akik nem hajlandók lemondani egyfajta kincstári optimizmusról, függetlenül a tényektől. A másik végletet azok csoportja képviseli, akik szent borzalommal ismerik fel napjaink történéseiben a végidők jeleit, s a jelenések könyvét nem mint remény és vigasztalás isteni üzenetét, hanem mint a világra váró katasztrófa sorozat misztikus forgatókönyvét olvassák, és próbálják engesztelni az Istent, hát ha jobb belátásra lehetne bírni, s el lehetne kerülni a végső nagy tragédiát. Tanuljuk meg a prófétáktól a szent realizmust, s ugyanakkor a végtelen nagy bizalmat az irgalmas Isten iránt. Nézzük kritikusan az épülő új világbirodalmat, amelyben lépten nyomon hangsúlyozzák a személyiségi jogokat, Isten jogait és parancsait azonban figyelmen kívül hagyják, vagy nyíltan sárba tiporják. Nincs mit szépíteni. Ez az új birodalom is saját maga sírásúja, s csak úgy menekülhetünk meg, s úgy kerülhetjük el, hogy minket is maga alá temessen, amikor majd nagy robajjal összedől, hogy Ozeás próféta szavát megfogadva kétszeres buzgalommal kezdjük keresni az Urat. Készen kell állnunk, hogy már most, s majd akkor, amikor a összeomlás bekövetkezik, engedelmeskedjünk Urunk mai evangéliumában felhangzó parancsának. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Jézus eljövetele óta ez az ország itt van karnyújtásnyira közelben, halála és feltámadása óta pedig mindannyiunkban megadatott, hogy be is léphessünk kapuján. Történhetnek katasztrófák, katalizmák sora rengetheti meg az egész földet, az Istenben való bizalom nem múlik el, és nem hagy cserben soha.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježíš zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vycháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedajov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mytník Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im. K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Chodte radšej k ovciám strateným z domu Izraela. Chodte a hlásajte. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Ketáne a hardaspeske desuduje sitjárden, haj daslen putjáre te sajnásave návrile biu zseduhon, haj te sajszastjáren szogodi nasváipe, szogodi slabope. Le desuduje apostolengo ánav kadosas. O angluno Simon, lesko káver ánav Petro, palakadi lesko pralo András, le zebedusesko sávo, o Jákob, haj lesko pralo Jováno, o Filip, haj o Bertalano, o Tomás, haj o Mátej, o Financi, o Jákob, o Alfeusosko sávo, taj o Tádej, la Kána jako Simon, haj la Kariótako Júdás, kon Majpala André Póri Szárdas lesz. Kadale desu dújen bisadasu Jézus, poroncsi melenge, pe kodol droma, kajle bipatyamne besen, ten nazan, haj andele samaritánenge fórura, andre ten nason paso. Maj feder bolden tumen karingle izraelesko kéresko hasarde bakra.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Macht, unreine Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel sind zuerst Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon, Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verraten hat. Diese zwölf sandte Jesus aus und trug ihnen auf: Geht nicht zu den Heiden und betretet nie eine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und predigt: Das Himmelreich ist nahe. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Szent harmadik Jenő pápa. Pízában született, Tivoliban halt meg 1153. július 8-án. 8 évig volt pápa. Eredetileg Bernardo Pignatellinek hívták. Szegény pízai család gyermekeként született. Az 1130-as években került a tüzes természetű Clairvaux-i Szent Bernát hatása alá, és az ő kolostorában lett szerzetes. Ő is a Bernát nevet kapta. Bernát apát létére szigorú aszkéta életmódot folytatott. Jelszava: formálva a világot azáltal, hogy elmenekült a világból. 1145. február 15-én döntő fordulat állt be Bernát életében. A rómaiak föllázadtak II. Lucius pápa ellen, a Kapitólium elleni rohamban a pápa is megsebesült, és még aznap meghalt. Az egyik kolostorban azonnal összegyűltek a római bíborosok és a közeli trefontánei ciszterciták apátját, a pízai Bernátot pápává választották, aki a harmadik Jenő nevet vette föl. A választás teljesen készületlenül találta az apátot. Maga Clairvaux-i Bernát is meglepődött a hír hallatán. Szemrehányó levelet írt a bíborosoknak, akik rárohantak egy egyszerű férfira, palotába ráncigálták, bíborba, bársonyba öltöztették, hogy bíráskodjon a nemzeteken és útba igazítsa a népeket. Bernát nem mulasztotta el figyelmeztetni egykori tanítványát, az új pápát, harmadik Jenőt, a pápai udvarban föllelhető visszaélésekre, pompa szeretetre, hatalmaskodásokra és fondorlatokra. Így ír neki: Nem azt kívánom tőled, hogy egyszerűen szakíts ezekkel a dolgokkal, hanem azt, hogy merülj el Isten dolgaiban, és ne legyen időd arra, hogy ezekkel foglalkozzál. Szent Bernátot ugyanis aggasztotta, hogy egykori tanítványa nagyon gyakorlatlannak fog mutatkozni. De nem így történt. Bár tovább is egyszerű szerzetesként élt, kezébe vette mestere szellemében az egyház irányítását. Jenő sem ismerte el a pápa világi hatalmát tagadó római kommunát. Ezért Rómán kívül Farfában szentelték fel, és Viterbóban időzött. 1145 karácsonyára, majd 1149 decemberében tért vissza egy rövid időre az ellenséges légkörű Rómába. 1148-ban kiközösítette az őt élesen támadó Bressai Arnoldot. Pápaságának nagy, de csalódást okozó eseménye lett, hogy Edessa várának, a keresztes lovagok egyik közel-keleti támaszpontjának az elfoglalásának hírére meghirdette a második keresztes hadjáratot. A hadjáratban részt vett a német-római császár és a francia király is. Clairvaux-i Szent Bernát lánglelkű prédikációi több ezer katonát hoztak össze. A hadjárat azonban nem sikerült, pedig még a keleti keresztény egyházzal való kibékülésben is reménykedett. A zsinatok egész során igyekezett a papság és a szerzetesség lelki színvonalát fölemelni. Támogatta az angliai és az ír főpapságot a világ hatalmasaival szemben. Megegyezett rőtszakálú Frigyessel, az új német uralkodóval, hogy császárrá koronázza, ha segít neki a szicíliai normannok és a római kommunával szembeni viaskodásaiban. De még mielőtt a császár megjött volna, Jenő pápa meghalt, 6 év múlva pedig Clairvaux-i Szent Bernát is. A halott pápát szentként kezdte tisztelni a nép, mert hírneve úgy maradt fenn, hogy pápaként hivatalának ragyogása közben is megmaradt egyszerű, életét a vezeklésnek és az imádságnak szentelő szerzetesnek. 9. Pius pápa 1872. szeptember 28-án a szentek közé emelte. Emlékezzünk meg ezen a napon a kínai ferences vértanúkról is. Az 1900-as kínai bokszerlázadás a keresztény üldözések egyik legkegyetlenebb megnyilvánulása volt. Júniusban kezdődött el, amikor a kínai császár rendeletet adott ki a keresztények meggyilkolására. A bokszerek önkéntes hazafiakból álló titkos társasága a legkegyetlenebb szörnyűségekre volt képes. A kínai keresztények száma ebben az időben elérte a 30 ezret. Sajnos nagy részüket kivégezték. 12. Pius pápa 1946. november 24-én 29 ferences vértanút emelt a szentek sorába. 3 ferences püspököt, 4 ferences papot és egy testvért. A többi 21 szent a ferences világi rend tagjai voltak, és pedig 7 ferences Mária missziós nővér és 14 világi. Imádkozzunk a kínai missziókért, a kínai nép megtéréséért.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük Ellák, Jenő, Kilián és Eugén nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg e nevek eredetét. Az Ellák Attila hun uralkodó fiának a neve. Téves olvasatban terjedt el a helyes kiejtés az Ilek. Valószínű, hogy a név a török eredetű és azonos tűről fakad a jelek és az üllő névvel. A Jenő a honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé. Török eredetű, jelentése bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. A Kilián kelta eredetű név a magyarba latin közvetítéssel került, jelentése szerzetes, remete, cellában lakó. Az Eugén görög-német eredetű név jelentése jó születésű, előkelő, nemes nemzetségből való. A név magyar alakváltozata az ödön, Jenő névvel mesterségesen azonosították a 19. században. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1831-ben megszületett dr. John Stead Pemberton, amerikai gyógyszerész, a Coca-Cola megalkotója. A szirup eredetileg fejfájás és gyomorpanaszok ellen készült, máig titkos recept szerint 1885-ben. A feltaláló a receptet és az értékesítés jogát 1888-ban Asa Candlernek adta el. Az eredeti italban a kóladió mellett többek között kokain is volt, ezt azonban 1906-ban az Amerikai Egyesült Államokban betiltották, az italban koffeinnel helyettesítették. 1621-ben megszületett Jean de La Fontaine, francia író és költő, aki állatmeséket írt, így például a Holló és a Róka, vagy a Tücsök és a Hangya című meséket. A mesékbe szőve éles iróniával bírálta kora társadalmi erkölcseit és általában az emberi gyarlóságot. 1838-ban megszületett Ferdinand Zeppelin, német altábornagy, a róla elnevezett kormányozható léghajó feltalálója. Katonai pályafutásának befejezése után a kormányozható léghajók problémájával kezdett foglalkozni. Megvásárolta a magyar származású Schwarz Dávid szabadalmát és továbbfejlesztette azt. Mivel a léghajók építése drága volt, sokáig nem talált támogatókra, pénzszerző akciókat szervezett, hogy folytathassa munkáját. A prototípus 1900-ban szállt fel, de az állandó tökéletesítések még sokáig folytak, és a kezdeti sikereket a rohamosan fejlődő repülőgép hamarosan kiszorította. 1869-ben megszületett Kandó Kálmán, az indukciós motor fejlesztője, a villamos vasút egyik megteremtője. Teljes nevén Egerfarmosi és Sztregovai Kandó Kálmán. A Budapesti Műegyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett, mellette érdekelte a villamosság és az elektrotechnika. A diploma és a katonai szolgálat után Franciaországban dolgozott, a Tesla-féle indukciós motor tervezésével és fejlesztésével foglalkozott. Ott elért sikereinek köszönhetően 1894-ben Megvárt András, a Ganzgyár akkori vezérigazgatója visszahívta Magyarországra, hogy megszervezze a háromfázisú indukciós motorok itthoni gyártását. A tervezési folyamat során jött rá, hogy ezeket a motorokat a vasúti vontatásban is lehetne hasznosítani. 1907-től 1915-ig Olaszországban élt, első önálló fejlesztése az Olasz Vasúttársaság kérésére tervezett vasútvillamosítási rendszer volt. Az első világháború kitörésekor hazajött és haláláig egy olyan gépet igyekezett kifejleszteni, amelynek segítségével a villamosított vasút az országos elektromos hálózatról működhetne. Kandónak 1895 után összesen 69 megadott szabadalma volt. 1931-ben halt meg, másfél évvel találmánya, az első fázisváltós egységmozdony műszakrendőri próbája előtt. 1938-ban megszületett Koncz Gábor, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rendező. Érdemes művész és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1953-ban Budapesten megszületett Kocsis Ferenc, birkózó mesteredző, aki 1980-ban Moszkvában olimpiát nyert. 1966 óta birkózott, a Kinizsi Húsos, a Budapesti Honvéd, 1973-tól a Ganzmávag versenyzője volt. Kötött fogásban négyszer Európa-bajnok, egyszer VB bronzérmes, ezüstérmes, világbajnok és olimpiai bajnok címet szerzett. 1986-tól az Újpesti Dózsa, 1991-től egyben a válogatott edzője is, mesteredző. 1911-ben Kecskeméten földrengés volt, az épületek negyede megsérült. Hajnali 2 órakor rövid ideig tartó, nagy erejű földrengés volt Kecskemét északkeleti határában, melyet több kisebb utórengés követett. A földrengés Győrtől Szegedig érezhető volt, de észlelték a temesvári, zágrábi és ógyallai mérőállomáson is. Sok épület, az ingatlanok mintegy negyede azonban megsérült, több ház összeomlott. 1967-ben meghalt Vivien Leigh, Oscar-díjas brit színésznő. Az 1939-ben bemutatott Margaret Mitchell azonos című regényéből készült Elfújta a szél hatalmas kasszasiker és minden idők legsikeresebb filmje volt 1965-ig. A Victor Fleming rendezte, David Selznick produkcióban készült költséges és látványos filmben Vivien játszotta Scarlett O'Hara szerepét, Claire Gable, Rhett Butlert és Olivia de Havilland Melanie-t. Az amerikai polgárháború idején játszódó filmben a szentimentálisan feldolgozott szerelmi történetre helyeződött a hangsúly. Scarlett O'Hara sorsa könnyekig meghatotta a nézőket. Legismertebb filmjei voltak Az elfújta a szél, A Lady Hamilton, A vágy villamosa és A bolondok hajója. 1995-ben meghalt Kovács Pál, hatszoros olimpiai bajnok vívó, sportvezető, honvédtiszt. Kovács Attila és Kovács Tamás világbajnok vívó kapja. Helsinkiben csapatban és egyéniben is aranyérmet nyert. 1929 és 1944 között Európa bajnok, hétszeres világbajnok és ötszörös olimpiai bajnok címet szerzett csapatban, egyéniben pedig kétszeres VB ezüstérmes, kétszeres világbajnok, valamint olimpiai bronzérmes és olimpiai bajnok volt. 1963-tól 1968-ig a Magyar Vívószövetség elnöke, 1968-tól a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, 1976-tól 1988-ig a Nemzetközi Vívószövetség alelnöke volt. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi. Ezek között szerepel a magyar-szlovák, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítása. Tárgyalhatják a méltányossági alapú gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatással összefüggő a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását. A kőolaj termék előállító különadóját kiterjesztő az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztést, valamint az alaptörvény 17. módosítását. Az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosítása a szifilisz fertőzések adatkezelésével függ össze. A közneveléssel kapcsolatos egyes törvények változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, míg az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása a terrorelhárítási központnak és az országgyűlési őrségnek a rendőrségbe történő beolvadását szabályozza. Az ellenzék obstruálni akart, aztán elfáradtak és inkább bojkottot hirdettek a parlamentben, közölte Magyar Péter a Facebookon. Az Ankarában a NATO csúcson tartózkodó kormányfő bejegyzésében azt írta, az ellenzék meghirdette az önkény elleni harcot, hajnalig tartó vitával akarták akadályozni a munkát, aztán este 11-kor elfáradtak és bejelentették, hogy inkább bojkottálják az ülést, fogalmazott. Az ügy előzménye, hogy a Fidesz-KDNP képviselői a tegnapi parlamenti vita 11. órájában bejelentették, hogy nem vesznek részt az alaptörvény 17. módosításának érdemi vitáján és zárószavazásán, amelyet többek között Csúlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása szűnne meg. A fideszes Panyi Miklós a bojkott bejelentésekor a módosítást a jogállamiság és a demokrácia elleni az Európai Unióban példátlan támadásnak nevezte. A Magyar Péter által hétvégén beterjesztett alaptörvény módosítás értelmében, tehát többek között megszűnne Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 12 évnél tovább senki sem lehetne országgyűlési képviselő, valamint létrejönne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz holnapi tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt 18 órától a Sándor palota elé szervez demonstrációt, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítás ellen tiltakoznak. Őrizetbe vették Szakács István megafonos influencert. A közszereplő előzőleg arról beszélt, ha netán letartóztatnák Orbán Viktort, akkor 500 000 ember lesz ott, hogy kiszabadítsa, akár erőszakkal is. Egyes hírek szerint terrorcselekmény előkészítése a vád

0: politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak ma reggel. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni a területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Elsöprő erejű válaszcsapásokat helyezett kilátásba az iráni katonai vezetés arra az amerikai támadása, amelyet Irán déli részénél intéztek az éjszaka több mint 80 célpont ellen. Később aztán mintegy 85 amerikai katonai célpontra mért csapást az iráni hadsereg Kuvaitban és Bahreinben, közölt az iráni forradalmi gárda. Ezután viszont az Egyesült Államok közölte, visszavonja az Irán számára a kőolajra vonatkozóan adott átmeneti szankciómentességet. A helyzet eszkalálódása ismételten drágulás irányába indította az olajárakat. Végül az időjárásról. Észak felől csökken a felhőzet, és aztán általában már derült lesz az ég. Északkeleten azonban a megnövekvő gomoly felhőzetből kialakulhat zápor, zivatar, később is. A szél sokfelé megélénkült, felerősödött. A csúcshőmérséklet most a délutáni órákban 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
1: Gárdonyi Géza. Eredeti nevén Ziegler Géza, Gárdony Agárd pusztán született 1863. augusztus 3-án, és Egerben halt meg 1922. október 30-án. Író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. Sajátságos egyedi alakja irodalmunknak. Átmenetet képez a 19. századi anekdotikus romantikus stílus és a 20. század stílus irányai között. Műveiben felelhetők a szecesszió, naturalizmus, szimbolizmus jegyei. Pályafutását 1881-ben tanítóként kezdte, majd újságíró lett. 1887-től Egerben telepedett le, és itt szentelte életét szépírói munkásságának az egri remete, vagy a láthatatlan ember, ahogy regénye után nevezték. Írt novellákat, elbeszéléseket és történelmi regényeket, mint például az egri csillagokat, a láthatatlan embert és az Isten rabjait. Drámaíróként is igen jelentős, sőt, ő is lefordította Dante isteni színjátékát, mint Babits Mihály. Hegedűs Géza a magyar irodalom arcképcsarnoka. A következőket írja Gárdonyi Gézáról. A múlt század 40-es éveiben élt Bécsben egy magyarországi származású Ziegler Sándor nevű lakatos mester. Munkája nyomán már jómódú polgárnak számított, amikor 1848-ban kitört a háború a császár és a forradalomra kelt magyar nemzet között. Ziegler Sándor választott és hazajött Magyarországra, saját költségén fegyvergyárat szervezett a szabadságharc honvédei számára. Kossuth és Petőfi is nagyra becsülte hazafias hevületét és hasznos munkáját. A szabadságharc bukásával természetesen tönkrement. Ettől kezdve cséplőgépjavító mesterként hánykolódott uradalomról uradalomra. Akármilyen keveset keresett azonban, inkább magától vonta meg a falatot, de jó iskolákban tanítatta öt fia közül a korán értelmesnek mutatkozó Gézát, lehetővé téve, hogy a kitűnő Sárospataki gimnáziumban, majd a nemrég Budapesti Egyesült Fővárosban végezze középiskoláit. Egyetemre azonban már nem tellett. Ziegler Gézából tehát csak tanító lehetett, annak is indult. De a korán tehetséget eláruló fiú már diákkorában verselt, kezdő tanítókorától kezdve prózát írt, hamarosan belekerült az irodalomba, ahol szinte azonnal észrevették. Magyar nevet akart választani magyarság tudatához, az apai 48-as emlékhez, a hazaszeretethez, amely nála kezdettől fogva azonos volt a népszeretettel. Történetesen Agárdon született, apja akkoriban éppen ott javította a mezőgazdasági eszközöket, és a közeli Gárdonyban anyakönyvezték. Innen vette a gárdonyi nevet, amelyet felettébb népszerűvé tett, olyannyira, hogy mindmáig a legnépszerűbb, a legtöbbet olvasott magyar írók közé tartozik. A 80-as években otthagyja a falusi tanítóskodást, és feljön Budapestre írónak és újságírónak. Világnézete kezdettől mindvégig sok elemet ötvözött. Világéletében filozófiai izgalomban él, erősen hat rá Schopenhauer pesszimizmusa, de ugyanakkor mélységes részvéttel áll minden emberi bánat mellett. Ráadásul egy sosem múló bánatú, nagyon rossz házasság szakadatlan boldogság keresővé teszi, aki valójában nem hisz a boldogság lehetőségében. Ilyen módon a magyar irodalom egyik legzavarosabb lelkiéletű írója, akinek az élete tele van pálfordulásokkal, aki egyre inkább elidegenedik az emberektől, és közben olyan szépen, világosan, egyszerűen és mégis gazdag lírai árnyaltsággal ír emberekről, helyzetekről, elmúlt korokról és a maga körül látott szenvedő lelkekről, mint kevesen abban az időben. Az első budapesti években nehezen boldogul. Ponyvaregények írására kényszerül, majd megírja a magyar paraszti élet paródiáját, a Göre Gábor könyveket. Ezekkel lesz népszerű, és idővel ugyanúgy szégyelli Göre Gábor kalandjait, mint a ponyvaregényeket. Szemére hányják, és maga is úgy érzi, hogy megrágalmazta, ostobának mutatta be a népet. Ez csak részben igaz. A Göre Gábor történetekben egy jó szatirikus is megindult, de ezt az utat nem folytatta. Első jelentékeny regénye a haladó eszmék hősének tragikumát ábrázoló, a Lámpás már Móri Zsigmondot előlegzi, és szemléletében a két évtizeddel később fellépő Adival rokon. Sajnos az eszmeileg kitűnően elgondolt történet túlontúl elnagyolt, hozzá sem érhető írójának későbbi szerkesztés és stílusbeli remekeihez. A 90-es években azonban már népszerű, és az újat akarók a maguk társának érzik. Egerben járt tanítóképzőbe, és akkor ott barátkozott össze az egri Bródi Sándorral. Életpályájuk összefonódott. Hol jó barátok, hol riválisok, olykor fegyvertársak, olykor ellenségek. Bródi lelkesedik Gárdonyiért. Hamarosan hozzájuk csatlakozik, a Párizsból hazatért, mindkettőjüknél műveltebb, irodalmi dolgokban tudományosan képzett Ambrus Zoltán. Majd Gárdonyi egyre többet jár Pestre, de Egerben találta meg otthonát. Ott él, mint halálig magányos, különc életet, bajlódik lelke gondjaival, kitalál egy titkos írást, amellyel naplóját írja. Ezt a titkos írást csak mostanában fejtették meg, írja Hegedűs Géza. Lehetséges, hogy érdekes vallomások fognak benne kiderülni, ha végre elolvassák ezt az évtizedekig vezetett naplót. Ott az egri magányban írja regényeit és novelláit, olykor színjátékait, és amit ír, azt az olvasók lelkes szeretettel fogadják, mert amit Gárdonyi ír, az lehet zavaros filozófiájú, lehet olykor nyomasztóan reménytelen, de olyan kellemes olvasmány, hogy a gyönyörködő olvasó alig veszi észre, milyen komor, amit mond. Legtökéletesebben megformált írásai a novellák, főleg azok, amelyekben a paraszti világról ír. Versei gondosan megfogalmazottak, de jelentéktelenek. Ezekben a költő konzervatív hajlandóságai nyilvánulnak meg. Az a Gárdonyi, aki prózában Bródi mellett áll, és előkészíti Móri Zsigmondot, merőben idegen, sőt ellenséges maradt Adi és a nyugat modernsége iránt. A társadalmi regényeiben igen sok a kifejezetten modern törekvés, a társadalom egyre kevésbé érdekli, de nagyon sokat tud a lelki élet egyensúlyának megbomlásáról. Rossz családi élet, öngyilkosságig vivő belső meghasonlottság, gátlásokkal teljes boldogságkeresés, félelem a női szeszélytől, ez az igazi Gárdonyi világ. Ide tartozik a Hosszúhajú veszedelem című novellás kötete is. Ezekben is kísért az idillvágya, és éppen ez a vágy lesz a finom lélektani ábrázolás tárgya. Leghibátlanabb regényei azonban azok, amelyekben a szerelem ábrázolása egyesül a felidézett múlt képeivel, a történelmi regények, az egri csillagok, a láthatatlan ember és az Isten rabjai. Ezekben a társadalom ábrázolás pasztelszerű háttér, de lírai erővel érzékelteti a régi korok atmoszféráját, amelyen belül örök örömöket és örök bánatokat okoz az örök szerelem. Az egri csillagok ráadásul az igazi hazafias pátosznak, és a legszebb emberi erénynek olyan nagy epikája, hogy a múló évek alatt leszállt az ifjúság körébe. Mindmáig legnépszerűbb ifjúsági regényeink egyike. Az egri magányban élő író egyre idegenebbé vált egykori barátaitól is. Gárdonyi Géza titkos naplója. A kötet Korompai János muzeológus közreműködésével készült, a titkos írás megfejtői Gilice Gábor és Gyürk Otto. Ennek a műnek a tartalma, a titkos napló története, illetve napló 1915 és 22 között, morfiumcseppek, az egyik fejezet cím, mesterkönyv, címszavak a drámáról, a természet kalendáriuma, más szóval a szót, két beszédvázlat, továbbá egy eligazító, Gárdonyi titkos írásos feljegyzéseinek olvasásához. A titkos napló története. Közel 50 esztendeig nyugtalanította, izgatta az érdeklődők figyelmét az a vaskos kötet, melyet Gárdonyi Géza titkos írással írt. Mint rejtélyes és féltett relikviát őrizték az egri emlékmúzeumban, s mivel tartalmát, használt, valamint latinbetűs címfeliratának értelmét nem ismerték, titkos naplónak vélték és keresztelték el. Megfejtése egyre kilátástalanabb vállalkozásnak tűnt. Az első próbálkozók, köztük neves tudósok, sorra csődöt mondottak. Nem tudtak, mit kezdeni a sajátos, minden korábbi hasonlótól elütő írásrendszerrel. Csak távolról hasonlított a régi magyar rovás íráshoz, egyesek asszír, ind, héber, egyiptomi elemek követhetetlen furcsa keveredését látták benne. De az író családtagja is majdnem ugyanúgy találgatásokra kényszerültek, mint a rejtjeles írások szakértői. Hogy tudhatták volna, mi lappang a kalligrafikus ábrák mögött, amikor erről az író nekik sem igen beszélt? Egyik fia József úgy tudtas, azt állította, hogy tibeti írása, vagy ahogy a családban nevezték tibetői kulcsát, apja magával vitte a sírba. A gárdonyi műveket kedvelő olvasók, kutatók, muzeológusok azonban nem akartak, nem tudtak belenyugodni ebbe. A kortársi emlékezésekhez fordultak tanácsért. Újra és újra elhangzott hát a kérdés, vajon milyen meglepetést tartogatnak a titkos írásos feljegyzések. Mert közben kiderült, hogy nem egyetlen kötetet, hanem a naplószerű füzetek, noteszek egész sorozatát kellene megfejteni, ha tudni lehetne, hol lelhetők föl ezek. S amíg a kérdések, illetve a válvonogató hevenyészet válaszok megfogalmazódtak, az író személyisége körül gyűrőző, tetszetős hamis legendák furcsa epizódjává nőtt a titkos írás is. Csak úgy, mint gárdonyi nőgyűlöletére, egyre zártabb, menekülőbb természetére, különc hajlamaira, misztikus elrévedezéseire, zárt spalettás és tetővilágításos szobájára utaló felszínes híresztelések. Újra és újra elhangzott hát a kérdés, vajon milyen meglepetést tartogatnak a titkos írásos feljegyzések? Most megláthatjuk. Vázlat a tervezett egri díszpolgárrá avatásra. 60 éves jubileum. Ezt írja Gárdonyi a titkos naplójában. Soha semmiféle parádénak előficánkolója nem voltam. Ha vannak értékek a munkáimban, nem az én értékeim, hanem nemzeteméi. Amit Isten nekem erőnek adott, hogy alkossak, nem nekem adta, hanem nemzetemnek. A díszpolgárságról szóló levél értelme. Nem születhetik mindenki egerben, de mindenki lehet egrivé, aki a hazáját úgy szereti, mint akik itt születtek. Tehát egy részlet, egy mondat részlete következik. Minden egri díszpolgár díszpolgár, s hogy önök nekem ezt külön papíroson is, és itt három pont következik. Eger nevét én letisztítottam a portól, és új aranyrámába foglaltam. A szőlővessző, mely idegenből hozva itt egri tőkévé válik, és egri bort terem, én is ilyen szőlőtőke vagyok. A római polgár címet pénzen is vették, mert ennek a címnek Róma dicsőségében való részjoga volt, mely dicsőség szinte homlokán ragyogott. Egernek is van dicsősége, amely kell, hogy ott ragyogjon minden egri polgár homlokán. A Bővítések című fejezetben ez található többek között. Mikor a felzavart víz leülepedett, akkor meríts újból. A felzavart gondolatra is hadd ülepedjen le, s azután fogj munkába. Könnyebben dolgozol, és többet, jobbat. Amiben nincs játék, nincs művészet. Könnyű vonóval lehet csak játszani. A szavak képzetek játéka a gyönyörködtető. Leginkább a refrénszerű repetíciók teszik játékossá a művet. Mixát szinte körültáncolja minden témáját, és így prózában is keletkezik olyan féle könnyűség, mint a népdalé. Ugyanakkor azt írja, szárnyon, ne tehervonaton. Szó sohasem mondhat annyit, mint a sejtelem. A hegedű semmibe vesző piánója hatásosabb a forténál, mert többet sejtet, mint mond, a végtelenség területére megy át. Hasonlítás. Ha keveselled, amit mondani tudsz valakiről, például üdvözlő írásban, vagy valamiről írni kell cikkben, csak hasonlatokra gondolj. A hasonlat mindig bővít, szépít, világosít. Hasonlítással jellemez. Deák Ferenc szemöldök, vagy Liszt Ferenc haj, Kovács kéz, Hentes has, oly illatos, mint a rét kaszálás után. Átvilágít rajta a gondolat, mint a liget fáin a nyugvó nap sugara. Vagy például oly tudós, hogy szinte azt vélni szemüveggel született. Határozó, jelző. Gyermek. 13 éves vékony lábszárakon áll, de nagy lábakon, mintha tévedésből az apja lábait hozta volna el a maga lábai helyett. Nyílt szem, gondolattalan, mikor még a szem nem hunyorít el gondolatokat, boldog arcú. Kisvárosi ember. Azt véli, hogy a műveltség zongora ismeret, beiratkozik a dalárdába. Szokás. Egy szenvedélyes pipás, aki azonban mindig valami büdös dohányt szí. A gyermekek, akik a közelében nőnek fel, örökre mentve vannak a dohányzás ostoba szokásától. A Stílus nyelv című fejezetben közmondások a világ népénél, tűt keres szénabogjában, gyenge mondásnál többet ér a hallgatás. Új mindenben ez a fejezet cím. Az igazi író nem a meglevő szókészletből dolgozik, hanem maga alkot új kifejezéseket szinte minden mondatában. Ezt írja a következő gondolatcsokorban. Mikor szeretettel szemlélünk nőt, arca részeinek legkisebb változása, mozdulata, színe, szinte a pórusa is érdekelnek. Az írásról, ha már végigjavítottad, olvasd el, és bámulni fogsz, mennyi hiba maradt. Halál után nincs javítás, csak bírálat. Ha a mű örök, a hibája is örök. Könyvkiadás. Nem szabad kiadnod olyan könyvet, amely az előbbiekhez képest esés. Voltak éppen csak azt volna szabad kiadnod, amelynek elmaradásával vesztene az emberi művelődés. Verset éppenséggel nem volna szabad kiadnod, csak ha már évekig nem látsz rajta javítani valót. Rossz cím a jó művön, olyan, mint elegáns emberen rongyos kalap, vagy márványpalotán zsúbfedél. Boldogságaim közt ismerem találni egy kéziratot, amelyet nem adtam ki, noha jó. A kibocsátott iratok látása nem szerez ilyen kellemes érzést. Addig van hatalmadban, amíg a fiókodban. Azután már ő szól bele a te sorsodba. Címszavak a drámáról, melegség. Csak a mély, nagy érzésre fundált mű az örökké való. Dráma témának is bizonyára az a jó, amelyikben a közönség csak az első jeleneteket nézi, a többit már érzi. Akaratok harca. A népnek cselekmény kell, a nőknek szenvedély, a műértőnek karakter. Gorombáskodni goromba szavakkal minden paraszt tud. Tessék úgy, hogy még meg is köszönjék. Ne írd virág, bogár, fa, hanem írd tulipán, pók, cseresznyefa. Név más helyett mondd magát a nevet vagy névszót, ha nem személyre vonatkozik. Művészi tolalkotásaiban névmás alig fordulhat elő. Fantáziánk szegénységére vall a mindennapi életben is a köszönések, üdvözlések egyformasága. Mondd és írd, örömmel üdvözlöm, gyönyörű jó napot, boldog szép jó estét, a szerencse angyala kísérjen, Isten boldogító angyala lebegjen házad felett. Nyári Krisztián, így szerettek ők. A szívem mozdult meg, hát él még bennem. Gárdonyi Géza és Tóth Ilona. Gárdonyi Géza 44 éves volt, amikor 1907-ben a nagyváradi vasútállomáson először találkozott a 20 éves fiatal tanítónővel, Tóth Ilonával. Az írónak abban az évben mondták ki a válását, bár már másfél évtizede nem élt együtt feleségével. Rossz házassága után nem akart többé megnősülni, sokan ezért egyenesen nőgyűlölőnek tartották. Pedig inkább csak arról volt szó, hogy nem értett a nőkhöz, félszegen közelített hozzájuk, házasságát követő rövid kapcsolatai mind kudarccal záródtak. Nem volt tehetsége a szerelemhez, mondta róla egy bizalmas nőbarátja, Jókai Mórlánya, Feszti Árpádné. középkorúan is az édesanyjával élt, elzárkózva az emberek elől. Az állomáson megtetszett neki a törékeny, halkszavú lány, akiről kiderült, hogy szintén Egerbe való. Legközelebb már ott az almagyari szőlőkben találkoztak Szüretkor. A már ismert és népszerű író nem véletlenül járt arra, tudta, hogy Ilonát hol kell keresnie. Rövid beszélgetés után hazatért. Aznap szakított megrögzött aglegény szertartásaival, sem a folyóírással, sem titkos írással írt naplójába nem írt semmit, még csak hegedűjét sem vette elő. Ehelyett sok év után újra verset írt. Néhány nappal később összeszedte a bátorságát, és ellátogatott a Remény utcai kocsmába, ahol Ilonka esténként besegített rokonainak. Hóna alatt boldogtalan házassága történetét feldolgozó, az a hatalmas harmadik című regénye díszkötéses példányát szorongatta. Magának hoztam, mondta a lánynak. Így indult Tóth Ilona és Gárdonyi Géza különös, ki nem mondott szerelme. A lány, akit az író Milának vagy Milicának nevezett el, lényegében oda költözött a Gárdonyi házba. Rendben tartotta az író papírjait, intézte hivatalos ügyeit, takarított. Ha a Gárdonyi beteg volt, vagy csak hipokondriája kínoszta, ápolta is. Esténként a kertben ülve az író neki olvasta fel regényei elkészült fejezeteit, vagy éppen az újonnan született szerelmes verseket, köztük a lánynak címzett Ősz van címűt. Gárdonyi számára Mila testesítette meg az ideális eszményi nőt, róla mintázta az Isten rabjai Margitját, vagy az Ida regénye fő alakját. E tartózkodó szerelemről nem nyújt sok információt az író egyik naplója sem, sem a többé-kevésbé a nyilvánosságnak szánt rendes napló, sem a titkos írással írott változat. Gárdonyi számított rá, hogy előbb-utóbb megfejtik majd a titkos írást, a naplóban köszöntötte a jövőbeli olvasót. Mégsem csak a titkolózás lehetett önmagában a furcsa némaság oka, hanem valószínűleg az is, hogy Gárdonyi és Mila talán egymásnak sem mondták ki soha, miféle kapcsolat van közöttük. Ilona egy idő után férjhez ment, de közben maradt az író mellett. Nem tudni, hogy a férj sejtette valamit felesége és Gárdonyi furcsa viszonyáról, minden esetre a házasság nem volt boldog. Egy időre Máté Kovics is munkát kapott a Gárdonyi házban. Korrektori és szerkesztői feladatokat látott el az író mellett, és minden bizonnyal rossz szemmel nézte felesége és munkaadójuk bizalmas viszonyát. Milával ekkor már látványosan nem éltek jól, s a városban útjára indult a pletyka Gárdonyi miatt. Ilonkát nem érdekelte, mit beszélnek az emberek, minden nap eljárt az íróhoz. 1922-ben Gárdonyi már sokat betegeskedett, néha napokig ágyban maradt, csak akkor kelt fel, mikor Mila megérkezett. Orvosa pesti gyógykezelést javasolt neki, de visszautasította. Október 30-án délelőtt az író édesanyja benyitott fia szobájába, és azt látta, hogy Mila és Géza egymás kezét fogták. Hagyja pihenni, mondta az öregasszony, de a fia nem engedte, hogy Mila kimenjen a szobából. Még egyszer utoljára pipára gyújtott, és riadtan konstatálta, hogy baj van, nem látja a füstöt. Onnantól nem engedte el Mila kezét. Tőle búcsúzott el elsőként, jó éjszakát, Istennek kedves angyala. Egy ideig még csendben nézte az asszonyt, majd behunyta a szemét, mindennek vége. Szép volt, mondta, és elaludt. Éjfélkor még magához tért, elköszönt fiaitól és anyjától is. Hajnalban érte a halál. Gárdonyi halála után Ilona elvált a férjétől. Az egriek közül egyre kevesebben tudták, ki az az öreg nő, aki minden este fehér ruhában megy fel az egri várba Gárdonyi sírjához. 1963-ban halt meg.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Népzenei kincsestár.
1: Szokolai Dongó Balázs gyermekéveit Dél-Kelet-Magyarországon Tóth Komlóson töltötte. Mezőgazdasági, majd rajzpedagógiai tanulmányok után autodidakta módon kezdett el a zenével foglalkozni. Kezdetben blues-t, később népzenét játszott dudán, furuján és szaxofonon. Édesapja köztiszteletben álló pedagógus, festő és néprajzi emlékek gyűjtője, testvérei a helyi fúvószenekar oszlopos tagjai voltak Tóth Komlóson. 2003-tól az Óbudai Népzenei Iskola dudatanára. Hangszerei furuják, román kaval, szlovák fujara, dudák, szoprán szaxofon, tárogató, dorombének. A Kárpát-medencei folklór mélyebb tanulmányozása során kezdett népzenefeldolgozással foglalkozni. Így születtek saját kompozíciói és azok az improvizatív zenei alapok, amelyek magukon hordozzák a régmúlt zenei kultúráját, és ugyanakkor modern, kortárs hangvételűek. Népzenészként 1990 óta rendszeres szereplője a magyar zenei életnek. Fontos megemlíteni azt a műhely munkát, amelyben a népzene a történeti zenében és az improvizációban teljesedik ki. A koncertezés mellett zeneszerzéssel és alkalmazott zeneírással is foglalkozik. 1994-ben lett a Népművészet ifjú mestere cím birtokosa. 2001-ben Glasgow-ban az Academy of Music and Drama népzenei tanszékén adott szólókoncertet magyar és horvát dudán. 2005-ben Artisjus díjat, 2016-ban pedig Prima díjat kapott. A következő percekben Szokolai Dongó Balázs felvételeiből hallanak válogatást. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szokolai Dongó Balázs felvételeiből hallottak válogatást. A műsor Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Tompos Péter. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok Önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorkínálatunkat. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Orvostót Noémi örökölt sors című művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk, majd Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján elsőként marokkói madarászkalandokról hallanak, majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kishaver című könyvének első részét hallgathatják meg. Ugyanebben az órában rádión kisúszállási frekvenciáján dr. Taskó Tünde pszichológus egyetemi docens az óvoda-iskola átmenet lélektani hatásairól beszél. A 15 órai híreket követően meghallgathatják a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát. Ezt követően fél négytől Hitvalló című műsorunk szól. A mai adásban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival folytatja a hitről szóló beszélgetést. A 16 órai híreket követően gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Adásunk tartalmából. Ellátogatunk a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó versenyére, foglalkozunk Diósgyőri acélművek területének hasznosítási lehetőségével. 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolc Városi Közlekedési ZRT járműparkja. Ajánlunk Grubert Rolandot, a Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén vármegyei szervezetének igazgatóját hallják.
3: Az 54. országos elsőnyitó versenynek a vármegyei döntője zajlik ma Miskolcon. Ugye, mint a neve is mutatja, ez több mint 54 éve indította a Vöröskereszt, minden évben egy felmenő rendszerben szervezzük meg. A Vöröskereszt ugye a társadalmi elsősegítési rendszer gazdája, tehát az egy fontos alaptevékenységünk, hogy minél többen megtanulják a laikus elsősegélynyújtást, tehát hogy addig tudjanak segíteni, amíg a mentőszolgálat ki nem ér a helyszínre. Ennek az egyik nagyon, mondhatom, hogy népszerű formája a versenyforma, ugye, ami elsősorban általános középiskolásokat, de vannak felnőtt csapatok is, tehát akik már nem középiskolások, ők is indulnak a mai versenyen, ez a három kategória van.
2: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sport híreivel várjuk Önöket a készülékek elé. 18 órától rózsafüzér imádság szól rádiónk Egri stúdiójából, majd Szent Harmadik Jenő pápáról és a kínai ferences vértanúkról emlékezik meg Katona István, néhai egri segédpüspökünk. Az óra végén meghallgathatják Juhász Ferenc atya hétvégi levelét. A 19 órai híreket követően iránytű című műsorunkban ma a vitorlázás lesz a téma. Kiderül, hogy akár Miskolcról sem kell a Balatonig utazni, ha valaki kipróbálná ezt a sportot. Regős Ádámmal, a Justícia Vitorlás Egyesület tagjával beszélget a szerkesztő Molnár András. 19 órától 20 óráig rádión kisúszállási frekvenciáján Gulybán Tibor görögkatolikus áldozópappal, felsőzsolcai parókussal beszélget életéről és papi szolgálatáról az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján elsőként Szabó József Miskolc Diósgyőri plébános beszél a hitelességről, majd Stercel Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér beszélget a Paternoster jezsuita podcast adásában. A 20 órai sávban elsőként meghallgathatják Neil Boyd Egek mit évő legyek című regényének 7. részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi. Ezek között szerepel a magyar-szlovák, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítása. Tárgyalhatják a méltányossági alapú gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatással összefüggő a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását. A kőolaj termék előállító különadóját kiterjesztő az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztést, valamint az alaptörvény 17. módosítását. Az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosítása a szifiliszfertőzések adatkezelésével függ össze. A közneveléssel kapcsolatos egyes törvények változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, míg az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása a terrorelhárítási központnak és az országgyűlési őrségnek a rendőrségbe történő beolvadását szabályozza. Az ellenzék obstruálni akart, aztán elfáradtak és inkább bojkottot hirdettek a parlamentben, közölte Magyar Péter a Facebookon. Az Ankarában a NATO csúcson tartózkodó kormányfő bejegyzésében azt írta, az ellenzék meghirdette az önkény elleni harcot, hajnalig tartó vitával akarták akadályozni a munkát, aztán este 11-kor elfáradtak és bejelentették, hogy inkább bojkottálják az ülést, fogalmazott. Az ügy előzménye, hogy a Fidesz-KDNP képviselői a tegnapi parlamenti vita 11. órájában bejelentették, hogy nem vesznek részt az alaptörvény 17. módosításának érdemi vitáján és záró szavazásán, amelyet többek között Csúlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása szűnne meg. A fideszes Spanyi Miklós a bojkott bejelentésekor a módosítást a jogállamiság és a demokrácia elleni az Európai Unióban példátlan támadásnak nevezte. A Magyar Péter által hétvégén beterjesztett alaptörvény módosítás értelmében, tehát többek között megszűnne Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 12 évnél tovább senki sem lehetne országgyűlési képviselő, valamint létrejönne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz holnapi tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki pár 18 órától a Sándor palota elé szervez demonstrációt, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítás ellen tiltakoznak. Őrizetbe vették Szakács István megafonos influencert. A közszereplő előzőleg arról beszélt, ha netán letartóztatnák Orbán Viktort, akkor 500 000 ember lesz ott, hogy kiszabadítsa, akár erőszakkal is. Egyes hírek szerint terrorcselekmény előkészítése a vád ellene, de ez nem megerősített. A védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbe vételé.

0: Íróknak ma reggel. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni a területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Elsöprő erejű válaszcsapásokat helyezett kilátásba az iráni katonai vezetés arra az amerikai támadása, amelyet Irán déli részénél intéztek az éjszaka több mint 80 célpont ellen. Később aztán mintegy 85 amerikai katonai célpontra mért csapást az iráni hadsereg Kuvaitban és Bahreinben, közölt az iráni forradalmi gárda. Ezután viszont az Egyesült Államok közölte, visszavonja az Irán számára a kőolajra vonatkozóan adott átmeneti szankciómentességet. A helyzet eszkalálódása ismételten drágulás irányába indította az olajárakat. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég majd holnap gomoly felhőkkel, amik időnként összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
2: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Orvos Tóth Noémi Örökölt sors című művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt mikrofonunknál. A mai adásunkban úgynevezett lelki zsilipeket nyitunk meg. Ez egy olyan könyv, ami azt gondolom, hogy minden korosztálynak szólhat, és nem késő soha, hogyha ezekről a dolgokról beszélgetünk, amit ebben a könyvben leírt a szerző, aki alapvetően nem is egy írónő. Most már kellően felcsigáztam szerintem a hallgatókat, hogy eláruld, Márti, hogy milyen könyvet hoztál a mai alkalommal.
3: Orvos Tóth Noéminek az Örökölt sors című kötetét hoztam, ennek az alcíme Családi sebek és a gyógyulás útjai. Szerintem nagyon fontos az alcímet is ilyenkor kiemelni, hogy ne legyen félreértés vagy áthallás ebből az egészből, és ahogy mondtad is, ő nem egy klasszikus író, hiszen ő egy klinikai szakpszichológus. Bár én azt tapasztaltam az utóbbi években, hogy azért egyre több klinikai szakpszichológus ír különféle témákban könyvet, ismeretterjesztő formában, ami ugye azért is fontos, hiszen a pszichológia tudomány, vagy bármely más társadalom tudományi terület, azért nagyon sokszor nagyon sok elvont szakfogalmakkal dolgozik, nagyon sok adathalmazzal, és azért manapság egyre több olyan pszichológus van, aki felismerte azt, hogy a pszichológia egy nagyon népszerű tudományi terület, nagyon sokan szeretnének pszichológusok lenni, ha ez csak komolytalan szándékként fogalmazódik meg valakiben, akkor is nagyon sok embert érdekel. Én azt gondolom, meg ahogy így az ismerőseim körében, hogyha átgondolom, akkor egyre több embert érdekel, és kifejezetten van piaci igény arra, hogy minél több ilyen témájú könyv jelenje meg a boltok polcain, és talán nem árulunk el azzal nagy titkot, hogy ez a könyv 2018-ban jelent meg először, és hosszú időn keresztül a könyvsikerlistáknak az élén volt. Tehát, hogy most visszagondolok arra, hogy az egyik nagy könyvesboltnak rendszeresen, vagy heteken, akár hónapokon keresztül is így a legnépszerűbb 10-es könyvlistáján ott volt. Nyilván ennek oka van, hogy miért. Egy az, hogy ugye a pszichológia, mint ahogy említettem, is egy nagyon népszerű dolog manapság. Másrészt meg ugye a könyvnek a témája is kapcsolható más olyan dolgokhoz is, amelyek szintén nagyon népszerűek manapság.
2: Igen, csatlakoznék hozzád, mosolyogva hallgattam, ahogy meséltél, így bevezetőként, hogy vajon mennyire népszerű ez a tudományág. Hát valóban egy olyan dologról beszélünk, ami rólunk szól, emberekről, ami a lélekről szól, ami a mindennapi életünket befolyásolja, hogy mi mennyire vagyunk jól. És most már akár az idősebb generáció, de a fiatalabb generáció pedig nagyon is figyel arra, hogy valóban megpróbáljon jól lenni, és úgy megélni a mindennapjait, a munkában és a magánéletben is, hogy elégedett és kiegyensúlyozott legyen. Ehhez viszont szerintem elengedhetetlen, és ezt szerintem az írónő is, a pszichológus vagy is így gondolja, hogy egy picit feltérképezzük, hogy mi egyrészt honnan jövünk, miből jövünk, mit cipelünk, mi az, amit érdemes letenni, vagy egyáltalán csak átlátni, hogy én mit miért teszek. És

0: Még visszatérve egy gondolatra itt a pszichológia kapcsán, hogy te is előszeretettel hoztál már a hallgatóknak akár Bagdi Emőke, Pál Feri atya írásaiból egy ilyen lélekbombon-szerű könyvet, ahol pont az volt a lényeg, hogy sok író, sok ezen a szakterületen dolgozó szakember gondolatai, írásai megjelentek egy könyvben, és azt ajánlottuk például utóbbi időben az olvasókhoz. Most viszont kifejezetten egy könyvről van szó, tényleg nagyon népszerű könyv, szerintem nincs is olyan hallgató, aki ne hallott már róla, vagy ne látta volna a könyvesboltok polcain. Hogyan indult, hogy egyáltalán megírja ezt az Orvostót Noémi, vagy miért látta ezt szükségességét, miről szól maga a könyv?
1: Én azt gondolom, ugye a hallgatók közül valószínűleg nagyon sokan tudják, hogy történész vagyok és leveltárban dolgozom, hogy az utóbbi időben, főleg az utóbbi 10 évben nagyon népszerűvé vált a családfakutatás. Ugye nyilván a családfakutatásban ugye az általános dolog az, hogy egy ilyen klasszikus családfát az ember felépít, és ugye nagyon sokan éveket belefektetnek ebbe, rengeteg időt, rengeteg energiát, pénzt, szabadidőt, különféle lehetőségeket kihasználnak arra, hogy felépítsék ezt az ősfát, és amikor ez egyszer úgy elkészül, vagy akár közben is az embereket elkezdi érdekelni, hogy jó, ez egy adathalmaz, jó, hogy tudjuk, hogy...
0: Nem. De vajon mi van az adatok mögött?
1: Nagyszülők, dédszülők, ükszülők, ekkor éltek, ott van egy név, egy adat, akár házasságkötés, vagy gyerekhalandóság, de mivel lehetne ezt megtölteni adattartalom, hogy ne csak egy adathalmaz legyen, hanem tartalommal, tehát hogy élettel szeretnék megtölteni a családfákat. Én úgy látom, akár így a munkám során is, meg egyébként így ahogy követtem az ezzel kapcsolatos trendeket, már manapság lehet azt mondani, hogy trendek vannak a családfakutatásban, hogy például egyre népszerűbb az, hogy családkönyveket szeretnének írni az emberek, és sokakban felmerül az a kérdés, így a közösségi média felületeken, hogy mivel töltitek ti fel a családi könyveteket, hogy ne csak egy ilyen adathalmaz legyen, hanem a család többi tagjának is egy befogadható, élményszerű valamit tudjanak készíteni, és többször megtapasztaltam már azt is, mondjuk lehet, hogy van egy illető, aki nagyon lelkes a családfakutatásban, és nagyon sok energiát, pénzt belefektetett, és amikor a családtagoknak meg szerette volna mutatni, arra döbbent rá, hogy igazából senkit nem érdekel rajta kívül. És én úgy látom, hogy főleg akkor van nagy népszerűség az ilyen családtörténetek iránt a nagyobb, tágabb családokon belül, hogyha nem csak ilyen adathalmazok vannak, hanem megjelennek olyan információk, hogy kiderülnek olyan dolgok, amiket nem tudtak a rokonság sem, meg így a többi családtag sem a felmenőkről. Akár mondjuk, hogy mivel foglalkozott, vagy valami trauma érte. Sokszor döbbenetes szokott lenni az, hogy az egyes generációkban hány halva születés volt, hány gyerek halandóság, csecsemő halandóság, stb. És szerintem többek között emiatt is elkezdtek így az emberek ezzel foglalkozni, és az utóbbi időben az egyetemi képzésekben is, és a pszichológia tudományon belül is kialakult egy olyan érdeklődési kör, amin ugye azt mondják, hogy ez a transgenerációs öröklődések, transgenerációs traumák, öröklési sémák, és ugye mivel te is említetted, hogy azért manapság az emberek nagyon, vagy sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy milyen az életminőségük, hogyan élünk, vagy akár kik vagyunk, hiszen azért nagyon sokszor a személyiségfejlődés is a középpontban van, és ugye ahhoz, hogy mondjuk a személyiségünk tudjon fejlődni, az ugye tisztába kell lenni önmagunkkal. Ugye nyilván ez is manapság egy nagyon népszerű dolog, hogy mindenki ismerje meg önmagát, fel kell térképezni így saját magát, stb. És ugye sokszor a pszichológusok rádöbbentek arra, hogy ez nem mindig csak az én szintemen zajlik, hanem lehet, hogy olyan családi sebek, vagy akár olyan családi sebek, amelyek közvetlenül engem nem is érintenek, mégis hatással vannak az életemre, és erre egy egész tudomány ág már így ráfókuszált, nem csak Magyarországon, hanem a világ más országaiban is, akár Amerikában is, nem feltétlenül csak a holokauszthoz kötődően, hanem más egyéb traumák kapcsán, de amennyire én így ismerem ezt a területet, én úgy láttam, hogy ez a transzgenerációs átöröklődés téma, ez inkább először az ilyen háborús utóhatásokban, azt mondanám, hogy a traumák nyomon követésében jelent meg, és szerintem már korábban nem feltétlenül ilyen tudományos ismeretterjesztő témákban, hanem akár regények kapcsán is azért, mert azért már több olyan klasszikus íróról is beszéltünk, aki komoly mély lélektani regényeket írt, ahol az ember és a személyiség fejlődések vannak a középpontban, hogy a trauma az nagyon sokszor már korábban is előkerült, akár 50-100 évvel ezelőtt is, tehát hogy igazából ez sem egy új keletű dolog, Én azt mondanám, hogy ma élünk egy olyan korban, amikor ezt megfogalmazták, van, aki ezt kiemelte, és utána azt mások is átvették, és mások is, köztük Orvostót Noémi is elkezdett ezzel foglalkozni, hiszen ő már az egyetemi kutatásai során is a téma iránt érdeklődött, tehát a könyv mögött hosszú évek kutató tapasztalata van, és hogyha valaki megnézi az ő életrajzát, van pár olyan könyve, ami ez a ismeretterjesztő kategóriában jelent meg, de mellett, hiszen klinikai szakpszichológus, neki tudományos jellegű munkái is vannak, ami azért sokkal nehezebben befogadható, sokkal adatgazdagabb írás, de ugye nyilván azt a tudomány területnek írja, ezt pedig a köznek, tehát hogy a hétköznapi laikus olvasó számára is közérthető, befogadható legyen ez a szöveg, és én azt gondolom, hogy ezt sikerült is neki megvalósítani, hiszen hogyha megnézzük, hogy miért is olyan népszerű egy könyv, ugye sokszor lehet, hogy nagyon jó a reklám, nagyon jó a marketing körülötte, viszont hogyha nem lenne fogyasztható, és nem lennének jók róla az egyéni vélemények, az egyéni pozitív kritikák, akkor bármennyire is jó marketinget tesz mellé egy kiadó, akkor sem lehetne ilyen népszerű. Tehát ehhez ugye kell az is, hogy a hétköznapi ember, a hétköznapi olvasó is nagyon pozitívan nyilatkozik róla.
0: Mi sem mutatja jobban azt, hogy valóban népszerű, hiánypótló, jó könyv, hogy több nyelvre le is fordították, és erre maga a pszichológusnő is nagyon büszke, természetesen joggal. Önmaga mondja azt, hogy megfigyelhető a mai társadalomban, hogy a 20. században nagyon sok fel nem dolgozott trauma van. Ez lehet akár kollektív, mint amit te már említettél háború kapcsán, hiszen azért zivataros évszázadról beszélhetünk, illetve vannak fizikai és ezzel együtt már összefonódva érzelmi traumák is, mint például akár, hogy teljesen alap volt, hogy a nevelésben benne van a verés, és vannak olyan dolgok, mint az elhanyagolás, akár a szülő-gyerek kapcsolatban, akár párkapcsolatban, illetve akár mondjuk szexuális traumák. Tehát önmaga sorolja fel azt, hogy ezekről beszélni kell, hogy ezek azért jelen vannak, ott vannak, és nem mehetünk el fölötte csak úgy, hogy hát ez nincs jelen az életünkben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen, tehát igény az van rá, volt rá, hogy legyen egy ilyen, de akkor, ha már itt vagyunk az adásunk közepén, és olyan sokszor említettük ezeket a szavakat, mi dobálózunk vele, de azért érdemes lefixálni, hogy most mi mit jelent, és ezt a pszichológus nő is megteszi rögtön a könyv elején is, hogy különbség van a között, hogy trauma, meg hogy velem valami rossz történt, mert nem tudom, én kaptam egy egyest az iskolában, vagy mert nem tudom, szurkálódott a munkatársam velem. Óriási különbségek vannak fogalmak között. És ami nagyon megfigyelhető jelenség, hogy nagyon könnyen dobálózunk ezzel a szóval, hogy trauma.
1: Igen, manapság nagyon népszerű azt mondani, hogy traumatizált. Szerintem sokkal többször használjuk ezt a szót, mint amennyiszer ténylegesen kellene. Én ugye kutatásom során is egyébként foglalkozom traumákkal, és akkor is rádöbbentem arra, hogy sokkal több embert érint az átöröklődött trauma, mint ahogy gondolnánk, hiszen ahogy ugye említettem, és akár csak a II. Világháború borzalmai, vagy a holokauszt hatása, vagy akár az azt követő szovjetizálás, kényszer kollektivizálás hatása, de akár még az 1956-os forradalom és szabadságharcot is ki lehetne emelni, de még ezeket leszámítva kevésbé nagy traumáknak számító, akár az 1945 és 90 közötti időszakban is rengeteg embert értek olyan traumák, amelyek átöröklődhetnek, vagy akár mondjuk valaki beszélget a szüleivel, nagyszüleivel, és még lehet, hogy a szülőket direkt módon nem érintette a mondjuk a háború, viszont gyerekkorukban rengeteget hallottak erről, és akkor tudatalattiában az embernek akkor is benne van, még hogyha őt nem is érintette, és több helyen is egyébként a könyvben az egy nagyon jó és sokkal könnyedebbé, befogadhatóbbá teszi az, hogy rengeteg példát hoz. Egyébként ugye a pszichológiában, meg a társadalomtudományokban egyébként is jellemző az, hogy a kísérletekben is ugye mindig példák alapján mutatják be az elméletet, itt kifejezetten nagy szerepe van ennek, és például, hogyha csak mondjuk valaki átgondolja az életét, ugye sokkal több embert, még hogyha személyesen traumák nem is értek, sokkal több embert érint a felmenői által valami trauma, mint amennyire gondoljuk. Kiemeltem egy részt, ami amúgy nagyon fontos, és a szerző is többször hangsúlyozza, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy minden szülő gyerekként kezdte az életét. Hogy amikor elégedetlenek vagyunk a szüleinkkel, mert úgy érezzük, hogy gyerekkorunkban nem jól bántak velünk, nem kaptunk olyan törődést, odafigyelést, mint amire szükségünk lett volna, túlságosan merevek vagy követelőzőek voltak, ne feledjük, ők is csak a kapott szeretet mintákból tudtak építkezni. Szerintem ez egy nagyon fontos mondat, mert így a könyv során többször is kihangsúlyoz azt a szerző, hogy ugye itt a könyv témája ez a átöröklődött traumák, családi minták, stb., de hogy nem lehet mindenért másokat okolni, tehát hogy azért az ember ne essen át a ló túloldalára, hogy mondjuk az én hibáimért, vagy az én személyiségi hibáimért mindenért mások lennének a hibásak, meg hogy nem lehet azt mondani, hogy hát én mondjuk azért vagyok olyan, amilyen, mert hogy a szüleim ilyenek voltak, mert hogy ez fontos dolog, hogy ezt ők is kapták, tehát hogy ők sem így születtek, hanem ők is gyerekként, ugyanolyan gyerekként, mint ahogy mi voltunk, ők is úgy kezdték az életüket.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat Orvos Tóth Noémi Örökölt sors című művéről. Orbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk.
1: Kicsit beszéljünk a könyvnek a struktúrájáról, hogy 5 nagy fejezetre van bontva, és szerintem nagyon fel van építve, hogy ugye a könyv elkezdi, ott az a címe, hogy ahogy elkezdődött, hogy lényegében így bevezeti a témát, illetve a családon belüli helyeket, nem tudom, akár a testvér sorrendet, az ikerséggel is foglalkozik, vagy a úgymond helyettesítő gyerekekkel, mert azért mai világunkban ez egyre ritkább, de azért ugye régen, mint ahogy utaltam is rá, hogy családfakutatáskor az emberek rádöbbennek arra, hogy mondjuk egy 10-12 gyerekes családból lehet, hogy csak 2-3-an nőttek fel, és ugye ott is voltak az úgymond helyettesítő gyerekek ilyen formában is, hogy például nagyon érdekes azt megvizsgálni, hogy melyek azok a területek, ahol mondjuk megszületett egy gyerek, meghalt, és utána a következő azonos nemű gyerek azt a nevet kapta.
2: Igen.
1: Ugye vannak olyan családok, ahol mondjuk lehet, hogy 3 Ferenc is született, mert hogy 2 Ferenc meghalt, viszont vannak olyan családok is, egy teljesen más minta, ahol az a név annak a gyereknek a neve volt, ezért nem fogják még egyszer azt a nevet adni, még akkor sem, hogyha mondjuk az anyának vagy az apának neve, ugye régen nagyon gyakori volt, hogy az első gyerek az azonos nemű szülőjének a keresztnevét kapta.
2: Ma már ez, én azt gondolom, hogy sokkal gyakoribb. Tehát, hogyha esetleg elmegy egy gyerek, vagy kicsik korban meghal, akkor utána általában nem szokták ugyanazt a nevet.
1: A könyv második része az a trauma fejezet címet kapta. Ahogy ugye említetted is, hogy ő definiálja, hogy mi az, hogy trauma, és milyen különbségek vannak a tényleges traumák és a traumának vélt sérelmeink között. És egyébként még az is egy fontos dolog, hogy ezt most ilyen másik fejezetnél mondom, hogy minden fejezetnek, minden alecsének a végén vannak ilyen kérdések. Tehát, hogyha azt az ember úgy átgondolja, végigcsinálja, vagy esetleg megkérdezi a családtagjait, akkor is nagyon sok mindent meg lehet tudni önmagunkról is, illetve a családról, a családi mintákról, és sokszor olyan beszélgetéseket lehet kezdeményezni így, amelyeket mondjuk lehet, hogy még soha nem beszéltünk ezzel, így erről család tagjainkkal. És ugye ehhez kapcsolódik a harmadik fejezet, a családi titok, ahol szintén olyan nagyon jó kérdéseket tesz fel, melyek kapcsán lehet, hogy olyan titkok is előkerülnek, amelyek mondjuk a szüleink számára olyan természetesek, de most lehet, hogy sose gondolták azt, hogy ezt el kellene mondani. Mert egyébként azért is jók az ilyen beszélgetések, hogyha egy családban, akár tágabb szűk családban felteszünk ilyen kérdéseket, mert nagyon jó beszélgetés indítók lehetnek, és akár lehet, hogy a szüleinknek, nagyszüleinknek is ez egy ilyen, nekik is egy megkönnyebbülést fog ez jelenteni, hogy kimondanak, kibeszélnek magukból olyan dolgokat, amelyekről még lehet, hogy sosem beszéltek, vagy azért, mert hogy ez tabunak számított, vagy azért, mert egy olyan világban szocializálódtak, ahol bizonyos dolgokról nem volt szabad beszélni, vagy nem illett róla beszélni. Mert azért az is fontos dolog, hogy azért az utóbbi évtizedekben a pszichológia ugye nagyon elterjedt, nagyon népszerűvé vált. Ugye korábban tehát a pszichológia tudomány az azért egy viszonylag új tudományterület. Minél újabb, annál népszerűbb, úgy tudnám ezt megfogalmazni. De hogy akár így a szüleink, nagyszüleink életében azért még nem volt olyan természetes, hogy így mindenki is egy kicsit foglalkozik pszichológiával, mindenkit érdekel, vagy hogy sok embert érdekel, de hogy ma ugye annak köszönhetően, hogy azért világunkban sokkal nagyobb teret nyernek a különféle külföldi trendek, külföldi kutatások, ennek köszönhetően is még népszerűbbé válnak ezek így a mi világunkban, és hogyha a negyedik fejezetet nézzük, aminek az a címe családi sors formálás, úgy van felépítve, mint ahogy az egész könyv, hogy a kicsitől megy ugye a nagy felé, tehát az énből indulok, és akkor már így a családom, tágabb családom, a saját kis közösségem, ami ugye a nagy tág családra vonatkozik, addig is el lehet jutni, és ugye itt is megkülönböztetni az én születését, a családi határokat és a családtörténeteket, és itt is nagyon jó kérdéseket boncolgat, és nagyon jó kérdéseket ad ilyen, feladatnak kvázi, hogy még inkább megismerjük a saját családunknak a elmúlt időszakát, a formálódását, és hogy a különféle generációk között milyen különbségek és milyen hasonlóságok voltak, vagy melyek azok a dolgok, amelyek tudatosan tovább öröklődtek, vagy pedig valamely generációban tudatosan figyeltek arra, hogy ez ne öröklődjön tovább. És a végén az 5. fejezetben pedig az Örökségek nyomában című fejezetet taglalja, amiben a családi tudattalant és a családi kottákat vizsgálja, és itt a családi kottákon belül van egy olyan kiemelt rész, ami kifejezetten nagyon jó, amikor is hát egy ilyen genogram készítésére biztatja az embert. Nem kell megijedni a szótól, ez lényegében azt akarja, amire mondjuk a beszélgetésünk első felében is utaltam, hogy azért manapság a családfakutatásban nagyon népszerűvé vált az, hogy ne csak adatok legyenek, hanem megtöltsük tartalommal, és itt például ugye olyan nagyon sok pontot összegyűjt, hogy miket gyűjtsünk össze, de például mondjuk ilyeneket, hogy a családtagok vezeték, keresztnevei, becenevei, ugye a régi anyakönyvekben nagyon sokszor a ragadványnevek, becenevek is megjelennek, és ugye ez is utal arra, hogy mondjuk kik voltak azok, honnan jöhetett ez a név, akár a foglalkozásra, akár a társadalmi helyzetre, vagyoni helyzetre, stb. Vagy mondjuk milyen fontos egy névváltoztatás a családban, hogy mondjuk milyen okból történik, ez hogyan érintette a családot, hogy mondjuk azért változtatták meg a nevüket, mert valami törvényi kötelezettség volt rá, vagy azért, mert a származást el szeretnék titkolni, vagy azért, mert valami negatív tartalom kapcsolódik ehhez a névhez, vagy esetleg vannak olyanok is, akik valami spirituális, hát manapság azért már ez is egyre népszerűbb, változtatják meg emberek a nevüket, és hogy ez milyen hatással van az ő identitására, a családi identitására. Vagy akár az is egy fontos dolog, hogy mondjuk így a születési időpontok, halálozási időpontok, vagy van egy örökbefogadás a családunkban, akkor arról így mit lehet tudni, akár a betegségekről, balesetekről, stb. És nagyon jó kérdéseket tesz fel, hogy például mondjuk hogyan küzdött meg így a család a különféle nehézségekkel, milyen erőforrásokkal rendelkezik a család, milyen visszatérő problémák vannak a család életében, stb. Tehát, hogyha ezt valaki úgy szépen kézbe veszi ezt a könyvet, elolvas, és tényleg így a fejezetek végén akár lehet kis részletekben is olvasni, és akkor tényleg minden fejezet után akár egy ilyen családi beszélgetést is lehet ezzel kapcsolatban végezni, talán akkor lehet leginkább megismerni az embernek a családját, és akkor sokszor rádöbbenhetnek arra így a beszélgetés során az emberek, hogy mennyi mindent nem tudunk, de mégis mennyi mindent érzékelünk, vagy mennyi minden hatással van a mi életünkre akkor is, hogyha direkt módon ez nincs jelen.
2: Beszélgetésünk vége felé közeledve, miért érdemes ezzel a témával foglalkoznunk, hiszen mindannyiunkat érdekel, hogy miből jövünk, mibe tartunk, de a jelenünkben hogyan tudunk jól lenni. Ez igazándiból minden korszakunkban egy érdekes téma lehet, érdemes lehet ezzel foglalkozni, és alapvetően természetesen itt kinyithattunk volna hatalmas ajtókat olyan szempontból, hogy keresztény bergeken belül mik azok a témák, amikkel foglalkozhatunk, és mik azok, amik már abszolút nem a keresztény talajon mozognak, hanem egy spirituális, belemagyarázós valamibe mennek. Tehát itt ezeket az ajtókat azért a mai adásunkban nem nyitottuk ki. Viszont amikor szakmailag, pszichológusi szemmel, pszichológiai szemmel vizsgálunk meg egy-egy folyamatot, akár itt a gyermekhalandóságról is szó volt, akár a háborús átélt borzalmakról és azok továbbadásáról, ezek azért nyilvánvalóan más terepek. Miért fontos könyv ez még mind a mai napig, hiszen ugye 2018-ban jelent meg?
1: A kérdésre kapcsán eszembe jutott, hogy amikor én elkezdtem dolgozni a levéltárban, hogy akkor döbbentem rá arra, hogy meg főleg akkoriban vált nagyon népszerűvé a családfakutatás, annak köszönhetően, hogy egyre több lehetőség volt arra, hogy akár otthonról szó szerint ágyban fekve is tudjon az ember foglalkozni ilyenekkel. És akkor mondtam egy kollégának, aki egy másik megyének a megyei levéltárában dolgozott akkor, most már nyugdíjas, hogy mennyire népszerű ez a családfakutatás. És egy nagyon találó választ adott erre, hogy mivel is kezdődik az új szövetség. És akkor így elgondolkodtam rajta, hogy igen, a családfával. Hogy már az ókori zsidóságban is milyen fontos szerepe volt annak, akik vagyunk és honnan jöttünk, és ugye a nemzetségek is nagyon fontosak voltak, a különféle generációk is, de akár a generációk közötti traumák is, hisz már az Ószövetségben is megjelentek, elég akár arra gondolni, hogy a kivonulásnak milyen ünnepkört hoztak létre, és milyen kulturális vallási hagyományai vannak ennek mind a mai napig, hogy ez hosszú időn keresztül generációkon átöröklődött, és mind a mai napig mind a zsidók, mind mi a keresztények minden húsvétkor megemlékezzünk akár a kivonulásról is, illetve más egyéb zsidókulturális hagyományok kapcsán is, 2500-3000 éves történetekre, így nem meglepő, hogy a mai embert is ez ugye nagyon érdekli, ma ugye lehetőségeink még szélesebb körben adottak arra, hogy foglalkozzunk ezzel, és ugye annak köszönhetően, hogy sokkal inkább mindenki számára elérhető, hogy kicsit foglalkozzon azzal, kik vagyunk, honnan jöttünk, így azt gondolom, hogy emiatt is nagyon népszerű ez a könyv, és én nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy valaki egy kutatás kapcsán így elkezdett foglalkozni a saját családjával, a saját családjának a történetével, és akkor találkozott ezzel a könyvvel is, és a meglévő adatok és a meglévő információkat segít feldolgozni is, illetve megtölteni tartalommal, és én azt gondolom, meg ahogy így látom is, ez a könyv a családfakutatóknak, hobbi családfakutatóknak is nagyon népszerű, de ott van a másik oldal is, hogy sokan vannak, akik ezt a könyvet elolvasták, és akkor elkezdtek foglalkozni a családfájukkal, mert azért mindenki számára fontos az, hogy ki vagyok, honnan jöttem, kik a felmenőim.
2: Kicsit ilyen tyúk vagy tojás.
1: Igen.
2: Ahogy most ezt mondod. Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és hogy megint egy nagyon szuper könyvet ajánlottál, ami én azt gondolom, hogy nagyon sokaknak hozzáférhető, akár könyvtári kikölcsönzéssel is, akár pedig a népszerű könyvesboltokban is.
0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Orvos Tóth Noémi, Örökölt sors című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien.
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Szent Háromság vasárnapjának liturgikus énekei szép imádságokat kínálnak a hívő lelkeknek. Múlt heti adásunkban a Laudes Zsoltár antifónáit mutattam be önöknek kicsit részletesebben, az esztergomi breviárium középkori latin nyelvű tételein és a belőlük készült magyar változatokon keresztül. Utóbbiakat az Énekes Zsolozsma című könyvsorozat húsvéti diurnál lekötetében találjuk. A szerkesztők a Laudes kantikumához, Zakariás hálaénekéhez, a breviáriumból az első vesperás magnifikát antifónáját ajánlják. A magyar változat dallama az eredetitől eltérően első tónusban van, méghozzá a könnyen énekelhető típus antifónával van dolgunk. A breviárium eredeti változata nem könnyű, ám annál szebb negyedik tónusú tétel. Szövege magyarul így hangzik. Téged Istent, születetlen atyát, téged egyszülött fiút, téged vigasztaló lelket, szent és oszthatatlan háromságot, teljes szívvel és ékes hanggal vallunk, dicsérünk és áldunk. Néked dicsőség mindörökké. Most eredeti funkciójában a magnifikáttal fogom önöknek elénekelni.

azokon, kik őt félik. Hatalmasságot cselekedett az ő karjával, szétszórta a gőgösöket szívüknek elbízottsága által. Letette a hatalmasokat a székről, és fölmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket betöltötte jókkal, és a gazdagokat üresen küldte el. Fölvette Izraelt az ő szolgáját, hogy ne felejtse irgalmasságát.

Ugyanezt a szöveget szólaltatja meg a virasztó imaóra, matutinum, harmadik nokturnusának első responsóriuma. A műfai sajátosságoknak megfelelően azonban, hiszen egy responsórium prolixumról, hosszú responsóriumról van szó, ez még bonyolultabb, melizmatikusabb tétel, sokkal több hajlítással. Az előbb hallott szép hitvallásos szöveghez itt még egy verzus is kapcsolódik. A 85. Zsoltár 10. verse. Mert nagy vagy te, és csodákat művelsz. Egyedül te vagy az Isten. Ezután visszatér a repetenda, néked dicsőség mindörökké. Mint a Magnificat antifóna, ez is 4. tónusban van.

Az esztergomi breviárium egyébként Európa szerte elterjedt vesperás himnusza sem kevésbé szívbemarkoló. O lux beata trinitas. Magyar fordítását az énekes Zsolozsma évközi diurnále kötetében találjuk a szombati vesperásban választható himnuszként. Ó háromság, te boldog fény, te önmagadból egyvaló, már távozik a napvilág, áraszt szívünkbe fényedet. Tiéd a reggel éneke, és este téged kérlelünk, téged dicsérjen szüntelen, alázatosan glóriánk. Dicsérjük Istent, az Atyát és egyszülöttjét, Szent Fiát, és lelkét, a vigasztalót, most és örökké szüntelen. Amen. A breviárium himnusza így hangzik.

Guillaume Dufay a liturgikus év minden ünnepének himnuszát feldolgozta. A 15. századi kora reneszánsz komponista himnusz feldolgozásait a Schola Hungarica lemezre vette Szendrei Janka vezetésével. A CD-n a szépséges háromszólomú tételt Atanáz igen részletező hitvallása előzi meg, amelyet első zsoltár tónuson recsitálva énekel a kórus. Egyes szerzetes rendekben az Atanázium ilyenfajta imádkozása az évközi vasárnapok prima zsolozsmó órájában volt szokásos a régebbi korokban.

E himnusz átdolgozásával és feldolgozásával a protestánsok is szorgoskodtak. Luther Márton, mint sok más gregorián éneket, ezt is egyszerűsítette, és német szöveggel látta el. Így született meg a Der Du bist drei in Einigkeit című ének. Az evangélikus énekeskönyvben található magyar fordítása így hangzik.

Csak természetes, hogy Johann Sebastian Bach írt egy négy szólamú feldolgozást, egy korál harmonizálást ebből az énekből, amelyet most a Gehinger kantorály ad elő Helmut Rieling vezetésével.

A protestáns 17. századi zeneszerző Dietrich Buxtehude azonban a himnusz latin szövegét dolgozta fel. A gregorián dallamot nem vette hozzá alapul, hiszen saját invenciójából egy kisegyházi koncertót komponált két szoprára, vonós együttesre és kontinuóra. A Margaréta konszort előadásában most viola dagambákat hallunk, és a kontinuó szólamot. Művészeti vezető Marit Brook-Rulofs. Isten áldja önöket! Viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: 15 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, jelentette ki Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus hangsúlyozta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor palota elé szervez demonstrációt holnap 18 órára, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítás ellen tiltakoznak. Őrizetbe vették, majd később elengedték Szakács István megafonos influencert. A közszereplő előzőleg arról beszélt, ha netán letartóztatnák Orbán Viktort, akkor 500 000 ember lesz ott, hogy kiszabadítsa, akár erőszakkal is. Egyes hírek szerint terrorcselekmény előkészítése a vád ellene. A védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbe vételéről, azonnali intézkedés követően a legkiválóbb ügyvédek közül fogják biztosítani a jobboldali influencer jogi védelmét, közölte Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a védvonal vezetője az MT-vel. Az ellenzék obstruálni akart, aztán elfáradtak és inkább bojkottot hirdettek a parlamentben, közölte Magyar Péter a Facebookon. Az Ankarában a NATO csúcson tartózkodó kormányfő bejegyzésében azt írta, az ellenzék meghirdette az önkény elleni harcot, hajnalig tartó vitával akarták akadályozni a munkát, aztán este 11-kor elfáradtak és bejelentették, hogy inkább bojkottálják az ülést, fogalmazott. Az ügy előzménye, hogy a Fidesz-KDNP képviselői a tegnapi parlamenti vita 11. órájában bejelentették, hogy nem vesznek részt az alaptörvény 17. módosításának érdemi vitáján és zárószavazásán, amelyel többek között Csúlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása szűnne meg. A fideszes Panyi Miklós a bojkott bejelentésekor a módosítást a jogállamiság és a demokrácia elleni az Európai Unióban példátlan támadásnak nevezte. A Magyar Péter által hétvégén beterjesztett alaptörvénymódosítás értelmében, tehát többek között megszűnne Csúlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 12 évnél tovább senki nem lehetne országgyűlési képviselő, valamint létrejönne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását kezdeményezi. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök tegnap. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak ma reggel. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. A delegációt egy demokrata szenátor vezeti. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig éjszaka 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közelében is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, ők rákos daganatok, így fogalmazott Trump. Donald Trump szerint megszakítják a kereskedelmi kapcsolatokat Spanyolországgal, ők ugyanis elutasították, hogy az európai országok jelentősen növeljék katonai kiadásaikat saját védelmük finanszírozása érdekében, indokolt.

0: adhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9:30 és 17:00 között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9:30-től tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Kránic Mihály professzor, a beszélgető társam, és Ervin Gáborról fogunk beszélgetni, akinek a boldoggávatását szorgalmazza. Erdő Péter kezdeményezte, és téged kért meg arra, hogy vidd az ügyeket. Egyszer már beszélgettünk talán 2 éve Ervin Gáborról. Szeretném kérdezni, hogy hol tart az ügy, milyen újabb információk, dokumentumok, esetleg tanúvallomások kerültek elő az utóbbi hónapokban.
2: Nagyon köszönöm a megkeresést. Egyrészt azért is, mert személyes indok is van emögött, mert úgy példaképpen is a leendő boldog. A másik pedig, hogy meg kellett ismertetni. Tehát akár az éter hullámain keresztül is, hogy jusson el minél több emberhez, hát főképpen magyar emberhez, hiszen ő magyar volt, az ő élete és az ő tanúságtevő mondjuk áldozata. Hát ahogy említetted, a bíboros úr beindította a boldogatás folyamatát, és Flávio atya lett a posztulátor. Szerény személyem csak teológiai cenzori feladatra jogosít fel, de mindaz, ami Ervin Gáborral kapcsolatos, az mondjuk így, hogy egy kutatás, egy nyomozás tárgya. Ugyanis 80 éve senki nem beszélt Ervin Gáborról, és most hirtelen, ha lehet ezt mondani, betört a köztudatba, hogy hoppá, hát volt mellettünk egy szent életű ember, hogy elfeledkeztünk róla. 1944. december 3-án vagy 6-án, itt a dátum is még egy kicsit bizonytalan, de az annyi bizonyos, hogy a nyilasok lőtték le őt és édesanyját, Bruce Tillonát. Tehát itt ketten is meghaltak, hát, és még sokan más áldozatok természetesen, de az ő élete és hát az erényeknek a heroikus képviselete miatt példaképül állíthatjuk őt egyrészt a magyar társadalom elé, hiszen ő mentette sorstársait, zsidó származású volt ő maga is egyébként, és feltette a sárga csillagot a reverendájára, amire nem volt kötelezve. De ő ezt megtette.
1: Édesanyjával is szolidáris volt ez ügyben.
2: Mindenképpen. Édesapja akkor már meghalt, és 2 bátyja is meghalt. Tehát sajnos a családból így senki nem maradt meg.
1: Van egy emléktáblája a Maros utcában, abban a házban, azon a házon, ahonnan elhurcolták, és az ötletet, hogy most téged megkeressek, egy véletlen találkozás indította el bennem. Tudnék, mentem interjúra Bereményi Gézához, akit régóta ismerek, és hát pont abban a házban lakik, és abban a lakásban, ahonnan vélhetően Ervin Gábort elvitték a fél emeletén annak a háznak, vagy első szintjén, és egy nagy lakás, és mondta, hogy nem sokat tud róla, de az emléktábla őt is kötelezi, tehát majd beszámolok neki.

0: És a könyvet, amit megjelentettetek a Szent István Társulatnál tavaly, azt oda fogom adni neki, hogy jobban tudja, hogy hol lakik. Mit tartalmaz a kötet Ervin Gábor első írásai Széchenyiről, a Szent Mise áldozatról és az emberi természet sebeiről? Ez az alcíme a kötetnek.
1: Én is elkísértelek volna erre a beszélgetésre, ugyanis azok a helyszínek, ahol még ő is járt, tehát azok körülöttünk vannak. Most egy lakásban nem lehet csak úgy bemenni, tehát, vagy akár abban a házba, tehát ez különleges engedélyek kellenek. Úgyhogy bizonyos értelemben akkor te már előrébb vagy így a konkrét ismereteket illetően. Egy évvel ezelőtt indult be a bolgárdási eljárás folyamata, és létrejött maga egyfajta bizottság, amelynek el kell készíteni egy jelentést Róma felé, ez a pozíciónak nevezik, olaszra le kell fordítani mindent, és a Szentévotási kongregációhoz benyújtani, majd pedig ott, hát akár sorba állni az előttünk lévő, nem tudom, 400-500 szintén boldog avatásra váló akták mögé, vagy pedig akár az aktualitása miatt egy előre sorolás is lehetséges, és akkor előbb előveszik azok a most ellenőröknek nevezhetném, akik nagyon alaposan átvizsgálják az ő életét, áldozatának, vértanúságának a körülményeit, az egyházra nézve, hát a hasznosságát, ha lehet így fogalmazni. Tehát minden körülményt átvizsgálnak. Ha pedig hiányzik valaki, akkor pótlásra visszaküldik. Tehát most jelenleg a boldogatást előkészítő csoport egy kritikai életrajzot állít össze, minden körülményt pontosít, egy morális erkölcsi dolgozatot is kell ebből írni. Én magam a teológiai jellegűt állítom össze, és ezek mind igazolják a hősies erényeknek a gyakorlását és a meglétét. És mivel vértanú, nem kell külön csoda ahhoz, hogy most ő az oltár magasára kerüljön, hanem az életrajzából, a körülményekből, és hát tulajdonképpen most a per cím az a hit elleni gyűlölet.
0: A hit elleni gyűlölet.
1: Igen, Odium Fidei, ami most manapság így visszamenőleg, hiszen hát ő is most már 82 éve ugye, hogy elhunyt. Elég gyakori, gondoljunk a 1936-os spanyol polgárháborúra, amikor nagyon sok pap, szerzetesnő, papnövendék, püspök halt meg, és az elmúlt napokban is például avattak boldogá azok közül.
0: Ferenc pápa, illetve Leó pápa ott volt Spanyolországban, és ő végezte a szertartást.
1: Igen. Tehát ezek most így, ha lehet azt mondani, napirenden is vannak. Úgy is, hogy az emberiség elé állítani egy olyan személyt, és Ervin Gábor azt hiszem, hogy ilyen, aki egyrészt egy őstehetség, tehát egy zseni volt, tehát 6 nyelven beszélt, és fiatal pap volt, hát mindösszesen 10 évig volt csak pap, de ez alatt mind szellemiekben, lelkiekben, az oktatás területén nagyot alkotott. Tehát az emléke fájdalmas módon épp Magyarországon homályba került, de például külföldön megmaradt.
0: Hogyhogy?
1: Úgyhogy a édesanyja rokonságán keresztül nagyon sok zsidó származású és bújtatott zsidó kijutott külföldre, Egyesült Államokba, Angliába, Ausztráliába. Jön majd haza egy ilyen hölgy, 90 éves egyébként, aki azt is vallotta, hogy hát ő sem lenne a világon, hogyha Ervin Gábor az édesanyját nem bújtatta volna. Tehát ez egy nagyon nagy tanú. A másik élő tanú, akit nagyon nehéz elérni, Kaliforniában van, és valójában a kivégzésnél is jelen lehetett. 9 éves volt akkor egy fiú, aki hát Deutsch Dénes, így hívták, de mostani neve George Dénes. Tehát Deutsch György volt, és a mostani neve George Dénes, tehát a Deutschból lett Dénes. És ő egy oral history keretében adott egy riportot Kaliforniában az ottani zsidó intézetnek több évtizeddel ezelőtt. És ez fent van az interneten, is meg lehet hallgatni, és akkor beszél, hogy abban a Légó pincében, a Kapás utcában, ahol a nyilas székház volt, ott volt két pap. Hát most egy 9 éves gyerektől nem várhatjuk el, hogy tudja a nevüket, vagy meg tudja őket különböztetni, de ezt nagyon világosan kimondta, elhangzik az interjúban, és hát ez is egy tény, hogy ő ott volt, onnan vitték el, és az még bizonytalan, hogy most vagy a Dunapartra vitték le őket, és ott lőtték be őket a Dunába, mint ahogy...
0: Salkaházi Sárát.
1: Salkaházi Sárát két héttel.
0: Csak a túloldalon.
1: És két héttel később, tehát ez ugyanaz a december.
0: Igen.
1: Ugyanaz a december, de lehetséges, hogy a Kapás utcai székháznak az udvarán. Tehát most megy egy engedélykérés az önkormányzattól, hogy ott esetleg egy feltárást végezünk. Nem az eltemetés, mert az biztos, hogy utána platóra tették az elhunytakat, lelőtteket, és Dunába dobták, de hogyha ott maradt valami, egy reverenda gomb akár, vagy bármi, nem tudhatjuk. Ugyanis hát nincs erekje. Egyébként hát nagyon sok olyan szent van, vagy boldog, akinek nincsenek meg az erekéi, mert akár hogyha a hét ferences szentet, boldogot nézzük, ugye, tehát többeket, Köröztös Krisztófot, Kovács Krisztófot is a Dunában lőtték, csak lejjebb egy kicsit, ugye, Újvidéknél. Úgyhogy Ervin Gábor esetében teljesen világos, hogy egy szentről van szó, egy vértanúról van szó, és megvizsgáljuk az ő tevékenységét. Tehát már gimnazistaként a piarista évkönyvekben fennmaradt, hogy nem csak, hogy jeles, kiváló minősítést kapott minden évben, hanem az önképzőkörökben előadott. Itt Budapesten volt, 1922-29 között, és hát szeretett volna piarista is lenni, de hát az akkori körülmények között, ugye zsidó törvények meg egyéb, a rend nem fogadta. Úgyhogy még semmi adat sincs arról, hogy ő jelentkezett, mert lehet, hogy meg se kísérelte. Tehát nincs. Egyik osztálytársa viszont jelentkezett, Hajós Györgynek nevezték az illetőt, akinek viszont a családi személyes levéltárában nagyon sok utalás van Ervin Gáborra. Mert a két fiú jó barátságban volt, sétáltak, tanultak, a szüleiket ismerték, egymás szüleit, és ez ilyen naplószerű feljegyzésekben a Hajós családnál megmaradt. Ervin Gábor ugye bizonytalan is volt az érettségi után, hogy akkor most az osztálytársa piarista lesz. Egyébként Lénárd Ödön is ebbe az osztályba járt, csak ő már harmadévesen jelentkezett piaristának, és egy kis szemináriumba került, Kecskemétre.
0: Igen.
1: Ő ott érettségizett egyébként, de a többiek meg hát fennmaradtak Budapesten. Szívesen lett volna Domonkos is elképzelhető, de akár még Ferences is. Minden esetre azt tudjuk, hogy...
0: Lehet, hogy túl okos volt, ez csak viccből mondom, de Balanyi György ferences szeretett volna lenni, egy nagy egyháztörténész, és a ferencesek eltanácsolták, hogy túl okos vagy, menjél inkább piaristának.
1: Hát szerintem talán nem ez volt az indok, mert épp az, hogy a piaristák azok mindent kihoztak a fiúkból.
0: Ez Balanyi elmondja ezt a történetet életében.
1: Kitöltik, és hát ő is épp azért haladhatott a szellem útján nagyon magasra előre, mert később tagja lett majd a Magyar Filozófiai Társaságnak, de hát 32 évet élt. Tagja volt a Magyar Pszichológiai Társaságnak, akkor az Aquinói Teológiai Társaságnak is, aminek Schütz Antal volt az elnöke, de hát épp nála írta a doktori dolgozatát, épp a skolasztika egyik tematikájából, a lelki életnek a sebei és azok gyógyítása címmel, és tulajdonképpen maga Schütz Antal is, tehát korának egyik legnagyobb tomista teológusa volt, és Ervin Gábor pedig ismert egy francia származású, de Rómában az Angelikumon tanító domonkost, Reginald Garrigou Lagrange-ot, akinek ajánlotta is a doktori dolgozatát. És hát többet idézi, mint Schütz Antalt, ezt a Reginald Garrigou Lagrange-ot, de Prohászkát is nagyon sokszor idézi, és még másokat is. Hát természetesen a doktor Fátert, magát Schütz Antalt is. És visszatérve még a érettségi utáni egy évre, mert akkor ő azért jelentkezett a akkori Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományi Egyetem hittudományi karára, tehát világi hallgatóként teljesítette az első évet. Tehát megvannak a matrikulák, és az ő beiratkozási lapja is megvan például. Ahol a rubrikában, hogy milyen egyházmegyés, nincs semmi beírva. De a másodévtől, miután már felvették kispapnak, és nem tett le a hivatásról, hanem jelentkezett Esztergomba, Seridi Justiniannál, ott pedig hát rögtön látták, hogy egy tehetséges ifjúval van dolguk, úgyhogy rögtön Budapestre küldték, ahol már egy évet végzett, tehát itt a másodévtől folytathatta, és így hát 1934-ben, június 24-én pappá is szentelték.
0: A szülei is már keresztények voltak, vagy ő keresztelkedett ki, vagy erről mit tudunk?
1: Az egész család kikeresztelkedett volt, tehát zsidó származásúak voltak, édesapja erdélyi származású volt, édesanyja, úgy hát most mondjam, hogy a legendák vagy a hagyomány alapján még helynével is rokonságban volt, Brust Ilona, és tulajdonképpen hát akár a zsidókkal szembeni atrocitások miatt, vagy akár még csak teljesen jó szándékkal, az integráció szándékával, ez 1919. augusztus 9-én itt Budapesten a belvárosi templomban katolizáltak. Tehát az anyakönyvben, a keresztelendők anyakönyvében benne van. Először a két szülőnek a neve, Ervin Kálmán és Brust Ilona, utána Pál, ő volt ügyvéd, és László pedig ilyen posztokereskedő. És utána harmadikként jött a fiúk közül Gábor. Tehát ez szépen egymás után ott van, és miután a szülők először már ugye megkereszelkedtek, a gyermekeiknél már úgy vannak feltüntetve, mint római katolikusok, a szülők. Tehát ez is nagyon érdekes, és hát az is, hogy kik a keresztülők. Tehát egy tehetős család volt, egy polgári család volt, Ervin Gábor ugye érettségi évében járt Angliában például, érdekelte a Science Museum, és bátran jelentkezett, mondom, papnövendéknek Esztergomba, ahol rögtön felvették, és Budapestre irányították, itt pedig egy irodalmi iskola volt a kispapok között, és hát abban az évben, 1930-ban, amikor itt megkezdte a szemináriumi éveket, már másodévesként, akkor már készültek ennek a Magyar Egyházirodalmi Iskola fennállása 100. évfordulója ünneplésére. Egy gyűjteményes kötetet adtak ki, amelyben miniszterek, püspökök, Schütz-Andor, Sik-Sándor, egyebek írtak, és hát felkérték Ervin Gábort is. Tehát ahhoz, hogy valami 1931 tavaszán megjelenjen, hát azt gondolom egy évvel korábban már meg kellett írni.
0: Hogy ne.
1: Tehát ha kiszámoljuk, hát még 20 éves se volt. Széchenyi vallásossága. Ezzel a címmel írta a tanulmányát, és papnövendékektől meg szoktam kérdezni, mikor beszélek Ervin Gábor, hogy tudnának ilyesmit írni, mint Ervin Gábor így 20 éves korukban?
0: 20 oldalas dolgozat.
1: Igen, igen, tehát utána kellett nézni külföldi publikációkból, és hát be is vették ebbe a gyűjteményes kötetbe. Majd pedig végzős kispapként az oltári szentségről, az eukarisztia teológiai tanításáról írt egy dolgozatot, és ugyanabban az évben, amikor őt pappá szentelték, 1934. június 24-én ő káplán lett egy nagyon rövid ideig Szomoron, egy hónapig, de utána gyorsan áthelyezték Budaörsre. És ott pedig 2 évig volt káplán. De az első évben, az első hónapokban megírta, vagy pedig befejezte a már félig kész, vagy majdnem kész doktori dolgozatát. Az emberi természet sebei és gyógyulások, ahogy említettem, ez a címe. És az egészet ceruzával az első belső lapon ráírja, hogy Doktori Angelico.
0: Anyai doktor.
1: Doktornak. Uh-huh. Ez Aquinai Szent Tamás. Tehát neki szentelte az egész művet. És hát a lábjegyzetei, az utalásai, a szófűzése. Tehát olyan, hogy hát most ezt egy 22 éves gyerek írta, ugyanis engedménnyel szentelték őt pappá.
0: De említetted, hogy talán a ELTE szervezett talán 2010-ben egy konferenciát már róla. Vagy 12-ben. Tehát végül is abszolút ismeretlen, szóval nem tudtunk róla. Tehát valószínűleg Erdő Péternek is egy reveláció lehetett, amikor ismerkedett a Beke Margit kötetbe szerepelt ez az életrajz, vagy tehát hogy nem volt az a közeg, amely számon tartotta volna ezt az életutat, hogy nem 40 évvel ezelőtt kezdődött.
1: Nem olyan szintű közeg.
0: Igen.
1: Tehát ugye 2012-ben, ugye, tehát 1912-ben született, és én akkor már ismertem őt, amikor szerveződött az ELTE-n, a filozófiai tanszéken, hiszen őt filozófusnak is elfogadta a magyar társadalom. Tehát ez most teljesen független az egyháztól. És majd 1984-ben, tehát a halála 40. évfordulóján, Hanák Tibor a Bécsi Naplóban megemlékezik Ervin Gáborról, úgy, hogy a cikkét tulajdonképpen egy kanadai Menóra című lap közli, amiben a magyar értelmiséget szólítja meg, hogy elfeledkeztetek Ervin Gáborról. És hogyha nem hal meg fiatalon, 32 évesen, hogy akkor mi minden lehetett volna belőle, milyen irányba mehetett volna el, akár a personalizmus irányába, vagy más filozófiai vonalon, de nagyon szép volt ez a megemlékezés, amelyet egyébként az ő keresztfia, Ervin Gábornak a keresztfia, aki még él, Fischer János szorgalmazott. Tehát ő engem megkeresett, hogy szeretnék összegyűjteni Ervin Gábornak az írásait, akkor találtuk meg a Széchenyi vallásosságát, az bekerült később a Lármántánnál megjelent gyűjteményes kötetbe, és hát ő volt az egyébként, aki a Maros 44/B ház falára elhelyezett emléktáblát is az önkormányzatnál. Kezdeményezte és megengedte, azt én áldottam meg egyébként, és utána pedig elindult egy folyamat, hogy megismertetni Ervin Gábort. Ebben a Városmajori Katolikus Egyesület élen járt, ugyanis valahogy ők is felfedezték, hogy hoppá, hát a plébánia területén itt volt egy szent. És akkor 2024-ben, ugye épp a halálának a 80. évfordulóján, akkor egy 4 előadásból álló sorozatot indítottak el. Ennek felvételét láthatta a bíboros úr, amiben én is megpedzettem, hogy tehát azonnal boldogán lehetne avatni, mert vértanú. És így beindult a boldogavatási eljárás is, egy szakértői bizottság állt össze, kifejezetten levéltárosok, történészek, akik nagyon alaposan tudják vizsgálni ezeket a dolgokat, és hát nagyon sok minden feltárult, ami Ervin Gábor környezetében volt. Például, amiről nagyon keveset tudunk tényleg, hát a nyilasoknak a működése. Hogy épp a 12. kerület volt az, ahol országos szinten is a brutalitás olyan magas fokú volt.
0: És pont itt a Maros utca, Városmajor utca környékén.
1: Sajnos, ezt kell hozzátennem, mert itt egy zsidó otthont, egy zsidó kórházat is, ugye. Tehát legépfegyverezték a nem tudom, 128 embert. Nagyon-nagyon sok áldozat volt itt. És hát sajnos volt köztük egy katolikus pap, egy minorita szerzetes.
0: Már akkor álltak föl volt függesztve már a minoritáktól, de...
1: Továbbra is járt a reverendájába, és ebben a körzetben...
0: Kunpáter.
1: Igen, Kun András minorita volt. Tehát ott volt egy ördögfióka, gyakorlatilag ezt kell mondani, meg egy angyal egymás mellett. És ugyanabban a templomban miséztek. Mert a plébános az olyan nyilas értelmű volt. És beengedte ezeket az elemeket is a templomba. Úgyhogy van egy élő tanú, aki például azt megélte, hogy egy ilyen nyilas osztag bejött a templomba fegyverrel. Egy kislány volt akkor az illető, még ma is él, és nagyon él benne az az emlék, hogy hát azt hitték, hogy nekik akkor ott végük van. Tehát a Kunpáter misézett, előjöttek az oltárig, utána kimentek. De nem lehetett tudni, hogy most itt lesz-e ennek folytatása, vagy valami. Tehát nem volt könnyű helyzet, és ezt ma már nehezen tudjuk fel térképezni, hogy ki merre és hogyan mozgott. Minden esetre még meg kell emlékezni arról, hogy volt egy Magyar Szentkereszt Egyesület.
0: Ott szerepe volt Ervin Gábornak is.
1: Lelkivezető volt, de a bátyja, Ervin Pál, ügyvéd, ő már korábban ott titkár volt. Ennek az elnöke Apor Vilmos volt egyébként.
0: Már akkor győri püspökként.
1: Győri püspökként, és hát egészen biztos, hogy a kettő között is szoros kapcsolat volt. Megvannak a programjaik a Szentkereszt Egyesületnek. Tehát azon nagyon sokszor ott van Ervin Gábor neve, de sok más ismert magyar papi, akik hát kiálltak, elnyomottak a szegények és az üldözöttek mellett.
0: Remélhetőleg ez a kritikai életrajz hamarosan megszületik, dolgoznak rajta, mert az egy mérföldkő lesz.
1: Megvan már, mert tavaly volt egy konferencia Ervin Gáborról, egy 8 előadásból álló konferencia, és ennek az anyaga pontosításokkal, lábjegyzetekkel, kiegészítésekkel most készült el. És ebben benne van ez a kritikai életrajz, ami majd őszre fog megjelenni, amely így emléket is állít a fiatal ifjú Ervin Gábornak, a kispapnak, a fiatal pap, hogy indult el a lelkipásztorkodás útján, a szellemi élete, hogyan tudott kapcsolódni a akkori közéleti és értelmiségi körökhöz, mint ami a filozófia, a pszichológia biztosított, és hát az írásai. Tehát ő tulajdonképpen a jezsuiták fedezték fel, a könyvei, amelyeket akár fordításai Garrigou Lagrange-tól, vagy pedig más szerzőktől, ezek mind a Korda kiadónál jelentek meg Kecskeméten. Tehát az a jezsuitáknak a kiadója volt, és hát nem mellékesen a Magyar Kultúra, aminek Banga Béla volt a főszerkesztője, lapjain Ervin Gábor rendszeresen feltűnt.
0: Publikált.
1: Sőt, 1940-ben ő búcsúztatja a címlapon Banga Bélát. Ervin Gábor.
0: Aki 60 éves korában elhunyt nem sokkal az EU Krisztus Kongresszus után, 40-ben azt hiszem.
1: Igen.
0: A címlap, ez az ELTE jogtudományi kar, miért ez került a címlapra?
1: Tehát itt az egyetemi templom mellett vagyunk, ugye most is fizikailag, a szeminárium épületében. Mellettünk van az egyetemi templom, és rögtön mellette pedig az ELTE, a mostani ELTE jogi kara. Az akkor a Pázmányi Tudományi Egyetemnek a jogi kara volt, és annak az első emeletén volt a hittudományi kar. Tehát Ervin Gábor ide járt, ebbe az épületbe járt teológiára. Tehát a papképzésnek ugye a lelki élet és a papságra való felkészítés az a szemináriumban történt, maga a szentségekben való részesülés az egyetemi templomban, és pár lépése odébb, az pedig hát az egyetem volt maga, tehát kifejezetten a hittudományi kar, amelyen az első évben, mivel akkor még nem volt papnövendék, tehát más professzorokat is hallgathatott, akik szimpatikusak voltak számára, világiakkal járt együtt például.
0: Hogyne, persze. Utolsó kérdésem, említettük, hogy nincs erekjéje egyenlőre. Semmi olyan tárgy, vagy könyv, vagy följegyzés nem maradt fönn, ami lehetett a kezébe, vagy ő írhatta volna?
1: De igen. Ilyenek maradtak fent, és hogyha nem csak a csonterekjékre gondolunk, akkor például a könyvtárunkban is a Kultúra és Emberiség, amely ugye kiváltotta a magyar filozófia érdeklődését, aláírása. És többeknek írt. Van úgy, hogy csak hogy a szerző, tehát így írta le, hogy a szerző, mivel a neve már ott volt a címlapon, de nagyon sokszor van, hogy szeretettel, és Ervin Gábor leírja a saját írását. Talán most erről még nem beszéltünk, hogy 7 évig a Salvator Intézetnek volt a hittanára. Tehát ez idő alatt...
0: Az a Salvator nővéreknek volt egy intézetük, vagy mi volt
1: igen,
0: az?
1: Igen, ilyen tanítónéniket képeztek, igen. És az én általános iskolai osztályfőnöknőmnek, Makádi Margitnak is a hit tanára volt Ervin Gábor, aki hát a pap szentelésen...
0: Tehát akkor így találkoztál először Ervin Gáborral.
1: Egészen pontosan így. Hogy a Te Deum és a Veni Sancte beszédeit Ervin Gábor összegyűjtötte, jezsuiták kiadták, és Margit néni pedig ezt elhozta a szentelésemre, és hát mondta, hogy hát, hogyha ezzel tudsz valamit kezdeni, neki ez pedagógiai vezérfonala volt, hát akkor ezt nekem adja. És én ezt olvasgattam, elprédikáltam, tehát mind a mai napig ott visszhangoznak a sorok között az írásaiban, az ő igazi lelkisége, amely, hogy így fogalmazzak, állandó, és tulajdonképpen az egyház tanítását tartalmazza, nagyon szép megfogalmazásokkal, már akkor ugye benne van a gondolkodó ember, de benne van a fiatalokkal foglalkozó lelkipásztor is.
0: Nagyon szépen köszönöm, műsoridőnk lejáróba van, folytatjuk, és hát nyomorúan kísérjük azt a folyamatot, amiben Gránc Mihálynak fontos szerepe van, hogy egyre jobban megismerjük, és elkísérjük az oltárra emelésig Ervin Gábort valamennyiünk érdekében. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a beszélgetést a hitről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenki, amen!
2: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző alkalommal két isteni erényről, a hitről és a reményről beszélgettünk. A mai alkalommal pedig a harmadik isteni erény, a szeretet kerül beszélgetésünk fókuszába. A szeretetet azonban elsősorban nem úgy ismerjük, mint egy erényt. A hétköznapi értelemben sokkal inkább, mint egy érzelem, mint egy érzés, ilyen értelemben használjuk ezt a szót. Ez a szó, hogy szeret, szeretet nagyon sok jelentéssel bír, nagyon sok és gazdag árnyalata van. Milyen rokonértelmű kifejezéseket tudnátok felsorolni, amelyek kifejezik ennek az igének a gazdagságát? Luca?
4: Például a kedvel, szeretnek az is ugye szinonimája, meg szimpatizál, komál, a kedvére van, fontosnak tartja.
2: Eszter? Tudnád folytatni a sort?
5: Igen, tudnám. Például az imád, rajong érte, kedvére van, vonzalmat érez.
2: Jászmi, van még valami ötleted?
6: Vonzódik, tetszik, bejön neki kedve.
2: Anna?
7: Rokon szenvez, csíp.
2: Látjuk, hogy ezek a szavak, amelyek úgy elsőre beugrottak nekünk a szeretettel kapcsolatban, nem annyira az evangéliumi szeretetet közvetítik felénk, hanem a szeretet egy inkább passzív, az alany felénk irányuló formájáról van szó. Ugye egy olyan szeretetről, ami arról szól, hogy minket szeretnek, velünk kedves valaki, vagy azt mutatja meg, hogyha mi valamit szeretünk, kedvelünk, valami tetszik nekünk, hogy mondtátok, valamit bírunk. Általában ez a szeretet egy távol lévő jó iránti, egy jó dolog megszerzésére, birtoklására irányuló vágy. Ezt úgy is nevezik, örülök, hogy erósz. Nem tudom, hogy a ti életetekből tudnátok-e erre a fajta szeretetre mondani egy példát, amikor valamit kedveltek, valamit tetszik, mi az, amit lájkoltok, ami iránt vonzalmat éreztek. Anna?
7: Hát például egy együttes, versek, zenék, divat,
2: életstílus.
6: Például könyvek, ruházkodási stílusok, ilyesmi. Talán.
2: Eszter?
5: Hát szerintem még ugye a filmeket is ide sorolhatjuk, különféle sorozatokat, nem is tudom, más népi kultúrákat esetleg.
2: Igen, igen, pontosan. Luca, mi az, ami neked kedves dolog?
4: De igazából ide cselekvéseket is lehet sorolni, mármint, hogy például, hogyha szeret valaki olvasni, vagy
2: pontosan
4: sportolni.
2: Ugye igen, ezek? Igen. Ugye érdekes, hogy számos dolgot fel tudtunk sorolni, és ami érdekes, hogy nagyrészt ezek a dolgok, amiket felsoroltak, ezek tárgyak, vagy Luca mondta, hogy valami elfoglaltságok, de hogy nem személyeket említettetek. Ugye érzitek, hogy ez a szeretet és a Jézus által bemutatott evangéliumi szeretet valahogy más. A szeretet, amiről Jézus folyamatosan beszél és tanít nekünk, az nem érzelmekről, nem tetszésről, szimpátiáról, vágyakról, hanem egy aktív cselekmő magatartásról beszél, ami mindig a másik fél javára irányul. Akvinói Szent Tamás azt mondja, hogy szeretni annyi, mint valakinek a javát akarni. Soroljuk már fel, hogy mik lehetnek ennek az evangéliumi szeretetnek a szinonimái. Luca?
4: Például a megbocsájtás, a megkönnyörülés, meg Jézus ugye azt mondja nekünk, hogy szeressünk minden embertársunkat, úgy, mintha a fele barátunk lenne. És szerintem, hát ugye pont ez a lényeg benne, hogy nem szimpátián alapul, hanem mindenkivel kedvesnek kell lenni, és nem rossz indulatúnak, hanem inkább, hogy mindenkinek próbálni úgy cselekedni, hogy az neki is jó legyen.
2: Igen, azt tudtuk mondani, hogy jó Isten szeretete, meg Jézus szeretete is olyan, mint a nap, hogy egyaránt süt. Jókra, rosszakra egyaránt, nem személyválogató. Eszter, van még neked ötletet, hogy mivel tudnánk ezt a Jézus féle evangéliumi szeretetet helyettesíteni?
5: Hát igen, szerintem, amit Luca itt elsorolt, azok mellett például az adakozás, ajándékozás, a segítség, gyógyítás, felvidítás is ide sorolhatóak.
2: Igen, igen, köszönöm szépen. Biztosan találkoztatok már ezzel a szeretettel az életetek során. Arra kérnélek most benneteket, hogy egy-egy az életetekből, vagy a környezetetekből, ismerősi körből vett szép példával illusztráljátok már ezt a szeretetet, amiről Jézus beszél nekünk. Jászmin?
6: Én még egyszer kisebb koromban hazafele az iskolából elestem biciklivel, és nem tudtam fölkelni. És egy hölgy megállt mellettem az autóval, és megkérdezte, hogy tud-e valahogy segíteni. És látásból ismertem a hölgyet, de sose beszéltem még vele, nem váltottunk két szót se, köszönöm viszonyba se voltunk, és az, hogy megkérdezte, hogy tud-e segíteni, hogy bajom esett-e, megsérültem-e, az szerintem nagyon kedves volt tőle.
2: Igen, ugye ennek a hölgynek valószínűleg semmilyen érdeke nem fűzött azhoz, hogy neked segítsen, lehet, hogy sietett a munkába, más dolga volt, mégis megállt és segített neked. Eszter, te találkoztál ilyen hasonló szeretettel az életedben?
5: Szerintem az is az, amikor például én egy olyan emberhez vagyok kedves és segítőkész, aki esetleg nem ugyanígy viselkedik velem, de én ezek ellenére ugyanúgy kedvesen bánok vele és segítek neki, ahogyha kéri.
2: Igen, igen, ugye Jézus beszél az ellenség szeretetről, ami már egy sokkal magasabb erkölcsi követelmény, mint hogyha csak azokat szeretnénk, akik velünk is kedvesek, jót tesznek velünk, ugye az talán nem is olyan nehéz.
4: Én nem egy ilyen konkrét példára gondoltam, hanem például mikor a buszon átadom a helyemet, vagy segítek leszállni, vagy felszállni egy idősebb bácsinak, vagy néninek, és az olyan jó érzéset tölt el utána, mint hogyha nem is tudom, így a szeretet tényleg így érzem, hogy így elön belülről, és ez így olyan jó érzés.
2: Igen, így is van, a szeretet sugárzik, úgyhogy látszik rajtad is, és hát hat a környezetedben élőkre, és az az érdekes, hogy nem is csak arra, ugye, akinek átadjuk a helyünket, hanem ott, akik mindezt látják. Na, Jézus is számos történetet elmond, amelyekkel elénk tárja a szeretet titkát. De nem csak a történetekkel tanít minket, hanem maga is cselekszik. Jó mesterként saját maga mutatja be nekünk, hogyan kell helyesen szeretnünk, cselekednünk. Soroljunk fel az életéből pár eseményt, amelyeken keresztül egyrészt megismerjük az Isten szeretetét, másrészt megismerjük a felebaráti szeretetet.
7: Hát a gyógyítás, a tanítás, a segítség, megbocsájtás, egymás meghallgatása és az ajándékozás.
2: Igen, ezek mind jelen vannak Jézus életébe. Mondjuk már rá konkrét történeteket, amikben ezt látjuk, hogy tényleg Jézus képes arra, hogy megajándékozott bennünket, megajándékozta a tanítványait, hogy Jézus gondoskodik a tanítványairól.
7: Hát Jézustól ugye magát a hitet is kaptuk, és ez is egy nagy ajándék.
2: Igen, Jászmi?
6: Például a bénakező ember, akit szombaton meggyógyított, Kafarnaumi százados szolgájának gyógyítása, Jerikói vak gyógyítása, leprások gyógyítása például.
2: Jézus egy gyógyító volt, számos embert meggyógyított, sőt, jól mondtad, hogy ezt a bizonyos bénakező embert, ráadásul még szombaton, ugye egy munkaszüneti napon gyógyította. Jézus számára fontosabb volt a szeretet, mint fontosabb volt az ember, mint a törvény. Eszter.
5: Hát Jézus ugye gondoskodott is, például az utolsó vacsora előkészítése, halálakor a szűzanyára bízza János apostolt és a tanítványokat.
2: Pontosan. Luca?
4: Például még a tanításaival, a példabeszédeivel, meg hát igazából az is, hogy feltámadt, megváltott minket.
2: Jézus egész életét végig kísérik a szeretet cselekedetei, különböző formákban nyilvánul ez meg, gyógyít, tanít, halottakat támaszt fel, ördögöt űz, ha arról van szó, gondoskodik, ugye a kánai mennyegzőn gondoskodik a bajba került násznépről, akiknek elfogyott a bora, és azt is látjuk, hogy ezekben az esetekben, jelenetekben Jézus mindig többet ad, mint amit elvárnánk tőle. Ugye akár gondoljuk a kánai menyegzőre, hogy nem akármilyen bort ad, hanem a legjobb bort adja. Vagy a csodálatos kenyérszaporításra, hogy úgy nem strigulálsz, hogy hát van itt ennyi ember, akkor ennek ennyi kenyérre lesz szüksége, meg ennyi halra, hanem olyan bőségesen oszt, hogy még jó sok maradék is marad. Talán Jézus legnagyobb szeretett cselekedete az nem más volt, mint a halála és a feltámadása. Ugye a katekizmusban van egy ilyen kérdésünk, hogy hogy szerette Isten a világot, és az a válasz, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Amint látjuk, tehát Jézus szeretete mindig személyek felé irányul. Mindig a másik javát keresi, szolgálja, és mindig cselekvő. Nem egy elmélet, és nem egy érzelem, nem egy vágy. Mi segít minket abban, hogy jóvá váljon a szeretetünk? Honnan tudjuk, hogyan kell jól szeretnünk? Luca?
4: Például a hit és a lelkiismeretünk.
2: Igen?
4: És hogy honnan tudjuk, hogy hogyan kell szeretnünk? Uh-huh. Igazából ugye Szentírás is, Szentírásban is olvashatunk Isten szeretetéről, meg így a mindennapink részévé válik, hogyha mi is szeretjük az embereket.
2: De az előbb mondtam, hogy azért a szeretet mögött mindig ott van az értelem és az akarat. Hogyha nincs mögötte, akkor inkább egy vágyvezérelt indulat marad a dolog.

0: Jézus maga is tanít bennünket, hogyan kell élnünk a krisztusi szeretetet. Számos tanítása aforizmává vált, a mindennapokban is emlegetjük ezeket, talán már el is felejtkeztünk arról, hogy ezek a rövid bölcsességek Jézusig nyúlnak vissza. Biztosan ismertek ti is ilyen mondásokat, soroljunk már fel párat ezek közül. Eszter, milyen aforizmákat ismersz még?
1: Hát például, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
0: Mit fejez ezzel ki Jézus?
1: Hát, hogy valaki képes az életét adni mondjuk a barátaiért, vagy tehát, hogy életét odaajándékozó szeretet.
0: Ha nem is a teljes életünket, nem is halunk meg a másikért, de mindenféleképpen önmagunkból adunk a másiknak valamit. Nuca?
2: Például, amit egynek tesztek, a legkisebbek közül, azt nekem teszitek.
0: Pontosan mire gondol itt Jézus?
2: Hát, hogy neki minden kis cselekedet számít, és minden fontos.
0: Lehet, amit így egymással cselekedtünk. Meg azok a legkisebbek, akik szükséget szenvednek. Tehát itt arról a szeretetről beszél, amikor nem az édesanyánkat szeretjük, nem a jól szituált barátnőnket, hanem valóban azok felé fordulunk, akik rászorulnak a szeretetünkre. Lehet ez egy bűnös ember, ugye Jézus beszél az éhezőkről, akik börtönben vannak, a betegek. Anna, tudsz még ilyen bölcsességet mondani, vagy egy képet, egy nagyon ismert képet?
3: Szerest fele barátodat, mint önmagadat.
0: Igen, ugye ezt is milyen sokszor mondjuk. Jászmin?
4: Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.
0: Vagy gondoljatok bele, hogy Jézus ugye beszél nekünk a megbocsátásról is, és mondja ezt a két számot, hogy 7-szer és 70-szer 7-szer, hogy ezt is úgy használjuk azért, vissza-vissza nyúlunk gondolatilag oda, hogy azt mondja, hogy amikor kérdezi tőle Péter apostol, hogy Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fiam? Úgy, hogy én megbocsássak neki, még 7-szer is? Kérdezi Péter, és Jézus azt válaszolja, hogy nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Vagy ugye az a nagyon ismert kép, amit meg használunk is a mindennapokban, az irgalmas szamaritánus. Ezt Jézus pontosan a fele baráti szeretet szemléltetésére használja és mondja el nekünk. Jézus parancsba adja nekünk a szeretetet. Kérdezik tőle a farizeusok, hogy mi a fő parancs, és mit kell tenni, hogy eljussunk az örök életre. És Jézus így válaszol nekik. Szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint önmagadat. Mit gondoltok, lehet-e parancsba adni a szeretetet? Lehet-e valakit parancsra szeretni? Uca?
2: Szerintem nem. Mert mint az nem tudom, hogy mennyire lehet igazi szeretet, hogyha valakit így nyilván tudunk valamennyire szeretni, hogyha akarjuk, de szerintem nem lehet így. Hogyha valaki megparancsolja nekem, hogy szeressem őt például, akkor az attól nem feltétlenül fogom szeretni.
0: Eszter?
1: Hát én is ugyanígy gondolom, mint Luca. Szerintem egy utasításra nem lehet teljesen odaadóan szeretni valakit, mert igazából az érzéseinket nem teljesen mi irányítjuk.
0: No, próbáljuk egy kicsit körüljárni azt, hogy mégis Jézus hogy érthette ezt, hogy parancsolja nekünk ezt a szeretetet. Jézus az övéit mindvégig szeretve nyilvánítja ki az atya szeretetét, amelyet maga kap, és az utolsó vacsorán új parancsot ad a tanítványainak. Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. És úgy folytatja, ez az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Látjuk tehát, hogy Jézus ezt a parancsot egy kapcsolati rendszerbe ágyazza be. Egy atya-fiúi viszony keretébe helyezi tehát Jézus kérését. Mi az, ami, hogyha rátok szól valaki, vagy parancsba ad, akkor általában úgy tesztek? Mi lehet ennek az oka? Eszter?
1: Hát például, hogyha valakit szeretünk, akkor már csak azért is megtesszük, hogy neki jót tegyünk, vagy tehát, hogy lássa, hogy azért hallgatunk rá, és mi is szeretjük őt.
0: Igen, igen.
1: Illetve, hogyha valamit el szeretnénk kerülni, mint, tehát, hogy mondjuk félelemből, vagy valami büntetést kapunk miatta később, vagy...
0: Luca?
2: Hát én egyetértek Eszterrel, hogy ezt különböző féleképpen lehet érteni, mert például, hogyha az anyukám szól rám, akkor azt azért megcsinálom, mert szeretem őt, és nem szeretnék neki fájdalmat okozni esetleg azzal, hogy nem csinálok meg valamit, de például, hogyha egy tanárom mondja, akkor félek a következményektől azért, hogy mi lesz, hogyha nem.
0: Nagy Szent Bazilios tökéletesen megfogalmazta ezt a három dolgot, azt mondja, hogy ugyanis vagy a büntetés miatti félelem miatt fordulunk el a rossztól, és akkor szolgalelkűek vagyunk. Vagy a jutalom gyümölcsét keresve saját hasznunkra teljesítjük a parancsot, és így a béresekhez válunk hasonlóvá. Vagy a törvényhozónk iránti megbecsülés és szeretet miatt, és így fiakká válunk. És ugye ez a harmadik, amikor egy kapcsolat áll a kérés teljesítése mögött. Ahogy Luca mondta, a legszemléletesebb példája, ahogy a Szent Bazilios is mondja, ez az atyai gyermeki szülői kapcsolat. És ebben a kapcsolatrendszerben, ahol mi Isten fiai, Jézus barátai vagyunk, kéri tőlünk a szeretet parancsának megtartását. Isten fogadott gyermekei vagyunk tehát, a mennyország örökösei. A szeretet tehát mindig több, mint Isten parancsának teljesítése. Ez mindig egy szabad emberi cselekvés, egy döntés, melyet az értelem kísér, egy akarati tett, amely Isten felénk irányuló végtelen, atyai szeretetéből, és a mi gyermeki, engedelmes szeretetünkből fakad. Na, sok szép dolgot elmondtunk a szeretetről. Hogyan tapasztaljátok az életetekben? Könnyű szeretni másokat? Vagy nehéz? Mit gondoltak, nem kére lehetetlen tőlünk Jézus?
1: Hát nem mindig olyan könnyű szeretni a másikat, mert ha mondjuk a másik tesz ellene, hogy ne annyira kedveljük, vagy szeressük őt, akkor elég nehéz, de szerintem később azt a szemét is lehet más belátásra bírni, és akkor könnyebb lesz, viszont ugyanúgy lehet könnyű is szeretni a másikat, hogyha elég nyitottak vagyunk, és a másik fél is nyitott velünk szemben.
0: Luca?
2: Szerintem nem kér tőlünk lehetetlent Jézus. Van, amikor nehéz, hogyha velünk rossz indulatúak, akkor persze nehéz úgy hozzáállni a másikhoz, hogy kedvesen, és akkor segíteni neki, de nem tudom, azért szerintem meg lehet próbálni. Nekem attól nem lesz sem könnyebb, sem jobb, sem rosszabb, hogyha most én rosszul állok hozzá, vagy jól.
0: Honnan ismerhető fel az, aki szeretetben él? Milyen jelek és ajándékok kísérik annak az életét? Anna?
3: Aki szeretetben él, az általában mindig mosolyog, és ilyen pozitív energiát sugároz magából, és egyszerűen jó érzés ránézni.
0: Jászmin?
4: Szerintem, aki szeretetben él, ugye, ahogy Anna is mondta, sokkal boldogabb, meg nyugodtabb és nyitottabb az emberek felé.
0: Eszter?
1: Tehát, aki szeretetben él, annak az embernek jó lelki ismerete is van szerintem, és ő is ugyanannyira szeret sugározni a szeretetet másokhoz, mint ahogy ő azt kapja. És hát biztos, hogy sok barátra tesz szert, meg békés lehet és vidám.
0: A szerető szívben úgy mondjuk, hogy a Szentlélek gyümölcsei teremnek. Az öröm, a békesség, a türelem, a béketűrés, a jóság, a kedvesség, a szerítség, a hűség, a szerénység, az önmegtartóztatás és tisztaság. Adásunk végén Szent Pál szeretett himnuszának mai nyelvre való átköltésével búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindenekké, amen!
0: Fabin Tamás, a szeretett himnusz mai nyelven. Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy van egy álmom, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepett harangja. Ha futurológusként, a jövő mérnökeként, vagy csalhatatlan közvéleménykutatóként előrelátom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy összalapított, üres kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok. Ha akkora hitem van is, mint Assisi Szent Ferencnek, Luther Mártonnak és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér. Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat, vagy tizedet adok minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót hal helyett. Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra. ám szeretet nincs bennem, olyan lennék, mint egy üres belű hagyma. Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom a Bibliát, ha halálomra bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével megerősítve készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba. A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezébe nátszálat, fejére tőviskoszorút adnak. A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóért imádkozik. A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja, szomjúhozom. A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíde megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben. A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába. A szeretet nem fúj egy követ a benfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a pártok és politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drachmáját. Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezők liliomaival és az égmadaraival. Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát. A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni. Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni. Mert még nem találtuk meg a rák és az éjc ellenszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak a nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit. Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk mindnyájan körül, és ő lesz majd minden mindenben. A szeretet nélküli kötelességtudat kedvetlen, a szeretet nélküli felelősség figyelmetlen, a szeretet nélküli igazság kemény, a szeretet nélküli okosság gőgös, a szeretet nélkül barátságosság hűvös, a szeretet nélküli rend kicsinyes, a szeretet nélküli hatalom kíméletlen, a szeretet nélküli birtoklás fösvény, a szeretet nélküli adakozás képmutató, a szeretet nélküli vallásosság bigott, a szeretet nélküli hit vakbuzgó, a szeretet nélküli remény fanatikus, a szeretet nélküli élet értelmetlen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb, Jézus.
6: Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
7: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
8: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A kabinet hét előterjesztés megvitatását kezdeményezi. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus azt mondta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor palotelé szervez demonstrációt holnap 18 órára, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítás ellen tiltakoznak. Őrizetbe vették, de később elengedték Szakács István megafonos influencert. A közszereplő előzőleg arról beszélt, ha netán letartóztatnák Orbán Viktort, akkor 500 000 ember lesz ott, hogy kiszabadítsa akár erőszakkal is. Egyes hírek szerint terrorcselekmény előkészítése a vád ellene. A Fidesz elnöke szerint szintet lépett az önkényuralom. A védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbevételéről azonnali intézkedés követően a legkiválóbb ügyvédek közül fogják biztosítani a jobboldali influencer jogi védelmét, közölte Cunyiné Bertala Judit fideszes politikus, a védvonal vezetője az MT-vel. Az ellenzék ostruálni akart, aztán elfáradtak és inkább bojkottot hirdettek a parlamentben, közölte Magyar Péter a Facebookon. Az Ankarában a NATO csúcson tartózkodó kormányfő bejegyzésében azt írta, az ellenzék meghirdette az önkény elleni harcot, hajnalig tartó vitával akarták akadályozni a munkát, aztán este 11-kor elfáradtak és bejelentették, hogy inkább bojkottálják az ülést, fogalmazott. Az ügy előzménye, hogy a Fidesz-KDNP képviselői a tegnapi parlamenti vita 11. órájában bejelentették, hogy nem vesznek részt az alaptörvény 17. módosításának érdemi vitáján és zárószavazásán, amellyel többek között tehát Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása szűnne meg. A fideszes Panyi Miklós a bojkott bejelentésekor a módosítást a jogállamiság és a demokrácia elleni az Európai Unióban példátlan támadásnak nevezte. Rövid megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök tegnap. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak még reggel. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. A delegációt egy demokrata szenátor vezeti. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig éjszaka 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, ők rákos daganatok, így fogalmazott Iránról Trump. Donald Trump szerint megszakítják a kereskedelmi kapcsolatokat Spanyolországgal, ők ugyanis elutasították, hogy az európai országok jelentősen növeljék katonai kiadásaikat saját védelmük finanszírozása érdekében, indokolt az amerikai elnök. Korábban Spanyolország nem engedélyezte, hogy Irán ellen az ő területéről indítson csapásokat az Egyesült Államok. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, a kánikulában a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. A Balatoni Viharjelző Szolgálat épp 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, itt a Hungaromet ZRT a Facebookon. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 33-as több áldozatot is követelő viharok adták. Az elsőfokú viharjelzés az erős, a másodfokú a viharos szélre figyelmeztet, a viharjelzési időszak április 1-től október 31-ig tart. Végül az időjárásról, holnap derült lesz az ég gomoly felhőkkel, amik időnként összeállhatnak és helyenként zápor, esetleg zivat.

0: A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Ellátogatunk a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó versenyére. Foglalkozunk a diósgyőri acélművek területének hasznosítási lehetőségével. 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolc Városi Közlekedési ZRT járműparkja. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván. A szerkesztő Grunda János nevében.

0: és a bemondó Klész Beáta.
1: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
0: Megtartották Miskolcon az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsodabolyai-Zemplén vármegyei fordulóját a Szeleta Park látogatóközpontban. A Magyar Vöröskereszt által szervezett megmérettetésen 5 fős iskolai és közösségi csapatok mérték össze elméleti, valamint gyakorlati tudásukat. A 200 résztvevő gyermek ifjúsági és felnőtt kategóriában valósághű szituációkban bizonyíthatta életmentő ismereteit. A versenyzőket a helyszínen többek között az országos mentőszolgálat, a katasztrófavédelem és a Bükki Nemzeti Park különleges állomásai is várták. A rendezvény célja az elsősegélynyújtás és a humanitárius szemléletmód minél szélesebb körű terjesztése volt. A versenyről rádiónknak Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodabolyai-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatója adott tájékoztatást.
2: Szeretettel köszöntöm, mit érdemes tudnunk erről a versenyről?
3: Az 54. országos elsősegélynyújtó versenynek a vármegyei döntője zajlik ma Miskolcon. Ugye, mint a neve is mutatja, ez több mint 54 éve indította a Vöröskereszt, minden évben egy felmenő rendszerben szervezzük meg. A Vöröskereszt ugye a társadalmi elsősegélynyújtási rendszer gazdája, tehát az egy fontos alaptevékenységünk, hogy minél többen megtanulják a laikus elsősegélynyújtást, tehát hogy addig tudjanak segíteni, amíg a mentőszolgálat ki nem ér a helyszínre. Ennek az egyik nagyon, mondhatom, hogy népszerű formája a versenyforma, ugye, ami elsősorban általános középiskolásokat, de vannak felnőtt csapatok is, tehát akik már nem középiskolások, ők is indulnak a mai versenyen, ez a 3 kategória van, és itt 5 fős csapatokban oldanak meg különböző baleseti vagy egyéb helyszíneket, és így ugye erre ők heteket is készülnek a csapatok, tehát egy olyan fajta készségszintű tudás alakul ki a laikus elsősegélynyújtásból, itt egészen a vérzéscsillapítástól, törések ellátásán át, az újraélesztésen, illetve hát maga az, hogy ugye van egy váratlan sok helyzet, amikor több sérült van egy-egy helyszínen, tehát ez nagyon fontos, hogy a készségszinten alakul ki a laikus elsősegélynyújtás, azok a műfogások, amelyek életmentéshez szükségesek, és utána a fiatalok vagy felnőttek ezt a saját életükben, utcán, tömegközlekedésen, bárhol tudják használni ezt a tudást.
2: Igyekeznek mindig más helyszínt találni?
3: Most egy új helyszínen vagyunk, hiszen a Szeleta Park eddig is mindig együttműködő partnerünk volt, akkor ők jöttek oda, ahol mi voltunk. Az idei évben úgy döntöttünk, hogy egy ilyen gyönyörű szép helyszínen, az élő környezetünk közvetlen közelében zajlik majd a verseny. Itt ugye azért olyan helyszínek vannak, nagyon fontos, hogy olyan imitáció zajlik a kárhelyek, hogy hívjuk a baleseti helyszíneket, amelyek teljesen beleillenek abba, tehát nagyon élethűen játsszák el, vagy mutatják be az imitátoraink ezeket a baleseteket. Nyilván itt egy új helyszínen újfajta lehetőségek vannak, hiszen ez egy csobog mellettünk egy patak, itt egészen más helyszínek is vannak, úgyhogy áruljam el nyilván a feladatokat, de idén vagyunk itt először, eddig a Népkertben voltunk több helyszínen Miskolcon, amikor az országos versenyt a mi megyei szervezetünk szervezte, akkor a belvárosban volt, egy nagy-nagy körpálya az Avastól egészen a Hősök teréig, úgyhogy ez pedig egy új helyszín, és hát nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk, meglátjuk, hogy jövőre hol kerül ez megrendezésre.
2: Hogy látja, hogy a csapatoknak mit jelent az, hogyha bejuthatnak a döntőbe?
3: Mindig egy nagy öröm, vagy egy még nagyobb megmérettetés, hiszen oda a kategóriánként, megyénként egy-egy csapat jut be. Az idei verseny az Debrecenben lesz, majd szeptember 2. szombatján, ugye az elsősegélynyújtás világnapja. Mindig ehhez kapcsolódóan kerül megszervezésre ez a verseny. Én azt remélem, hogy a borsodi csapatok általában mindig ügyesek szoktak lenni, nyilván nem mindig nyernek, hiszen mindig más megy, de mindig jó helyezéseket érnek el. Hát ez a lelkes pedagógusoknak, azoknak az önkénteseknek köszönhető, akik vállalják azt, hogy iskola időn túl, tehát az iskola, de iskolai keretek között vállalnak ilyen plusz feladatokat, hogy felkészítik a fiatalokat erre a tudásra.
2: Van egy kárpátaljai csapat, erről mit érdemes tudnunk?
3: Kárpátaljai szervezettel, ugye a borsodi szervezetnek van több évtizedes kapcsolata, és ők is foglalkoznak nyilvánvalóan elsősegélynyújtással, milyen gyors beavatkozó csapatokat működtetnek szerte Ukrajnában, Kárpátalján, és több ilyen csapat van. Őket is meghívtuk a versenyre, ők vendégcsapatként megnézik, hogy mi ezt hogyan szerveztük, az országos versenyen is itt voltak megfigyelőként, és ugye most csak lányok, érthető okok miatt a fiúk nem tudtak jönni, de a 5 fős lánycsapat itt van, és nagyon komoly felszereléssel ők is megnézik, hogy ezt mi hogyan szervezünk, nyilván vannak nyelvi akadályok is, ezt megpróbálják majd leküzdeni, de hát nyilván bár a protokollok nagyon hasonlóak mind a két országban, tehát az elsőnyitásra vonatkozó protokollok, úgyhogy reméljük, hogy jól fogják magukat ők is érezni.
2: Az utóbbi években milyen visszajelzések voltak a csapatok részéről, hogy mennyire volt eredményes az itt létük?
3: Az utóbbi években azt lehet mondani, hogy mind az elsőnyitásban is szervezünk még csecsemőgondozó versenyt, és ez már megvolt. Növekszik a csapatoknak a létszáma, tehát nyilván vannak olyan oktatási intézmények, amelyek hosszú évek óta, vagy évtizedek óta jönnek, vannak ugye szakiskolák, vagy hát most szakgimnáziumok, akik szintén hosszú évek óta jönnek, de mindig vannak új csapatok, tehát hallanak erről, és ott is vállalják a felkészítést, ez nagyon fontosnak tartom. Most több mint 20 csapat van itt, a megyében minden területre, úgyhogy reméljük, hogy egyre többen lesznek.
2: Az imitátoroknak milyen szerepe jut itt a versenyen?
3: Az imitátorok, ők vöröskesztes önkéntesek, amúgy úgy a hétköznapokban, tehát az nagyon fontos, hogy az imitátoroknak nagyon jól kell tudni elsőségét nyújtani, hiszen ők úgy fognak reagálni arra, hogy őket hogy látják el, hogy vagy rosszabbodik majd az állapotuk, vagy pedig javul az állapotuk, és arra, hogy teljesen életű dolgokat kell elképzelni. Tehát ha artériás vérzés van, akkor nem tudom, lüktetve jön a vér. Erre van egy külön tanfolyam a Vöröskeresztnek, akik olyan fiatalok, és nem csak fiatalok, tehát olyan imitátorok, önkéntesek, ezt megtanulják, és utána el tudják készíteni a műsebeket, meg tudják főzni a művért, és akkor ők ezt élethűen el tudják játszani. Ez nagyon fontos, hogy minél jobban közelítsünk a valósághoz. Hát nyilvánvalóan ezek eljátszott sérülések, de így lehet a legjobban. Azt gondoljuk mi, hogy az oktatásnak, tehát az elsőnyitó képzésnek egy nagyon fontos része az imitáció is. Tehát nem az, hogy valakire azt mondjuk, hogy hát eltört a lába, vagy ott nem tudom, megvan lilóval a keze, vagy amúgy ott képzeljük, hogy folyik a vér, hanem ott valóban folyik a vér, azt valóban el kell látni. Úgyhogy ezt most már nagyon hosszú évek óta alkalmazunk, nyilván ahogy a technológia fejlődik, ez is folyamatosan fejlődik, de lelkes önkéntesek vannak, ezt nagyon szeretik.
2: Kik a támogatói ennek a versenynek, és milyen szervezést igényel a Vöröskereszt részéről, hogy ez meg is valósulhasson?
3: A támogatók széleskörű támogatottsága van ennek a tevékenységnek is, hiszen ez is egy nagyon fontos dologról van szó, olyan együttműködők, mint a Szeleta Park, rendőrség, honvédség, az ERV ZRT, a Mi Víz RT, a Drogambulancia Alapítvány, úgyhogy ők olyan együttműködő partnerek, akiknek mi is elmegyünk a versenyeikre, vagy a rendezvényeikre, akár egészségnapokra, akár nem tudom, katasztrófavédelmüket, kire felejtsen, akiknek mi is ott vagyunk a versenyeken, és most ilyenkor ők is eljönnek, és nekik is egy lehetőség, hogy bemutassák a saját tevékenységüket, és hát nyilván azok is érdekes dolgokat tudnak mesélni a fiataloknak, illetve hát olyan ismeretterjesztő tartalmak kerülnek ilyenkor át, ami szintén nagyon fontos. A szervezési feladat, hát nyilván ugye itt most több mint 200-an vagyunk, tehát nyilván ez egy nagy számú rendezvény, plusz nagyon fontos az időzítés, hogy mindenki ugyanazokkal a feltételekkel tudjon versenyezni, egy 20 állomásos körpályán mennek végig a csapatok. Ilyenkor ez egy nagy összefogás a Vöröskereszten belül is, hogy nyilván azok a kollégák is dolgoznak ebben, akik amúgy hétköznapokon más csinálnak, de ez egy ilyen nagy rendezvény, amikor ez összefogás megvalósul, úgyhogy reméljük, hogy jól fog sikerülni a mai nap.
2: Köszönöm a riportot, és gratulálok a szervezéshez.
3: Köszönjük szépen.

0: A Miskolci Közgyűlés rendkívüli ülésén három fontos határozatot fogadott el a diósgyőri acélművek megvásárolt területeivel kapcsolatban. A döntés hátterében az áll, hogy a város ipari parkjai teljesen megteltek, így sürgősen új helyszínekre van szükség a befektetők fogadásához. Dr. Rakacki Zoltán polgármesteri biztos kiemelte, hogy a jelenleg elhanyagolt tájsebként működő gyártelep hatalmas fejlesztési potenciált rejt magában. Miskolc a kormánytól kapott több mint 6 milliárd forintos támogatásból gazdálkodja ki a beruházást. Ebből az összegből mintegy 800 millió forintot közvetlenül a terület rendbetételére és fenntartására fordítanak majd.
1: A előterjesztés egy részletes időszaki beszámoló tartalmaz az elmúlt időszak intézkedéseiről. Azért én a következőkben egy ilyen közép-rövid összefoglalót szeretnék ezekről egy prezentáció keretében tartani. Nem szeretném az egész előterjesztést ismételni, de azért van néhány dolog, amit szeretnék kiemelni. Valamint a prezentáció végén szeretnék válaszolni néhány képviselők részéről hozzám eljutott kérdésre külön is. Kezdjünk is akkor bele. A prezentáció elején gondoltam, hogy egy kicsit a témára való ráhangolódás érdekében néhány képet megmutatnék, néhány fantasztikus légifotót a egykori Vasgyár területéről. Egyébként nagyon nem előre haladva, de például ez a csarnok, ez egy 10.000 négyzetméteres csarnok, és ez gyakorlatilag most a napokban került a városnak a birtokába. Jelenleg is két bérlője van, ezeket nyilván tárgyalunk velük, szeretnénk átvenni, és ez is már a projekt egyik, nyilván sokkal nagyobb hasznot remélünk majd a jövőben a projekttől, de már ez is egy bevétel forrása a városnak. Egyébként itt a kép jobb szélén, ezt is így érdekességképpen szeretném megemlíteni, ez a nagy csarnok is most került a város tulajdonába. Itt fel kell mérni a holding kollégáival, mert egyeztettünk arról, hogy pontosan felmérjék, hogy milyen vastartalom van benne, hiszen ez gyakorlatilag a tartószerkezetek, illetve a teljes tetőszerkezet vasból van, és előzetes szakmai rámondás szerint több száz millió forint, még az elbontást is kitermelő, és azon felül több száz millió forintos bevétel származhat a városnak, csak abból, hogyha ennek a vastartalmát értékesítjük. Természetesen meg kell vizsgálni más hasznosítási módokat is. És akkor itt rátérve a projektre, tehát alapvetően a város vezetést a döntésében négy fő tényező terelte abba az irányba, hogy ebbe a projektbe bele kell vágni, és ez hosszú távon Miskolc városának ez egy stratégiai fejlesztési projektje tud lenni. Ez a négy dolog a következő. Egyrésztről ugye Miskolc területén lévő ipari parkok megteltek. Ez egy tény, egy adottság. Másrésztről a DAM területe gyakorlatilag a város közepén, ez a kép is illusztrálja, hogy a teljes középpontban helyezkedik el egyfajta tájsebként. Hosszú évek óta teljesen rendezetlen, gazdátlan a terület. Harmad részről 2024-ben készült egy tanulmány a Miskolc Egyetemet fenntartó alapítvány megrendelésére. Ez a tanulmány rámutat arra, hogy ez egy értékes terület, ez egy fejleszhető terület, és felvázol különböző fejlesztési alternatívákat. A negyedik pont pedig, hogy 2025-ben az Ökofair végelszámolás kezdeményezett maga ellen, és gyakorlatilag egy nagy terület, egy 38 hektárnyi terület megszerzése a piaci ár töredékéért lehetővé vált. Tehát gyakorlatilag a város előtt a másik három információt egymás mellé téve a város előtt lehetőség nyílott arra, hogy a DAM-nak a sorsát a saját kezébe vegye. Néhány adat a területről, tehát 130 hektárról beszélünk, egy helyrajzi számon található jelenleg ez a terület, osztatlan közös tulajdonban van jelenleg, körülbelül, ez nyilván mindig változik, de körülbelül 140-145 tulajdonosa van, jelenleg 75 vállalkozás működik a területen, amelyeknek 2023-as adatok szerint 26 milliárd árbevételt realizáltak ezek a cégek, tehát nem kis cégekről van szó, nagyjából egyébként azóta is ilyen árbevételt realizálnak, illetve, ahogy már említettem, 24-ben készült egy revitalizációs tanulmány. Ez a szábra tartalmazza a 2024-es állapot szerint a 12 legnagyobb tulajdonost. Itt a kicsit ilyen bézs színnel, vagy ilyen pasztelsárgával van az Ökofair területe jelölve. Gyakorlatilag az első ütemben az ő területüket sikerült a városnak megvásárolnia. Jó, és egyéb cégek vannak még feltüntetve. A második ütemben a Világos Kékkel jelzett DHJ Kft., illetve az ED Vascentrum Kft., amelyik szintén még világosabb kékkel van jelölve. Ezek tulajdon részek kerültek a város birtokába. Jó, egy 2024-es problémakör, erre gyakorlatilag azelőtt, hogy a város belépett volna tulajdonosként, már rámutatott a tanulmány is. Egyrésztről, hogy egy elhanyagolt, rendezetlen területről beszélünk. A tulajdonosok között nem volt, illetve a mai napig nincsen használati megállapodás, tehát egy szokásjog szerint történik a területnek a használata, illetve mielőtt a város belépett volna, az őrzésvédelem nem volt biztosítva, tehát éveken keresztül nem volt a kapuknál, tehát nem volt külső őrzés, tehát gyakorlatilag folyamatos volt a károkozás, mind a eszközök áruk illegális kiszállításának köszönhetően, mind pedig a illegális hulladékok korlátlan beszállításának köszönhetően. Tehát kijelenthető, hogy 2024-ben egy olyan állapotról beszélünk, amelyik abban a formában, elsődlegesen az osztatlan közös tulajdonnak köszönhetően nem volt fejleszthető. Két ütemben tulajdon szerzett az önkormányzat. Az első ütem, ugye az Ökofer tulajdonát egy végelszámolás keretében 550 millió forint kormányzati támogatásból tudta megvásárolni. A második ütemben pedig 33 hektárnyi területet szerzett, ezzel 56%-nyi tulajdoni illetősége lett a miskolci önkormányzatnak. Hát egyébként két dolgot mindenképpen szeretnék elmondani. Egyrésztről ugye a két terület adásvételek között, ugye polgármester is említette, hogy az egyik esetben egy piaci árhoz közeli vásárlás történt, a másik esetben pedig egy végelszámolás keretében történt vásárlás. A másik dolog, amire pedig szeretném felhívni a figyelmet, hogy a területek önmagukban az nem hasonlíthatóak össze, mert hogyha visszamegyek a kezdeti képekre, tehát ugye itt az első esetben, amikor az Ökofertől került a város tulajdonába tulajdonrész, akkor ugye nagyrészt utak kerültek, illetve üres területek, kevesebb ugye ingatlan. A második részben, tehát a második ütemben viszont a területtel együtt csarnokok, további épületek kerültek a önkormányzat tulajdonába, ezért is említettem ezt a 10.000 négyzetméteres jó állapotú csarnokot, amelynek jelenleg is van bérlője, valamint a másik hatalmas nagy csarnokot a kép oldalán. Tehát a második ütemben nem csak a 33 hektárnyi terület, hanem az azon található számtalan, egyébként van, amelyik nagyon jó állapotú, van, amelyik kevésbé jó állapotú, de épületek is kerültek a város tulajdonába. Jó, itt egyébként ezzel a képpel kapcsolatban még szeretném elmondani, mert ez is kérdésként felmerült, ugye itt a ugye két dolog. Az egyik, hogy mind az első ütem, mind a második ütemben megvalósult vásárlás kormányzati támogatás segítségével történt. Ugye a kormány határozatokat, hogyha megnézzük, mind a kettő konkrét ügyletre adja a támogatási összeget, tehát mind a kettőben meg van határozva a területnek a mértéke. Ez azt jelenti, hogy előzetesen nyilván történtek, amire polgármester is utalt, egyeztetések, nyilván előzetesen készültek nem csak előkészítő anyagok, hanem készült ugye értékbecslés is, és ennek ezen egyeztetéseknek a végeredménye volt az, hogy a kormány határozat a vásárláshoz szükséges támogatást biztosította a miskolci önkormányzat részére. És még egy nagyon fontos dolog, majd ki fogok térni az egyik dián az osztatlan közös tulajdonnak a jogi kereteire. Ugye osztatlan közös tulajdonban nagyon sok kérdéskör egyszerű szótöbbséggel dönthető el. Na most ugye ez az egyszerű szótöbbséghez kellett a minimum 50% tulajdoni hányad, ugye az Ökoferes vásárlással egy olyan nagyjából 30%-nyi tulajdoni hányadot szerzett az önkormányzat. Tehát szükség volt, és ezért hagytam itt ezt a képet, egyeztetni a többi nagy tulajdonossal, mert nyilván kis egy fél, stb. Százalék, 0,1%-nyi tulajdoni hányadokkal nem tudta volna a város elérni a 50%-ot meghaladó tulajdoni részt, és itt azért eléggé be volt korlátozva, hogy kitől tud vásárolni, hiszen itt vannak olyan cégek, amelyek több milliárdos árbevételt termelnek, tehát nyilván ott fel sem merült az, hogy vásárolni tud tőlük további területeket az önkormányzat. Van olyan cég, amelyik nem volt nyitott arra, hogy a területét eladja, illetve van az ISD Power, amelyik felszámolás alatt van, és az önkormányzat jelenleg is vizsgálja tőlük a további területszerzést. El is kezdődtek az egyeztetések, viszont azzal szembesültünk, hogy el kell előzetesen az ISD Powernek végeznie egy környezeti kárfelmérést, valamint kezelnünk kell azt a helyzetet, és még mélyebben körbe kell járnunk azt, hogy az ISD Power egy csomagba árulja a tulajdonában lévő területet, egy DAM területén kívül eső föld alatti víztározóval, valamint az oxigéngyár egykori területével, valamint a DAM területén egy vízitelepet üzemeltet 16 alkalmazottal, tehát nyilván ezt sokkal jobban meg kell vizsgálni, és ez egy hosszabb folyamat, hogy lássuk, hogy hogyan lehet tőlük területet szerezni, mert ezt pontosan látni is kell, hogy milyen kötelezettséget veszünk a nyakunkba a vásárlással.

Itt az osztatlan közös tulajdonnal kapcsolatban, amit szeretnék elmondani, hogy a tulajdonos társak mindegyike jogosult a dolog birtoklására, e jogot azonban egyik tulajdonos társ sem gyakorolhatja a többieknek a kárára. Ez egyrészről ugye megnyugtató az önkormányzat számára, másrészről ez egyébként megnyugtató azon vállalkozások számára, akik jelenleg is működnek a területen, és hát nem is szükséges ehhez egyébként a jogot idehozni, hiszen az önkormányzatnak természetesen célja az, hogy a jelenlegi árbevétel termelő iparüzési adót fizető, és számos, körülbelül összesen ilyen 600-650 főt foglalkoztatnak a DAM területén ezek a vállalkozások, hogy ezeket a vállalkozásokat a jövőben is támogassa, és gyakorlatilag a terület fejlesztéséből ők is értelemszerűen profitáljanak, tehát nem csak a városnak, az önkormányzatnak, hanem nekik is jobb legyen. A másik fontos dolog, hogy a tulajdonos társak a tulajdoni hányaduk arányában illetik meg a dolog hasznai, illetve terhelik őket a dologgal kapcsolatos kiadások, illetve kötelezettségek. Most ez azért nagyon fontos, mert ugye jelenleg látunk üzemeltetési költségeket, ezekre egyébként bizonyos képviselők rá is kérdeztek, erre külön ki fogok térni, tehát fogok mondani egy-két számadatot, de ez ugye, ez a passzus, ezt azért is hoztam ide, ez arra ad lehetőséget, hogyha a szokásjogot felváltja egy használati megállapodás a tulajdonosok között, akkor tudunk arról beszélni, hogy adott esetben, a későbbiekben a költségeket hogyan osszuk meg egymás között, de ezt nyilván először le kell ülni, át kell beszélni, meg kell vizsgálni ezeket a költségeket. Egyébként ehhez már kialakítottunk egy tulajdonosi regisztert, ez hiánypótló, tehát korábban nem volt egy adatbázisa az összes tulajdonosnak, tehát most már mi fel tudjuk venni velük a kapcsolatot. És ugye az utolsó pont, ami nagyon fontos, egyrésztről emiatt kellett, amit már említettem, emiatt volt szükség arra, hogy az önkormányzat 50%-nál nagyobb tulajdoni hányadot szerezzen, hiszen számos kérdésben az önkormányzat ezáltal egyszerű szótöbbséggel fel tudja vállalni a felelősséget és a feladatot abban, hogy a terület helyzetét rendezze és fejlessze, viszont vannak olyan kérdések, ilyen a használati megállapodás, illetve majd a tervezett telek alakítás, hiszen ez egy nagyon fontos cél, hogy a osztatlan közös tulajdon helyébe önálló területek, telkek tesüljenek, ehhez viszont majd szükség van valamennyi tulajdonosnak az egyetértésére, tehát ezekben a kérdésekben a tulajdonosok gyűlését össze fogjuk hívni. Alapvetően három célcsoport van, az egyik az önkormányzat szempontjából, ugye az egyik a tulajdoni viszonyoknak a rendezése, ez mindenképpen feltétel annak, hogy a területet tudjuk fejleszteni, hogy beruházók jöhessenek ide, illetve lakossági szolgáltatásokat ki lehessen alakítani. Tehát önálló ingatlanok kialakítása nagyon fontos, utak kiszabályozása, illetve a terület infrastruktúrájának a fejlesztése. Ez az egyik célcsoport. A másik célcsoport a területnek a hasznosítása. Ugye a terület hasznosítása tud a város számára a jövőben nagyon komoly bevételt termelni. Rövid távon már most van arra lehetőség, hogy a terület részeket, csarnokokat bérbeadjuk. Ezekkel kapcsolatban már most vannak tárgyalások. Felmerült, van egy úgynevezett nemes acélhengermű irodaház, ez a kisernőhöz van közel egy nagy elalakú irodaház, viszonylag jó állapotban van, vizsgáljuk ennek a felújítását és a hasznosítását. És hát természetesen a hosszabb távú cél az, ugye ezért is említettem, hogy az ipari parkok megteltek, tehát szükség van egyébként ipari jellegű hasznosításra, új beruházókra, tehát ez is egy nagyon fontos távlati cél, illetve a lakossági szolgáltatások kialakítása, ami szintén ebbe a körbe tartozik. És a harmadik cél, az pedig a diósgyőri kohászat tárgyi és szellemi örökségének a megőrzése és bemutatása. Itt el kell, hogy mondjam, hogy azt szerintem mindenki tudja a teremben, hogy a gyár fénykorában közel 20 ezer ember dolgozott a gyárba. Én ugye egy 3 hónapja foglalkozok ezzel a projekttel, és rengeteg megkeresést és rengeteg érzelmi kötődést tapasztalok egykori kohászoktól, lakosoktól, és hát ugye én is próbálom a tudásomat egy kicsit bővíteni, és számomra is egy teljesen új dolog volt, hogy csak hogy utaljak rá, hogy itt milyen
kapcsolat van egyébként Miskolc és az ekkori vasgyár és a Miskolci ipar között. Ugye van a massa nevezetű kifejezés, ez egy latin eredetű kifejezés, és gyakorlatilag itt Közép-Európában ez a vas olvasztó telepekre, üzemekre utal, és ugye a hámorokban képezik ki ugye a vas termékeket. Most ezt a massa, ez massának írják, és ez számomra is új volt, hogy innen ered a Miskolcnak az a több település része, mint Ómassa, Újmassa, Felsőhámor, Alsóhámor. Számomra az is újdonság volt, ez lehet, hogy én nem figyeltem oda annak idején kellően, vagy túl fiatal vagyok, de hogy például a hámorító az eredetileg nem egy turisztikai célra lett kialakítva, hanem ipari víztározónak. Tehát, hogy annyi kapcsolat van, ami miatt ezzel is foglalkozni kell, és talán ezt azért meséltem el, hogy ez is arra mutat rá, hogy magával a területtel, a területnek a revitalizációjával nem csak a ipari és lakossági hasznosítás miatt, hanem a Miskolc múltja miatt is fontos, hogy ezzel a város foglalkozzon és ezt a területet rendezze. Nagyon fontos, és ezzel kapcsolatban több kérdés is elhangzott, ugye a második ütem kapcsán a kormányzat 6 milliárd forint támogatást biztosított, erről a támogatásról azt kell tudni, hogy a felhasználási időszak a 2027. december 31, ez egy évvel meghosszabbítható, tehát 2028. december 31-ig ezzel a hosszabbítással felhasználható, és a kormány határozatban, valamint az ahhoz kapcsolódó támogató jogiratban három felhasználási terület került meghatározásra. Egyrészt a tulajdonszerzés, vagy ingatlan szerzés. Itt, ahogy említettem, konkrét terület méret volt a kormány határozatban 33,6 hektár, tehát magyarán ez megvalósult, tehát ennek a támogatásnak a terhére további ingatlan szerzés nem lehetséges. Viszont ami nagyon fontos, hogy üzemeltetésre és a tulajdoni jogviszonyok rendezésére is biztosít forrást. Ugye 5 milliárd 176 millió 500 ezer forint volt a második ütemnek a vételára nettóba. Ez azt jelenti, hogy 823,5 millió forint áll rendelkezésre, ezzel az egy év hosszabbítással 2028. december 31-ig áll rendelkezésre, azzal, hogy ellássuk az üzemeltetési feladatokat, és arra, hogy a tulajdoni jogviszonyt rendezzük, hiszen ez egyébként is egy több éves folyamat. Üzemeltetési feladatok. Április 1-től megszerveztük az őrzésvédelmet, itt ebbe haladéklanul kellett lépni, hiszen azt tapasztaltuk, hogy folyamatos a károkozás. Az őrzésvédelmet egyébként városi cég bevonásával, a mi rendszerekkel biztosítjuk. A holding munkatársai megkezdték a vagyonfelmérést, az első ütem már lezajlott, a második ütem folyamatban van, hiszen ingóságok is a tulajdonunkba kerültek. A Városgazda Kft. Elkezdte felmérni az utak javításának, a belső úthálózat javításának a költségeit, illetve hogy milyen módon lehet ezt megoldani. Elkezdtük felmérni a MIREHU bevonásával a hulladék elszállításnak a magát, a feladatát, módját és a költségeit. Terbe van véve az üzemeltetés keretében a városhoz került épületeknek a lomtalanítása, a zöld felület rendezés, tehát egy zöld felület gyérítés és egy tereprendezés. Ugye a NAC irodaházat említettem, itt egy állagmegóvá szeretnénk először, mielőtt belevágnánk ennek a felújításába, amennyiben ugye az üzleti számítások azt adják ki, hogy érdemes. Kármentesítési tervet szeretnénk, ez egy következő lépés, illetve egy kármentesítést, valamint egy környezeti beavatkozási tervet, hiszen az egyetemi tanulmány nagyon szépen rámutat a környezeti problémákra, amely egyébként a területen eltérő mértékben jelentkezik, viszont ezt követi, szükséges egy környezeti beavatkozási terv, ami pedig megmondja azt, hogy azzal a problémával pontosan mit kell csinálni, és hogy ennek mi a költsége. Ezek az üzemeltetési feladatok, ezek egyébként a kormányzat felé benyújtott költségtervben szerepelnek. Tehát ezeket a város a 823,5 millió forint terhére el tudja látni.

0: 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolc város közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárult a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a Borsodi vármegyeszékhelyen, hiszen nemrégiben már új BYD típusú elektromos buszokat adtak át Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni. Így összesen 22 elektromos busz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. Tóth Szántai Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják.
1: Mindig jó egy új dolog átadásán részt venni, vagy ennek a részese lenni. Március környékén adtuk át ennek a flottának az első 4 elektromos csuklós buszát. Most 6 újabb busz van mögöttünk, és még 2 érkezik, ami az MVK ZRT működését segíti, és ami a miskolciak számára még komfortosabbá teszi majd az utazást reményeink szerint az elkövetkezendő időszakban. Én akkor is azt mondtam, és most is szeretném hangsúlyozni és elmondani, hogy várost építeni csak az elődök munkája folytatásaként lehet. Ezt a projektet az előző városvezetés kezdte el, és a mostani városvezetés fejezi be és adja át. Külön köszönet mindenkinek, akik az elmúlt időszakban, az elmúlt években azon dolgoztak, hogy ezek a buszok ide érkezzenek. De miről is beszélünk igazán? Ugye elektromos buszok, elektromos autók most már több millió számban járják a világ különböző útjait. Jelen pillanatban ettől tisztább és környezetbarátabb megoldást nem nagyon lehet találni. És ezeknek a buszoknak a teljesítménye most már én azt gondolom, hogy egy látható és egy érzékelhető nagyságrend, hiszen 3-4 óra töltéssel 400 kilométert tudnak egyszerre megtenni Miskolc város útjain. Ugyanolyan töltőkkel el vannak látva, mint az a 4 csuklós elektromos BYD busz, ami tavasszal érkezett Miskolcra. Tehát nem csak az utazási komfortot növelik egy picit, hanem segítenek azoknak is, akik esetleg szeretnék a mobiltelefonjukat utazás közben feltölteni. És ezek az apró figyelmességek nem csak az utasokra terjednek ki, hanem a sofőrök komfort érzete is azt gondolom nagyon fontos, hogyha valaki több órán keresztül szolgálja a miskolciakat azzal, hogy ezeket a gyönyörű buszokat vezeti, akkor neki is kijár az, hogy ezt megfelelő körülmények között tegye. Én az előbb beültem a pilóta fülkébe, és megnéztem, hogy milyen is belülről pilótaként, sofőrként egy ilyen busz, nagyon kényelmes, gyakorlatilag minden kézre esik, és vezérigazgató asszonytól tudom, hogy amikor ők Kínában jártak, és néhány javaslatot tettek a BYD szakembereinek reggel, azok már délután nemhogy a megoldási javaslattal jöttek, hanem ezeket részben ki is javították. Tehát az, amit a BYD tud, és ami a BYD termékek tudnak, akár személyautóról, akár közösségi közlekedési eszközökről van szó, azt gondolom, hogy mindenféleképpen a jövő. És nem szeretnénk itt megállni, hiszen, ahogy említettem is önöknek, 2 új busz még érkezik ebben a flottában, és az elkövetkezendő időszakban szeretnénk a lehető legtöbb elektromos buszt Miskolcon szolgálatba állítani. Ehhez természetesen szükségünk van a magyar kormány segítségére, szükségünk van EU-s forrásokra, szükségünk van pályázatokra, de azt gondolom, hogy a cél az mindenféleképpen az kell, hogy legyen, hogy Miskolc a BYK városa, egy zöld város, ami a zöld gondolatköré fogalmazza meg magát, 2030-ra el tudjon oda jutni, hogy gázolajjal működő buszok ne nagyon legyenek a miskolci utakon, és lehetőség szerint a legtöbb buszunk elektromos legyen. Én szeretném megköszönni az MVK ZRT minden munkatársának azt, hogy minden nap szolgálják a miskolciakat. Szeretném megköszönni vezérigazgató asszony munkáját, hogy ezt a szolgálatot koordinálja és figyeli, és bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyon sok jó dologról és nagyon sok olyan fejlesztésről tudunk majd még beszámolni a BYD-val és vezérigazgató asszonnyal közösen, ami nem csak az utazási komfortot javítja Miskolcon, hanem a BYK városa program részeként még élhetőbbé teszi Miskolc városát.
0: Végezetül Gadnai Bodnár Éva, a Miskolc városi közlekedési ZRT vezérigazgatója méltatta a beruházást.
2: Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőben mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezettudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbusz parkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csuklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatási intenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében Felsőzsolcára 100%-os támogatási intenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöld busz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttér kiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került. Azok majd mögöttünk láthatóak. Ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZ ZRT munkatársainak, a BYD Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden 5-e elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost. A közösségi közlekedés fenntartása és színvonalának a javítása érdekében rendkívüli teherbírás és összefogás mások részéről is szükséges. Ezúton fejezem ki azon reményemet, hogy a közösségi közlekedés finanszírozás helyett helyi, állami és uniós szinten tenni tudók közreműködésével sikerül előteremtenünk a további fejlesztéshez szükséges forrást, az MVK működéséhez szükséges pénzügyi hátteret. A közösségi közlekedés hozzáadott értéke felbecsülhetetlen. Egy modern nagyváros, egy megyeszékhely esetén pedig egész régió gazdasági és szociális jóléti körülményeihez. Az MVK ZRT-nél abban bízunk, hogy minden döntéshozó ezen fontossághoz mérten fogja kezelni a jövőben a közösségi közlekedés fenntartását és fejlesztését.
3: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunk egy korábbi adásunk ismétlése volt. A szerkesztő Grunda János nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották. Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
3: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Nagyszabású programokkal készülnek az Egri várban, tömegek látogatnak a nyíregyházi strandra, pályaválasztás előtt álló fiataloknak szerveztek tábort Szabolcsban. Ezek majd műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Zene, színház, legendák, öt felejthetetlen estével várja az Egerbe látogatókat a Dobó István Vármúzeum július 24-e és augusztus 2-a között. Az intézmény több évtizedes múltra tekint vissza a kulturális programok terén, idén a retro, a musical, a komoly zene, a könnyű zene, továbbá a színházi performanszok kapnak teret. Többek között Rúzsa Magdolnával is találkozhatnak a rajongók július 27-én, illetve a tradíciókhoz híven az egri csillagokat is megtekinthetik július 31-én. A TBG Production rendkívül nagy hangsúlyt fektet a július 24-én a Nikola Tesla Végtelen Energia Musical Show bemutatására, mely aznap este 8:30-kor kezdődik. Hívta fel a figyelmet Vona Tibor, a színházi társulat ötletgazdája.
2: Ahogy haladunk előre az időben, egyre jobban úgy tűnik, hogy számtalan zseni mellett a 20. század legnagyobb géniuszának Nikola Teslát tartják és jegyzik. Ez most már olyan világszintű, és senki nem tudott róla egy olyan átfogó életrajzi muzikát, ami a nagy pozitív meccés pontok mentén be tudja mutatni ennek a hihetetlen zseninek. 146 találmány kapcsolódik a nevéhez, olyan, mint a váltóáron például, aminélkül semmi nincs a bolygónkon és a földünkön. Tehát, aki bemutassa ennek a nagyívű, nagyszabású embernek az életét, a zseni mögött rejlő embert, mert egy hihetetlen zárkózott, mint általában a zsenik valakiről beszélünk. Egyébként egy Asperger-szindrómás emberről, aki Gospic Smiljan, jelenleg Horvátország területén született, szerb ortodox család, mind a két nemzet magáinak vallja. És mi úgy gondoltuk, mivel hogy legjobb barátja magyar, mivel hogy a váltóáramú motor működési elvét a Városliget homokjába rajzolta le, mert az első munkahelye Budapesten volt a Puskás Telefonközpontban, nekünk magyar, egy magyar produkciós irodának megvan az erkölcsi jogalapja, hogy Nikola Tesla életét valóban világminőségben feldolgozza. Mi kell ehhez? Hát ehhez kell egy kiváló alkotócsapat. Olyan kollégák, mint dalszövegíró dramaturg Müller Péter, Sziámi író, Egvesi Zoltán, rendező Radó Dövíz, Sebestyén Áron zeneszerző, tehát Szabó Anikó koreográfus, a Forwards Production, akik a LED animációkat, vizualitást tették a produkció mögé. Tehát egy 9-fős alkotóteam, kismárk jelmeztervezés még sorolhatnám, egy 9-fős alkotóteam jegyezte ezt a produkciót. Másfél évig íródott, és 8 hónap alatt állítódott színpadra. 2020 óta most már 6 országban vendégszerepelt, plusz folyamatosan Magyarországon járja az útját, és a nézők alapvetően imádják, szórakoznak, tanulnak, kikapcsolódnak, tehát minden olyat azt gondoljuk, hogy teljesítést tud, amiről egy jó, tartalmas színházi élménynek szólnia kell.
1: A folytatásban Danyi Rihárd, a száztagú cigányzenekar koncertszervező menedzsere és koncertmester helyettese kiemelte a július 29-i koncertjük fontosságát.
3: Ez a koncert azt gondolom, hogy azért lesz különleges, azon kívül, hogy a két magyar örökség díjas zenekar közös produkciót fog játszani, ami már egyébként önmagában nagyon különlegessé teszi az egész koncertet. Az lesz, hogy nagyon gyönyörű egyedi vizuált kapunk a TBG Production-től, ami azt jelenti, hogy minden egyes nagymester remek művéhez, például Johannes Brahms magyar táncokhoz, vagy Vittorio Monti csárdásához olyan gyönyörű vizuál technikát kapunk, és olyan látványvilág lesz a gyönyörű hangzás mellett, ami tényleg nagyon egyedivé teszi ezeket a koncerteket, mint azt Egerben is fogjuk látni. Valamint az, hogy ez a közös crossover most létre fog jönni, ez a mi életünkben is először történik, meg egyedülálló. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon élvezni fogja a közönség is, úgy remélem úgy, ahogyan mi fogjuk élvezni. A vendégzenekar az a Kossuth Díjas Csík zenekar lesz, és egyébként 4 produkcióban lesznek ők hallhatók, amiben én azt gondolom, hogy körülbelül 2 fogunk közösen játszani. Igen, 2025-ben volt 40 éves a zenekar. Ezt országszerte ünnepeltük gála koncertekkel, Veszprémtől kezdve tényleg az ország számos nagy arénáiban, koncerttermeiben. Ez a produkciós sorozat, ez is közös produkció volt a TBG Productionnel, ugye akik szolgáltatták nekünk a vizuál technikát, ők voltak ennek a megálmodói és a leszervezői. Ezek a koncertsorozatok mind nagyon különlegesek voltak számunkra, nagyon jó sikerük volt, és ezzel az új felállással működtünk, ami nem csak látványvilágban, de ahogy említettem, Queen, Bohemian Rhapsody-tól kezdve a hagyományos pacsőtáig mindent lehetett hallani a zenekartól.
1: A retro slágerek szerelmeseinek is kedvez idén nyáron az Egri Vár, hiszen július 26-án a Csak egy tánc volt Széchy Pál legszebb dalai musical show multidéző hangulatával varázsolja el a hallgatókat. A részleteket Cserván Attila, az előadó

0: látvánnyal és jó zenei élménnyel fogunk készülni nyilván. És alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy nem voltam teljes mértékben tisztában minden egyes Széchy Pali dallal, de most már tisztában vagyok, és nagyon megszerettem őket. Mondok néhányat, például a Boldogság, vagy a Himnusz a nyárhoz. Ezek a dalok például nagyon közel kerültek hozzám, amelyek régenben ugye nem nagyon énekeltem, vagy nem voltam annyira tisztában velük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon színes és egy nagyon szép estét fogunk adni itt az EGRI közönségnek. Széchy Pál szerintem a korszakának az egyik legmeghatározóbb és a legkülönlegesebb énekese volt. Már a hangszínét tekintve is, a kisugárzását, a jellemét tekintve egy nagyon kedves, egy nagyon simulékony, jó humorú egyéniségről van szó. Én azt gondolom, hogy a fiatalok és a fiúk, a lányok egy kicsit jobban utána mennek a Széchy Palinak, és meghallgatják a dalokat, és belemennek egy picit a szövegekbe, az értelmezésbe, akkor szerintem nagyon meg fogják kedvelni. De a legfőbb szempont szerintem az, hogy a dalain keresztül látjon az ő személyisége, az orgánumán keresztül olyan bársonyosságot, olyan kedvességet, olyan önazonosságot is vélünk felfedezni, ami szerintem nagyon-nagyon ritka a mai világban, úgyhogy szerintem ismerkedjenek meg vele és szeressék.
1: Elkezdődött az igazi strandszezon, rengetegen látogatják a nyíregyházi fürdőket is, már így volt ez az elmúlt időszakban. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT a nyár folyamán ezúttal is különböző programokkal várja a pihenni vágyókat. A nyíregyházi fürdőkben minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. Matavovszky Dániel vezérigazgató szerint a sóstói tóvize ráadásul végre elérte az optimális szintet, így egy kisebb lehűléstől sem kell tartania a tófürdő vendégeinek.
2: Ebben az időszakban egyébként hűvösnek kellene lennie a tónak a vize, de azért itt az elmúlt napoknak a kánikulája megtette a hatását. Most már a legmelegebb időszakokban azt hiszem, hogy a 30 fokot is elérte egyébként, vagy legalábbis nagyon közelítette a tónak a hőmérséklete, úgyhogy abszolút nem volt ezzel probléma. Tényleg a tófürdőről is nagyon-nagyon sokan jöttek, úgyhogy szép forgalmat bonyolítottunk. Az éjszakai fürdőzések ugye a nyári időszakban két hetente vannak, ugye itt kapcsolódik hozzájuk szauna est is, de ilyenkor igazából ebben az időszakban nem a szauna est a hangsúlyos, ugye 40 fokban vannak, akik nagyon szeretnek szaunázni, és egyébként azt mondják, hogy nagyon egészséges is, de hát azért nem ilyenkor van, én úgy gondolom, a főszezonja a szaunának, úgyhogy az éjszakai estek ilyenkor kiegészülnek DJ-vel, illetve élőzenés fellépések is lesznek, amik az elmúlt években nagyon nagy sikerrel elindítottuk, ezt folytatni fogjuk. Ezek két hetente szombaton kerülnek megrendezésre, úgyhogy hát erre is várjuk majd a vendégeket.
1: Nem csak szakmákat ismerhettek meg, hanem saját erősségeiket is felfedezhették azok a Ridence iskolába járó fiatalok, akik részt vettek a Vizityuk Vizitúra Egyesület az autistákért 5 napos pályaorientációs táborában Nyíregyházán. Az élményalapú program során a résztvevők játékos és gyakorlati feladatokon keresztül készülhettek a pályaválasztásra. A táborban 15 fiatal dolgozott együtt 10 szakember kísérő és önkéntes segítségével. Simon Gabriella táborvezető kiemelte, az egyesület számára fontos, hogy mindent megtegyenek a fiatalokért, ezért hozták létre a tábort is.
3: Évek óta, most már idén 10. alkalommal kerül megrendezésre családi élménynyaralásunk, úgyhogy már nagyon profik vagyunk az ottalvós események kezelésében, és éreztük azt, hogy évente egyszer vagy kétszer van egy nagyobb esemény, ahol tudunk segíteni azoknak a családoknak, akik sajátos igényű gyermeket nevelnek, ez kevés. Kevés itt a térségben, hiába van egyébként több olyan szervezet, aki rajtunk kívül is nagyon sokat tesz a sajátos nevelési igényű fiatalokért és az őket gondozó szülőkért, gondviselőkért, még mindig nagyon lefedetlen ez a terület, akár a megyében, akár egyébként itt az észak-alföldi régióban. Nekem mindig is nagy szerelmem volt a pályaorientáció, karriercoachként furcsa is lenne, hogyha ez nem így lenne, és láttuk azt, hogy mennyire nem a neurodiverzitáshoz igazítottan valósulnak meg a pályaorientációs törekvések ma Magyarországon.
1: Az egyesület arra törekszik, hogy létrehozzon egy olyan tábort, ahol intenzív körülmények között ismerhetik meg a sajátos nevelési igényű fiatalok a pályaválasztási lehetőségeiket. Az egyik legkedveltebb foglalkozáson a táborozók egy terápiás kutyával, Denverrel dolgoztak együtt. Az óriás Uszkár vizsgázott habilitációs kutya, mely kiváló stresszkezelési habitussal rendelkezik és segíteni tud a gyerekeknek.
3: Az állatokról azt kell tudni, hogy a szeretetük és a figyelmük az teljesen feltétel nélküli és vagy tiszta. Nem ítélkeznek, türelmesek, és ez egyrészt fejleszti a srácok önbizalmát, ami nagyon fontos, tehát a nélkül pályaorientációról beszélni szerintem tök felesleges. Nyugtatja az idegpályákat. Denver egy textúráltan nyírt szőrű úszkár. Ez azt jelenti, hogy

0: különböző formában, mélységben, mintázatban van megnyírva a bundája a teste különböző részein, így ahogy simogatják őt a gyerekek, az egy nagyon ingergazdag szenzoros élmény, nagyon sok idegpályát mozgat.
1: A Ridensz iskola vezetősége számára sokat számít a tábor jelenléte az intézményben, hiszen a fiatalok nagyon szeretik, mondta Fekete Marianna Sarolt a főigazgató, aki szerint fontos, hogy a fiatalok megismerkedjenek a munkavilágával.
2: A Vizitjuk Egyesülettel már most negyedik alkalommal van együttműködésünk. Ők hozzák ide ezt a csodálatos tábort. Egyébként itt olyan gyerekek tanulnak, akik jelentős hátránnyal indulnak az életbe. Ez nekik egy megsegítés. Most jelenleg a kilencedikesek a nyári gyakorlatukat töltik. Van, aki otthon a lakhelyéhez közel talált gyakorlóhelyet, akik nem, azok itt vannak bent. A tizedikesek pedig tudnak részt venni ezen a táboron.
1: Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég gomoly felhőkkel, amik időnként összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 8-án szerdán.
3: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Július 12-ig változatos előadásokkal várja az érdeklődőket a Ha majd lesz Vesztegerben. Több Sárospata környéki településen is ideiglenes vízhiány alakult ki, takarékosságra hívta fel a szolgáltató a lakosság figyelmét. Partnerségi szakmai találkozót tartott Nyíregyháza önkormányzata. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Partnerségi szakmai találkozót tartott Nyíregyháza önkormányzata a Városházán, melynek középpontjában a város munkaerőpiaci együttműködéseinek továbbfejlesztése, valamint a Network for Work nemzetközi projekt aktuális feladatai és célkitűzései álltak. A programon különböző megoldásokon dolgoztak a fiatalok helyben tartására, a munkaerőpiac minőségének javítására, valamint a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrációjának támogatására. A részletekről Kézi Bélát, a Megacom tanácsadó iroda ügyvezetőjét hallják.
2: Klasszikusan az a helyzet, hogy akár egy nyíregyháza méretű város Svédországban, Szlovéniában, Ausztriában, vagy éppen Lengyelországban folyamatosan küzd azzal, hogy tehetséges fiatalokat képez ki, termel, és ezek elmennek máshova tanulni, ezek a fiatalok is tanulmányaik után máshol keresnek állás lehetőséget, nem térnek vissza. Ennek számos oka van, ebben most nem is mennék bele, de az Enkör projekt lényege az az, hogy közösen olyan megoldásokat keressenek ezek a városok, amit kis közepes városok tudnak alkalmazni annak érdekében, hogy ezeket a fiatalokat helyben tartsák, vagy tanulmányaik után visszavonzák őket a városba, hiszen ez jelenti a legnagyobb értéket egy város számára az ott élő emberek, az ott élő tehetség. A munkaerőpiacon egyszerre van jelen munkaerő túlkínálat és munkaerőkereslet. Tehát bizonyos munkahelyekre nem találunk elég embert, bizonyos területeken pedig túl sokan vannak jelen. És ezt a kettőt, a kereslet és kínálati oldalt össze kell hangolni. Ez egy nagyon fontos kihívás, és ugye elég sok szereplőnek van feladata benne. Ez a úgynevezett munkaerőpiaci irányítási vagy kormányzási rendszer, tehát a munkaerőpiacnak a különböző szereplői, a képzőintézmények, a foglalkoztatók, beleértve a közféra és magánféra foglalkoztatókat, nagy cégek, akár a Ipari Park, Kft. Szakképzési Centrum, Egyetem, hogyan tudnak azon dolgozni közösen, hogy lássák azt, hogy milyen kereslet várható a munkaerőpiacon az elkövetkező években, mondjuk egy cég milyen fejlesztéseket tervez, milyen munkaerőre lesz szüksége, és ezt hogyan tudják biztosítani helyi szinten.
1: Az elmúlt napokban több Sárospata környéki településen is ideiglenes vízhiány alakult ki, ezért a szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Lehetőség szerint mellőzzék a locsolást és a medencék feltöltését. A kialakult helyzet egyfajta tesztje is volt annak, hogyan működnek a város közintézményei rendkívüli körülmények között, miközben a hőség miatt több ivóvízvételi pontot is újra üzembe helyeztek Sárospatakon. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
3: A víz közműhálózatunk, ami nagyon elavult és nagyon kellemetlen, hogy ebben a nyári melegben nagyon sok csőtörés van. És ennek is az elavult hálózat a oka, amelynek a felújítása saját forrásból teljesen lehetetlen. És a rezsicsökkentés miatt sajnos nem is fordítottak felújításra évek óta egyetlen fillért se. Most ezeknek a közműveknek a teljes felújítására szükség lenne gyakorlatilag. Tehát ez esővíz, a szennyvizet azt megoldották ugye mindkét településen, de a csapadékvíz elvezetés, illetve az ivóvíz hálózatnak a felújítása szükséges lenne. Hála Istennek rendelkezünk ivóvízzel, csak azt nem veszik tudomásul az emberek, hogy ivóvizet használunk mindenre. Tehát a WC öblítésétől kezdve a kert locsolásáig, a fű locsolásáig, az otthoni autómosásig ivóvizet használunk. Tehát sajnos ez olyan szempontból jó, hogy rendelkezünk vízzel, de hozzászoktunk, hogy van, de sajnos a víz felértékelődött. tegnapi híradásokban is látszik, hogy sajnos a folyóink vízhozama mennyire alacsony, hogy Szolnoknál a Tisza vízállása rekord alacsony. Tehát itt alkalmazkodnunk kell ehhez, és sokkal óvatosabban kell bánni, megfontoltabban a vízkészletünkkel. Ez arra jó volt, hogy leteszteljük, hogy az intézményeink, közműveink, közkutaink milyen állapotban vannak. Ki is derült egy-két hiányosság, és amit lehetett, pótoltunk is. Ilyen volt például az egyik ivókútunk, amelyik évek óta nem üzemelt. Ez a Makovec által tervezett alma formájú ivókút. Hát ennek is a üzembe helyezése megtörtént, valamint párakapukat is működtettünk a városba, de a közintézményeinkbe viszont rá kellett, hogy jöjjünk, hogy klímák nélkül már megfelelő munkát nem lehet végezni. Tehát ezek az épületek ezekben a tartós meleg nyári napokon annyira átmelegednek, hogy 2-3 óra után az ember nagyon fáradt, bágyat, nem tudja úgy a munkáját ellátni. Úgyhogy vannak intézményeink, épületeink, amelyeknek a klimatizálására szükség lesz.
1: A Homogylesz Színházi Egyesület idén második alkalommal rendez fiatalok, továbbá családosok számára változatos programokat Egerben. Az eseménynek a civil közösségek háza ad otthont július 12-éig. A fesztivál szervezője a saját produkciói mellett feltörekvő egri származású fiatal művészeket is támogat fellépési lehetőségekkel. A további percekben a várható bemutatókat ismerteti Pozsik Hunor, a Homogylesz Fest szervezője.
4: Az idei évben 2026-ban második alkalommal rendeztük meg a Homogylesz Festet. A tavalyi évben 2025 nyarán rendeztük meg először a fesztivált, és idén nyáron másodjára tértünk vissza Egerben. Ismételten a 10 napos fesztivált szerveztünk, és a 10 nap alatt több mint 30 programmal vártuk az érdeklődőket, igyekeztünk változatos műfajisággal megszervezni a programokat. A felnőtt előadások mellett, amik tartalmaznak klasszikus előadás, vígjáték, a repertoáron van gyerekelőadások, gyerekprogramok, emellett zenés estek és ingyenes programok is megtalálhatóak. Próbáltunk mindenkit megcélozni, de most jelenleg azt tapasztaljuk, hogy leginkább a családosokat, a kisgyermekes családokat tudjuk bevonzani a gyerekelőadásokkal, de mi próbáltunk minden korosztálynak olyan programot biztosítani és nyújtani, hogy mindenki az érdeklődési körében találjon. Egészen július 12-éig itt vagyunk a civil közösségek házának az udvarán. A programjaink nagy részt kültéren zajlanak. Úgy tervezzük legtöbbet, hogy kültéren, hogyha esetleg egy rossz idő esetén, akkor menekülünk be a beltérre. Például a holnapi nap folyamán, szerdai napon 5 órakor lesz megtekinthető egy gyerekülés, a Ludas Matyi, az követi majd este 7 órakor Egressy Zoltán portugál című drámájának feldolgozása, a Portugál dolog címmel, és este pedig a Gengo Gangon zenekar zenél nekünk, de emellett egy ingyenes koncerttel kedveskedik nekünk a CZ116 zenekar is. Még klasszikus előadásokat is megtekinthetnek nálunk, még vár ránk Kosszány Édes Édes Anna című regényfeldolgozása, vagy Molnár Ferenc játék a kastélyban, vígjátéka, de érkezik hozzánk a Gárdonyi Géza Színházból a igazgató úr Szaros Józsefnek a önálló ese, a Pustolahó című előadás. De mert gyerekelőadásaink is még repertoáron vannak, többször alkalom lesz megtekinthető a Ludas Matyi és a Rátóti Csikó tojás. Érdekessége a fesztiválnak, hogy mi itt ezen a fesztiválon a fellépők nem csak fellépőként vannak jelen, hanem egyszerre vagyunk mi a fesztivál szervezői, lebonyolítójai is, és egyszerre van valaki épp mondjuk egyik nap a büfében áll, másik nap hangpultban áll, széket pakol, aztán meg felmegy a színpadra. Itt, akik itt vannak, a szervezők, mindannyian dolgozunk a fesztiválon, és egyenlőn szereplőként is részesei vagyunk. Alapvetően próbálunk a alapoknál maradni, de mottunk az, és ez minden előadásnál ezt tűzzük ki, hogy a klasszikus színház és a modern színház ötvözött eszköveivel próbálunk előadásokat létrehozni. Sok esetben nyúlunk klasszikus alapanyagokhoz, amit próbálunk maivá tenni, mai köntösben a nézők elévenni, úgyhogy tisztelve az eredeti alapanyagot. A jegyek iránt lehet érdeklődni a Turinform irodába, ott az egri lakosok Eger kártya használatával 10%-os kedvezményt tudnak igénybe venni, emeti jegy.hu oldalán tudnak érdeklődni és jegyet vásárolni, vagy itt az előadás előtt a helyszínen.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Jövő héten lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A résztvevők sátorokban laknak majd. Július 16-án csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be, 17 órai kezdett el aznap. A találkozó keretében majd 17-én pénteken délután véradást is tartanak a hagyományoknak megfelelően. Az előző hétvégén tartották a Sajóládi templom búcsúját, a helyszínen készült Farkas Erzsébet most következő összefoglalója.
6: Idén, július 5-én vasárnap a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisén ünnepelték a Sajóládi Egyházközség búcsúját. A Sarlós Boldogasszony tiszteletére bemutatott ünnepi szentmise elején Varga Béla, Sajóládi plébános így köszöntötte a jelenlévőket.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Sajóládi templom búcsunk ünnepnapján. Gyönyörű, szép, verőfényes napra virrattunk rá. Szeretettel köszöntök mindenkit, kedves híveimet, zarándokokat, otár körül lévőket, különösképpen itt középen álló Barta Márton, Miskolc Vincenti templomból érkezett kaplánatyát, ki elfogadta meghívásunkat, hogy ezen a szép ünnepnapon velünk együtt ünnepeljen, és velünk együtt köszöntse boldogságos szűzanyát, ki elzarándokolt Erzsébethez. Hát valószínűleg azért a szűzanya nem autóval indult el, mint ahogy Márton atya ma délelőtt, de ő is zarándokolt, ha nem is Erzsébethez, de hozzánk zarándokolt el, és lehet, hogy ennek a zarándoklatnak a tapasztalatait fogja megosztani velünk most majd ünnepi gondolataiban, és tisztelettel fölkérem most őt, mutassa be búcsúi szentmis áldozatunkat.
6: Barta Márton, Miskolc Vincenti káplánatya a köszöntésre ezekkel a szavakkal válaszolt.
8: Krisztusban szeretett testvéreim, én is nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és nagy szeretettel köszönöm meg Béla atyának ezt a tiszteletteljes felkérését, hogy amikor Szűz Mária ellátogat Erzsébethez, és lehet így is fogalmazni, hogy elviszi hozzá Jézust, hogy az Isten találkozzon az emberrel, akkor különleges módon mi is tudunk találkozni egymással is, és az Istennel is. Be tudjuk őt fogadni szívünkbe, lelkünkbe, és mi magunk is el tudjuk őt vinni otthonainkba, családjainkba, baráti körünkbe.
6: Most Barta Márton atya szent beszédének részletét hallják.
8: Krisztusban szeretett testvéreim, sietés, találkozás és újongás jellemzi az imént hallott evangéliumi részletet, és talán ezt a mai különleges ünnepünket is. Sietés, hiszen hallottuk, ahogy Mária maga is siet Erzsébethez. Siet, hogy megossza a nagy titkot. Siet azért, hogy biztos benne volt az ő sietségében azért az is, hogy egyfajta megbizonyosodási vágy. Hiszen, hogyha elővesszük Lukács evangéliumát, és elolvassuk az imént hallott szakasz előzményét, akkor ugye Gábriel arkangyal hírül adja Máriának, hogy lásd, Erzsébet is idős kora ellenére gyermeket hord. És valószínű ez is benne volt Máriának a sietségében. De mégis talán az, hogy találkozni egy olyan személlyel, aki maga is óriási titkot hordoz szíve alatt és szívében, és hogy ezáltal meg tudja osztani azt a nehézséget, hogy őneki is egy óriási titkot kell hordoznia.
6: Az ünnepi szentmise végén Varga Béla plébános ezeket a gondolatokat fogalmazta meg.
7: Szeretettel köszönöm meg Aci atyának, hogy elfogadta meghívásunkat és ünnepi gondolataival. Máté jutott bennünket, hogy mindig siessünk. Ne, lassan menjünk. Ide-oda tévejegünk, siessünk mindig Jézushoz, siessünk Jézussal együtt ide a templomba, hogy vele együtt lehessünk, együtt köszönthessük a kegyelmet, amely a szívünkbe, a lelkünkbe adódik. És mivel ugye Sajóládon vagyunk, akkor siessünk a szűzanyával együtt Jézushoz. Hát bízunk benne, hogy ezt a tanítást mindannyian meg fogjuk fogadni. Azt nem ígérem, hogy számon kérheti rajtunk holnap, holnap után és azután, mert nem fogunk vele találkozni, de ígérem, hogy azért fogunk sietni a templomban.
6: A Sarlós Boldogasszony tiszteletére bemutatott Sajóládi ünnepi búcsúi szentmise körmenettel és a himnuszok eléneklésével lezárult.
5: Az elmúlt percekben ez volt Farkas Erzsébet összefoglalója a Sajóládi templom búcsújáról. Bővebb beszámolónkat pénteken 9 óra 5 perckor a Közélet című műsorunkban hallhatják. Július 18-án szombaton 18 órai kezdettel koncert lesz Egerben a Ciszterci templomban, fellép az Istvánfi Balázs Német András duó. A koncerten szemelvényeket hallhatnak a kedves érdeklődők Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek Duda és Tekerő segítségével csendülnek fel, minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A Miskolci Görögkatolikus Somaszak Kollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Somaszak Kollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Évről évre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát augusztus 15-éhez, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, írták. A zarándoklat szakaszaihoz csatlakozni néhány speciális résztől eltekintve bárhol és bármikor lehet. Ráadásul szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni az úton. Be lehet kapcsolódni az ima háttérláncba. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, buzdítanak a Mária út közhasznú egyesülettől. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban majd augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje lesz, amelyben a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen, tehát mindezt a Váci Egyházmegye jubileumán, Vácot szeptember 19-én. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de időközben elterjedtek az okos eszközök, így egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás, ahogy említettük, ingyenesen elérhető, Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
0: Kora esti hírmondó.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Drimba Miranda, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a Kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Idén is szezonnyitó fiesztát tart a debreceni labdarúgó csapat. Címét megvédve Léman Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. Két utánpótlás atlétikai versenyt rendez idén a Nyíregyházi Atlétikai Centrum. Iskolák közötti grundbirkózó versenyt tartottak Sajóvárkonyon. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVSC és a Matchday Fesztivál szervezésében várnak minden Loki szurkolót július 13-án 16 órától az idei szezonnyitó fiesztára. Lesz lehetőség közös fotók készítésére, aláírásgyűjtésre, beszélgetésre a játékosokkal, valamint szurkolói ankétot is tartanak. A színpadon bemutatkoznak a Loki új játékosai is, sőt egy rövid időre a DVSC futbolistái a pult mögé is beállnak, hogy ne csak a pályán, hanem a vendéglátásban is kiszolgálják a szurkolókat. A délután folyamán bemutatják az új szezon mezeit, emellett zenével, DJ-vel, szórakoztató programokkal, minőségi ételekkel és italokkal készülnek. Címét megvédve Léman Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. A 27 éves tiszaújvárosi sportoló sorozatban negyedszer diadalmaskodott a hazai világkupa viadalon, de ő győzött akkor is, amikor Európa kupát, illetve prémium Európa kupát rendeztek a tiszaparti városban. Most őt hallják.
2: Mindig úgy jövök ide haza, hogy szeretnék a legjobbomat nyújtani, szeretnék a dobogó legfelső fokára állni. Nyilván ez valamilyen szinten nyomás is, hiszen ez az egyik legfontosabb verseny számomra, és itt szeretnék mindig a legjobban bizonyítani. Idén különösen nehéz volt ez, úgy érzem, hiszen csak három nappal ezelőtt jöttünk le egy magaslati edzőtáborból, ahol jóval hűvösebb időjárás volt, illetve ez még ilyenkor nem is a legideálisabb az edzőtábor szempontjából, hogy tudtam, hogy nagyon oda kell tennem magam, hogy harcolni akarok a pódium helyezésekért. Úgyhogy nagyon örültem, hogy sikerült elszakadnunk így heten, és egész jól együtt dolgozva, valamennyire próbálva, futásra spórolva egy egész jó kis előnnyel szálltunk le. Utána pedig a futáson egyből, ahogy leszálltunk, próbáltam nagy tempót diktálni, hogy elszakadjak a dobbiektől, és esetleg elvegyem a kedvüket az üldözéstől. Ez be is jött, egy 5-10 másodperces előnyt tudtam úgy nagyjából tartani a második kilométertől. De iszonyatosan kemény volt ez a közel 40 fokos hőség. Úgyhogy még azért bőven nem a legjobb formámban vagyok az edzőtábor után, ez iszonyatosan kemény volt, de annál édesebb ez a győzelem. Szerencsére Márk és Zalán nagyon erős volt a kerékpáron, így hogyha esetleg én egy kicsit próbáltam pihenni, ők egyből átvették a vezetést, és nagyon sok erőt raktak bele a bringába. Én úgy voltam vele, hogy esetleg utol is érnek minket, inkább próbálom a futásra spórolni a lábaimat. Igazából a két legjobb futómezőnyből ott volt az első bolyban a francia és a spanyol srác, szóval tudtam, hogy rájuk kell figyelni, úgyhogy ezért is próbáltam nagyon észre versenyezni. És hát egy nagyon jó edzőverseny volt ez most a következő két világbajnoki széria verseny előtt, ami Hamburgban és Londonban lesz.
1: A korábban rendezett női világkupa fináléban ugyancsak magyar siker született, ugyanis a 18 éves Szalai Fanni pályafutása első világkupa futamgyőzelmét aratta Tiszaújvárosban. A vasas 18 éves sportolója 57 perc 10 másodperc alatt teljesítette a távot. A korábban Tiszaújvárosban junior Európa kupa versenyt nyert Szalai mögött az amerikai Taylor Knibb ért célba másodikként 51 másodperces hátránnyal, míg a harmadik helyen az ausztrál Tara Soszinski végzett, majdnem másfél perccel elmaradva a győztes időtől. Szalai mindössze 3 hónapja debütált a világkupa sorozatban.
3: Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ezt meg fogom nyerni, sőt, tényleg a top 6-ba gondolkodtam, és azt jósoltuk, hogy talán ilyen 5.-4. Az, hogy most sikerült megnyerni, ez egyáltalán nem volt terve, úgyhogy hát nekem ez most nagyon sokat számít, hogy itthon tudtam nyerni a családom és egy-két barátom előtt, úgyhogy hát nagyon örülök neki. Igazából egész jól ment a futás, hát nagyon meleg volt, úgyhogy próbáltam óvatosan beszélni, sőt a futóedzőm belém is vésd, hogy nagyon óvatosan kezdjem, és egyáltalán ne kezdjem el, úgyhogy rohanok, mint ahogy szoktam. Úgyhogy én nagyon óvatosan próbáltam kezdeni, mindenki mondta, hogy frissítsek, szerencsére nagyon sok frissítőnk volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy így el tudtam szakadni, igazából nem gondoltam, hogy el tudok így, hát ennyire, úgyhogy nagyon örülök neki. főleg itt a depónál, amikor eljöttünk, mindig annyi erőt adott, hogy mindenki szurkolt, hogy ez nekem nagyon sokat számított, és szerintem amikor egy kicsit így elfáradtam, akkor ez nagyon sokat segített. A következő hetek elég sűrűk lesznek, lassan itt van az EB, gondolom ott is nagyon meleg lesz, úgyhogy ez most egy nagyon jó gyakorlás volt. Hát nem gyakorlás, mert azért elég éles verseny volt, csak hogy így jó menet volt így a melegre. Illetve Hamburgba fogok az első világkupa sorozatomon indulni, ami hát most nagyon sokat jelent, és ez most egy nagyon nagy erőt tud adni nekem. Úgyhogy igazából elég sűrű lesz ez a pár hét most.
1: Két utánpótlás atlétikai versenyt rendez idén a Nyíregyházi Atlétikai Centrum. A részletekről Vas Lászlót, a Sportcentrum szakágvezetőjét hallják.
0: Ebben az évben két versenyünk lesz. Az egyik hármas válogatott viadal az ifjúsági korosztálynak, és a másik pedig szeptemberben egy serdülő területi régiós verseny. Az ifjúsági válogatott viadalra azért is készülünk nagyon, mert lesznek nyíregyházi résztvevők szintén, és a két résztvevő, a két lány, akik a győri országos bajnokságon is kitettek magukért, mert óriási egyéni csúcsokkal a dobogó második helyét szerezték meg.
1: A Lengyelországban megrendezett U23-as válogatott viadalon a Nyíregyházi Sportcentrum két atlétája is a magyar válogatott tagjaként tépett pályára. Csikós Patrik súlylökésben a hatodik helyen végzett, míg Hanász Erik a súlylökésben és diszkoszvetésben egyaránt a nyolcadik helyet szerezte meg. A magyar válogatott összesítésben a harmadik helyen zárt a lengyel és a cseh csapat mögött. A versenyen a Sportcentrum edzője Kerekes László is a válogatott szakmai munkáját segítette. A felnőtt versenyzők az Európa-bajnokságra készülnek. Hellebrandt Máté gyalogló már kvalifikálta magát, de nem ő lesz az egyetlen nyíregyházi a kontinens viadalon.
0: Ő már az EB-re készül, hiszen nem sokára lesz, és bízom benne, hogy jó eredményt fog elérni. Rajta kívül még Kerekes Dóra ott van abban a keretben jelenleg, aki részt vehet az Európa-bajnokságon, és bízom még abban, hogy Szikszai Robi is bekerül a 36-os létszámban a dobók közé, illetve hát titkosan remélem azt, hogy Kászabó Gabriella 3000 akadályon ott lehet még. Egy sérülés után már elkezdett versenyezni, és problémái nincsenek.
1: Iskolák közötti gróndbirkózó versenyt tartottak Sajóvárkonyon. Obbágy Csabát, az általános iskola igazgatóját hallják.
4: Minden nagyon fontos az iskola életében, ami kiegészíti a tanulási folyamatot. Nagyon örülök annak, hogy sok kreatív kollégám van, akik újabb és újabb ötletekkel állnak elő. Úgy tűnik, hogy nagyon sikeresek vagyunk a birkózás területén, hiszen diákolimpiai versenyen már hatodik helyezést értünk el korábban, most pedig a Barcikai Birkózó Egyesülettel váltvetve több iskola, ózdiskolák és környező települések iskoláiból érkezett csapatok is vannak. Ez az első alkalom, reméljük, hogy jó sikerül, és jövőre folytatni tudjuk, és hagyományt teremtünk.
1: A térség több iskolájából érkeztek versenyzők az első grundbirkózó tornára, melyet az általános iskola szervezett a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület közreműködésével. A viadalon az ózdi újváros téri, a csépányi, az Árpád vezér, a serényi, a Balasi Bálint, illetőleg a Kazinci Ferenc és a Kossuth Lajos általános iskola diákjai mellett a házigazda Sajóvárkonyi intézmény tanulói is részt vettek. Az iskolában már két éve foglalkoznak grundbirkózással, az elmúlt hónapokban pedig együttműködés indult a Kazincbarcikai birkózó szakosztályjal is. A gyerekek heti három alkalommal edzenek Szőgyör Mihály vezetésével. A sportág nem csak a mozgásról szól, fegyelemre, kitartásra és összpontosításra is neveli a fiatalokat, miközben rendszeres sportolási lehetőséget biztosít számukra, ami a térségben különösen fontos. Berkeszi Dávidot, a Sajóvárkonyi Általános Iskola pedagógusát hallják.
5: Nagy büszkeség számunkra, hogy 40 gyereknek rendszeres testmozgást tudunk ezzel az iskolában biztosítani, ami egy ilyen periférián lévő iskola számára, és az itt élők számára egy nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy helyben magas minőségi képzett szakemberektől tanulhatják a sportot, amely kitörést jelenthet számukra.
1: A rendezvényt Ózdváros önkormányzatának oktatási, kulturális és sportbizottsága is támogatta. A szervezők szerint az esemény nem csak sportverseny volt, hanem közösségépítő program is a térség fiataljai számára. A szervezők szerint a Vasgyúrók csatája nevű versenysorozat ősszel Putnokon, Sajókazán, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren folytatódik. A versenyen összesen 80 gyermek mérte összetudását. Az első korcsoportban 8, a másodikban pedig a 7 legjobb versenyzőt díjazták. A mérkőzések egy kijelölt küzdőkörben zajlottak, ahol a cél az volt, hogy a versenyzők kitolják ellenfelüket a körből, vagy elemeljék a talajról. Szőgyör Mihályt, a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület birkózó szakosztályának vezetőedzőjét hallják.
6: A gombbirkózás a birkózás első lépcsőfoka. Igazából meg kell tanulnunk, hogy hogy irányítjuk a testünket, és ez egy nagyon jó közösség, ugye ez a Várkonyi iskola, a Putnoki, a Sajókazai, a Barckai, a Sajószentpéteri iskolák, illetve ugye ezeknek az iskoláknál a Kazincbarcikai Városi Sportegyesületnek vannak fiók csapatai, és próbáljuk őket ugye összehozni egy csapatként, egy családként üzemelni, és hát a Magyar Birkózó Szövetség erre nagyon nagy hangsúlyt fektet ugye az utánpótlás integrálására, ugye a birkózó sportág népszerűsítésére.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot hallanak rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Lajosvárosi plébánia rózsafűzér ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiába, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteleteiért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziunk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért, és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az

0: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben imádkozzunk két súlyos beteg édesanyja gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy házaspár kéri a szűzanya segítségét mielőbbi gyermekáldásért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy 3,5 éves kisfiú sikeres műtétjéért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy súlyos beteg édesapa mielőbbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen

0: lelkeket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy miskolci édesanya és nagymama gyógyulásáért kérjük a boldogságos Szűz Mária közbenjárását és pártfogását. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanyának kapott kegyelmeket, és kéri további közbenjárását családtagjai testi-lelki egészségéért, betegségből való gyógyulásáért, és testvére sikeres műtétjéért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Rózsa Füzér imádságot hallottak rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Lajosvárosi Plébánia Rózsa Füzér ima csoportjával imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Jövő héten lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Július 16-án csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében majd 17-én pénteken délután véradást is tartanak. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az Egri főegyházmegye közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvai apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Közölte azt is, Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, de nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. A szlovák kormány tervei szerint a védelmi kiadások fokozatosan növekednek majd ott is. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette be Donald Trump a NATO csúcs találkozó keretében. Az amerikai elnök előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót is tartanak majd. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra, ahogy fogalmazott. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, fogalmazott Trump. A szerb rendőrség két feltételezett orosz ügynököt tartóztatott le a szerb-magyar határon, náluk robbanószert is találtak. Feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írta értesüléseire hivatkozva a német Bild. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását tervezi. Végül az időjárásról, derült lesz az ég komoly felhőkkel, amik időnként majd összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szent életű emberek.
3: Szent harmadik Jenő pápa. Pízában született, Tivoliban halt meg 1153. július 8-án. 8 évig volt pápa. Eredetileg Bernardo Pignatellinek hívták. Szegény pízai család gyermekeként született. Az 1130-as években került a tüzes természetű Clairvaux-i Szent Bernát hatása alá, és az ő kolostorában lett szerzetes. Ő is a Bernát nevet kapta. Bernát apát létére szigorú aszkéta életmódot folytatott. Jelszava formálva a világot azáltal, hogy elmenekült a világból. 1145. február 15-én döntő fordulat állt be Bernát életében. A rómaiak föllázadtak II. Lucius pápa ellen, a Kapitólium elleni rohamban a pápa is megsebesült, és még aznap meghalt. Az egyik kolostorban azonnal összegyűltek a római bíborosok és a közeli trefontánei cisztercitek apátját, a pézai Bernátot pápává választották, aki a harmadik Jenő nevet vette föl. A választás teljesen készületlenül találta az apátot. Maga Clairvaux Bernát is meglepődött a hír hallatán. Szemrehányó levelet írt a bíborosoknak, akik rárohantak egy egyszerű férfira, palotába ráncigálták, bíborba, bársonyba öltöztették, hogy bíráskodjon a nemzeteken és útba igazítsa a népeket. Bernát nem mulasztotta el figyelmeztetni egykori tanítványát, az új pápát, harmadik Jenőt, a pápai udvarban föllelhető visszaélésekre, pompaszeretetre, hatalmaskodásokra és fondorlatokra. Így ír neki. Nem azt kívánom tőled, hogy egyszerűen szakíts ezekkel a dolgokkal, hanem azt, hogy merülj el Isten dolgaiban, és ne legyen időd arra, hogy ezekkel foglalkozzál. Szent Bernátot ugyanis aggasztotta, hogy egykori tanítványa nagyon gyakorlatlannak fog mutatkozni. De nem így történt. Bár tovább is egyszerű szerzetesként élt, kezébe vette mestere szellemében az egyház irányítását. Jenő sem ismerte el a pápa világi hatalmát tagadó római kommunát. Ezért Rómán kívül Farfában szentelték fel, és Viterbóban időzött. 1145 karácsonyára, majd 1149 decemberében tért vissza egy rövid időre az ellenséges légkörű Rómába. 1148-ban kiközösítette az őt élesen támadó Bressai Arnoldot. Pápaságának nagy, de csalódást okozó eseménye lett, hogy Edessa várának, a keresztes lovagok egyik közel-keleti támaszpontjának az elfoglalásának hírére meghirdette a második keresztes hadjáratot. A hadjáratban részt vett a német-római császár és a francia király is. Clairvaux Szent Bernát lánglelkű prédikációi több ezer katonát hoztak össze. A hadjárat azonban nem sikerült, pedig még a keleti keresztény egyházzal való kibékülésben is reménykedett. A zsinatok egész során igyekezett a papság és a szerzetesség lelki színvonalát fölemelni. Támogatta az angliai és az ír főpapságot a világ hatalmasaival szemben. Megegyezett rőtszakálló Frigyessel, az új német uralkodóval, hogy császárrá koronázza, ha segít neki a szicíliai normannok és a római kommunával szembeni viaskodásaiban. De még mielőtt a császár megjött volna, Jenő pápa meghalt, 6 év múlva pedig Clairvaux Szent Bernát is. A halott pápát szentként kezdte tisztelni a nép, mert hírneve úgy maradt fenn, hogy pápaként hivatalának ragyogása közben is megmaradt egyszerű, életét a vezeklésnek és az imádságnak szentelő szerzetesnek. 9. Pius pápa 1872. szeptember 28-án a szentek közé emelte. Emlékezzünk meg ezen a napon a kínai ferences vértanúkról is. Az 1900-as kínai bokszerlázadás a keresztény üldözések egyik legkegyetlenebb megnyilvánulása volt. Júniusban kezdődött el, amikor a kínai császár rendeletet adott ki a keresztények meggyilkolására. A bokszerek önkéntes hazafiakból álló titkos társasága a legkegyetlenebb szörnyűségekre volt képes. A kínai keresztények száma ebben az időben elérte a 30 ezret. Sajnos nagy részüket kivégezték. 12. Pius pápa 1946. november 24-én 29 ferences vértanút emelt a szentek sorába. 3 ferences püspököt, 4 ferences papot és egy testvért. A többi 21 szent a ferences világi rend tagjai voltak, és pedig 7 ferences Mária missziós nővér és 14 világi. Imádkozzunk a kínai missziókért, a kínai nép megtéréséért.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Juhász Ferenc atya hétvégi levelét.
2: Telefonon hívott egy anyuka, hogy imádkozzak a fiáért, mert holnap műtik. Születése óta van az a problémája, amit holnap műtenek, és hosszú lábadozást igényel. Az ilyen műtétet nyári szünetben szokták elvégezni, hogy az elhúzódó gyógyulás alatt ne maradjon ki az iskolából a gyerek. A beszélgetés után elgondolkozom. A Jóisten mennyire másként méri kinek-kinek az életet? Régóta figyelem a gyerekek nyári fesztelenségét, szemben az iskolai év szorongásaival. Összevetve a két élethelyzetet azt mondom, ha egy gyereket műteni kell, és az hosszabb felépülést igényel, ha csak lehet, inkább tanítási időben tegyék, mintsem a szabadságából vegyék el, ami az igazi gyerekkort, a nyarat, a napsütést, a táborozást, a bandázást jelenti számára. Persze kell tanulni, iskolába járni, hogy a fejlődés rendben menjen. A mai gyerekek számára azonban legalább olyan fontos, hogy mozogjanak, fussanak, ússzanak, kiránduljanak. A netről, a Facebookról és minden eszközről csak úgy dőlnek a fotók, a szebbnél szebb vagy éppenséggel ügyetlen felvételek gyerekekről, akik futkosnak, fák alatt csoportosulnak, erdőben vonulnak, strand medencéje mellett éppen ruháikat kupacolják, mielőtt a vízbe szaladnak. És természetes, hogy nem csak ezeknek a gyerekeknek a táborára, hanem a saját táboraira is visszaemlékszik ilyenkor az ember. Voltam kisdobos, amikor a Gergely ugornyai Tiszapart táborában egyik éjszaka ellopták a zászlót, és mentünk az erdő sűrűjébe az éjszaka kellős közepén zászlót keresni, tettest elfogni. Kicsi, 7-8 éves fiúcska lehettem, a tanítónéni fogta a kezemet, vitt húzott a sötétben. Biztonságban érezve magam, úgy gondoltam, most elkapjuk a tettest. Később derült ki, hogy a tanítónéni is félt a sötétben, pedig mellettünk is zsivajos lármával kutatták a bokrokat, a cserjéket, a többiek. Az egymásra utaltságról, az éjszakai bátorságról szólt mindez. Ilyen kicsi elemekből rakódik össze az élet. Így tanulhat meg az ember minden, mást is, szabadon mozogni, a természetre rácsodálkozni, nem csak kezével tapogatni állatokat, szemével is végig simítani fák lombjait, a folyó vizét, elfutó hullámokat, hallgatva kikötött csónakok oldalához verődő locsogást, érzed szederindák közt bukdácsolva lábszáradon az égő, csípős fájdalmat, amit ezek horzsolnak ki. Mennyivel másként fáj a szederinda horzsolása, mint egy összevarrott seb a kórterem lepedői közt. Igen, a világ ilyen is. Meg olyan is, ami most tőlünk keletre a szomszédországban van. Gyakran látsz fáradt, beesett, karikás szemű gyerekeket, akik szomorúan tekintenek bele a kamerába vagy a te szemedbe. Látod rajtuk, hogy édesapjukat, idősebb bátyjukat, tanárukat vagy nevelőjüket, rokont, nagybácsit, keresztapát nélkülöznek, több esetben gyászolnak. Fájdalmas kontraszt a nyárban. Emlékszem, a 70-es évek elején volt egy amerikai film, Kamaszkorom legszebb nyara címmel. Kamasz fiú, szerelemre ébredése, szorongása és örömei egy gyönyörű nyáron. Mert erről is szól a nyár, erről is szólnak a táborozások, meg arról, hogy szeressük a teremtett világot, hiszen soha semmi nem tér vissza úgy, ahogyan egyszer átéltük. Gyönyörű, hogy a sokféle lehetőség között 20-30 éve ismét ott vannak az egyházi iskolák által kínált táborok is.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Közölte azt is, Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, de nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. A szlovák kormány tervei szerint a védelmi kiadások fokozatosan növekednek majd ott is. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette be Donald Trump a NATO csúcs találkozó keretében. Az amerikai elnök előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót is tartanak majd. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra, ahogy fogalmazott. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, fogalmazott Trump. A szerb rendőrség két feltételezett orosz ügynököt tartóztatott le a szerb-magyar határon, náluk robbanószert is találtak. Feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írta értesüléseire hivatkozva a német Bild. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását tervezi. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be az idei évről, mondta el a pénzügyminiszter. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső ellenőrzés 6,8%-os deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az EU megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus azt mondta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor palota elé szervez demonstrációt most csütörtökön 18 órára, amelyen a Tisza kormány alaptörvénymódosítás ellen tiltakoznak. Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé utalja Magyarországot az élelmiszerekre és egyes háztartási termékekre bevezetett ár- és korlátozások miatt. Jogsértőnek találják az intézkedést, de sem az előző, sem a jelenlegi kormány nem tette meg a szükséges lépéseket az indoklásuk szerint. Véradása hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, a kánikulában a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, komoly felhőkkel, amik időnként majd összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9:30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9:30-től tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Regős Ádámmal, a Justícia Vitorlás Egyesület tagjával beszélgetek, szeretettel köszöntelek, szia!
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, és szervusz András!
0: Mióta vitorlázol?
1: Ez tulajdonképpen nekem egy ilyen gyerekkori álom volt, nagyon sok Dékány András könyvet olvastam, maketteket építettem a hajókról, kalózhajókról, és a Covid alatt kerestem rá erre az egészre, és találtam is egyesületet, ahol megtanítanak egy tanfolyam keretében vitorlázni, úgyhogy 2020 óta vitorlázom.
0: Mennyi idő alatt lehet megtanulni vitorlázni?
1: Hát azért nagyon szerintem ezt soha nem lehet igazán megtanulni, bár Fanándot megkérdezünk, biztos jobbat fog erre mondani. 3 napos volt a tanfolyam, tehát a 3. napon már elengedtek minket egy másik tanulóval, nem volt velünk az oktató, és akkor vele úgy szabadon tudtunk menni. Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy bizonyos szituációban már én nagyon-nagyon-nagyon biztosan tudok vitorlázni, de majd még erről beszélek.
0: Miért is a vitorlázás? Miért választottad ezt?
1: Ez nagyon érdekes. Vagy a vitorlázó repülő, vagy a vitorlás hajó lett volna a kettő között, és ezt hát meg hamarabb, de egyébként ez volt a nagyobb álom, hogy a vízen menni és a szél erejével szárnyalni.
0: Itt a környéken sok lehetőség van, tehát ezen az egyesületen kívül máshol is lehet akár vitorlázni? Melyik tavakon lehet például?
1: Igen, azért a Borsod megye nem arról híres, hogy egy vitorlás megye. Ennek ellenére a Máji tavon 2 egyesület is működik, valamint Nyéken is van rá lehetőség, illetve a helyi keresztúri tavon is lehet vitorlázni. Több lehetőség van, mindegyik egyesület biztosítja ugyanazt, biztosítja a tanfolyamokat, vitorlás jogosítványt lehet náluk szerezni, és annak ellenére, hogy én kevés tó van a megyébe, mégis elég nagy a vitorlás élet.
0: Körülbelül hány vitorlás van ezeken a tavakon?
1: Nem tudom megmondani, ez nagyon relatív. Ugye, akik vitorláznak, vagy versenyszerűen vitorláznak, ők nincsenek olyan sokan, de ők vándorolnak folyamatosan, tehát az edzésekre mennek el, illetve a tavakon megrendezendő vitorlás versenyre. Itt Borsod megyében a Máji tavon van általában a kalóz kategóriában az a megyei bajnokság, a pont a mi egyesületünk szervezi, de nagyjából egy ilyen 10-15 verseny van éves szinten.
0: Az a sztereotípia, hogy a vitorlázás egy nagyon drága sport. Te bérled a vitorlást, vagy hogy működik ez?
1: Ez egy nagyon relatív. Hát nyilván a Balatonon, a kikötőkben ezek a nagy kajütös, kabinos vitorlások, ezek nem olcsók, de mindenkinek az igényétől függ. Az első vitorlásomat, ez egy kis vitorlás, ugye egy kis kategória, a lézerhez tudnám hasonlítani, akik, mert mindjárt elmondom későbbiekben, hogy milyen, hogy épülnek fel, hogy tanulnak meg az emberek, és hogy mennek át, milyen kategóriákon keresztül, milyen osztályokon keresztül. Tehát nekem egy kisebb, egyszemélyes vitorlásom van, ezt Németországból hoztam be, nagy levelezés volt, ott nagyon-nagyon nyomott áron vannak a vitorlások, meg nagyon sok árucik, és nem akarok össze-vissza beszélni, de olyan 250 ezer forintba került úti költséggel, mindennel együtt Berlin mellől, tehát ez egy 3000 kilométeres út volt azért, a hazahozatal itt, és így itthon van. A másik vitorlásom az egy nagyobb, az egy kalóz típusú vitorlás, ez egy versenyvitorlás, ezt itt a helyi egyesületbe vettem. Nyilván van rajta mit fejleszteni, az alapokat megtanulni nagyon jól lehet, tehát 3 vitorlával rendelkezik, a Gross, Fock és a Spinnakerrel, tehát kisebb versenyekkel lehet vele indulni. Ez is egy belátható összegbe kerül, tehát mondjuk úgy, hogy olyan 3-400 ezer forintért, aki tudja, már egy magasabb kategóriás vitorlást fog tudni vásárolni. De hát ennek is a teteje a csillagoség, mint mindennek.
0: Ez a második kategória az hány személyes?
1: Igen, a kalózvitorlás alapértelmezetten 2 személyes, tehát 2 személy megy a versenyeken is. Tulajdonképpen elférnek benne sokkal többen, tehát amikor nyílt nap van az egyesületben, minden évben júniusban van egy nyílt nap, ahova meghívjuk a lelkes érdeklődőket, őket vitorláztatjuk, akkor azért 5-6-an is beférnek, attól függ felnőttekből, 3-4 gyerekekből több is bele szokott férni. Egyedül is el lehet vezetni a vitorlást, az egy izgalmasabb kihívás, de általában 2-en vezetik.
0: Táborokat tartotok ilyenkor nyáron?
1: Igen, 3 táborunk is van, ebből 2, ez egyik az éppen most zajlik.

0: zajlik, az egyik megvolt, és még augusztus elején lesz majd egy tábor, ahol megtanulhatják a érdeklődők, hogyan lehet vitorlázni. Ugye különböző kategóriánkon mennek keresztül, a gyerekek általában az OOP-kkel, az optimistekkel kezdik, ami egy ilyen, hát mint egy lavor úgy néz ki, egy szögletes lavor, és ez a szögletes lavorban viszont megvan minden, ami a vitorlázáshoz kell, meg van a kormánylapát, ott van a vitorla alba, sotok, te minden meg tudnak tanulni, ebből gyorsan át is ülnek a lézerbe, vagy annak a magyar fejlesztésű sikló verziójába, ami az ilyen már sokkal menősebb, fordulékonyabb, gondolkozósabb vitorlás, illetve hogy a ketten mennek, a kadét típusú vitorlás lesz az ő választásuk, ott már két személyes, ez a kalóznak a kisebbik testvére mondjuk úgy, úgy megvan rajta minden, mint egy ilyen kalózvitorláson, és ketten mehetnek, ugye szórakoztatóbb is, mert a gyerekek azért elunják egyedül, fel, hogyha nincs nagyon szél, így viszont ketten bőven elférnek, majd ezek után jönnek ugye a nagyobb testvérek, a findingi, aminek elég komoly versenyháttere is van Magyarországon, valamint a kalóz, aminek szintén országos bajnokságot szerveznek, tehát egy nagyon sportos hajókról van szó. Nagyon élvezett velük vitorlázni.
1: Hozzánélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Regős Ádámmal, a Justícia Vitorlás Egyesület tagjával beszélgetek, kiknek ajánlod ezt a sportot?
1: Ez a sport, ez kortalan, ugye én is azért olyan közel 40 évesen kezdtem el vitorlázni, és attól függ, hogy kinek milyen rutinja van a sportok terén, illetve a koordinációja milyen, de például az egyesületünktől egyik taktól megvettek egy kalózvitorlást, egy 80 éves úriember, aki eddig repülőt vezetett, Balatonon él mérnök, és azt mondta, hogy most meg akar tanulni vitorlázni 80 évesen. Tehát ez egy kortalan. Nagyon hasznos tényleg, hogyha fiatal korba kezdik el, ugye akkor még kevesebb a félelemérzet, és ha valaki versenyezni szeretne a későbbiekben, nagyon fontos, hogy ne féljen, merjen. Ugye a vitorlásban azért egy versenyszituációban vannak félelmetes dolgok. Én harmadik versenyen vagyok túl, előző szezon végén kezdtem el a versenyt, és ebben a szezonban kettőn vehettem részt. Hát veszett szelek vannak. Ugye a Justícia Egyesület a Máji tavon van. A Máji tóról tudni kell, hogy az egyik legtechnikásabb tava az országnak, ugyanis nagyon a beépítettség miatt nagyon gyorsan változik a szélirány. Nagyon-nagyon kell figyelni. Például valahogy verseny közben is áthelyezik a bójákat, hogy a pálya megmaradjon, mert úgy olyan a széljárás. És azért itt vannak bizony érdekes dolgok, amikor annyira megdől a hajó, tartani kell, de hát ezt ki kell próbálni, nagyon nem lehet leírni.
0: Egy-egy ilyen versenyen hányan vesztek részt?
1: Igen, a versenyeken több kategória indul, lézer, fin és kalóz általánosan. Szeretjük, hogyha azért minimum 6 kalóz összejön, hogyha kalózom egy, mert 6-an versenyeznek, az már beszámít az országos kvalifikációba, és így nagyon sokat dob a komoly versenyzőknek az imidzsén. Voltak olyan versenyek, ahol 20-an voltak, ahol csak 5-en, 4-en, 6-an. Ez változó, nyilván időjárás is a többi egyesülettel való kapcsolattartástól függ.
0: Nagyon időjárás igényes, vagy megfelelő időjárás kell hozzá. Az erős szél a túl erős sem jó, ugye? Milyen az ideális időjárás a vitorlázáshoz?
1: Hát ez attól függ, hogy ki mennyire merész. Hát a szélcsend az nem jó. Akkor csak megfűvünk a napon, és volt már olyan verseny, amit szélcsend miatt fújtak le. Az erős szél, hát ott nagyon kell kapaszkodni, de ugye ott meg az izgalom van. Én a kis egyszemélyesemmel is gyakran kimegyek, és azzal nagyon jól lehet ezeket gyakorolni a fordulókat, manővereket, halzolásokat. Ott egy kis kihívás van. Tehát ott igazából tartani kell, figyelni kell. Ez előnye és hátránya is a Máji-tónak. Nyilván az egészséges, hogyha egy ilyen laza szél van, hogy itt a városban kicsit fújdogál, ott kint már erősebb van, hogy haladjon a vitorláshajó. Annyit azért elmondanék, hogy a nagy kabinos, kajütös, 8-10 személyes vitorlások ugye teljesen más. Ott van idő, amíg egy ilyen vitorlás megfordul, irányt változtat, nagyon sok idő van. Ezeknél a kicsiknél viszont nagyon gyorsan kell reagálni, nagyon gyorsan fel is borulhatnak, nagyon gyorsan átcsapnak a boom, ami a vitorla alsó tagja, vagyis az árbózhoz kapcsolódó alsó rész. Nagyon kell figyelni, nagyon észnél kell lenni, tehát tulajdonképpen ez nem egy ilyen relax sport, hogyha van szél, hanem gondolkoztató, de ugyanakkor ki is kapcsol, mert nincs idő másra.
0: Van egy könyv nálad, te is ebből is tanultál?
1: Igen, tulajdonképpen először a lányomnak vettem ezt a könyvet, ez a Gyerünk vitorlázni, gyakorlatilag kézikönyv kezdő kalózoknak, ez egy angol könyvről lett átfordítva, egy színes könyv végül is, gyerekeknek nagyon optimális, és amikor vitorlás vizsgára készültem, vagy a jogosítvány megszerzésére, nagyon hasznos ötleteket láttam benne. Nagyon jól le van írva, egy megfizethető áron meg lehet rendelni bármelyik webshopból. Én ezt nagyon tudom ajánlani. Ez van egy kézikönyv is, vagy egy munkafüzet, az is hasznos, de ebbe a könyvbe tényleg le van írva minden, amit tudni kell az ilyen apróbb vitorlásokról, mint a lézer, kalóz, stb. És hogy milyen tanácsok vannak, milyen tanácsokat adnak ezzel kapcsolatban.
0: Mit tanácsolsz azoknak, akik kedvet kaptak akár a beszélgetésünk alapján a vitorlázáshoz, hogyan kezdjenek bele?
1: Hát először is keressék meg a Justícia VS-ét a Máiba, és jöjjenek ki egy napra. Jöjjenek ki, próbálják ki, nézzék meg. Ugye nem kell megijedni, nagyon sok mindenre kell figyelni, olyan, mint a gépjárművezetés, hogy vannak a táblák, stb. Dolgok. Itt nagyon sok mindenre kell magában a hajóba figyelni, de ne rettenjenek el, kezdjék el csinálni. Tehát bárki jöjjön, általában egy feltétel szokott lenni, hogy úszni azért tudjon az ember. Vannak a kisebb, nekem is az egyszemélyes vitorlás, mert borultam be. Ilyen borulás általában egy hiba, hogy nem figyel az ember, és beesik a vízbe, akkor tudnia kell, hogy mit kell csinálni, tehát ki kell tudni úszni. Úgy akkor mindenkinek azt mondom, hogy próbálja meg, jöjjön ki, nézze meg, és élvezze azt, hogy a szél segítségével egyszerűen természet erejével halad. Egy csodálatos érzés.
0: Ki kell úszni, de mi történik a vitorlással?
1: Ja, a vitorlást vissza lehet állítani, ez nem olyan nagy probléma, ugye általában három nagy osztálya van a vitorlásoknak, vannak a tőkesúlyos, ezek a kabinos vitorlások, amik, hogyha felborulnának, mint például Jessica útja című filmben is, hogy többször borult, az visszaáll magától. Van a késvertesek, aminek fel lehet húzni, le lehet engedni, azok is által visszaállnak. Ezek a hajók, a svertesek, viszony van rajtuk, mint a szápokon, ezek nem állnak vissza maguktól. Hát ilyenkor át kell úszni a hajó mögé, kell kerülni a svertre, ami egy ilyen kinyúló úszó, rá kell kicsit nehézkenni, és püff, egyből fel is áll a vitorlás. Tehát ez nem probléma, utána vissza kell mászni, ki kell menni a vizet, és megy tovább az egész. Inkább itt az ijedelem. Én nagyon emlékszem az első borulásomra, tényleg meg is ijedtem, de ezen túl kell esni, megy tovább a dolog, semmi probléma nincs.
0: A Máitavon van olyan, hogy viharjelzés?
1: Nem, nincs a Máitó, az ilyen nagyon kicsi, egy 5 méter mély átlagmélységű tó, úgyhogy nincsen viharjelzés. Amit mi szoktunk figyelembe venni általában, a egyesületnek van lobogója, és hogy melyik irányból fúj, ez ilyen nagyon sokat számít, főleg amikor az ember kifut a kikötőből, mert ez meghatározza a szélirány, hogy melyik oldalra vigyük a mólónak a hajót, hogyan szereljük fel, de onnantól kezdve a széljelzőket vesszük figyelembe, illetve ugye mivel nagyon kicsi a távolság, az egymással való kommunikáció nagyon egyszerű. Egy nagyon jó dolgot tanultam, amikor voltam a tanfolyamon, hogy a mobiltelefont azt az autóba hagyjuk, mert valamelyik mobiltelefon értékesebb, mint a hajó, de hogyha elsüllyed, az nem jó. Úgyhogy nincs nálunk semmilyen eszköz, itt magunkra vagyunk hagyatkozva, és hát döntéseket kell hoznunk, de legalább ezt gyakoroljuk. A döntésért viszont vállalni kell a felelősséget.

0: Regős Ádámmal, a Justícia Vitorlás Egyesület tagjával beszélgetek. Használtál néhány kifejezést, ami a vitorlázáshoz köthető. Magyarázzuk meg ezeket.
1: Igen, tehát a kalózvitorlás, azt mondtam, hogy ketten megyünk. Van a kapitány és a mancsaft. A kapitány kezeli, egy kormányos inkább, úgy mondom, kormányos kezeli a kormányrudat, illetve a grósotot, ez egy kötél, amivel a nagy vitorlát irányítja, a mancsaft pedig kezeli a fogvitorlát, az orvitorlát tulajdonképpen, az egyensúlyra nagyon figyel, az irányjelzésbe, irányba segít, hogy ne, amit nem lát esetleg a kormányos, azt ő tudja mondani, valamint a spinnakert, amikor felengedünk, ez egy nagyon nagy színes ballon, ezt lehet is látni általában, hogyha vitorláznak, hogy egy színes, nagyon nagy vitorlát felhúznak előre, azt ő kezeli onnantól kezdve. Úgyhogy ezek a kifejezések, de ezeket mind megtanulja az ember a hajóba, hogy a szélirányok merre vannak, hogy akkor mire kell figyelni, hogy hogy fordulunk, milyen kifejezéseket használunk. Tehát én úgy gondolom, hogyha valaki elkezd tavasszal vitorlázni, vagy akár még most sincs késő, a szeptember egy olyan tudást tud magába szívni, egy-egy ilyen tanfolyam alatt, vagy időszakban, hogy már maga biztosan kimehet egy kisebb hajóval. Ugye még arról beszélgettünk, hogy ez az egyesület, hogy kinek milyen hajója van, az egyesület is tud biztosítani hajót. Ott is vannak optimisztek, lézerek, kalóz is, amit az egyesületé, ezt a tagok használhatják nyugodtan, bár én azt mondom, hogy ha valakinek van egy saját hajója, akkor jobban megtanulja, én is úgy tanultam meg, akkor felszerelni, leszerelni, gondozni, karbantartani, tulajdonképpen, hogyha mióta saját hajómban.
0: És ha eljön az ősz, akkor ki kell emelni a vízről. Ugye ennek tárolási kapacitás, ilyesmi következménye is vannak.
1: Igen, annyi, hogy mi nem is tároljuk a vízen egyáltalán, hanem mindig az egyesületben bent vannak a hajók. Nem, tulajdonképpen általában decemberben, karácsony környékén szoktuk a mólót kiszedni, mert akkor befagy a májtó, sőt most nagyon-nagyon be volt fagyva, nagyon sokáig, addig lehet nagyon vitorlázni. Tehát én már mentem decemberben -1 fokba is. Nagyon gyönyörű akkor a vitorlázás, bár akkor nagyon aggódtam, hogyha beborul az ember, azért a 1-2 fokos víz az nem kellemes, de nem is nagyon volt szél. Tehát lehet űzni, sőt, ősszel jönnek a nagyobb szelek. Tehát az, hogy nyáron szervezik a vitorlás versenyek nagy részét, meg a látvány részét, ez inkább a közönségnek szól. Ugye az igazi nagy szelek tavasszal és ősszel vannak. Nyáron egy ilyen csendesebb az idő, és hát a vitorlázáshoz sajnos ez kell, szél.
0: Mennyire balesetveszélyes, mondjuk akár egy borulásnál a vitorlázás?
1: Hát az emberek azért sérülnek, tehát ezen a hajón nagyon sok minden van, ami több apró sérülésekkel kezdhetnek. Vannak a klemek, például amiből befújjuk a köteleket, vannak fémalkatrészek, stb. De figyelni kell, nem sérülékenyebb szerintem valaki, mint hogyha kerékpárra lejön egy domboldalon. Annyi, hogy védőfelszerelést nem használunk, illetve a nap ellen van védés, az UV védelemes lekesztyűt, de a mentőmellény az kötelező. Ez versenyen mindenki felveszi, és nagyon komolyan vesszük. Hogy hirtelen beborulunk, ugye, hát ott az egy hiba, a borulás egy hiba miatt történik, ott lehetnek kisebb sérülések, de én nem aggódnék emiatt.
0: Elnevezitek a vitorlást? Van neve?
1: Igen, igen, el van nevezve. Én az egyiket névvel kaptam a kalózt, az Kati kalóz, a másikat pedig Esztelnek hívom. Tulajdonképpen ez egy roga vitorlás, és roga Esztel a típusa, egy spanyol tengeri vitorlás, én csak Esztelnek hívom.
0: Mennyire könnyű szállítani, gondolom egy utánfutó kell hozzá.
1: Igen, ez azért speciális vitorlás utánfutók vannak. Én is most szereztem be egyet, egyébként van ez a 2001-ben a Németországban gyártanak még mindig egy olyan típusú utánfutót, az a legegyszerűbb, ami sólyakocsi egyben, amivel a vízet tudom bocsátani, és ezt rá tudom húzni magára az utánfutóra. Az a jellemzője, aki vitorlázik, annak vonóhorgos autója van, tehát a szállítás az meg kell oldani, mert különben az ember megreked egy tavon, és az nem szerencsés. Nem olyan vészes, tehát hogy nem nehezebb húzni egy ilyen vitorlás. Ezek az utánfutók könnyűek, maguk a hajók is 200 kiló maximum, 250 kiló el lehet húzni, tehát nagyobb rutin se kell hozzá.
0: Akár tengeren is vitorlázhatsz ezzel a hajóval?
1: Hát amikor voltunk tavaly Horvátországban, én béreltem hajót, ez ilyen kisebb, a angol topper cégnek a hajója volt, ez is kétszemélyes egyébként, tehát grósz és fogvitorlával rendelkezik. Nagyon érdekes, hogy a tengeren mennyire másabb, tehát ott a hullámok vannak, fürdik az ember a vízbe, ott más típusú vitorlást is használnak így, tehát nyitott fartükrű volt, ez azt jelenti, hogy nincsen háta, tehát bement a víz, ez ki is folyt hátul, nem volt probléma. Nagy élmény, azért nem árt, ott bárki bérelhet, egy órás tanfolyam alatt megtanítják, azért én ezzel szkeptikus vagyok, de hogy így így a tapasztalatokat át tudtam vinni, nem volt nagy különbség, viszont az élmény fantasztikus volt.
0: Mondjuk elérhetőségeket, és azt is mondjuk el, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki csatlakozzon az egyesületetekhez.
1: Igen, a Justitia VSE-nek a honlapját kell megkeresni, tehát bárki rákeres erre, elég gyorsan kidobja a Google, ott meg lehet keresni az elnököt, és bátran lehet jönni. Hogyha nincsen tábor, akkor is szívesen fogadunk bárkit. Többen vagyunk az egyesületben, akik képesek megtanítani vitorlázni, hogy az alapokat el tudják mondani. Ki tudunk menni nagyon szívesen, és inkább azt mondom, hogy szívesen is fogadunk, hogyha jön valaki és érdeklődik. Tehát legyünk minél többen, csináljuk minél többen, legyen nagyobb kaland az egész.
0: Nagyon szépen köszönöm, Ádám, a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Regős Ádámmal, a Justícia Vitorlás Egyesület tagjával beszélgettünk. Búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című mesének 14. részét, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
2: Élvezettel tárgyalták Hercsula macska álmatlanságát. A csevegés akkor maradt csak abba, mikor vándoregér furcsa bizsergésre lett figyelmes.
3: Hú! Hú! Kinőtt a fülem! Kiáltotta elragadtatással. Köszönöm, vasorú bába!
2: Sose köszöngest. Arról beszélj inkább, lenne kedved itt maradni nálam? Sok ravasságot tudnánk kettesben kieszelni?
3: Te mértek borsot törnénk Hercsula macska orra alá?
2: Lelkendezett vándoregér.
3: Ő a világ legellenszenvesebb kandúrja.
2: Én meg ki nem állhatom azt a csíkos lábú kis poszorkányt, aki most a házában lakik. Mesélte vasorrubába. Hely, ha a zsebtükre enyém lehetne.
3: Zsebtükörre van szükséged?
2: Vette elő vándoregér saját tükrét előzékenyen. Parancsolj!
3: Nem, köszönöm. Nekem csak az kell.
2: Régebben lakott a szigeten egy vén bagolyvarázsló.
3: Mikor elköltözött, repett tükrét az odóban felejtette. Lompos Lajos megtalálta, és sajnos Fáninak ajándékozta.
2: Sose búsulj, cincogott vándoregér, majd megszerezzük valami fortéllyal. Vasorú bába, aki vasból formált orrát kezdte dörzspapírral fényesíteni, öntelten nevetett.
3: Nem is félek. A mi csalafinta eszünkön nem jár túl senki, hanem azért szeretném tudni, mit csinál most Hercsula macska.
2: Vándoregér elfintorította az orrát.
3: Bizonyára most meséli el Fáninak, hogyan harapta le a fülemet.
2: Vándoregér nem tévedett. Fáni ekkortájt ért haza a sétából. Cipője csupa sár volt. Bosszankodott is, hogy Hercsula macska nem adott vele kapukulcsot. Így most kénytelen volt egy botocskával, meg a küszöb elé erősített sárkaparóval segítségével letisztogatni a cipője talpát. A kandúr ugyanis sáros lábbal senkit sem engedett be a házba. A csengetésre Hercsula macska csak jó sokára nyitott ajtót. Papucsban volt, és jobb lábát kicsit húzta maga után.
3: Hová lett vándoregér kerekes házikója? Kérdezte Fáni.
4: Bent van, a fás kamrában,
2: felelte Hercsula macska vidáman. Fáni megdöbbenve nézett rá.
3: Te, hiszen oda be sem fér.
4: De befér. Lett belőle 3 kosár gyújtós, egy nagy rakás kandallófa és 30 vagy 35 paradicsomkaró. Sőt, hogy el ne felejtsem, deszkákat is faragtam az ágyadhoz.
2: Fáni elhűlve kiáltotta.
3: Felaprítottad a házikót? És hová lett belőle a lakó?
4: Vándoregér? Hát az elmenekült,
2: mondta Hercsula macska, és elmesélte az egész történetet elejétől végéig. Fáni ámuldozott, fejét csóválta, kezét tördelte.
3: Nem lesz ebből baj? Hát, ha megárt neked a mérgezett egérfül.
4: Nekem egy tucat mérgezett egér sem árt meg,
2: jelentette ki Hercsula macska.
3: No de mégis, nem érzel fájdalmat? Faggatta Fáni.
2: Hercsula macska vállat vont.
4: Ha azt hiszed, hogy holmi mérgezett egérfül megfekszi a gyomromat, nagyon tévedsz. Rég voltam olyan éhes, mint most. Siess a vacsorával, mert szeretnék korán lefeküdni. Tudod, ebéd után nem alhattam, és ez a szokatlan favágás is kifárasztott. Álmos vagyok.
2: Vacsora után jó éjszakát kívántak egymásnak, és nyugovóra tértek. Éjfél tájban Fáni heves dörömbölésre ébredt.
3: Ki az?
2: Kérdezte morcosan, és megfordult, hogy tovább aludjék.
4: Én vagyok,
2: válaszolt odakint Hercsula macska.
4: Azonnal kelj föl, és főz nekem tejbe grízt.
2: Fáni olyan méregbe gurult, hogy egyszeriben kiment a szeméből az álom.
3: Tejbe grízt, éjjel? És még te mered nekem mondani, hogy folyton evésen jár az eszem? Én legalább csak nappal falatozom.
4: Akkor miért nyikorog éjszakánként az éléskamra ajtaja?
3: Kérdezte Hercsula macska élesen. No, hát az a kis dió, vagy lekvár, vagy ilyesmi, hát az is étel. És különben is, mindig csendben majszolom, nem verlek fel az álmodból. Hercsula macska elunta a hiába való vitát, erélyesen megzörgette az ajtót.
4: Kelj fel, és főzzél nekem tejbegrízt!
3: Fáni dohogva felöltözött, és kiment a konyhába. Hercsula macska görnyetten ült a tűzhely mellett, amelyben még hunyorgott néhány parázs. Hálósipkája a szemére csúszott. Fáni felszította a tüzet, tejet öntött egy lábosba, és megkérdezte. Tulajdonképpen miért kell neked éjfélkor tejbegrisztened?
4: Nem tudok elaludni. Úgy látszik, mélyen felizgattak a délutáni események. Álmatlanul hánykolódom már órák óta az ágyban. De ha a forró tejbegrízt kanalanként megeszem, elálmosodom és aludni fogok, mint a bunda.
3: Fáni kezében megállt a főzőkanál. Mégiscsak az a mérgezett egérfül árthatott meg neked? Mondta elgondolkozva. Hercsula macska meghökkent.
4: Azt hiszed?
3: Azt bizony. Még jó, hogy csak az egyik fülét haraptad le. Ha a másikat is megetted volna, talán már nem is élnél.
4: Ne mondj ilyeneket!
3: Jajdult fel Hercsula macska. Még a gríztől is elvetted a kedvemet. Fáni ráripakodott. Ha már kiráncigáltál éjfélkor az ágyból, hogy megfőzzem, most edd is meg!
4: Csak a felét,
3: nyávogott Hercsula macska.
4: A többit megeheted.
3: Fáni meg is ette. Csak úgy a lábosból, hogy kevesebb mosogatni valója legyen.
1: Ma Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című mese 14. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A csend és az imádság kapcsolatáról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Jelen elmélkedésünkben a már megkezdett első részt követően most a második alkalommal a csend fontosságáról gondolkodunk el az imádságot illetően. Mindig csendben kezdem az imádságot, mert a szív csendjében Isten beszél. Isten a csend barátja. Istenre kell figyelnünk, mert nem az az érdekes, amit mi mondunk, hanem amit ő mond nekünk és rajtunk keresztül. Az ima a lélek tápláléka. Ami a vér a testnek, az az ima a léleknek. És közelebb visz téged Istenhez. Az őszinte ima tiszta és szeplőtelen szívet alakít ki. A tiszta szívű ember képes látni Istent, tud beszélni Istenhez, és meglátja Isten szeretetét másokban. Ezek a szavak kalkuttai Szent Teréz anyától származnak, az ő vele kapcsolatos kis könyvecskéből, a szemmelvények Teréz anya legszebb gondolataiból valók.

0: Most hallgassunk meg egy elmélkedést a csendről és az imádságról.
1: Kalkuttai Szent Teréz anya 1979-ben Oszlóban a béke Nobel-díj átvételekor a következőket mondta. Isten a csend barátja. A fák, a virágok, a fű csendre buzdít. Nézzétek a csillagokat, a holdat, a napot, ahogyan csendben haladnak pályájukon. Az élet igazi kérdései a csendben fogalmazódnak meg. Ereinkben a vér zaj nélkül áramlik, és szívünk dobogását is csak csendben hallhatjuk. Talán a világ soha nem volt ennyi zajjal és hangoskodással tele, mint ma. A technikai civilizáció sok pozitívumot hozott magával, de sok bajt is. A rohanást, amely megöl bennünket, a zajt, amely nyugtalanná tesz, és bezárja a szívünket. A mai élő ember csendre vágyakozik, de nehezen találja. Vannak, akik elszoktak a csendtől, és többé már nem is keresik. Sokaknak a felszabadulás helyett teher a csend. Mert a csend a hallgatásba vezet be. A hallgatásban pedig az ember önmagával találkozik, ez pedig nehéz és erőfeszítést követel. A mai idők jelei a menekülés és a felejtés. Inkább egész életünkön át menekülünk önmagunktól, mint hogy átadjuk magunkat a hallgatás gyógyító erejének. Szavak, hangos zene, a tömeg moraja, a közlekedési forgatag. Mindez valamilyen módon megnyugtat bennünket, de csak felszínesen. Elhiteti velünk, hogy nem vagyunk egyedül, és pulzál körülöttünk az élet. De ugyanakkor eltérít bennünket az igazi élettől, mert az élet lényünk legmélyén van. Szívünk azon részén, amelyet csenddel és hallgatással táplálunk. És a szűzanya nem csak ebben az üzenetében hív bennünket a csendre, hanem sokszor évek óta tartó jelenései által.
0: Most a szűzanya 2019. január 25-i medjugorjei üzenetét idézzük.
1: Drága gyermekek, döntsétek el, hogy külön időt szenteltek a csendben az Istennel való találkozásra. Szívetek csendjében maradjatok együtt Jézussal, hogy ő szeretetével megváltoztasson benneteket. Térjetek meg, gyermekeim, és szívetek csendjében boruljatok térdre. Helyezzétek Istent lényetek középpontjába. Hadd szóljon hozzátok csendben a Szentlélek, és engedjétek meg neki, hogy megtérítsen és megváltoztasson benneteket. Ti pedig, akik távol vagytok az imától, térjetek meg szívetek csendjében, keressétek lelketek üdvösségét, és imádsággal tápláljátok. Ezt az üzenetet Sarnyai Andrea fordításából ismerettük meg.
0: Eddig az idézet, most folytatjuk az elmélkedést.
1: A mai embert megfojtja a zaj, a lárma, a szavak és a képek sokasága. Nem hallja meg a csend hívását. Számára a magány az elhagyatottság szinonimája, most ez az én megfogalmazásom, rokonértelmű megnyilvánulása, nem pedig olyan idő, amelyben a legintenzívebben, a leghatékonyabb módon találkozhat önmagával. A magány nem ugyanaz, mint az elhagyatottság. Az elhagyatottság nehéz, elviselhetetlen, amikor az ember elszigetelődik a többiektől. Önmagára marad. Nincs kapcsolat. Érintkezés. A magány valami más. Szükségünk van rá. Drága idő, amikor önmagunkkal és Istennel foglalkozunk. Az ilyen magány a teljesség, amelyben az ember észreveszi, hogy nincs egyedül. Olyan magány ez, amelyben a személyes Istennel találkozik. Tény az, hogy az ember egyedül él, egyedül dönt, egyedül alakítja életét. Egyedül hal meg. Segítségemre lehetnek ugyan mások, de lényegében egyedül állok szemben az én Istenemmel. Így mindenki egyedül van. Ez olyan magány, amelyet ajándékba kaptunk, hogy fejlesszük önmagunkat, és azután elinduljunk a másokkal való találkozásra. Tudjuk, hogy Jézus is megélte a magány pillanatait, az Atyával való találkozás perceit. Csak ezek után, a találkozások és imádságok után ment el, hogy találkozzon az emberekkel, és elvitte nekik az Istent, az életet, az egészséget, a szabadulást. Találjunk időt az önmagunkkal és az Istennel való találkozásra, hisz ez az egyetlen, amely képes betölteni szívünket és értelmet ajándékozni életünknek.

Arra helyezzük a hangsúlyt összefoglaló módon, hogy az elcsendesedés, a magunkba szállás nagyon fontos egy olyan feltételnek a megteremtése, amely által valóban találkozhatunk az igaz Istennel, az élő Istennel. Személyes és élő kapcsolatba léphetünk vele, vagyis imádkozhatunk, és az imádság az út a mennyország az örök boldogság felé. Amen.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Közölte azt is, Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, de nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. A szlovák kormány tervei szerint a védelmi kiadások fokozatosan növekednek majd ott is. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette be Donald Trump a NATO csúcs találkozó keretében. Az amerikai elnök előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót is tartanak majd. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra, ahogy fogalmazott. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, fogalmazott Trump. A szerb rendőrség két feltételezett orosz ügynököt tartóztatott le a szerb-magyar határon, náluk robbanószert is találtak. Feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írta értesüléseire hivatkozva a német Bild. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását tervezi. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be az idei évről, mondta el a pénzügyminiszter. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső ellenőrzés 6,8%-os deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az EU megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus azt mondta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Végül az időjárásról, derült lesz az ég komoly felhőkkel, amik időnként majd összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Debnár Ádám hírszerkesztő, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Bilincsik Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Neil Boyd, Egek mit évül egyek című regényének 7. részét Tóth Levente előadásában hallgathatják meg. Az óra végén Kapcsolj rá címmel zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban az Árpádházi királylányokról beszélget Tircsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgató és az adás szerkesztője. Farkas Erzsébet. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Gulybán Tibor görögkatolikus áldozópappal, Felső Zsolcai parókussal beszélget életéről és papi szolgálatáról Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján elsőként Szabó József atya Miskolc Diósgyőri plébános beszél a hitelességről, majd a Paternoster jezsuita podcast adásában ez alkalommal Stercer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér beszélgetnek. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben bemutatjuk a megújult Citadellát. Az óra végén Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallgathatják meg. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadásra szól, majd Hitvalló című műsorunkban a hitről hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mitévő legyek című regényének hetedik részét hallgathatják meg.
2: Neil Boyd Egek mitévő legyek.

A plébánia bazárja. Már majdnem végeztem a reggelimmel, amikor Dudleyvel atya lépett be, és elég feltűnően egy borítékot tett a tányérja mellé. Összehajtogattam az újságomat, és köszöntöttem. Jó reggelt, atyám! Na, nem vettem észre, mondta könnyedén. Elvégezte egy gyors asztali áldás mozdulatait, majd leült, és egy fodrász lendületével az álla alá tűrte hatalmas szalvétáját. Levette a szemüvegét, ritkás hajára mutatott, és így szólt. Hátul és oldalt rövidre kérem, de semmiképpen ne vegyen le többet, mint amennyi hajam egyáltalán van. Mosolygott. És maga, hogy van ma reggel, Neil atya? Azt válaszoltam, eddig nagyon jól. Átnyúlt az asztalon, és megkocogtatta a csészémet. Jó erős ez a kávé, amit iszik? Bólintottam. Remek, igazán remek, mivel, hogy? Bizalmaskodva felém hajolt. Beszélni akarok magával az élet tényeiről. Nem tudtam, jól hallottam-e, hiszen még csak a reggelinél tartottunk. Jól hallottam. A témája ez volt. Mit teszi a férfiakat és a nőket igazán boldoggá? Mi mindennek a mozgatója? Úgy szopogattam a kávémat, mint a bort szokás, és alapos meggondolás után azt mondtam, hogy lehetne még erősebb. Ezt minden káplánnak tudnia kellene, Neil atya. Megállt, hogy saját csészéjét megtöltse. Az volt a szokás, hogy öntés közben föl lemozgatta a kannát, mint egy jójót. A pénz. A pénz? Mit mond a Szent Biblia a pénzről? Hogy minden rossznak ez a gyökere. Na, igen, igen, hagyta rám. De mit mondott a mi szentséges urunk maga? Hogy nem szolgálhatjuk egyszerre Istent és a pénzt. Felvilágosításomat hálás borzongással fogadta. Azt mondta, Jézus egy másik, nagyobb horderejű mondását várta. Kicsit töprengtem, mielőtt felvetettem. Nehezebb a gazdag embernek a mennyországba jutni, mint Mrs. Springnek átmenni a tűfokán. Ismerem ezt, Neil atya, de biztos, hogy az úrnak voltak ennél vidámabb mondani valói is a pénzről. Boldogok a szegények? Tapasztalataim szerint nem, válaszolta. Most már látom, megint a mi szentséges urunkat idézi. Akkor viszont ez tökéletesen igaz.

Nélatyai, soha ne kételkedjen benne. Valami kifürkészhetetlen okból a szegények kifejezetten nagyon boldogok. Természetesen nem úgy, hogy észre lehessen venni, de boldogok. De az én fejemben ez a mondás járt. A jókedvű adakozót szereti az Isten. Felvilágosítottam, hogy ezt Szent Pál mondta, és ő csak idézte. Mrs. Spring tüsténkedett be egy tálcába, két lágy tojást hozott a ház urának. Duddlesbell atya megköszönte, hogy kijavítottam a nyelvbotlását. Na már most a pénz kezdte. Olyan, mint az angol nyár. Lassan érkezik, mondta Mrs. Spring, és távozik, mielőtt észrevetted volna. Hallotta ő ezt már azelőtt is, legalábbis évenként. Figyelje meg jól minden megjegyzését, Neil atya. Előfordulhat, hogy az lesz a legostobább dolog, amit valaha is hallott. Csak akkor, ha magát idézem, mondta Mrs. Spring. Duddlesbell atya megragadta a kanalát, és a tojás tetejét kezdte ütögetni, mint egy ezzel akarva helyettesíteni valami kielégítőbb célpontot. Nem csak Isten szeretete az, ami túlmegy minden magatartáson, sóhajtotta. Hogy tehát folytassuk, a pénz. Jézus nem kért folyton pénzt, mint maga, igaz? Kérdezte Mrs. Spring. Mikor a hegyi beszédet tartotta, nem küldte körül a perseit, igaz? Ez igaz, válaszolta Duddlesbell atya, is a tojás fehérjéből apró héjszilánkokat kezdett kipiszkálni. De Jézust nem sújtotta az a balsors, hogy egy olcsó kocsit kellett tartania, és egy költséges házvezetőnőt. Nem, fordult felé Mrs. Spring. Ő mindenhová gyalogment, és önmagának főzött. Mrs. Spring, mondta Duddlesbell atya, aki élvezte a szóváltást, eltávozna, mielőtt könyörögnék a Szent Szűznek, kenjen le magának egy fene nagy pofont. Majd hozzám fordult. Ez az asszony úgy el van telve a saját fontosságával, mintha egy hetedik fiú hetedik fia lenne. Ennek az embernek pedig nagy színészi képességei vannak, vágott vissza Mrs. Spring. Nagyszerű színésznő lett volna belőle. A kávés kannát lengetve megállt az ajtóban. Hozok még magának egy kis kávét, Neil atya. Duddlesbell atya sötét szitkokat mormolt, még meg nem bizonyosodott róla, hogy az asszony halló távolságon kívül van, aztán hozzám fordult. Tudom, mit gondol, Neil atya. Nem, dehogy, atyám, siettem válaszolni. Na, mi az, amit nem gondol? Nem gondolom azt, amit gondol, hogy gondolok. Igazán semmi sem áll tőlem távolabb. Hogy nagyobb nyomatékot adjak szavaimnak, teljesen híján vagyok minden gondolatnak. Azt gondolja, állította határozottan, hogy gyalázatosan bánok vele. Nem fogadta el a tagadásomat, mert látja, ez igaz, és az egyetlen dolog, ami mentségemre szolgálhatna, hogy ez tökéletesen megérdemli, és még ennél is többet. Tányérját most már mozaikként borították a tojás héj szilánkok, de hát mit is csinálnék nélküle? Tudtam, hogy nem vár tőlem semmi tanácsot. Hogyan tanulnék fegyelmet, türelmet, önfeláldozást? Vállat von, mintha azt mondaná, erre még ő maga sem tud válaszolni. Nos, tehát a pénz. Zsebembe nyúltam, nem hatott rá, egy papírlapot húzott elő a tányérja mellett fekvő borítékból. Tudja, mi ez? Egy kimutatás a bankból, atyám. Inkább ultimátumnak mondanám. Látja ezeket a rossz kinézésű számokat, amiket paradicsomlével nyomtattak? Adósságok. Csak az iskola számára minden évben elő kell teremtenünk 1000 fontot. Azután itt vannak az adók, a gáz, a villany, valamiféle házvezetőnő, és most még egy költséges tétel hozzá. Mély szomorúsággal háromszora mellemet vertem. Igen, maga, mondta. Figyeljen, nagy tettek, kis embere, kis krumplibimbóm, hamarosan eljövend az évi bazárunk ideje. Mrs. Spring úgy látszik elkapta az utolsó szót, amikor visszatért a kávéval, és fennen dicsérte, hangoztatta Duddlesbell atya pénzfakasztó képességeit. Ez az asszony képes nekem egyszerre 6 fejfájást okozni, mondta a plébános, és Mrs. Spring biztosította, hogy a feje elég nagy hozzá.
Douglas fel. Atya bosszúságot színlelt, felállt és kijelentette, ha tovább is itt marad, Mrs. Spring, kinyújtom a lábamat. Ha, még egy fél hüvelyk hosszabbítás is használna valamit. Valamilyen oknál fogva ettől a választól a plébános kifejezetten elkomorult. Gáz, gáz, gáz, morgott. Ez a nő öngyilkos tudna lenni pusztán úgy, hogy a fejét bedugja a saját szájába. Mrs. Spring nyilvánvalóan őszinte volt, mikor pénzfakasztó képességét dicsérte. Azon csodálkozott, miért nem igyekszik jobban. A múlt évi bazár hozama 250 font volt, magyarázta. Dudleswell atya ezt szép eredménynek tekintette, őszinte meghatottsággal mondta, a jó hívek nagy lelkűségétől szinte elszorult a torkom. Lenyelte talán a saját nyelvét? Kérdezte Mrs. Spring. Dudleswell atya éppen nehezen próbált valamit lenyelni. Mrs. Spring kihasználta pillanatnyi tehetetlenségét azzal a javaslattal, hogy meg kellene próbálni, hogy ebben az évben 500 fontot vegyen be. 500 fontot? Csuklott az atya. Nevetséges. Egy nagy korty kávét ivott, és ez kitisztította a nyelőcsövét. Persze, meg tudnám tenni, ha akarnám. Mrs. Spring erre hangosan felkacagott. Nincs benne elég hit, magyarázta, és bizonyságul felhozta, hogy 5 éven keresztül mindig sátrat bérelt, és ez minden alkalommal 50 fontba került. Egy magával való beszélgetés, asszony, olyan, mint egy lélegzet elállító kapaszkodás egy magas hegyre, mondta az atya. Mrs. Spring állítása szerint soha egyetlen csöpp eső nem esett a bazár napján. Nincs hite, semmi. Dudleswell atya most már tényleg kijött a sodrából, és olyan erővel ütötte a második tojását, hogy az összetört és sárga tócsaként ömlött szét. Majd megmutatom magának, van-e hitem, vagy nincs, kiabálta. Ebben az évben nem lesz sátor, és 600 fontot veszünk be. Biztos voltam benne, hogy meg fogja bánni ezt az elhamarkodott hencegését. Maga és még hány légió angyal? Kérdezte Mrs. Spring. Olyan biztosan, ahogyan az úr ott ül a trónján, kemény elszántsággal fogok küszködni, hogy 600 fontot bevegyek. És ha nem sikerül, akarta tudni Mrs. Spring, akkor térdre esem maga előtt. Hát, inkább essen a fejére, és ebben megegyezhetünk, mondta az asszony. Ha kudarcot vallok, válaszolta a káosz szemlélve a tányérján, igazi ír csetepatét tartok az úrral. A bazárbizottság Dudleswell atya dolgozó szobájában jött össze. Sarah Sneason a középkorhoz közeledő szemüveges hölgy volt, arca idegesen rángatózott. George Gruper fiatal, idő előtt megkopaszodott, igazi óriás volt, a sovány és gondterhelt Tim Fogarty pedig az elnök. Tim egy kis vendéglátóipari cég főnökeként dolgozott. Másik elfoglaltságára hamar fény derült. Életet adott már a felesége az új kis jövevénynek, Tim? Kérdezte Dudleswell atya. 2 vagy 3 hétig még nem esedékes, válaszolta Tim, nyilvánvaló származása ellenére az ír kiejtés minden nyoma nélkül. Minden esetre akármilyen lesz is a feleségének, segítse a jóisten szerencsésen a világra. Felvilágosításomra hozzám fordult. Timnek már 1 sereg gyereke van. Az utolsó népszámlálás mennyit mutat ki? 8-at, atyám. Isten áldja meg őket, az Isten áldja meg magát és Margaretet is, hogy nem tettek ellene semmit. Hamarosan elég kis apróság lesz maguknál ahhoz, hogy rózsafűzért lehessen belőlük felfűzni. Dudleswell atya ezután felszólította Timet, nyissa meg a gyűlést. Először is el kellett dönteni az ezévi bazár cél kitűzését. Miss Nézem idegesen felvetette, hogy az előző évi 250 font ideális bevételnek tűnik. A szókimondó Mr. Gruper visszaemlékezve, milyen küzdelmes volt ezt a számot elérni, 200-ra szerette volna csökkenteni az összeget. Dudleswell atya hangosan álmélkodott, mennyire hiányzik a hit George Gruperből is, állította, ha akarjuk, ennél jobban is tudjuk végezni. Tim Fogarty és a bizottság többi tagja elképett, mikor megnevezte azt az összeget, amire ő gondolt. Egyszerre kiáltottak fel. 600! Jól van, mondta Dudleswell atya, örülök, hogy ebben
Mindnyájan egyetértünk. Felteszem, magának sincs ellenvetése, Neil atya. Az adott pillanatban előbb vallottam volna be azt, hogy ateista vagyok. Akkor hát úgy látszik, egy hangú a döntés, mondta Tim Fogarty nyugtalanul nézve Duddles Well atyára. A sátor feltehetőleg már a szokásos formaság. Duddles Well atya azt mondta, nem, inkább ostobaságnak tűnik tekintettel arra, hogy évek óta még soha nem hullott a bazárra a puha, nedves nyilvessző közöne. Ezek után már nem volt sok tennivaló. Tim Fogarty megígérte, a bizottság megszervezi az árusító és mutatványos bódékat. Duddles Well atya pedig vállalkozott rá, hogy a szószéket használja fel a népszerűsítésre. Készfogások körös körül és a csendes összejövetel véget ért. Utoljára Tim Fogarty távozott, Duddles Well atya így szólt hozzá, remekül vezette le a gyűlés, Tim. A maga határozottsága nélkül kiszaladt volna a kezünkből. Imádkozom érte, hogy elérjük a maga által célul kitűzött 600-at. Tim a lázadás szikrájával így válaszolt, eddig csak 80, atyám. Mikor egyedül maradtunk, Duddles Well atya így szólt. Csodálatos látni a világiak hitét és lelkesedését, és szorította meg a karomat, hálás vagyok magának a támogatásáért. A saját szakállamra felvetettem neki, hogy egy sátor legalább fedelet nyújtana a romlandó árucikkeknek. Nem hisz a mindenható védelmében, Neil atya? Azt válaszoltam, hogy ismertem eseteket, amikor hívők is megáztak. De bizonyára nem igazi hívőkre, valódi hívőkre gondol, mondta pislogva, amiből látszott, hogy nem komolyan beszél. Katolikusokra, atyám. Ma csak névleg lehettek azok. Hosszú életem során még nem tapasztaltam, hogy olyan terv, amit igazi hívők gondolnak ki, összeomlott volna. Csodálatosnak találtam ezt az ő ótestamentumi hitét. Hallotta már valaha az írországi szárazságról szóló történeteket, Neil atya? Annyi történet felvevője voltam már, hogy most a gyáva megoldást választottam, és azt mondtam, nem emlékszem. Nos, Donegal megyében történt, ott volt ez a szárazság, ami tartott, nem, ha visszagondolok, Cork megyében történt. Na, minden esetre 8 hétig tartott, és a krumpli földek már abban a veszélyben forogtak, hogy helyesbítek, Neil atya, biztos vagyok végül is benne, hogy Cavan megyében történt az egész. Na, most már talán visszaemlékszik a történetre? Biztosítottam, hogy most még kevésbé emlékszem rá, mint eddig. Tudja, ahányszor szárazság volt, az angyali üdvözlet templomának hívőserege kivonult mi asszonyunk szobrával a krumpli földekre, és könyörgött neki, hogy nyissa meg az egeket, és ajándékozza meg őket egy-két záporral. Esőt áldott szűzanyánk, esőt kiáltották, és kantálták, és énekeltek. Nos tehát ez alkalommal 8 heti súlyos, tikkasztó szárazság után hangosan imádkoztak. Esőt áldott szűzanyánk, esőt, aztán kihívóan nézett rám. Na, mit gondol, mi történt? Zuhogni kezdett? Gyanakodva nézett rám. Na, már hallotta a történetet. Inkább csak kitaláltam, mondtam alázatosan, de kérem, folytassa az elbeszélést, atyám. Nagyon köszönöm. Nos, egészen apokaliptikus méretű zűrzavar tört ki, mondhatni, igazi vízesés, és Cork megye hívő tömege, vagy akármelyik volt is ez a nyavajás megye, énekelt és kántált és kiabált. Állítsd meg, szentséges szűz, állítsd meg! Vidáman kacagott, és én vele nevettem. Biztos benne, hogy még nem hallotta eddig ezt a történetet? Állt meg, hogy megkérdezze. Szóval hallotta. Nem tetszett neki. Miért nem? De nem pont ilyen formában. Akkor hát milyen formában? Sokkal kevésbé mulatságosan. Még mindig nem volt elégedett. Pontosan hogy? Abban a variációban, amit én hallottam, sokkal kevesebb volt az eső. Igen? És most sokkal többet nevetek, atyám. Igazán? Az eső így hat magára? Úgy döntöttem, tárgyat változtatok. De mi a tanulság mindebből, atyám? Tanulság? Kérdezte hitetlenkedve, hajtva hátra a fejét és a vállait. Kell, hogy legyen valami tanulság minden oldalcsiklandozó történetben?
Na hát, micsoda furcsa, ünnepélyes angol fickó maga. Emlékszem, hogy a következő vasárnap reggel Duddlesbell atya ott állt a szószéken zöld miseruhájában, hogy teljesítse szomorú kötelességét, és újra piszkos tárgyról beszélt. A pénzről. Nem azt mondta vajon Jézus urunk a szent név említésekor megemelte papi kalapját, hogy nem szolgálhatod egyszerre Istent és a pénzt, továbbá boldogok a szegények? Nos, most azt szeretném, hogy mindnyájan az urat szolgáljátok, és igen boldogok legyetek azáltal, hogy adakoztok a bazárunk számára. Felvázolta a haditervet, plakátok mindenfelé a városban, tombola, küzdjétek le bátortalanságotokat és természetes félénkségeteket. A tombolára szóló jegyeket mohón fel kell vásárolni. Programokat kell előre árusítani 3 penniért. A 7 év alatti korosztály és a 65 éven felettiek számára kedvezményesen 2 penniért. Legfontosabb azonban, hogy a templom előcsarnokában minden vasárnap vesszőkosarak állnak majd az arra a hétre kért cikkek számára jelesül, konzerváru, játékok, ruhanemű, kötött áru és könyvek. Hasznos, jellemnevelő könyvek, értitek? Nagyon kérem, ne rikító, incsiklandozó ponyvák legyenek, ne pőre hölgyek vagy csábító urak, ne a féle regények, mint a Gun with the Storm díszelegjenek a katolikus könyvtátorban. Nem, mintha azt kérném, kedves híveim, hogy csak a Szent Bibliát vagy a Krisztus követését hozzátok el. Közölve velük az ezévi célt ezzel fejezte be. Késztessen benneteket a Szentlélek a nagylelkűség hősi tetteire az elkövetkezendő hetekben. Mindenek előtt pedig higgyetek és imádkozzatok minden erőtökkel megfelelő időért, hogy bazárunk hatalmas sikert arasson. Néha az Úr nehezen hal meg dolgokat, akkor vegyetek kalapácsot elő. Keresztet vetett jelezve, hogy az első felszólalásnak vége, és most ki fogja összeszedni a mai adományokat? Tim Fogarty nincs itt? Rövid látóan nézett körül a templomban. Nincs. Addig nem folytatom a szent misét, míg valaki kezébe nem veszi a tányért. Megállt, hogy meghallja, amit valaki a hátsó padokból oda kiáltott. Nincs tányér? Hát katolikus templomba vagyunk, vagy hol? Füléhez tartotta a tenyerét, majd izgatottan kiáltotta. Valaki ellopta az összes gyűjtő tányért? Jézus Krisztus! Elég lélek jelenléte volt, hogy levegye a papi kalapját, és ez ötletet adott neki. Használjátok ezt egyelőre, és Nél atya, a káplánomat is ellopták, vajon? Kénytelen voltam előjönni az oszlop mögül, ahol rejtőzködtem, és saját birettámat is bevetni. Mielőtt folytatta volna a misét a krédóval, még ezt mondta. Mindez elég rá, hogy még Szent Júdást magát is kétségbe ejtse.

0: Neil Boyd Egek, mit évül legyek című regényének 7. részét hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat holnap hajnalban 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

adod a te lelked erejét. Énekelj.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Közölte azt is, Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, de nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. A szlovák kormány tervei szerint a védelmi kiadások fokozatosan növekednek majd ott is. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette be Donald Trump a NATO csúcs találkozó keretében. Az amerikai elnök előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót is tartanak majd. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra, ahogy fogalmazott. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, fogalmazott Trump. A szerb rendőrség két feltételezett orosz ügynököt tartóztatott le a szerb-magyar határon, náluk robbanószert is találtak. Feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írta értesüléseire hivatkozva a német Bild. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását tervezi. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be az idei évről, mondta el a pénzügyminiszter. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső ellenőrzés 6,8%-os deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az EU megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus azt mondta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor palota elé szervez demonstrációt most csütörtökön 18 órára, amelyen a Tisza kormány alaptörvénymódosítás ellen tiltakoznak. Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé utalja Magyarországot az élelmiszerekre és egyes háztartási termékekre bevezetett ár- és korlátozások miatt. Jogsértőnek találják az intézkedést, de sem az előző, sem a jelenlegi kormány nem tette meg a szükséges lépéseket az indoklásuk szerint. Véradása hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A kánikulában a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég komoly felhőkkel, amik időnként majd összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
4: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Női műsorunk mai adásában Tirsné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatóval folytatjuk tovább az Árpádházi királylányok életének, legendáinak történetét. Melyik árpádházi királylánnyal foglalkozunk elsőként a mai adásban?
5: Árpádházi Szent Margit életével, azzal a királylánnyal, aki Árpádházi Szent Erzsébet mellett a leginkább ismert és leginkább szeretett és tisztelt magyar női szentünk. Margit negyedik Béla királyunknak a lánya, tehát még mindig második Endre királyunk családjánál tartózkodunk a magyar történelemben, hiszen második Endre király unokájáról van szó. Margit a bizonyos fogadalmi gyermek. Ugye a magyar történelemből tudjuk, hogy 1241-ben a Sajómenti Muhi csatában, amikor IV. Béla király seregét a tatárok leverték és legyőzték, a király menekülése közben tette azt a fogadalmat, hogy ha az Isten elég erőt ad számára ahhoz, hogy a tatárok dúlta országot újjáépítse, akkor születendő gyermekét Istennek ajánlja. Laszkarisz Mária már akkor a Muhicsata idején szíve alatt hordta Margitot. Margit Klisz városában született, így a horvátok is saját szentjükként tisztelik, ami egyáltalán nem baj, de attól Margit árpádházi királylány. Nos, a csoda az megtörtént, ugyanis a messzi Ázsiában meghalt Ögödej nagykán, és Batu sürgősen visszavonult a seregeivel Mongóliában.

haltnak, hogyha az uralkodójuk meghódolt, ezt ugye negyedik Béla nem tette, vagy elfogták a királyt. Tehát ezért volt jelentősége annak, hogy a magyar testőrök valóban testükkel védték az uralkodó menekülését keresztül az országon. Margit tehát Klisz városában született, 3 éves volt, amikor Béla a veszprémi apácák nevelésére bízta, majd pedig, ugye mindenki tudja, a mai Margit szigeten, a Nyulak szigetén épített zárdát lánya számára. Ady Endrének van egy csodálatos költeménye Szent Margit legendájáról, és amikor előadást tartok, akkor mindig megszokták tőlem kérdezni, hogy Margitot tulajdonképpen erőszakkal adták-e apácának, és hogy erőszakkal lett-e belőle apáca királylány létére és királylány lévén. És akkor mindig azt szoktam mondani, hogy nem, mert a magyar történelem mást mutat, és a tények mást mutatnak. Ugyanis Margitot 2-szer is feleségül kérték. Először a szálfa termetű Pszemizl Otokár cseh király pillantotta meg a légies, szépségű Margitot, mint novíciát egy misén, és feleségül kérte Béla királytól. Másodjára pedig a lengyel fejedelem kérte feleségül Margitot. Béla pedig mindkétszer támogatta volna Margit férjhez menetelét, hiszen az ország külpolitikai érdeke és diplomáciai kapcsolatai bizony azt diktálták volna, hogy egy magyar királylány, vagy a cseh király, vagy a lengyel fejedelem felesége legyen. Ráadásul még a pápai felmentést is megkapta, a pápa fölmentését tette apácai fogadalma alól Margitot, Margit pedig mindkétszer visszautasította Béla királynak a házassági terveit és házassági ajánlatát. És ezek tények. Nos, Margit életéről nagyon sok irodalmi mű született, ugye Ady Endre költeményét már említettem, de Kodolányi János és Gárdonyi Géza írt csodálatos regényeket Margit életéről. Kodolányi Boldog Margit címen, Gárdonyi Géza pedig Isten rabjai címen írt egy csodálatos regényt. És Margit életéről én a Gárdonyi Géza regényből szeretnék egy részletet felolvasni. Azért ebből a regényből, mert az az idézet, amit felolvasok, egy picit az emberi kétségeket és az emberi léleknek a gondolkodását is tükrözi, és azokat a vívódásokat, amelyek az írónak a vívódásai, de mindegyünknek a hitbe vetett és a mindennapi életbe vetett vívódásait is tükrözik. Magának a regénynek egyébként valójában 2 főhőse van, egyrészt ugye Margit, az apáca királylány, a másik főhős pedig egy parasztfiú, aki árvaként szerzetes lesz belőle, és egész életében csodálja és szereti az árpádházi királylányt, a szomszédos női kolostornak a lakóját, és ez a szerzetes magyar fiú virágokat nevel, liliomokat, és a művészek ugye Margitot mindig liliommal a kezében szokták ábrázolni, pontosan azért, mert 2-szer visszautasította királyi férjek házassági ajánlatait. És az a részlet, amit én felolvasok, az a legutolsó mozzanata a regénynek, amikor Margit már a ravatalán fekszik, halott, virágokkal, liliomokkal körbevéve, és ez a szerzetes fiú, mint Gárdonyi Géza szócsöve, vívódik és virraszt Margit sírjánál és ravatalánál. Istenem, Istenem, mennyit szenvedett? Miért szenvedett? Miért? Miért élt így? Hiszen nem arra született, hogy egy rideg klastromban hervassza el az életét. Miért gyötörte magát?
miért vezekelt? Nem neki való élet volt, hiszen Istennek se lehetett kedves látvány, hogy egy ártatlan teremtés rongyokban jár, ájulásig imádkozik,

és véresre vereti magát a böjti éjszakákon, hiszen meghajolt volna ő koronás fővel is Krisztus lábához. Lehetett volna ájtatos királyné, lehetett volna boldog keresztény anya, aki az ölében tanítja Áve Máriára a kisdedet, és boldogan csókolja meg az ámen után. De így élni, így fonnyadni el egy királyleánynak, ilyen nyomorúságban, így halni meg, így elhagyottan. Jó fráter, miért homályos neked az én szenvedésem? Nem láttad-e, mély romlottságban él ez a nemzet, mély állatiságba süllyedtek a dús főnemesek is. Nem láttad-e, mennyien jöttek a cifra, kevély és elhízott asszonyok a szigetre, ékszerekkel terhelten? Jöttek, jöttön jöttek, jártak az én meglátogatásomra. Nem láttad-e, hogy megindulnak az én alázatosságomon, az én szegénységemen, az én ájtatosságomon? Nem láttad-e, hogyan terjedt az én imádságos szent életemnek híre szét az országban? Hogyan ejtette gondolkodóba az állati tobzódásokhoz szokott szíveket? Hogyan ismerték meg kicsinségüket az én alázatos nagyságom láttára? Tusakodhatsz-e még azon, hogy én nem egy királyi férjnek éltem, de a te liliomaid elhervadnak, én pedig Istennek e földre ültetett lilioma századokon át fehérlek majd a nemzet emlékezetében.

0: Női műsorunk folytatásában az Árpádházi királylányokról beszélgettünk. Árpádházi Szent Margit után ki az a királylány, akinek életét, legendáját most megismerjük?
1: Még mindig Negyedik Béla leányainál maradunk, ugyanis Negyedik Bélának ugye a nővére volt Árpádházi Szent Erzsébet a rózsás szentünk, és leányai közül hármat is szenté avattak, illetve boldoggá avattak. Árpádházi Margitot, akiről már beszéltem, és legidősebb lányait is, Árpádházi Kingát, vagy ahogy emlegetni szokták, Kunigundát, és Árpádházi Jolánt, a húgát is boldoggá avatták. Nos, Árpádházi Kingát Boleszláv lengyel fejedelemhez adta feleségül Negyedik Béla király. Boleszláv, ez a Boleszláv fejedelem az utókortól kiérdemelte a jámbor és a szemérmes melléknevet. Szűzességi fogadalmat tettek Kingával, Kunigundával, és úgy éltek, vagy 40 éven keresztül. Holott a ránk maradt legendák és a leírások egyébként úgy írják le Kingát, hogy nagyon szép volt. Elég nehéz lehetett szegény Jámbor Boleszlávnak élnie. Nos, Kinga életével kapcsolatban több legenda is ránk maradt. Egyrészt ugye a tatárjárás idejében és évtizedeiben vagyunk, és Kinga legendái szerint a tatárok elől menekülve a királylány először a sálját dobta el, amiből támadt a sebes sodrású Dunajec folyó, amelyen elég nehezen, de azért át tudtak kelni a királylányt üldöző tatárok, majd pedig a fésűjét dobta el, amiből megteremtette Jézus a Pienninek őserdő sűrű fáit, és ezen már nem tudtak a tatárok átkelni, és így tudott egérutat nyerni a királylány és kísérete, és így tudott megmenekülni. Még egy másik nagyon aranyos legenda született Kinga életével kapcsolatban, bár ennek a legendának a maga történelmi valósága az megvan. Kinga volt az a lengyel királyné ugyanis, aki a lengyelek Vielicskai sóbányáját megnyitotta. A középkorban a só pedig aranyértékkel bírt. És ami történelmi tény, hogy Kinga valóban sóbányai munkásokat és hozzáértő embereket kért apjától, Negyedik Béla királytól, és valóban Kinga kezdte el a Vielicskai sóbányát kitermeltetni és megnyitni. No, ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes legenda maradt ránk, amely a lengyel nép szeretetét is tükrözi királynéjuk iránt. És ez a legenda az úgy szól, hogy Kinga a máramarosi sóbányákban járt, ahol az egyik tárnába beleejtette a Boleszlávtól kapott jeggyűrűjét. És aztán Boleszlávval együtt indultak el megkeresni ezt a gyűrűt, és eljutottak az addig még ismeretlen Vialicska nevű faluba. És ebben a faluban Kinga azt parancsolta, hogy a kútások kezdjenek el ásni. Viszont ezek a kútások egyszer csak egy olyan földréteghez jutottak, amit nem tudtak áttörni, egy olyan kemény réteghez, amiről kiderült, hogy kősó. És ebből a kősóból letörtek egy kis darabot, és amikor porrá morzsolták, ott volt benne a jeggyűrűje. Ez semmi más, mint a lengyel nép szeretete királynéjuk iránt, ami abban is megnyilvánult, hogy Jámbor Boleszláv halála után egyébként azt várták volna, hogy szeretett királynéjuk fog uralkodni, de Kinga nem vágyott királyi hatalomra, az Ószandeci kolostorba vonult és haláláig ott élt, húgával együtt egyébként, Jolán Negyedik Béla királynak a harmadik lánya, akit a kaliszi fejedelemhez adtak feleségül, szintén férje a halála után nővérével együtt az Ószandeci kolostorban, majd Kinga halála után pedig a gneznói kolostorban élt haláláig. Nos, Jolánnak a kaliszi fejedelemtől három lánya született, és a magyar történelem érdekessége, hogy Jolán lányát Ulászló litván fejedelemhez adták feleségül, és az ő lányuk nem más, mint Lokietek Erzsébet, Károly Róbert királyunk felesége. És egy picit hagy térjek itt vissza egy korábbi műsorunkra. Árpádházi Erzsébet az özvegynél említettem, hogy ő nővéréhez költözött Nápolyba. Árpádházi Máriát, ugye Anzsú Sánta Károly nápolyi királyhoz adták feleségül. Az ő gyermekük volt Anzsú kis Martell Károly, és ennek az Anzsú Martell Károlynak a fia Károly Róbert. Két árpádházi királylány vérvonala így ér össze Nagy Lajos királyunkban. Nagy Lajos király pedig nekünk miskolciaknak különösen nagyon kedves királyunk és kedves uralkodónk. De visszatérve Árpádházi Jolán életéhez, halála után sírjánál csodás gyógyulások történtek, és őt ezért avatták szenté. Az 1800-as években, 1827-ben a nővérét, Kingát, II. János Pál pápa avatta szenté. Mindketten árpádházi királylányok, és mindketten IV. Béla királyunk lányai.
0: Jó néhány árpádházi királylány életét, legendáját ismertettük már az előző adásunkban, és a mostani beszélgetésünkben is, de még tudjuk fokozni. Van még egy újabb árpádházi királylány, akiről szeretnénk most megemlékezni. Miért is?
1: Igen, én árpádházi királylányként tekintek Magyar Anzsú Hedvigünkre is, ugyan ő már nem árpádházi királylány, hisz Nagy Lajos királyunk lányáról van szó, de hiszen az ősei között nagymamai, ükkonakai vagy ükmamai szinten árpádházi királylányok vannak felmenői között. Anzsú magyar Hedvig, vagy ahogy a lengyelek hívják, Jadviga, a lengyelek egyik legjobban és leginkább tisztelt és szeretett szentje és királynéja. Ugye, ahogy említettem, Nagy Lajos királyunk lánya, a kisebbik lánya. 6 éves volt Hedvig, amikor Nagy Lajos meghalt, és még Nagy Lajos életében Hedviget Habsburg Vilmossal jegyezte el, ahogy az idősebbik lányát, Máriát pedig Luxemburgi Zsigmonddal. Nos, mivel personálunióban uralkodott Nagy Lajos király a magyar és a lengyel országok felett, a lengyelek uralkodót kértek, és nem helytartót akartak, aki távolból irányítja az országot, hanem valóban a krakói fejedelmi udvarban élő uralkodót. És királlyá koronázták Hedviget. 10 éves volt Hedvig, amikor a lengyelek királynője lett, nem királynéja, hanem királynője, uralkodója, viszont a jegyesére, Habsburg Vilmosra a lengyel urak azt mondták, hogy szó sem lehet róla, hogy egy Habsburg trónra kerüljön, még akkor sem, ha csak királynői férj. És nem engedték Hedvignek, bár a legenda úgy szól, hogy Habsburg Vilmos és Hedvig között szerelem is volt, és saját szívük szerint is egymás házastársai szerettek volna lenni. És amikor ezek az események történtek, akkor jelentkezett kérőként Ulászló litván fejedelem. A litvánok akkor még nem keresztények voltak, és bizony a lengyel urak föltették a kérdést Hedvignek, hogy akkor Ulászlót válassza férjéül. Végül is egy éjszakai imádkozás után Hedvig a szíve parancsa helyett az ország javát választotta, és Ulászló litván fejedelemnek lett a felesége. Hedvig nagyon tehetséges, határozott kemény és komoly királynője lett az országnak, annak ellenére, hogy Ulászló jóval idősebb volt, és férfi lévén megpróbált ő uralkodni, Hedvig egész életében tisztában volt azzal, hogy őt választották uralkodójuknak a lengyelek. Sajnos élete tragédiája, hogy 25 évesen gyermekágyban halt meg, nagyon nehezen esett teherbe, és gyakorlatilag a szülésbe belehalt. Kislánya született egyébként, akit a pápa tiszteletére Erzsébet Bonifácia névre keresztelték, és a gyermek is csak 3 hétig élt. Hedvig életével kapcsolatban is nagyon sok legenda maradt ránk. Jellemző, hogy a lengyelek, és főként a litvánok, a megtérített litvánok történelmében egyáltalán nem emlékeztek jó szívvel Ulászlóra, vele szemben Hedviget az első pillanattól kezdve szerették és tisztelték. Sokkal belátóbb volt a megtérített litvánokkal szemben Hedvig, mint a férje. Krakkóban papneveldét is alapított, ahol litván fiatalokat képeztek, hogy anyanyelvi papok tudják téríteni a litván népet. Prágában teológiai kollégiumokat alapított, és ránk maradt egy mondás a litvánok térítésével kapcsolatban, illetve szemben férje Ulászló keménységével és kemény térítési módszereivel szemben a következőket mondta Hedvig. Ha vissza is adjuk javaikat, ki fogja visszaadni elsírt könnyeiket? Hedvig életével kapcsolatban maradt ránk olyan legenda, hogy egyszer a Visztula partján sétálva, úrnapján éppen egy vízbe fulladt kisfiút húztak ki, és Hedvig leterítette rá a köpenyét, és a kisfiú magához tért, és gyakorlatilag föltámadt. Másik legendája, hogy Krakkóban a királyi Vável székesegyházban imádkozva a kereszt megszólalt és beszélt hozzá, mint Assisi Szent Ferenc legendájában. Valószínűleg, hogyha hosszabb életet él, akkor királynői tetteit is jobban megőrizte volna az utókor, vagy jobban eljutott volna a krónikákba az ő királynői élete és tettei. Második János Pál avatta szenté Hedvigünket is, a Dunakanyar védőszentje Hedvig, és az Európai Unió egyik védőszentje. A lengyel és magyar történelem érdekessége és történelmünk összekapcsolódásához még csak annyi, hogy Ulászló litván és akkor már ugye lengyel fejedelem 3-szor nősült, és csak a 3. feleségétől született fiú utóda. Ez a fiú utód pedig nem más, mint a magyar történelemben első Ulászló néven szereplő lovak királyunk, aki 1444-ben Hunyadi Jánossal együtt a Várnai csatában vett részt, és ott maradt a csatatéren, és ott halt meg a Várnai csatában.
0: Tircsné doktor, Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést. Örülök, hogy beszéltünk az árpádházi királylányokról, már csak azért is, hiszen jó így együtt hallani az ő nevüket. Hogyan is következtek ők sorban a történelem folyamán, és nem utolsó sorban egy olyan üzenettel is befejezhetjük a mai és a múltkori beszélgetésünket, hogy legyünk büszkék árpádházi királylányainkra.
1: Igen, legyünk büszkék árpádházi királylányainkra, mert példát mutattak a ma emberének is életükkel. A mi királylányainkról ráadásul azt is tudni kell, hogy nem csak ájtatos, szent életükkel próbáltak példát mutatni kora embereinek is, hanem egész életükben szegényeket ápoltak, betegeket is tápoltak, tanítottak, és kivétel nélkül fogadott vagy választott hazájuk népéért tettek sokat, nagyon sokat.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban Jászfény Szarúra látogatunk. A 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutatjuk be. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
0: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
1: A Szent Gellért díj aranyfokozatával tüntették ki Lovászné Török Magdolnát, a Jászfényszarúi 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját. Vele beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy ellátogattam ide önökhöz, hogy a tanév elején önt Ternyák Csaba érsek úr a Szent Gellért díj aranyfokozatával tüntette ki. Ehhez így a beszélgetés elején gratulálok önnek.
2: Köszönöm szépen.
1: Arra szeretném kérni, hogy ebben a beszélgetésben mutassuk be a településnek ezt az iskoláját, ahogy már itt korábban elhangzott, de majd rá fogunk térni. Ezen a településen Jászfényszarún egy általános iskola található, 2015 óta katolikus iskola. Ön már korábban is itt tanított, dolgozott ebben az intézményben. Jelenleg hány diák jár ide, milyen az iskolának az infrastruktúrája?
2: Az iskolában dolgozom már 1987 óta, tanítóként, vezetőhelyettesként és most főigazgatóként. 2015 óta egyházi iskolaként működünk. Körülbelül 450 tanulónk van, 60 dolgozónk, és van művészeti iskolánk is 4 művészeti ággal, néptánc, zeneművészet, annak a népzene és a klasszikus zenei változata is, képzés, iparművészet és színjátszó tanszakunk. Nagy hagyománya volt már Jászfényszarún a művészeteknek, mind színjátszás, mind képzőművészet terén, és tavaly ünnepeltük a művészeti iskola 25 éves évfordulóját. Az iskolánk pedig a 10 éves évfordulóját ünnepelte tavaly, tehát tavaly a jubileumok éve volt. Egyetlen iskolaként minden olyan gyermeket felveszünk az iskolába, aki itt él, itt született, itt él, de azért vannak néhányan a környező településekről is tanítványaink.
1: Ahogy a honlapot néztem és készültem az interjúra, hogy láttam, hogy van nagy iskola, kis iskola, igen. Hogyan oszlanak meg a diákok?
2: Igen, tehát két épületben tanítunk. Mi úgy nevezzük, hogy kis iskola, ott az 1-3-ig korosztály tanulhat, és ott van a művészeti iskola bázisa is. A nagy iskolában pedig 4-8-ig tanulnak a gyerekek.
1: És hogyan látja az évek, évtizedek alatt, hogy jó ez a diákoknak, hogy ők ott a kicsit ilyen burokban élhetnek, tanulhatnak?
2: Mi azt gondoljuk, hogy bár a szükség hozta, ezt így nem férünk el egy épületben, mégis azt gondolom, hogy ez így nagyon jó, mert való igaz, hogy tényleg ott egy kis óvóvédő környezetben, burokban élnek, ráadásul a bölcsőde és az óvoda is mellette van, és az udvarokból áttekinthető egyik helyről a másikra, és még akár a szeretett óvónénit, vagy bölcsőde Dajka nénit is láthatják, és ott ők nagyobb biztonságban vannak, hiszen hasonlókorú gyerekek. Ott még azért szelídebbek, játszósabbak, nagyon szép játszó udvar van nekik, ahol jól érezhetik magukat a szünetben, és felső tagozatra, amikor jönnek, már negyedik, még mindig alsó tagozat, de az azért jó, mert a tanítónéniükkel együtt jönnek át ebbe az iskolába, és ott még mindig ott van a tanítónéni, a kis tyúkanyó, aki még óvja, vigyázza őket, és így próbáljuk őket fokozatosan a nagyok közé, a nagyobb bacskák közé bevezetni, és amikor a tanítónéni elengedi a kezüket, és átveszi a felsős tanárnéni, tanárbácsi, akkor már nagyon szépen megszokták az itteni szokásrendet is.
1: Itt beszélgetünk az igazgató irodába, és hogy kinézek az ablakon, látom, hogy épül egy épület, már ön elmondta nekem, hogy ebből tornaterem is lesz.
2: Igen, egy multifunkcionális sportcsarnok épül itt közvetlen mellettünk, és mivel egy tornatermünk van mindkét épületben egy-egy, az öttestevelés órát csak úgy tudjuk megoldani, hogy szinte 2 vagy 3 osztálynak is kell, hogy összeszoruljon egy tornaterembe, ami nem éppen ideális, és régóta vágytunk már arra, hogy egy nagyobb tornatermünk vagy egy sportcsarnokunk lehessen, és ez az álom most megvalósult, hosszú évek tervező munkája után most úgy tűnik, hogy decemberben átadásra kerül egy nagy tornacsarnok, ahol mi iskolások reggeltől délután 4 óráig használhatjuk testnevelés órákra és egyéb sportfoglalkozásokra, valamint iskolai rendezvényekre is akár.
1: Ennek a tanévnek a mottója az volt, hogy legyetek a remény zarándokai. Ternyák érsek úr minden évben választ egy mottót. Hogyan valósították meg ebben a tanévben ezt a mottót?
2: Idei tanév mottója Szent Év gondolatát vitte tovább. Iskolánkban az év kezdetén igyekeztünk a diákok vizuális érdeklődését is megcélozni, és fali újságon, illetve osztálytermekben is megjelenítettük tanévünk mottóját. Ez által a gyerekek folyamatosan találkoznak az év minden napján. Én úgy gondolom, hogy az életünk maga is egy zarándokút. Minden nap egy lépés a szeretet ösvényén, Isten ránk vonatkozó terve felé. Ezt az életformát igyekszünk kialakítani a ránk bízottakban minden találkozásunkkor. És hogy milyen is ez az odafelé vezető út, hogy hogyan próbáltuk ebben az évben szervezni, ami már eddig történt, például októberben Máriával együtt 24 órás rózsafüzér imádságot szerveztünk a templomban. Sokan voltunk bízva abban, hogy Isten szeretete több szívet is megérint. Erre az eseményre nem csak iskolánk diákjai, hanem szülők és egyéb városlakó, gondozási központ lakói is részt vettek és feladatot vállaltak. Adventben reggeli gondolatokkal és közös énekléssel indítjuk a napot, mind a kisiskolában, mind a nagyiskolában, Jézus születésére készülve. És minden ilyen alkalomkor advent időszakában ellátogatunk az idősek otthonába is, ahol pásztorjátékot, betlehemes játékot, karácsonyi énekeket szoktunk előadni kis ajándékkal kedveskedve, tehát a reményt Jézus születésének hírüladását az idősekhez is el szoktuk vinni. Nagybőjben, a lelki napon egy-egy keresztet szoktunk felkeresni, amelyet megtisztítunk, kereszt történetét szoktuk a gyerekekkel megismertetni, és az odafelé vezető úton egyéb feladatokat szoktunk a gyerekeknek adni. Az egyik munkatársunk az elmúlt évben részt vett az El Camino zarándok úton, és éppen a napokban tartott erről egy élménybeszámolót képekkel prezentálva. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak óriási élmény volt, szinte vele együtt éltük át, amit ő ott megtapasztalt, gyerekek hitoktatók vezetésével Szent Kuti zarándoklatra, amely már hosszú évek óta hagyomány intézményünkben. Azelőtt is zarándokoltunk, amikor még nem voltunk katolikus iskola, azóta pedig minden évben hívjuk a gyerekeket is, felnőttekkel együtt. Ez mintegy 60 kilométer szokott lenni, 2 nap szoktuk teljesíteni, és hát ez egy óriási élmény, amikor Szent Kúton várnak bennünket az atyák, és köszöntenek, és a hosszú 2 napos gyaloglás után kicsordul a könny a szemünkből, és hát nyilván a megkoronázása a vasárnapi szentmise. Most is így lesz majd ez.
1: Nagyon fontos az, hogy a gyermekeket ugye megszólítsuk. Az iskolának, egy katolikus iskolának feladata az oktatás mellett a nevelés is, a hitre nevelés, tulajdonképpen hitre, szeretetre való nevelés. A gyermekeket milyen módon tudják bevonzani a templomba, ezen kívül még milyen lelki programokat szerveznek?
2: A tiszteletre, a becsületes viselkedésre, a szeretetre szeretnénk a gyerekeket minden nap hívni és megmutatni, és iskolánkban kötelező szentmise az a tanít és a tanévzáró, mi ott szoktuk megnyitni és lezárni a tanévet, egyben tanítő és tanévzáró ünnepség, és ugyanúgy, mint a Egerben is el szoktunk menni. Ez az egyik része, és a másik, hívjuk a gyerekeket évfolyamisékre. Ezt szépen beosztjuk egész évre, és akkor évfolyamonként várjuk, hívjuk a gyerekeket, amelyre a szülőket is szoktuk elvárni. A kicsiket még talán jobban elkísérik a szülők, nagyobb bacskák már jönnek egyedül is, bár nagyon szeretnénk, hogyha a szülők is mind többen részt vennének ezeken az eseményeken, és ezt nyilván jutalmazzuk, amikor ők eljönnek oda, és nagy örömmel látjuk őket. Részt szoktak venni az anyáknap ünnepséget, például iskolán gyerekei adják a templomban. Most is megtörtént ez, és nagyon sok szülő, nagyszülő, keresztszülő volt jelen, nagyon megható kis műsorral készültek. Aztán karácsonykor a betlehemi pásztorjátékot is mi szoktuk biztosítani. Ezt évfolyam szinten minden évben megvan, hogy mikor, melyik évfolyam, mivel szokott készülni. Húsvét előtt nagy pénteken a pedagógusok szokták a keresztutat vezetni, járni. Egyébként minden héten a péntekenként iskolánk tanulói szokták ezt megtenni, szintén várva a szülőket, nagyszülőket, egyéb hívő katolikusokat a templomban. Aztán szoktunk rajzkiállításokat szervezni, azon részt venni. Szeptemberben van ugye a Szent Gellért ünnepén a pedagógusoknak szokott Gábor atya szentmisét bemutatni, ott pedig előtte mindig egy előadás, egy olyan előadást szokta megelőzni, amely gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak egyaránt szól. Volt már nálunk például Pécsi Rita is, de volt már nálunk pap, szerzetes, akit nagyon szívesen hívtunk és hallgattunk, és tudott útravalót adni nekünk, valamint ezekre az alkalmakra, a Szent Gellért napra szoktak a gyerekek. Legóból például templom építő versenyt szerveztünk, vagy rajzkiállítást rendeztünk. Aztán karácsonykor, ami gyermekeink által készített karácsonyfadíszek szoktak a templomban, a fenyőfákon megjelenni. Aztán pedagógusok szoktunk egy sátrat vállalni nálunk, még így ünnepeljük az Úr sátrát. Egyet vállalunk pedagógusok, és akkor azt mi szoktuk feldíszíteni virágokkal. Arra nem csak pedagógusok, hanem néha-néha gyerekek is el szoktak jönni.
1: Fontos az ugye, hogy elvessük a magot, aztán majd kiderül, hogy mikor szökken szárba az a mag, és lehet, hogy nem a mi generációnk, az önök generációja fog ebből aratni, de nagyon fontos az, hogy igen, hogy a gyerekeket tényleg neveljük, tanítsuk a szépre, a jóra, és én biztos vagyok benne, hogy ezek, amiket így gyerekkorukban kapnak, magvakat, biztos vagyok, hogy idővel, amikor kell, akkor eszükbe fog jutni az az impulzus.

0: Teremtésvédelmi munkaterve is van az iskolának, az egyházmegye különösen odafigyel a teremtésvédelem fontosságára. Ez milyen módon jelenik meg önöknél?
1: Igen, iskolánk is nagy hangsúlyt fektet a teremtésvédelemnek és diákjainkat is. Ezzel kapcsolatos tudatformálásnak, nevelésnek, mely végigkíséri az egész tanévet. Számos évente ismétlődő programot szervezünk, tehát nem csak 10 év, egyébként régebben is nagyon fontosnak tartottuk a teremtésvédelmet, és ennek érdekében igyekszünk minden évben újabb és újabb projekteket is szervezni a környezettudatosság hangsúlyozásával. 2025 tavaszán az iskolánk elnyerte a Teremtésvédő Iskola címet, és igyekszünk azóta is ennek a programnak, ennek a címnek megfelelni és úgy szervezni a programokat. Csak néhányat említek, mert nagyon sok van, amelyet megvalósítunk. Például európai autómentes napot hirdetünk a gyerekeknek, ne füstölj, gurulj címszóval, és kérjük a gyerekeket ezen a napon, nem csak a gyerekeket, a pedagógusokat is, lehetőleg kerékpárral vagy gyalog érkezzenek, hiszen Jászfényszaru kisváros, nincs olyan nagy távolság, hogy ne lehetne így megközelíteni. Aztán az iskola udvarának és környékének szépítése is feladatunk. Virágokat ültetünk, szemetet szedünk, gerebjézünk, kapálunk, növényeket nyestünk, falevelet gyűjtünk össze, és ezt nagyon szívesen tesszük, igazán szép mind a külső, mind a belső udvarunk. Aztán adománygyűjtő akciókat szervezünk, minden évben szervezünk a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítványnak rengeteg-rengeteg kutya élelmet, vagy egyéb kutyápolási eszközöket gyűjtenek össze a gyerekek, amelyeket nagyon szívesen adományozzuk. Ennek a menhelynek itt Jászfényszarumban az egyik telephelye. Aztán Állatok Világnapján kisállat szépségversenyt rendezünk. Ez szerintem az egyik legaranyosabb rendezvényünk, amikor hozzák a gyerekek az otthon lévő kis állataikat, és nem csak cicára és kutyára kell gondolni, hanem mivel vidéki kisváros vagyunk, itt akár a kecske, a nyuszi, de a teknősbéka, a gyík, minden egyéb, amely kedvence a gyerekeknek, és hát mindannyian megcsodálhatjuk, és gyönyörű gyerekállat fotók készülnek róluk, nagyon szeretjük. Aztán van olyan napunk, hogy a földünkért címszóval zöld pólónap, amikor is mindenkinek zöld pólóban kell megjelenni, és csodálatos közös képek születnek, ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy a földünk megmaradásáért nagyon sokat kell tennünk, és a gondolkozásmódunkat igazán átgondolni szükséges. Téli madáretetés folyamatosan zajlik, minden évben gyerekek hozzák az ereséget a madáretetőkbe, rengeteg van kitéve az iskola a környékén, kívül is, meg belül is, mindkét intézményben, és ez a gyerekek feladata, hogy ellássák a szükséges ereségekkel. Aztán betlehemkészítő pályázaton mi is részt veszünk mindig, és ezeket a betlehemeket pedig újrahasznosított anyagokból kívánjuk mindig elkészítetni. Ez megmozgatja ugyan a gyerekek fantáziáját is, de azt gondoljuk, hogy a szülőknek is nagyon nagy kihívás, és az ötletük, hát ez határtalan, tehát csodálkozunk mindig, hogy mindig tudnak újabb és újabb ötletekkel meglepni bennünket. Aztán volt már olyan is, hogy medvenap, amikor hozd el a plüsspackódat, és ez mint egy játékos formában jönnek a gyerekek, és akkor megmutatják éppen az alvók is állatukat. Aztán hát a Vízvilágnapra projekt elmaradhatatlan, itt csapatversenyek, egyéni versenyek, kiállítások, plakátkészítések zajlanak, tehát minden oldalról igyekszünk megragadni a lehetőséget arra, hogy bemutassuk, hogy ez milyen nagyon fontos, hogy óvjuk, védjük és vigyázzuk a vízünket, mert hát tudjuk, hogy egyre kevesebb áll rendelkezésre. Aztán az iskola előtt virágokat ültetünk a kőedényekbe. Ezt a Jászfényszarú városától szoktuk a virágokat kapni, és azokkal díszítjük a környezetet. Aztán szoktunk földnapján fát ültetni, ez minden évben a 8-osok feladata, és mint egy emlékül itt marad az ő fájuk az iskola udvarán. Aztán szoktunk újrahasznosított kiállítást, most is épp itt a folyosón látható egy robotkiállítás, de nem csak robotokkal, hanem más egyéb olyan dísztárgyakat is szoktunk a gyerekekkel készíteni, amelyek az újrahasznosítás fontosságára hívják fel a figyelmet. És szoktunk a temetőben menni minden év tavaszán takarítani a kápolnát, a templomot, és a környékét, és magát a temetőt rendbe szoktuk tenni, kívül-belül nagyon sok szemetet, nagyon sok falevelet szoktunk összeszedni, és azt gondolom, hogy ez is szülő-gyerekpedagógus hármas egységében valósul meg. Nagyon fontos egyébként azt hangsúlyozni, talán az elején kellett volna mondanom, hogy számomra az nagyon fontos dolog, hogy ez a hármas egység működjön. Tehát diák, szülő és pedagógus, mert bármelyik láncem hiányzik, anélkül nem megy. Bármit is szeretnénk, hogyha nem kapunk mellé támogatást szülőktől, akkor az mit sem ér. És ez azt gondolom, hogy nálunk itt Jászfényszaron nagyon jól működik. Kis település vagyunk, szinte mindenkit ismerünk, szülőket is. Nagyon sokan már, mondhatom a koromnál fogva, hogy tanítványaink voltak, és élő a kapcsolatunk. Tehát a kisiskolába például bármikor mehetnek, mikor viszik a gyerekeket, mert a kicsiket még viszik, mindig van lehetőség arra, hogy a tanítónénivel megbeszéljék, amit úgy gondolnak, hogy meg kell említeni. A nagyiskolában vannak fogadóórák, nyílt napok mindkét helyen, de nem csak ekkor, hanem bármikor is rendelkezésre állunk a szülőknek. Szoktam a szülőknek ilyen szemkeülést tartani, amin mindig kérem, hogy nem másütt halljuk meg, hogy esetleg valamivel problémájuk van, vagy szeretnének valamit jelezni, amit úgy gondoljuk, hogy mi elmentünk mellette, és nem tulajdonítottunk neki nagy jelentőséget, vagy éppen nagyot tulajdonítottunk, és nem kellett volna, és arra biztatom mindig őket, hogy őszintén mondják el a véleményüket. Az sosem baj, hogyha őszinték és egyenesek vagyunk egymással, mert mi is abból tanulunk, mi sem vagyunk tévedhetetlenek. Egy a fontos, hogy abból a gyermek, aki mindannyiunknak a szívecsücske, a szülőknek még inkább, de nekünk is, hogy ők abból profitálni tudjanak, és mi úgy tudunk segíteni, hogyha őszintén elmondjuk azt, ami esetleg nem jó úton halad, de természetesen azt is várjuk viszont, hogy azért az örömüket, meg a megelégedésüket is fejezzék ki, mert azért a pedagógusnak is szüksége van arra, abból táplálkozik ő is, azt tudja előbbre vinni, az a motorja az egésznek, amikor sikerélménye van, akkor azt gondolom, hogy csodákra képes egy pedagógus.
0: És biztos vagyok benne, hogy ha a szülőnek jó kapcsolata van az iskolával, a pedagógusokkal, az a diákoknak a teljesítményére is pozitívan hat.
1: Ez mindenképpen így van, tehát jelezzük, azért az iskolában vannak a gyerekek az idejük nagy részében. Sokszor azt mondhatom, hogy talán jobban érezzük a rezdüléseiket, mint maguk a szülők, akik tényleg elfoglaltak, reggel elmennek dolgozni, este hazamennek. Talán mi több időt is töltünk velük, nagyon sokan megnyílnak, nagyon sokan elmondanak olyan problémákat, vagy olyan örömöket is, nem csak problémákat, amelyeket mi segítünk nekik feldolgozni, vagy megélni, vagy rácsodálkozni. És így tudjuk a gyerekeket hozzánk is közelebb vonzani. Én mindig azt mondom a pedagógus kollégáimnak, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak a tanórán találkozz a gyerekkel. Lásd meg, hogyha esetleg nem úgy viselkedik, vagy nem úgy szólt, vagy látod, hogy szomorú, vagy látod, hogy gubbaszt a folyosón, akkor menj oda hozzá, kérdezd meg. Nem is hiszi az ember, hogy amikor úgy ül le mellé egy pedagógus a gyerek mellé, a folyosón, vagy itt az irodámban is, hogy őszintén négy szem közt beszélgetünk, hogy annyira megnyílik, és ma már egy jó kis beszélgetés is átlendítette azon a nehéz ponton, amely ahhoz szükséges, hogy a tanulmányi munkájába, vagy a közösségi életben tovább tudjon működni. És ez nagyon fontos, tehát nem csak tanítunk, hanem nevelünk is, meg a lelküket is ápoljuk, meg közösséget is építünk. És ezt csak így tudjuk, hogyha ilyen kapcsolatban vagyunk egymással.
0: Műsorunkban a Jászfényszarui 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutattuk be. Vendégünk volt Lovászné Török Magdolna, az intézmény főigazgatója. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban az iskola nyári táborairól lesz szó.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
4: 22 óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Jövő héten lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Július 16-án csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében majd 17-én pénteken délután véradást is tartanak. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az Egri főegyházmegye közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a bélapátfalvai apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Közölte azt is, Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, de nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. A szlovák kormány tervei szerint a védelmi kiadások fokozatosan növekednek majd ott is. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette be Donald Trump a NATO csúcs találkozó keretében, az amerikai elnök előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót is tartanak majd. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra, ahogy fogalmazott. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, fogalmazott Trump. A szerb rendőrség két feltételezett orosz ügynököt tartóztatott le a szerb-magyar határon, náluk robbanószert is találtak. Feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írta értesüléseire hivatkozva a német Bild. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását tervezi. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az országgyűlés igazságügyi és alkotmánygyügyi bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus azt mondta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor palota elé szervez demonstrációt most csütörtökön 18 órára, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítás ellen tiltakoznak. Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé utalja Magyarországot az élelmiszerekre és egyes háztartási termékekre bevezetett ár- és korlátozások miatt. Jogsértőnek találják az intézkedést, de sem az előző, sem a jelenlegi kormány nem tette meg a szükséges lépéseket az indoklásuk szerint. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, a kánikulában a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, komoly felhőkkel, amik időnként majd összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a megújult Citadellát mutatjuk be. Tartsanak velünk! Megújult a Citadella Budapesten, a Gellért-hegy tetején. A korábban leromlott állapotú fellegvárat felújították, és április 5-én adták át a nagy közönségnek. A renoválás során átvágták a várbástyáját a Szabadságszobor felé, és sétányt alakítottak ki látványos lépcsősorral, kilátó teraszokat hoztak létre, vadvirágokkal, fákkal, bokrokkal beültetett parkot alakítottak ki, rendezték a Citadella környezetét, felújították a sétányokat. A Szabadság bástyája címmel interaktív kiállítást nyitottak a magyarok történelméről. Víztükröt alakítottak ki őrlánggal. Ajándékboltot, kávézót, fagylaltozót hoztak létre. A Citadella történelméről Deme László, a Várkapitányság programkommunikációs iroda vezetője beszélt. A Citadellát Darida Koppány, a Várkapitányság idegen vezetője mutatta be Császi Erzsébetnek.
6: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Testőrpalotában vagyunk, és azért jöttünk ide, hogy a megújult Citadelláról beszélgessünk, a Várkapitányság programkommunikációs iroda vezetőjével, Deme Lászlóval. Több mint egy hónapja, április 5-én adták át a Citadellát. Az 1850-es években kezdték el építeni Budapest fellegvárát a Gellért-hegy csúcsán. Ez teljesen megújult. Először is beszéljünk a várnak a történetéről. Honnan indult az építkezés, milyen célból kezdték el építeni?
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. A Citadellának a története egybefonódik a Gellért-hegynek a történetével. Ugye tudni kell, hogy már az ókorban, tehát időszámításunk 4. évszázada előtt tulajdonképpen lakott volt ez a terület, különböző kelta etruszk törzsek létesítettek itt ilyen védett erődítményt, oppidumot. Azután nyilván következett a római időszaka, ugye, amikor Pannonia provincia része volt, és utána is ugye folyamatosan lakott volt a terület, tehát hogy azért ez mindig egy ilyen stratégiai pont volt, ahol a hegyek és az Alföld, illetve a Duna határozta meg a letelepülési szándékokat. Úgyhogy amikor ugye a honfoglalás megtörténik, akkor is már Pestihegynek, Kelenhegynek hívják ezt a részt. Utána jön az a legenda az 1046-os évből, amikor ugye Szent Gellért püspököt, a vataféle pogánylázadásnak a hívei innen hajítják a mélybe, és a püspök mártír halált hal. Tehát ez ekkor történik, de csak évszázadokkal később, tehát a 13. századtól kezdik el Gellért-hegynek nevezni a területet, és onnantól kezdve tulajdonképpen magyarul így is hívják folyamatosan. Nyilván közben

Szent Szövetségnek az uralkodói adják át. Tehát Frigyes Vilmos, porosz király, Első Ferenc, ugye magyar király és osztrák császár, meg Sándor az oroszok cárja. Ez egy nagy szabású esemény volt, és maga a csillagda is egy európai hírű tudományos központ volt. Nagyban meghatározta Magyarország tudományos életét is, tehát fontos szerepet töltött be, de utána az 1849-es budavári ostrom során teljesen megsemmisül. Először vissza akarják építeni, de utána ugye akkor jön az ötlet, hogy akkor itt a citadella épüljön meg, tehát egy fellegvár, egy katonai erődítmény. Erre a levert szabadságharc miatt kerül sor. Tehát ez a Hajnaú féle rémuralomnak nevezett időszak, a megtorlásnak az időszaka, amikor a pesti rebellióval szemben szeretnének valami fajta császári ellensúlyt képezni. Amit terveznek Emanuel Citta hadmérnök irányításával, de Ignác Weiss tervező mérnöknek a tervei alapján, ez egy tulajdonképpen Európában több helyen is megtalálható katonai fellegvár, még az alaprajza is nagyjából egyezik más európai hasonló célszolgáló építménnyel, de azt kell mondanunk, hogy miközben van egy szándék arra, hogy itt a 48-49-es eseményeket ellensúlyozzák, és legyen ez egy fenyegetésként magasodó katonai erődítmény, aközben azért a Habsburg birodalmi gondolkodás már egy hosszabb távú erődítmény rendszernek a részének is tervezi ezt a fellegvárat, tehát ezt kevesen tudják, de valójában az volt a szándék, hogy a Citadella fellegvára az egy Pest-Budát körülölelő erődítményrendszernek a része, aminek majd lesznek további részei a Schwab-hegyen, a Rózsadombon és így tovább. De erre nem került sor, hát akkor is ugye anyagi okok, financiális gondok miatt, a Citadella viszont megépül. De igazából katonai célt sohasem szolgált. Természetesen, mint fenyegetés, az mindig ott magasodott, tehát a pesti népnyelv el is nevezte ugye a magyar Bastille-nak. Azután ugye volt egy nyugati rondellája, ahol ágyúkazamatákat állítottak föl, illetve a keleti falrészre is állítottak ágyúkat. Ha akarták volna, akkor ágyúzhatták volna, és volt is egy ilyen vélekedés, hogy az ágyúknak különböző ilyen intézményekről elnevezett nevük volt, mert hogy azokra voltak becélozva. Ágyúlövésre azonban igazából soha nem került sor, egyedül Ferenc Józsefnek a születésnapján dördült el talán egy-egy löveg. Még amikor Kossuth Lajosnak a temetése volt, még akkor is készültek arra, hogy akkor, na most akkor, hogyha felkelés lesz, akkor majd innen fogják sakkban tartani a rebellis magyarokat, de végül is ez sem történt meg. Úgyhogy maga a katonai funkció az sohasem teljesedett ki, és a kiegyezés után pedig ugye 1867-et követően maga a politikai funkciója is vesztett a jelentőségéből. Körülbelül 200-400 katona szállásolására adott ez lehetőséget, meg ugye fel volt szerelve mindenféle hadieszközzel, volt saját vízrendszere, vízelvezető árgot, de 67 után elkezdték ezeket a funkciókat szépen lassan, fokozatosan visszavonni, és 1899-re pedig az utolsó katona is elhagyta a Citadellát. Ekkor visszakerült a főváros kezelésébe, vagyis átkerült, és ekkor történt egy olyan szimbolikus esemény 1899-ben, amikor megkezdték a bontását. Tehát az egykori főkapu fölött, ez még egyébként ma is látható, egy V alakú bontást kezdtek el, a magyar Bastille-t, az elnyomás jelképét próbálták kiszabadítani. De mint oly sok más, ugye a történet,

0: Ellenben ez is valahogy pénzhiány miatt megrekedt, vagy rájöttek, hogy azért ezt az épületet talán másképp is lehetne hasznosítani. Nem bontották le, viszont különböző terveket szőttek arra, hogy akkor hogyan lehetne ezt hasznosítani. Már a millennium lázában égett az ország, tehát mindenféle csodálatos, nagyívű építkezéssel kezdődtek, amelyek ugye máig meghatározzák Budapestnek az építészeti arculatát. Több nagyszabású elképzelés született arra is, hogy mit lehetne kezdeni a citadellával. De ezek egészen elképesztő építészeti tervek és gondolatok voltak. Szerepelt ezek között nemzeti panteon, hatalmas nemzeti akropolisz, világító torony, egy csodálatos, talán 1000 méter magasra tervezett piramis, hogy olyan dolog, ami a magyar szellem nagyjainak és uralkodónak szobrokkal állít helyet. Ezek az elképzelések megszülettek, de végül ezek sem valósultak meg. Talán mondhatjuk, hogy szerencsénkre, mert ezek valójában azért, hogyha az ember nézegeti ezeket a korabeli metszeteket, tervázlatokat, akkor nagyon elhatalmasodtak volna ott a Gellért-hegy. Elindult az a folyamat a 20. század elején, tehát az 1900-as évek végén, tehát amikor Budapest kezdett világvárossá változni, hogy kezdték felfedezni a Gellért-hegyet, mint a szabadidő eltöltésének a helyszínét. Kezdték felfedezni azt, hogy egy kilátás nem csak katonai célokat szolgálhat, hanem hogy lehet benne gyönyörködni. Ugye ekkor már a millenniumi ünnepségekre a sétányok megszülettek, tehát maga a Gellért-hegy egy ilyen városi szabadidőparkként kezdett funkcionálni, egyre többen sétáltak ki, szóval népszerű lett a városlakó körébe, és ezáltal magát a citadella épületét is valahogyan magába ölelte a városszövet. Tehát Budapest része lett, és az emberek elkezdték megkedvelni, szépen lassan így levált róla ez a magyar Bastille-féle jelentéstartalom. Következtek a világháborúk, ezek alatt ugye megint csak katonai célokat szolgált, hiszen nyilván a stratégiai pontokat nem lehetett feledni. Például az első világháborúnak a végén légvédelmi lövegeket állítottak fel. Ez csak azért érdekes, mert amikor a megújításnak a feltáró munkálatai megkezdődtek, ugye ahhoz, hogy maga a megújítás elindulhasson, széles körű régészeti kutatásokra, falkutatásokra, tehát egy ilyen értékleltár felállítására és átvizsgálására volt szükség, és akkor találtak meg egy olyan ágyúvédelmi lövegnek a talpát, amiből azt hiszem, hogy Európában is 4-5 darab van, de Magyarországon biztosan csak 2 ezzel, amit megtaláltak. De ezek a légvédelmi lövegek az első világháború végén kerültek oda, mert a frontok a háború alatt ugye távol voltak a fővárostól, viszont a trianoni határok megváltozása után igazából akkor vált szükségessé az, hogy gondoskodjanak valahogyan Budapest légvédelméről. Következett a második világháború, ott is katonai célokat szolgált, bunker volt, még talán az ostrom nyomai ma is felfedezhetőek a falakon. 1945. februárjában foglalták el a szovjet csapatok. Nyilván ugye a világháború véget érésével akkor jön el az a ma is ott álló szabadságszobornak a felállításának az időszaka. Erre 1947-ben került sor. Érdekes, hogy a szovjetek nem csak Magyarországon állítottak ilyen világháborús emlékművet. Akkor az volt a hivatalos neve, hogy felszabadulási emlékmű, a német náci csapatok kiűzésének az emlékére. A népnyelv ezt már akkor is felszabadulási emlékműnek nevezte, mert ugye több volt a dúlás utána, mint a felszabadulás, de ugyanilyen obeliszk-szerű emlékműveket a szovjet csapatok tulajdonképpen több kelet-közép-európai országban is felállítottak. Természetesen ez ugye a szovjet csapatoknak állított emléket, tehát ilyen szempontból ugye megint csak valahol a hatalmat, az elnyomást szimbolizálta, úgyhogy megint csak nem volt túl népszerű a magyar lakosság körében. 56-ban le is döntik, ugye van a maga a női alak, aki pálmaágat tart, ugye maga a szabadság alakja, és akkor van két mellék alakja is, illetve volt egy harmadik, egy szovjet katona, aki egy gépfegyvert tartott a kezében, na ezt döntötték le már 56-ban, és bár le akarták, úgy tudom, magát a fő alakot is dönteni, de akkor már valahogy hozzátartozott Budapest panorámájához, úgyhogy azt végül megkímélték. Természetesen 56 után visszaállították ezt a szovjet katonai alakot is, és majd ez csak 1990-ben a rendszerváltozás után fog eltűnni, de addig ugye a szocialista időszakban a 60-as évektől megkezdik a turisztikai hasznosítását. 1935 környékén elindul, ekkor írja például 1935-ben Szerbantal, budapesti városkalauz a Mars lakóknak, vagy nem tudom pontosan mi a címe, de ott már ő ugye azt mondja, hogy a Citadella az a Gellért-hegy tetején épült rom. Tehát már akkor is egy eléggé lepusztult állapotot rögzíthetett. Nem sokat javult ez valójában a 60-as évekre, de mivel ugye tényleg egy ilyen nagyon szép helyen van, ezért megpróbálták turisztikailag is hasznosítani. Volt itt tulajdonképpen minden. Volt szálló, volt egyébként munkásszálló is, de aztán volt turistáknak szóló szálló, akkor vendéglátó egységeket helyeztek ki. De igazából magával az infrastruktúra megújításával, a falak megóvásával nem igazán foglalkoztak, még akkor sem, amikor 1987-ben ugye a Citadella is belekerül az UNESCO világörökség részei közé. A Dunaparttal, az Andrássy úttal, stb. És akkor így érkezünk meg a rendszerváltozáshoz, ahol ugyan a gyűlölt önkényuralmi jelképeket, a vörös csillagot, meg ezt a már említett szovjet katona alakot eltávolítják a szabadságszoborról, de magával a hasznosítással, hogy a Citadella mi legyen, hogyan használjuk, hogyan tartsuk épségben, hogyan őrizzük meg a műemléki részeit épségben, ezzel tulajdonképpen nem foglalkoztak, és bár mindenféle hostelek, talán éjszakai mulató diszkó is működött itt. Volt azt hiszem, hogy a felvezető úton egy ilyen kirakodó vásár, ahol mindenféle turisztikai dolgot lehetett vásárolni, illetve mindenki feljött, mert megcsodálta a panorámát, de hogy ezeken túl továbbra sem lett igazából kitalálva és hasznosítva, hogy mi is ez a városi tér, hogyan lehetne beilleszteni a város szövetébe. És akkor érkezünk a legutóbbi időszakához, amikor pedig már annyira balesetveszélyessé válnak a falak, annyira elvadul a belső udvarnak a növényzete, hogy nemes egyszerűséggel be kell zárni. Hosszú évek telnek el, amíg állami tulajdonba kerül, ez, ha jól tudom, akkor 2014-ben történik, és akkor is még ugye nagyon sokáig ilyen előkészítő fázisban vannak, hogy hogyan is lehetne ezt megújítani. És hát végül ugye születik egy terv, egy koncepció, ez indul el 2019-ben, 20-ban a már említett régészeti feltárásokkal, és hát itt nagyon sok mindent kellett csinálni, de maga az építkezésnek, a megújításnak az alapgondolata, a kiindulási pontja az 1899-es fal megnyitása volt, tehát amit ugye még az akkori eufóriában a pesti budai polgárok elvégeztek a falakon. Tehát itt az lett a koncepció, hogy megnyissák a falakat, az udvaron legyen egy közpark, kilátó teraszok létesüljenek, az elvadult növényzetet egy gondozott park váltsa föl, egy olyan fajta turisztikai és közösségi hasznosítás, amelynek során, hogyha valaki ide feljön, akkor nem csak a kiállítást tudja megcsodálni, hanem le tud ülni padokra, ugye padok sem voltak itt korábban, a citadella falaiban felhordott földön, a gyepen le tudjon heveredni, el tudjon menni mosdóba, ne adj Isten, hogyha kisgyerekkel érkezik, akkor át tudja pelenkázni, lehessen fagylaltozni, lehessen meginni egy kávét, illetve megtekinteni egy kiállítást. Mert szintén a koncepció hasznosításnak a szerves része a Szabadság bástyája című interaktív kiállítás, ami ugyan nem történettudományi alapossággal, tehát inkább egy ilyen történelmi élménytárnak a szándékával született, de az a célja, hogy egyben megmutassa a magyar történelemnek a főbb csomópontjait, a kezdetektől, tehát a honfoglalástól egészen a rendszerváltásig. Van egy narrátor, Emese, a magyarok ősanyja, aki a népszerű színésznő Törőcsik Franciska hangján is alakjában szól a látogatókhoz, és ő vezeti végig tulajdonképpen a magyar történelmen a látogatókat. Ebbe a kiállításba belekerültek olyan történeti legendák, amelyeknek lehet, hogy nincsen történelmi alapja, vagy legalábbis a történészek nem erősítették meg, mint mondjuk a vérszerződés, vagy amikor Dugovics Titus magába rántja a nándorfehérvári ostromnál azt a törököt, aki kitűzte a török zászlót, a lófarkas zászlót. Tehát, hogy ezekkel tele van. Hiszen itt az volt a cél, hogy élményszerűen menjünk végig, és nyilván a tényeket feltüntetve, de beemelve azokat az elemeket is, amelyek hozzátartoznak a magyarság történeti legendáriumához. Nem véletlen, hogy magának a kiállításnak a dramaturgiai alapgondolatát azt Köbli Norbert, Balázs Béla díjas forgatókönyvíró álmodta meg és állította össze. Tehát, hogy itt az volt a cél, hogy egy olyan élményszerű, interaktív, történeti háromnegyed órát szerezünk a látogatóknak, amiben az idősebbektől, a középgeneráción át egészen a nagyobb gyerekekig mindenki megtalálhatja azt a történeti szálat, ami hozzászól, amit ő végig tud kísérni.
1: Elhangzott a Citadella története a kezdetektől a napjainkig. Még néhány adatot tegyünk hozzá. 220 méter hosszú az épület, 60 méter széles és 4 méter vastag falak veszik körül. Sok helyen közvetlenül a sziklára épült az épület, az erőd jelleg miatt. A felújítás során ezeket mind restaurálták, illetve megnyitották az épületet, a kör alakú épületet két oldalról, hogy legyen átjárás, és ne legyen ez a szigorú erőd jellege. Továbbá sok újdonságot építettek be, ahogy elhangzott, fagylaltozó mellékhelyiségek, pelenkázó, és egy víztükröt is kialakítottak benne. Még erről hallhatnánk, hogy milyen célból.
0: A látogatóknak annyit tudniuk kell, hogy ez a víztükör, ez egy szimbolikus jelentőségű. A nyugati rondella akkori belső udvarában lett kialakítva, a közepén van az örökláng. Mindez az üvegcsarnok mögött látható. Tehát nem lehet körbeállni, nem úszkálnak benne halak. Ez tényleg egy ilyen szimbolikus jelentőségű. Éppen azért, mert hogy a Gellért-hegy, a Citadellának az elhelyezkedése, az sokszor összefonódott olyan történelmi sorsfordító pillanatokkal, amik meghatározták az egész ország sorsát, és ennek egyfajta mementójaként, vagy tiszteletadásaként jelenik meg ez az örökláng. Magáról még az üvegcsarnokról is akkor hadd ejtsek pár szót. Itt egy olyan üvegcsarnokot alakítottak ki, aminek nem csak a burkolata, üveg, hanem a tartó oszlopai is. Egy európai szinten is fontos és jelentős mérnöki bravúr, és nagyon szépen is néz ki. Ebből az üvegcsarnokból indul a kiállításnak a bejárata, és ez az üvegcsarnok tulajdonképpen az a fogadótér, ahová a látogatók először beléphet. És ez is egy picit a megnyitást, azt a szabadabb levegőt, vagy a nagyobb tereket közvetíti mindenki számára, aki oda belép.
1: Már messziről lehet látni, hogy a szobor mellett a nemzeti színlobogó is fent van. Ez is jelképezi a hazánkat.
0: A nemzeti lobogó az már a megújítás időszakában is felállították, tehát egy március 15-én től lobogott fönn. Talán annyit érdemes tudni róla, hogy ez egy több mint 70 négyzetméteres lobogófelület. Nyilván tulajdonképpen ugyanúgy óvni kell, mint mondjuk egy vitorláshajónak a vitorláját, hiszen azért ott a citadella tetején szinte mindig fúj a szél, a lobogó pedig ugye még így is legalább 30 méter magasra felnyúlik a hegytető fölé, tehát hogy ez egy olyan fajta szintén nemzeti jelkép, ami messziről felismerhető, azonosítható és mindig ott van.
1: Információkat szeretnék kérni a citadellán való sétáról.
0: Nekünk elsősorban az a célunk, hogy aki följön a Gellért hegy tetejére, ott minőségi időt tudjon eltölteni. A kiállítás is ennek egy része, de nyilván ezt nem mindenki veszi igénybe, és éppen ezért fontos, hogy aki viszont följön a citadellára, az egy rendezett park, a rendezett körülményekkel és a mai látogatóknak, a mai elvárásaival kapcsolatosan tulajdonképpen mindent megtaláljon. Maga a citadella belsejének a közparkja, az látogatható, szabadon be lehet lépni, ingyenesen, föl lehet menni a falakon kialakított kiállító teraszokra, le lehet menni a szabadságszobor teraszára, körbe lehet járni a citadellának a falait, és egy több időt is el lehet tölteni. Hogyha valaki ennél többre kíváncsi, akkor nyilván tud venni belépőjegyet a kiállításba, illetve vannak vezetett sétáink. Tehát ezeket a vezetett sétákat olyan szakavatott kollégáink vezetik, akik mindent elmesélnek a hegy és az épületnek a történetéről, kidomborítva azokat a színes történeteket, amiket minden látogató szeret hallani. Ezek is onnan az üvegcsarnokból indulnak, előzetesen lehet rájuk venni jegyet. Minden információ megtalálható egyébként a citadella.hu oldalon, illetve a Citadella Szabadságbástyája nevű közösségi média oldalon. Mindenkit buzdítanék, hogy aki egy budapesti látogatást tervez, az iktassa be a programjába, menjen föl a Citadellára, nézzen szét a Gellért hegy tetejéről, és adott esetben ne csak a kávét meg a fagylaltot élvezze, hanem akkor tekintsen be a kiállításra, vagy hallgassa meg a vezetőinknek a történeteit a Citadella és a Gellért hegy múltjáról.
1: A Citadellából köszöntöm a kedves hallgatókat. Feljöttünk ide a Szirtes utca felől, ahol a turistáknak a többsége jön, illetve a Búsuló Juhász buszmegállónál száll le, és itt láttuk a legnagyobb újdonságot, ami az április 5-én átadott, átépített Citadellában a legnagyobb újdonság, hogy áttörték a falakat, és egy sétányt alakítottak ki. Előttünk a Duna folyik, bal és jobb pártján a várossal. Darida Koppány idegenvezető, történész, a várkapitányság munkatársa fog bennünket kalauzolni.
2: Jó napot, köszöntöm a hallgatókat. Így van, itt vagyunk ezen az új izgalmas helyszínen, amilyen a új koncepció alapján született újjá. Ez a kivágás vagy bevágás, amit említett, ez az egykori erőd jellegének a megszüntetését vélte folytatni. Ez fontos kihangsúlyozni, mert már a századfordulón, mert a monarchia éveiben megkezdődött ennek a citadellának a szimbolikus bontása. Sajnos anyagi források hiányában erre nem volt esély ezt tovább vinni. Annak a folytatásaként született meg a mostani koncepció, amely a citadellát mondjuk úgy, hogy két részre osztja. Van egy kültéri része, ahogy körülöttünk lehet látni, a vendégek ezt élvezik, a közpark részét, ami a gyönyörű panorámáiról híres, illetve nem utolsó sorban a szabadságszoborról, illetve az egykori rondella, úgymond a kazemata része a citadellának, ami most már múzeális térként született újjá. Ide belépve a vendégek egy tó közepén egy öreg lángot láthatnak, ami valahogy egybefonódik a múzeum koncepciójával, és pedig az egykori szabadságharcoknak, illetve a szabadságharcosoknak állít emléket a múzeum. Így a külföldi turistáknak megadva megfelelő kontextust, a tatárjárással kezdődően, vagy a honfoglalással kezdődően a rendszerváltásig végig kalandozhatnak ezen a két szinten, illetve majd utolsó megállónként talán a citadella legizgalmasabb részét, a tetőkertet látogathatják meg, ahonnan egy gyönyörű kilátás nyílik, a 360 fokos panoráma nyílik a város felett. Ajánlom a vendégeknek még, hogy a citadellát körbeülelő sétányokat is igénybe vegyék, itt körbe lehet sétálni az erődöt, és nem utolsó sorban a gyilokjárókat is átadták a nagy közönség számára. Hát lehet, hogy a vendégek emlékeznek, hogy milyen gyatra körülmények között találták itt korábban a citadellát, egyáltalán nem a vendégek igényeit szolgálta ki, és valahogy a műemlék szempontok a háttérbe szorultak, és csak a panoráma vonzotta a vendégeket. De most már van egy koncepció, és nem utolsó sorban találjuk, hogy előttünk látjuk, hogy az ország legnagyobb alapterületű lobogója, és legmagasabb lobogója is itt található, de nem utolsó sorban talán ilyen centrális pontként a szabadságszobor is újjászületett.
3: Menjünk föl akkor, két oldalt mit alakítottak ki az épületben?
2: Két oldalt a vendégek így a lépcsőn felsétálva egy kávézót találnak, illetve egy fagyizót és egy finom kürtös kalácsozót, illetve az ajándékboltot, ahol ilyen egyedi tárgyakat, a citadella által ihletett egyedi tárgyakat találhatnak. Itt, ahol most állunk, a citadella parknak aránylag a közepén, ahol most a lobogót látjuk, itt egy masszív 400 négyzetméteres bunker állt még korábban, egy második világháborús bunker, komoly 2,5 méteres betonfalakkal, amit elbontottak, és ennek a helyén született meg ez a park, aminek a központi eleme ez a lobogó, ez a zászló, de még kitérve, érdekes, mondjuk, hogy megmentett részei ez a citadellának, konkrétan a körülöttünk látható golyónyomok, ezek mind a második világháborúban elszenvedett sérüléseknek mementójaként hagyták meg, de volt olyan akna belövés, amit át kellett ültetni az egyik falról a másikba, a homlokzatról a másikra, megszámozva az akna lövésnek a különböző elemeit, ez is egy érdekes kihívás volt.
3: Itt, ahogy megyünk föl a szabadságszoborhoz, a sétányon, itt egy kis rét van vadvirágokkal, tehát a természetben előforduló, vadon előforduló virágokat ültettek, inkább úgy látom.
2: Így van. Vannak egzotikumok is, nevezzük úgy. Azok a vendégek, akik esetleg a növények világában jártasak, ajánlom, hogy a citadella sétányon található QR kódokat leszkeneljék, mert ezek az itt található növényvilágról adnak számos információt. Az körülöttünk látható, mondjuk, hogy rétet felidéző virágok mellett találhattak a vendégek itt gránátalmafát, mondulafát, de talán a legizgalmasabb elem az úgynevezett sárga habszegfű, amit Magyarországon csak itt a Gellért-hegyen találunk. Ez egy fokozottan védett növény, amiből csak 50 darab maradt, és ezeket a kollégák úgy próbálták elültetni, hogy kicsit távolabb essenek a turisták által frekventált területektől, és körös körül, a citadella körül számos ilyen QR kód segíti majd a vendégeket, hogy növények világában kalandozzanak. De például, mivel itt már közelítjük, vagy közel vagyunk a szabadságszoborhoz, itt egy másodpercre még érdemes a vendégeknek talán a lábuk elé nézni, mert itt elmegyünk egy olyan érdekes, hát itt van egy ilyen, egy sáv, ami az Országos Geodéziai Fő Alappont névre hallgat. Ez itt állt egykor a csillagvizsgáló, a 19. század elején épített csillagvizsgáló, aminek az egyik tornyán áthaladó meridián lett a főmeridián, más szóval a magyarországi koordinátorrendszernek a kiinduló pontja, vagy a magyar Greenwich, nevezzük így. Ennek állít emléket mindez, úgyhogy ez nem csak a Gellért-hegy nem csak szakrális vagy hadászati szempontból, de a, mondjuk, hogy a tudomány templomaként is élt egy ideig, sajnos nem sokáig, mert a 1849-es események a csillagvizsgáló a sorsára is kihatottak, de ugyanúgy magára a Gellért-hegyre is, hiszen ezen események kapcsán belül épül meg a citadella, hogy egy esetleges jövendőbeli rebelliót elkerüljön a bécsi udvar. A citadella igazából azért épült, hogy a pest-budai lakosságot tartsa, nem is a külső veszélyek ellen. Úgyhogy ez a citadella az elmúlt 170 évben dominálja a Gellért hegylátképét, és természetesen, hogy nagyon megosztó elemként a közutálat tárgyává vált, amit megépítették. Nem véletlenül a helyiek a Gellért hegyi Bastille-ként emlegették, de a mostani koncepció alapján sikerült újra értelmezni, és szerintem talán ez az egy alapgondolata a mostani átadott épületnek, hogy a történelem nem csak épít, hanem újra is értelmez.
3: Lejöttünk ide, lépcsőkön kellett lejönni a Szabadságszoborhoz, Kisfalud és Rók Zsigmond alkotásához. Itt magasodik felettünk, alatta a kereszt, és az van fölírva, hogy mindazok emlékére, akik életüket áldozták Magyarország függetlenségért, szabadságáért és boldogulásáért. Ez a szoborcsoport is már több alkalommal megváltozott. Melyek voltak a főpontok?
2: Így van, hát a centrális eleme a kompozíciónak az maga a szabadság géniusza, vagy ugye a szabadságszoborként él a köztudatban. Eredetileg ez is egy felszabadulási emlékműként született, ugye egy szovjet felszabadulási emlékműként újra lett értelmezve, akárcsak a citadella. És főleg 90 után a rendszerváltást követően lehet, hogy a kedves hallgatók emlékeznek, hogy ez is vita tárgyává vált a szabadságszobor sorsa, de addigra már annyira a város szerves részévé vált, hogy ennek az elbontása igazából fel sem merült. Viszont ami a mellékalakokat illeti, ugye itt látunk egy fáklyát kezében hordó fiatalembert, aki a haladó eszményt szimbolizálja, illetve mellette egy hétfejű sárkányt legyőző ős erő. Ezek eredetileg is itt álltak, viszont egy negyedik elem hiányzik, és pedig az egykori szovjet katona. Biztos a hallgatók láttak számos olyan képet, 1956-os események közepette készült képeket, amikor ezt a szobrot is a Sztálin szobor mintájára ledöntik, majd később az 56-os szabadságharc leverését követően ezt visszahelyezik, és őrbódéval próbálják egy hasonló rongálás elkerülését, majd 90 után ezt elviszik a Memento Parkba, ezt a szovjet katonát. Ugyanúgy a talapzaton egykor itt látható domborművek és a cílőbetűs feliratoktól is megszabadították az emlékművet. Ugye ez mindenki számára ismerős a szabadságszobor ezen formája, de állítólag a szobrásznak köszönhető, hogy a szabadság géniusza született meg, és nem egy szovjet katonát látunk itt a város felett lebegni.
3: 40 méterre magasodik.
2: Így van, 40 méter maga, 14 méter magas szobor. Hát ennek a restaurálása is komoly kihívás volt, hogy a korróziótól megszabadítani a szobor belsejét és külsejét. Szerencsére a szoborba épült egy ilyen szerelő ablak még a 70-es évek végén, és azon keresztül tudták a kollégák megközelíteni a szobrot, és megszabadítani a lerakódott korróziótól, és most így abszolút újra a város szerves részévé vált, ami egy új elemként megjelent a talapzatán, az egykori szovjet katona helyett a kereszt, ami az 1000 éves államiságnak, a keresztény államiságnak állít emléket. És mögötte, a szobor mögött lesétáltunk ezen a lépcsőn, akár csak a korábban említett bevágás, kivágás, újabb elemeként született meg ez a lépcső, ami levezeti a vendégeket a szabadságszoborhoz, de könnyen ki lehet szúrni ezeket a fehér burkolókövel fedett területeket. Ezek mostani koncepció szerint újjá született területek.
3: Innen a kilátó teraszról megtekinthető a város.
2: Ahogy az emberek körbejárnak, de főleg a korábban említett tetőkertről, hogyha a múzeum tetére felmennek, akkor ott tényleg azért is 360 tetőkert névre hallgat, mert onnan tényleg be lehet látni a város teljes egészét. Ez főleg a külföldiek számára igazán drámai. De a magyar vendégek lehet, hogy másképp közelítik meg, ugye sokkal több kontextussal rendelkeznek, és nekik sokkal többet mond egy 49, vagy egy akár 56, vagy 89, mint mondjuk egy amerikai vendégnek. Sőt, rendszeresen visszatérő vendégek a Gellért hegyen élők, akik egész életüket itt élték, de mégis szerencsére sikerül számos infóval meglepni őket, ugye a séta keretén belül. Most, ha már a panorámát említettük, ugye itt körülöttünk a vendégek most élvezik ezt a panorámát, de egykor úgy képzeljük el, hogy itt mind ágyuk néztek a, ugye a városra, a turisták helyett. Szerencsére ezeket az ágyukat nem használták, csak hát díszlövéseket adtak le. Ferenc József születésnapja alkalmából minden évben, koronázásának az évfordulója alkalmából. Nem utolsó sorban Mária Valéria hercegnő születésekor, amikor mindenki egy fiú örököst várt, és az ezzel járó 101 ágyulövést, ebből most így időzelben mondom, hogy csak 21 lett, és a korabeli sajtó is így közölte, hogy hát csak egy lány született. Akkor igazán a második világháború alatt kap fontos szerepet a citadella, amikor itt a korábban említett bunkerre is megtoldják, és igazából február 12-én elesik, szovjet kézre kerül. És nem csak a Citadella rongálódik meg, de tudjuk, hogy a Gellért hegyen található gyönyörű villák sokasága is. És majd később kellett egy új funkciót találni neki, és a 60-as évekkel kezdődően belevonják egy Budapest turisztikai vérkeringésébe, és hát nevezzük egy turista szállónak, már nem volt igazából egy luxus szálloda. Ha a vendégek ide ellátogatnak, majd látni fogják, hogy az egykori kazamaták helyén bent a múzeumban igazán tágas szobákat nem lehetett kialakítani, de a panoráma az pazar maradt. Aránylag olcsón kaphattunk volna itt egy szobát, gyönyörű kilátással a városra, csak sajnos a körülmények degradálódtak így idővel. 90 után, vagy az ezredfordulóra itt már igazán degradált hangulatban találjuk a Citadellát, és tényleg csak a panoráma maradt az, ami a vendégeket ide vonzotta, és hát a privatizáció nagyon komplikált ügyeit nehéz is felidézni, de végül 2014-ben sikerült, vagy került a állami kezelésbe a Citadella, és akkor született meg számos koncepció, számos terv, amely végül ehhez az új születéshez vezetett, amivel az emberek, a vendégek itt találkoznak. Itt a múzeum részben lépnek be a vendégek, ez ebben egy üvegépületben pontosan, ahol a vendégek ezt a örök lángot láthatják, belül ég, csak itt prosszögből nézzük. És itt az egykori Rondella udvara igazán degradált állapotban volt még egy pár évvel ezelőtt, és ezt alakították. Egykori kazamatákból született meg a múzeum.
3: Bent vagyunk az épületbe, itt látható kiállítás. Mi a cím a kiállításnak?
2: Kiállítás a Szabadság Bástyája névre. Ide látogatok, igazából innen láthatnak rá a Citadellára, lehet konkrétan ugye a város panorámájával együtt élvezni a helyet, és konkrétan ezt a korábban említett V-betűs bevágásra is innen jobban rá lehet látni, mit van itt előttünk. Ez a tetőterasz is, ami nálunk, ez is új, ezt nem lehetett megközelíteni, sőt, maga a rondella, ami most muzeális térként él, az sem volt megközelíthető egy jó ideje. Itt vizesedett falakat találtunk volna, alkolat hullott lesz, szóval hihetetlenül lehangoló beltérbe léptünk volna. De itt az épületben még a 60-as években borozó működött, volt maga a szálloda korábban. Ennek az egykori rondellának, ami praktikusan az erődön belüli erőd szerepét szolgálta, ennek egy falát kibontották, és ennek a helyére épült ez az üvegfal, amin a vendégek megközelíthetik a múzeumot.
3: Környezetről is érdemes szó ejteni régen. Ha feljöttünk, akkor hatalmas beton úton lehetett feljönni, és ilyen piaci árusok árusítottak sátrakban, ilyen szuvenírként, ilyen-olyan tárgyakat. Most ezeknek nyoma sincs.
2: Így van, ezek a ide nem illő bódék eltűntek, és most már egy sétány fogadja a vendégeket. Egy rendezett környezet, és a 90-es vagy akár a 2000-es évek állapota már nagyon messzinek tűnhet, és a vendégek körbe sétálhatják a Citadellát. A hétvégente amúgy itt egy tömeget találunk, aki ott élvezi az árnyékot, vagy ott fagyizik.
3: Igen, itt belépőjegy nélkül fel lehet jönni, és itt lehet sétálni. Egyedül a múzeumba kell belépőjegyet váltani.
2: Így van, a sétány, maga panoráma az ingyenes, körbe lehet járni, és maga a közpark is látogatható ingyenesen. A Szabadságszobor és a muzeális tér az egyedüli, ahová belépőjegyet kérnek, de a muzeális tér is. A panorámát a vendégek abszolút ingyen élvezhetik, körbejárhatják a Citadellát a sétányon keresztül, miközben a Szabadságszobrot is megközelíthetik. A tetőkert, ez a muzeális vagy a 360 panorámás tetőkert a múzeumon keresztül közelíthető meg, és ez a muzeális tér az egyedüli hely, ami belépőt igényel.
3: Jöjjenek el önök is, nézzék meg a megújult Citadellát, élvezzék a zöld környezetet, nézzék meg a Szabadságszobrot, a lobogót, és nézzék meg a kiállítást is. Császi Erzsébetet hallották.
4: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bercesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
5: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
6: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A csend és az imádság kapcsolatáról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Jelen elmélkedésünkben a már megkezdett első részt követően most a második alkalommal a csend fontosságáról gondolkodunk el az imádságot illetően. Mindig csendben kezdem az imádságot, mert a szív csendjében Isten beszél. Isten a csend barátja. Istenre kell figyelnünk, mert nem az az érdekes, amit mi mondunk, hanem amit ő mond nekünk és rajtunk keresztül. Az ima a lélek tápláléka. Ami a vér a testnek, az az ima a léleknek. És közelebb visz téged Istenhez. Az őszinte ima tiszta és szeplőtelen szívet alakít ki. A tiszta szívű ember képes látni Istent, tud beszélni Istenhez, és meglátja Isten szeretetét másokban. Ezek a szavak kalkuttai Szent Teréz anyától származnak, az ő vele kapcsolatos kis könyvecskéből, a szemmelvények Teréz anya legszebb gondolataiból valók.

0: Most hallgassunk meg egy elmélkedést a csendről és az imádságról.
1: Kalkuttai Szent Teréz anya 1979-ben Oszlóban a béke Nobel-díj átvételekor a következőket mondta. Isten a csend barátja. A fák, a virágok, a fű csendre buzdít. Nézzétek a csillagokat, a holdat, a napot, ahogyan csendben haladnak pályájukon. Az élet igazi kérdései a csendben fogalmazódnak meg. Ereinkben a vér zaj nélkül áramlik, és szívünk dobogását is csak csendben hallhatjuk. Talán a világ soha nem volt ennyi zajjal és hangoskodással tele, mint ma. A technikai civilizáció sok pozitívumot hozott magával, de sok bajt is. A rohanást, amely megöl bennünket, a zajt, amely nyugtalanná tesz, és bezárja a szívünket. A ma élő ember csendre vágyakozik, de nehezen találja. Vannak, akik elszoktak a csendtől, és többé már nem is keresik. Sokaknak a felszabadulás helyett teher a csend. Mert a csend a hallgatásba vezet be. A hallgatásban pedig az ember önmagával találkozik, ez pedig nehéz és erőfeszítést követel. A mai idők jelei a menekülés és a felejtés. Inkább egész életünkön át menekülünk önmagunktól, mint hogy átadjuk magunkat a hallgatás gyógyító erejének. Szavak, hangos zene, a tömeg moraja, a közlekedési forgatag. Mindez valamilyen módon megnyugtat bennünket, de csak felszínesen. Elhiteti velünk, hogy nem vagyunk egyedül, és pulzál körülöttünk az élet. De ugyanakkor eltérít bennünket az igazi élettől, mert az élet lényünk legmélyén van, szívünk azon részén, amelyet csenddel és hallgatással táplálunk. És a szűzanya nem csak ebben az üzenetében hív bennünket a csendre, hanem sokszor évek óta tartó jelenései által.
0: Most a szűzanya 2019. január 25-i medjugorjei üzenetét idézzük.
1: Drága gyermekek, döntsétek el, hogy külön időt szenteltek a csendben az Istennel való találkozásra. Szívetek csendjében maradjatok együtt Jézussal, hogy ő szeretetével megváltoztasson benneteket. Térjetek meg, gyermekeim, és szívetek csendjében boruljatok térdre. Helyezétek Istent lényetek középpontjába. Hadd szóljon hozzátok csendben a Szentlélek, és engedjétek meg neki, hogy megtérítsen és megváltoztasson benneteket. Ti pedig, akik távol vagytok az imától, térjetek meg szívetek csendjében, keressétek lelketek üdvösségét, és imádsággal tápláljátok. Ezt az üzenetet Sarnyai Andrea fordításából ismerettük meg.
0: Eddig az idézet, most folytatjuk az elmélkedést.
1: A mai embert megfojtja a zaj, a lárma, a szavak és a képek sokasága. Nem hallja meg a csend hívását. Számára a magány az elhagyatottság szinonimája, most ez az én megfogalmazásom, rokonértelmű megnyilvánulása, nem pedig olyan idő, amelyben a legintenzívebben, a leghatékonyabb módon találkozhat önmagával. A magány nem ugyanaz, mint az elhagyatottság. Az elhagyatottság nehéz, elviselhetetlen, amikor az ember elszigetelődik a többiektől. Önmagára marad. Nincs kapcsolat. Érintkezés. A magány valami más. Szükségünk van rá. Drága idő, amikor önmagunkkal és Istennel foglalkozunk. Az ilyen magány a teljesség, amelyben az ember észreveszi, hogy nincs egyedül. Olyan magány ez, amelyben a személyes Istennel találkozik. Tény az, hogy az ember egyedül él, egyedül dönt, egyedül alakítja életét. Egyedül hal meg. Segítségemre lehetnek ugyan mások, de lényegében egyedül állok szemben az én Istenemmel. Így mindenki egyedül van. Ez olyan magány, amelyet ajándékba kaptunk, hogy fejlesszük önmagunkat, és azután elinduljunk a másokkal való találkozásra. Tudjuk, hogy Jézus is megélte a magány pillanatait, az Atyával való találkozás perceit. Csak ezek után, a találkozások és imádságok után ment el, hogy találkozzon az emberekkel, és elvitte nekik az Istent, az életet, az egészséget, a szabadulást. Találjunk időt az önmagunkkal és az Istennel való találkozásra, hisz ez az egyetlen, amely képes betölteni szívünket és értelmet ajándékozni életünknek.

Arra helyezzük a hangsúlyt összefoglaló módon, hogy az elcsendesedés, a magunkba szállás nagyon fontos egy olyan feltételnek a megteremtése, amely által valóban találkozhatunk az igaz Istennel, az élő Istennel. Személyes és élő kapcsolatba léphetünk vele, vagyis imádkozhatunk, és az imádság az út a mennyország az örök boldogság felé. Amen.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Közölte azt is, Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, de nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. A szlovák kormány tervei szerint a védelmi kiadások fokozatosan növekednek majd ott is. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette be Donald Trump a NATO csúcs találkozó keretében. Az amerikai elnök előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót is tartanak majd. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra, ahogy fogalmazott. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, fogalmazott Trump. A szerb rendőrség két feltételezett orosz ügynököt tartóztatott le a szerb-magyar határon, náluk robbanószert is találtak. Feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írta értesüléseire hivatkozva a német Bild. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását tervezi. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be az idei évről, mondta el a pénzügyminiszter. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső ellenőrzés 6,8%-os deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az EU megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus azt mondta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Végül az időjárásról, derült lesz az ég komoly felhőkkel, amik időnként majd összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén

Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. Július 11-én szombaton Leó pápa mintegy 200 szegénnyel ebédel a Borgo Laudato Si-ben, amely a Castel Gandolfói pápai villakertjében található. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik a teremtésvédelem liturgiája keretében, majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si-ben, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az idei összejövetel egy 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az olaszországi Albano egyházmegye szegényeivel ebédelt. Ez a találkozás azóta éves rendezvénnyé vált, a Laudato Si felsőoktatási központ támogatásával, amely a Borgo Laudato Si projekt fejlesztését felügyeli. Minden évben más egyházmegyét hívnak meg, hogy összehozza a szegény embereket, menekülteket, migránsokat és más nehézséggel küzdőket, és lehetőséget kínáljon nekik a teremtés szépségében elmerülni egy napra, valamint a pápával való találkozásra. Az idei rendezvényt a Laudato Si felsőoktatási központ, a Szeretetszolgálat dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezi, vagyis azokat az egyházi intézményeket és szervezeteket egyesíti a kezdeményezésben, amelyek az olasz fővárosban a kiszolgáltatott embereket kísérik. Fábio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója elmondta, hogy a Borgo Laudato Si-t azért hozták létre, hogy bebizonyítsák, a teremtésvédelem és az emberi személy gondozása egy és ugyanazon küldetés. A kezdeményezést Leó pápa társadalmi perifériákon élők felé tett erőfeszítéseinek újabb lépéseként jellemezte, megjegyezve, hogy a találkozás megerősíti az egyház hivatását, hogy jelen legyen mindenhol, ahol az emberi méltóság meghallgatást, közelséget és reményt igényel. Ezt az üzenetet erősítette meg Luis Marín de San Marín érsek, a Szeretetszolgálat dikasztériumának prefektusa is, aki szerint a pápa választása rávilágít arra, hogy a valódi szeretet, a közelség, a találkozás és a megosztás által fejeződik ki. Amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor

0: hisz keresztény közösség számára, hogy vállalja a befogadás felelősségét. A szervezők szerint a kezdeményezés tükrözi a Borgo Laudato Si küldetését, ahol a teremtett világgal való törődés, az emberi fejlődés és a keresztény képzés egyesül a találkozás, a részvétel és a hit konkrét tapasztalatain keresztül. Az esemény számos katolikus jótékonysági szervezet, plébániai közösség és önkéntes szervezet támogatásának is köszönhető, amelyek a Róma szerte kiszolgáltatott embereket segítik, valamint a helyi vállalkozásoknak, amelyek reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Borgo Laudato Si projekt jegyében alakították ki a pápai villák kertjeiben az átfogó ökológia oktatása szemléltetésére azt a kertet, mely nyitva áll minden látogató előtt. A Borgo szó itt egy ökológiai kisvárost jelent, melynek lakói növények, virágok, bogarak, lepkék, madarak, a pápák Castel Gandolfói nyári nyaralója kertjének történelmi környezetében, mely így kézzelfogható példát mutat a Laudato Si enciklika elveinek alkalmazhatóságára. A Borgo hármas célkitűzése, az átfogó ökológiai oktatás, a körforgásos és regeneratív gazdaság, valamint a környezeti fenntarthatóság. A Borgo Laudato Si 55 hektárnyi területen fekszik, amely 35 hektár gyönyörű kertre és 20 hektár mezőgazdasági területre, valamint gazdasági épületekre, üvegházakra és kiszolgáló épületekre oszlik. A Borgo Laudato Si feladata a pápai kertek tekintetében azok megőrzése, karbantartása és gondozása, valamint fejlesztése, olyan új technikák és technológiai újítások alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a terület gazdagságának és integritásának megőrzését a jövő nemzedékei számára.
1: A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A Szentatya államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, amelyben aláhúzza, hogy csak az isteni irgalmasság képes hitelesen szolidáris érzelmeket önteni az emberek szívébe, és elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. A pápa emlékeztetett júniusban tett apostoli látogatására, amelynek során Lodigiano-ban lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorolt családoknak lett missziós apostola. A lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották az Európai Kolumbán közösségek részvételével a 27. nemzetközi találkozót, amelyhez kapcsolódóan különleges eseményeket is szerveztek. Ez a történelmi hagyományokat felidéző találkozó segít megerősíteni a lelki és kulturális kötelékeket, amelyek összekötik a lombard vidéket a kelta kolostorok gyökereivel, Szent Kolumbán, Európa nagy apátjának fényes tekintetétől és ihletétől vezérelve, akinek mottója még ma is a remény ígéretét közvetíti nekünk. Élj Krisztusban, ahogy Krisztus él benned. 14. Leó pápa levelet küldött Maurizio Malvestiti Lodi püspöknek, amelyben köszönti a találkozó résztvevőit. Gratulál kitartásukhoz, amellyel ezt a kezdeményezést évek óta folytatják. Egyre több Szent Kolumbánt követő egyházi és polgári közösséget vonnak be Európa szerte, megismertetve a nagy apát lelki örökségét és aktualitását az európai kultúra számára. A Szentatya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy Szent Kolumbán nevében és mintegy tőle tanulva nem tartják meg maguknak Isten ajándékait, hanem megosztják azokat mindenkivel. A Kolumbán napokon sok különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozhatott egymással, és együtt fedezhették fel újra a keresztény hagyomány értékeit, hogy válaszoljanak korunk kihívásaira. Ezek között kiemelten nagy jelentősége van a béke kihívásának. Ezzel kapcsolatban a pápa arra szólít, hogy tanuljuk meg Szent Kolumbántól a kiengesztelődéshez nélkülözhetetlen hozzáállást, vagyis a bűnbánat magatartását, amellyel Isten elé helyezzük magunkat, alázattal beismerve hibáinkat,

0: személyesen és közösségileg is. Amikor pedig egy konfliktus háborúvá fajul, halált és pusztítást hozva magával tragikus módon, akkor ahelyett, hogy egymást hibáztatnánk, Isten könyörületéért kell fohászkodnunk az irgalmas ítélőbíróhoz. Csak az isteni könyörület képes emberi könyörülettel elárasztani a szívünket, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Ezekkel a gondolatokkal zárja levelét a pápa, melyeket a Szent Apát ragyogó alakja ihletett. Minden jót kívánva a Lodiban megrendezett Kolumbán napra, ahol nemrég lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska előtt, majd apostoli áldását adja a találkozó résztvevőire. Az 523 és 543 között született ír szerzetes bejárta fél Európát. Szent Kolumbán Angliában, Bretagne-ban, a Rajna völgyében, majd Lombardiában hirdette Isten igéjét. Monostorokat alapított, melyeket szigorú regulával vezetett. Kora kiemelkedő apostolának tartották, aki új lendületet adott a lanyhuló keresztény életnek. Észak-Itáliában a Bobbiói kolostorban halt meg 615-ben. Földi maradványait az ottani székesegyház kriptájában őrzik. Az 1940-es években avatták szentté. Ha elveszed az ellenfeleket, nincs többé harc. Harc nélkül pedig nincs győzelmi koszorú. A harccal együtt jár a bátorság, a virrasztás, a türelem, a hűség, a bölcsesség és a kitartás. De ha valakitől elveszed a szabadságát, a méltóságától fosztod meg, írta Kolumbán a szerzetesekhez. Kolumbánus 543 körül született Írország középső keleti vidékén Leinster tartományban. Nagy műveltségre tett szert, az egyházi és világi tudományokban is jártas volt. Fölismerve, hogy számára a világ túl sok veszedelmet rejt magában, a magányban és az imádságban keresett menedéket. Ír szerzetesek nyomában a kontinensre akart menni, hogy vezekléséhez zordabb körülményeket találjon, és a népvándorlás következtében újra elpogányosodott vidékeken hirdesse az evangéliumot. 12 társával együtt útnak indult. Először a Brit-sziget legdélibb pontján Cornwallban kötöttek ki. Angliában, később a galliai Bretagne-ban, majd a Rajna völgyében, s végül Lombardiában hirdették az evangéliumot. Annegréban Gotrannus, burgund uralkodó, egy régi római erődítmény romjait ajánlotta fel a szerzeteseknek, hogy kolostort alapítsanak. A környéken hamarosan híre ment a szerzeteseknek, akik fehér habitusban, kereszt alakban nyírt tonzúrával, szüntelen imádságban és böjtölésben éltek, és kezük munkájával rendezték a kolostor környékét. Az ott élők közül egyre többen kérték, hogy Kolumbán tanítványai lehessenek, így idővel további 2 kolostort alapított. A 3 közösség irányítására Kolumbán a saját tapasztalatai és az ír szerzetesség hagyományai alapján regulát írt azoknak, akik az ő vezetése mellett törekedtek a tökéletességre. Regulája rövid és rendkívül szigorú volt. Szabályokat adott a szerzetesi engedelmességre és a tökéletességre, és szigorú büntetéseket rót ki a szabály megszegőire. Az őskeresztény idők örökségeként építette be a szerzetesi életbe a szeretet és az apostoli buzgóság gyakorlását. Szigorú szerzetesi életformája hamar elterjedt a német, francia és itáliai földön is. 612-ben Itáliában, Genovától nem messze, Bobbióban alapított monostort. Egy kis település mellett, a Szent Péter tiszteletére emelt kis templomhoz kapcsolódva épült föl a kolostor, amely századokon át a szerzetesség és a kultúra fellegvára volt. A 10. században Itália legjelentősebb könyvtára is itt volt. Kolumbán a Bobbiói kolostorban halt meg 615. november 23-án. Erekjét a székesegyház kriptájában őrzik. Tisztelete több országban is elterjedt. Emléknapját 1969-ben vették fel a római naptárba, és ezáltal az egész egyház ünnepe lett.
1: A túrázótól az zarándokig a ferences protomártírok ösvényén. 6 napos gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. Az Edizioni Terra Santa, a Szentföldi kiadó, közzétette a ferences protomártírok, vagyis első vértanúk ösvényének kalauzát, amely egy körút Dél-Umbrián keresztül. A válladon lógó hátizsák annak a képe, amiről gyakran nem tudsz lemondani. Mielőtt elindulnál, nehéz megválni a mindennapi életedet kísérő tárgyaktól. Minden nélkülözhetetlennek tűnik. Útközben a nézőpontod megváltozik. Kilométerről kilométerre a súly lelassítja a tempódat, és rájössz, hogy néha a felesleges, messze felülmúlja a szükségeset. Ez az egyik legerőteljesebb kép, amelyet Alessandro Corsi, a ferences protomártírok ösvénye című kötet egyik megalkotója használt egy olyan élmény leírására, amely messze túlmutat a túrázáson. A hátizsákod lesz az otthonod a hatnapos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A sietéssel jellemzett korunkban az zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le, fedezzük fel újra az emberibb tempót, és adjunk helyet a lényegnek. Ez a szellem élteti a zarándoklatot, egy 6 szakaszból álló körutat, amely Dél-Umbrián halad keresztül, érintve Ternit, Stronconét, Calvi dell'Umbriát, Narnit és San Geminit. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának, Szent Berárd, Otto, Péter, Akkurz és Agyutus testvérek szülőhelyét járja végig. Assisi Szent Ferenc küldte őket 1219-ben Marokkóba prédikálni, majd a következő évben megölték őket. Vértanúságuknak olyan következményei voltak, amelyek meghatározták az egyház történetét. Az 5 szerzetes tanúságtétele annyira ékes szóló volt, hogy Lisszaboni Fernando Ágoston rendi kanonokot a ferencesség felvételére késztette, aki a későbbi páduai Szent Antal lett. A 2010-ben megálmodott és 2015-ben felavatott ferences protomártírok útja még mindig kevéssé ismert más útvonalakhoz képest, de rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Erdei ösvények, ősi apátságok, ferences remetelakok és történelemmel átitatott falvak kísérik a zarándokot egy olyan úton, amely egyben lelki gyakorlat is. Az utazás során újra felfedezed a lassú tempót, ami lehetővé teszi, hogy megvizsgáld önmagad, mondja Corsi. Rájössz, milyen az élet. Vannak napsütéses napok, vannak esős napok, vannak emelkedők, vannak lejtők. Ez történik a mindennapi életben. A 6 szakasz megtétele fizikai felkészülést is igényel. A hátizsák közel egy hétre a zarándok otthonává válik, és pontosan emiatt egy kis egzisztenciális iskolává alakul. 6 napig mindent magaddal viszel, amire szükséged van. Arra kényszerít, hogy szembenézz egy egyszerű, de kulcsfontosságú kérdéssel, mire van valójában szükségem. A teremtett világról való elmélkedés, amely Assisi Szent Ferenc számára oly kedves volt, így összefonódik a bejárt helyekről való szemlélődéssel, a Fundiszi Szent Benedek apátság romjaitól, a Szent Urbánó Szent barlangjáig, a Romita di Cesitől a ferences kolostorokig, amelyek az egyes szakaszok végén fogadják a zarándokokat. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az idegenvezetőkönyv térképekkel, gyakorlati információkkal, valamint történelmi, művészeti és spirituális adalékokkal segíti a túrázót. De célja mindenekelőtt az, hogy segítsen az olvasónak belső élményként megtapasztalni az utazást. Ezért vonja le a következtetést Corsi, az útvonal mindenki számára nyitott. Sokszor turistaként indul az ember, és zarándokként végzi. Ez talán a ferences protomártírok útjának leghitelesebb szintézise. Egy utazás, amely Umbrián és sok esetben azoknak a szívén halad keresztül, akik úgy döntenek, hogy elindulnak, és megnyílnak a belső megtérés lehetőségének.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a beszélgetést a hitről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenki, amen!
2: Szeretettel köszöntjünk a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző alkalommal két isteni erényről, a hitről és a reményről beszélgettünk. A mai alkalommal pedig a harmadik isteni erény, a szeretet kerül beszélgetésünk fókuszába. A szeretetet azonban elsősorban nem úgy ismerjük, mint egy erényt. A hétköznapi értelemben sokkal inkább, mint egy érzelem, mint egy érzés, ilyen értelemben használjuk ezt a szót. Ez a szó, hogy szeret, szeretet nagyon sok jelentéssel bír, nagyon sok és gazdag árnyalata van. Milyen rokonértelmű kifejezéseket tudnátok felsorolni, amelyek kifejezik ennek az igének a gazdagságát? Luca?
4: Például a kedvel, szeretnek az is ugye szinonimája, meg szimpatizál, komál, a kedvére van, fontosnak tartja.
2: Eszter, tudnád folytatni a sort?
5: Igen, tudnám. Például az imád, rajong érte, kedvére van, vonzalmat érez.
2: Jasmin, van még valami ötleted?
6: Vonzódik, tetszik, bejön neki kedve.
2: Anna?
7: Rokon szenvez, csíp.
2: Látjuk, hogy ezek a szavak, amelyek úgy elsőre beugrottak nekünk a szeretettel kapcsolatban, nem annyira az evangéliumi szeretetet közvetítik felénk, hanem a szeretet egy inkább passzív, az alany felé felénk irányuló formájáról van szó. Ugye egy olyan szeretetről, ami arról szól, hogy minket szeretnek, velünk kedves valaki, vagy azt mutatja meg, hogyha mi valamit szeretünk, kedvelünk, valami tetszik nekünk, hogy mondtátok, valamit bírunk. Általában ez a szeretet egy távol lévő jó iránti, egy jó dolog megszerzésére, birtoklására irányuló vágy. Ezt úgy is nevezik, görögül, hogy erosz. Nem tudom, hogy a ti életetekből tudnátok-e erre a fajta szeretetre mondani egy példát, amikor valamit kedveltek, valamit tetszik, mi az, amit lájkoltok, ami iránt vonzalmat éreztek. Anna?
7: Hát például egy együttes, versek, zenék, divat,
2: életstílus.
6: Például könyvek, ruházkodási stílusok, ilyesmi. Talán.
2: Eszter?
5: Hát szerintem még ugye a filmeket is ide sorolhatjuk, különféle sorozatokat, nem is tudom, más népi kultúrákat esetleg.
2: Igen, igen, pontosan. Luca, mi az, ami neked kedves dolog?
4: De igazából ide cselekvéseket is lehet sorolni, mármint, hogy például, hogyha szeret valaki olvasni, vagy
2: pontosan
4: sportolni.
2: Igen, ezek? Igen. Ugye érdekes, hogy számos dolgot fel tudtunk sorolni, és ami érdekes, hogy nagyrészt ezek a dolgok, amiket felsoroltak, ezek tárgyak, vagy Luca mondta, hogy valami elfoglaltságok, de hogy nem személyeket említettetek. Ugye érzitek, hogy ez a szeretet és a Jézus által bemutatott evangéliumi szeretet valahogy más. A szeretet, amiről Jézus folyamatosan beszél és tanít nekünk, az nem érzelmekről, nem tetszésről, szimpátiáról, vágyakról, hanem egy aktív cselekmű magatartásról beszél, ami mindig a másik fél javára irányul. Akvinói Szent Tamás azt mondja, hogy szeretni annyi, mint valakinek a javát akarni. Soroljuk már fel, hogy mik lehetnek ennek az evangéliumi szeretetnek a szinonimái. Luca?
4: Például a megbocsájtás, a megkönnyörülés, meg Jézus ugye azt mondja nekünk, hogy szeressünk minden embertársunkat úgy, mintha a fele barátunk lenne. És szerintem, hát ugye pont ez a lényeg benne, hogy nem szimpátián alapul, hanem mindenkivel kedvesnek kell lenni, és nem rossz indulatunknak, hanem inkább, hogy mindenkinek próbálni úgy cselekedni, hogy ez neki is jó legyen.
2: Igen, azt tudtunk mondani, hogy jó Isten szeretete, meg Jézus szeretete is olyan, mint a nap, hogy egyaránt süt. Jókra, rosszakra egyaránt, nem személyválogató. Eszter, van még neked ötleted, hogy mivel tudnánk ezt a Jézus féle evangéliumi szeretetet helyettesíteni?
5: Hát igen, szerintem, amit Luca itt elsorolt, azok mellett például az adakozás, ajándékozás, a segítség, gyógyítás, felvidítás is ide sorolhatóak.
2: Igen, igen, köszönöm szépen. Biztosan találkoztatok már ezzel a szeretettel az életetek során. Arra kérnélek most benneteket, hogy egy-egy az életetekből, vagy a környezetetekből, ismerősi körből vett szép példával illusztráljátok már ezt a szeretetet, amiről Jézus beszél nekünk. Jászmin?
6: Én még egyszer kisebb koromban hazafele az iskolából elestem biciklivel, és nem tudtam fölkelni. És egy hölgy megállt mellettem az autóval, és megkérdezte, hogy tud-e valahogy segíteni. És látásból ismertem a hölgyet, de sose beszéltem még vele, nem váltottunk két szót se, köszönő viszonyban se voltunk, és az, hogy megkérdezte, hogy tud-e segíteni, hogy bajom esett-e, megsérültem-e, az szerintem nagyon kedves volt tőle.
2: Igen, ugye ennek a hölgynek valószínűleg semmilyen érdeke nem fűzött azhoz, hogy neked segítsen, lehet, hogy sietett a munkába, más dolga volt, mégis megállt és segített neked. Eszter, te találkoztál ilyen hasonló szeretettel az életedben?
5: Szerintem az is az, amikor például én egy olyan emberhez vagyok kedves és segítőkész, aki esetleg nem ugyanígy viselkedik velem, de én ezek ellenére ugyanúgy kedvesen bánok vele és segítek neki, ha kéri.
2: Igen, igen, ugye Jézus beszél az ellenség szeretetről, ami már egy sokkal magasabb erkölcsi követelmény, mint hogyha csak azokat szeretnénk, akik velünk is kedvesek, jót tesznek velünk, ugye az talán nem is olyan nehéz.
4: Én nem egy ilyen konkrét példára gondoltam, hanem például mikor a buszon átadom a helyemet, vagy segítek leszállni, vagy felszállni egy idősebb bácsinak, vagy néninek, és az olyan jó érzéset tölt el utána, mint hogyha nem is tudom, így a szeretet tényleg így érzem, hogy így elön belülről, és ez így olyan jó érzés.
2: Igen, így is van, a szeretet sugárzik, úgyhogy látszik rajtad is, és hát hat a környezetedben élőkre, és az az érdekes, hogy nem is csak arra, ugye, akinek átadjuk a helyünket, hanem ott, akik mindezt látják. Na, Jézus is számos történetet elmond, amelyekkel elénk tárja a szeretet titkát. De nem csak a történetekkel tanít minket, hanem maga is cselekszik. Jó mesterként saját maga mutatja be nekünk, hogyan kell helyesen szeretnünk, cselekednünk. Soroljunk fel az életéből pár eseményt, amelyeken keresztül egyrészt megismerjük az Isten szeretetét, másrészt megismerjük a felebaráti szeretetet.
7: Hát a gyógyítás, a tanítás, a segítség, megbocsájtás, egymás meghallgatása és az ajándékozás.
2: Igen, ezek mind jelen vannak Jézus életébe. Mondjuk már rá konkrét történeteket, amikben ezt látjuk, hogy tényleg Jézus képes arra, hogy megajándékozott bennünket, megajándékozta a tanítványait, hogy Jézus gondoskodik a tanítványairól.
7: Hát Jézustól ugye magát a hitet is kaptuk, és ez is egy nagy ajándék.
2: Igen, Jászmin?
6: Például a bénakező ember, akit szombaton meggyógyított, kafarnaumi százados szolgájának gyógyítása, Jerikói vak gyógyítása, leprású gyógyítása például.
2: Jézus egy gyógyító volt, számos embert meggyógyított, sőt, jól mondtad, hogy ezt a bizonyos bénakező embert, ráadásul még szombaton, ugye egy munkaszüneti napon gyógyította. Jézus számára fontosabb volt a szeretet, mint fontosabb volt az ember, mint a törvény. Eszter.
5: Hát Jézus ugye gondoskodott is, például az utolsó vacsora előkészítése, halálakor a szűzanyára bízza János apostolt és a tanítványokat.
2: Pontosan. Luca?
4: Például még a tanításaival, a példabeszédeivel, meg hát igazából az is, hogy feltámadt, megváltott minket.
2: Jézus egész életét végig kísérik a szeretet cselekedetei, különböző formákban nyilvánul ez meg, gyógyít, tanít, halottakat támaszt fel, ördögöt űz, ha arról van szó, gondoskodik, ugye a kánai mennyegzőn gondoskodik a bajba került násznépről, akiknek elfogyott a bora, és azt is látjuk, hogy ezekben az esetekben, jelenetekben Jézus mindig többet ad, mint amit elvárnánk tőle. Ugye akár gondoljuk a kánai menyegzőre, hogy nem akármilyen bort ad, hanem a legjobb bort adja. Vagy a csodálatos kenyérszaporításra, hogy úgy nem strigulálsz, hogy hát van itt ennyi ember, akkor ennek ennyi kenyérre lesz szüksége, meg ennyi halra, hanem olyan bőségesen oszt, hogy még jó sok maradék is marad. Talán Jézus legnagyobb szeretett cselekedete az nem más volt, mint a halála és a feltámadása. Ugye a katekizmusban van egy ilyen kérdésünk, hogy hogy szerette Isten a világot, és az a válasz, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Amint látjuk, tehát Jézus szeretete mindig személyek felé irányul. Mindig a másik javát keresi, szolgálja, és mindig cselekvő. Nem egy elmélet, és nem egy érzelem, nem egy vágy. Mi segít minket abban, hogy jóvá váljon a szeretetünk? Honnan tudjuk, hogyan kell jól szeretnünk? Luca?
4: Például a hit és a lelkiismeretünk.
2: Igen?
4: És hogy honnan tudjuk, hogy hogyan kell szeretnünk? Igazából ugye a Szentírás is, Szentírásban is olvashatunk Isten szeretetéről, meg így a mindennapink részévé válik, hogyha mi is szeretjük az embereket.
2: De az előbb mondtam, hogy azért a szeretet mögött mindig ott van az értelem és az akarat. Hogyha nincs mögötte, akkor inkább egy vágyvezérelt indulat marad a dolog.

0: Jézus maga is tanít bennünket, hogyan kell élnünk a krisztusi szeretetet. Számos tanítása aforizmává vált, a mindennapokban is emlegetjük ezeket, talán már el is felejtkeztünk arról, hogy ezek a rövid bölcsességek Jézusig nyúlnak vissza. Biztosan ismertek ti is ilyen mondásokat, soroljunk már fel párat ezek közül. Eszter, milyen aforizmákat ismersz még?
1: Hát például, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
0: Mit fejez ezzel ki Jézus?
1: Hát, hogy valaki képes az életét adni mondjuk a barátaiért, vagy tehát, hogy életét odaajándékozó szeretet.
0: Ha nem is a teljes életünket, nem is halunk meg a másikért, de mindenféleképpen önmagunkból adunk a másiknak valamit. Luca?
2: Például, amit egynek tesztek, a legkisebbek közül, azt nekem teszitek.
0: Pontosan mire gondol itt Jézus?
2: Hát, hogy neki minden kis cselekedet számít, és minden fontos.
0: Lehet, amit így egymással cselekedtünk. Meg azok a legkisebbek, akik szükséget szenvednek. Tehát itt arról a szeretetről beszél, amikor nem az édesanyánkat szeretjük, nem a jól szituált barátnőnket, hanem valóban azok felé fordulunk, akik rászorulnak a szeretetünkre. Lehet ez egy bűnös ember, ugye Jézus beszél az éhezőkről, akik börtönben vannak, a betegek. Anna, tudsz még ilyen bölcsességet mondani? Vagy egy képet, egy nagyon ismert képet?
3: Szerest fele barátodat, mint önmagadat.
0: Igen, ugye ezt is milyen sokszor mondjuk. Jászmin?
4: Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.
0: Vagy gondoljatok bele, hogy Jézus ugye beszél nekünk a megbocsátásról is, és mondja ezt a két számot, hogy 7-szer és 70-szer 7-szer, hogy ezt is úgy használjuk azért, vissza-vissza nyúlunk gondolatilag oda, hogy azt mondja, hogy amikor kérdezi tőle Péter apostol, hogy Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fiam? Úgy, hogy én megbocsássak neki, még 7-szer is? Kérdezi Péter, és Jézus azt válaszolja, hogy nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Vagy ugye ez a nagyon ismert kép, amit meg használunk is a mindennapokban, az irgalmas szamaritánus. Ezt Jézus pontosan a felebaráti szeretet szemléltetésére használja és mondja el nekünk. Jézus parancsba adja nekünk a szeretetet. Kérdezik tőle a farizeusok, hogy mi a fő parancs, és mit kell tenni, hogy eljussunk az örök életre. És Jézus így válaszol nekik. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint önmagadat. Mit gondoltok, lehet-e parancsba adni a szeretetet? Lehet-e valakit parancsra szeretni? Uca?
2: Szerintem nem. Mert mint az nem tudom, hogy mennyire lehet igazi szeretet, hogyha valakit így nyilván tudunk valamennyire szeretni, hogyha akarjuk, de szerintem nem lehet így. Hogyha valaki megparancsolja nekem, hogy szeressem őt például, akkor az attól nem feltétlenül fogom szeretni.
0: Eszter?
1: Hát én is ugyanígy gondolom, mint Luca. Szerintem egy utasításra nem lehet teljesen odaadóan szeretni valakit, mert igazából az érzéseinket nem teljesen mi irányítjuk.
0: No, próbáljuk egy kicsit körüljárni azt, hogy mégis Jézus hogy érthette ezt, hogy parancsolja nekünk ezt a szeretetet. Jézus az övéit mindvégig szeretve nyilvánítja ki az atya szeretetét, amelyet maga kap, és az utolsó vacsorán új parancsot ad a tanítványainak. Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. És úgy folytatja, ez az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Látjuk tehát, hogy Jézus ezt a parancsot egy kapcsolati rendszerbe ágyazza be. Egy atya-fiúi viszony keretébe helyezi tehát Jézus kérését. Mi az, ami, hogyha rátok szól valaki, vagy parancsba ad, akkor általában úgy tesztek. Mi lehet ennek az oka? Eszter?
1: Hát például, hogyha valakit szeretünk, akkor már csak azért is megtesszük, hogy neki jót tegyünk, vagy tehát, hogy lássa, hogy azért hallgatunk rá, és mi is szeretjük őt.
0: Igen, igen.
1: Illetve, hogyha valamit el szeretnénk kerülni, mint tehát, hogy mondjuk félelemből, vagy valami büntetést kapunk miatta később, vagy...
0: Luca?
2: Hát én egyetértek Eszterrel, hogy ezt különböző féleképpen lehet érteni, mert például, hogyha az anyukám szól rám, akkor azt azért megcsinálom, mert szeretem őt, és nem szeretnék neki fájdalmat okozni esetleg azzal, hogy nem csinálok meg valamit, de például, hogyha egy tanárom mondja, akkor félek a következményektől azért, hogy mi lesz, hogyha nem.
0: Nagy Szent Bazilios tökéletesen megfogalmazta ezt a három dolgot, azt mondja, hogy ugyanis vagy a büntetés miatti félelem miatt fordulunk el a rossztól, és akkor szolgalelkűek vagyunk. Vagy a jutalom gyümölcsét keresve saját hasznunkra teljesítjük a parancsot, és így a béresekhez válunk hasonlóvá. Vagy a törvényhozónk iránti megbecsülés és szeretet miatt, és így fiakká válunk. És ugye ez a harmadik, amikor egy kapcsolat áll a kérés teljesítése mögött. Ahogy Luca mondta, a legszemléletesebb példája, ahogy a Szent Bazilios is mondja, ez az atyai gyermeki szülői kapcsolat. És ebben a kapcsolatrendszerben, ahol mi Isten fiai, Jézus barátai vagyunk, kéri tőlünk a szeretet parancsának megtartását. Isten fogadott gyermekei vagyunk tehát, a mennyország örökösei. A szeretet tehát mindig több, mint Isten parancsának teljesítése. Ez mindig egy szabad emberi cselekvés, egy döntés, melyet az értelem kísér, egy akarati tett, amely Isten felénk irányuló végtelen, atyai szeretetéből, és a mi gyermeki, engedelmes szeretetünkből fakad. Na, sok szép dolgot elmondtunk a szeretetről. Hogyan tapasztaljátok az életetekben? Könnyű szeretni másokat, vagy nehéz? Mit gondoltak, nem kére lehetetlen tőlünk Jézus?
1: Hát nem mindig olyan könnyű szeretni a másikat, mert ha mondjuk a másik tesz ellene, hogy ne annyira kedveljük, vagy szeressük őt, akkor elég nehéz, de szerintem később azt a szemét is lehet más belátásra bírni, és akkor könnyebb lesz. Viszont ugyanúgy lehet könnyű is szeretni a másikat, hogyha elég nyitottak vagyunk, és a másik fél is nyitott velünk szemben.
0: Luca?
2: Szerintem nem kér tőlünk lehetetlent Jézus. Van, amikor nehéz, hogyha velünk rossz indulatúak, akkor persze nehéz úgy hozzáállni a másikhoz, hogy kedvesen, és akkor segíteni neki, de nem tudom, azért szerintem meg lehet próbálni. Nekem attól nem lesz sem könnyebb, sem jobb, sem rosszabb, hogyha most én rosszul állok hozzá, vagy jól.
0: Honnan ismerhető fel az, aki szeretetben él? Milyen jelek és ajándékok kísérik annak az életét? Anna?
3: Aki szeretetben él, az általában mindig mosolyog, és ilyen pozitív energiát sugároz magából, és egyszerűen jó érzés ránézni.
0: Jászmi?
4: Szerintem, aki szeretetben él, ugye, ahogy Anna is mondta, sokkal boldogabb, meg nyugodtabb, és nyitottabb az emberek felé.
0: Eszter?
1: Tehát, aki szeretetben él, annak az embernek jó lelki ismerete is van szerintem, és ő is ugyanannyira szeret sugározni a szeretetet másokhoz, mint hogy ő azt kapja. És hát biztos, hogy sok barátra tesz szert, meg békés lehet és vidám.
0: A szerető szívben úgy mondjuk, hogy a Szentlélek gyümölcsei teremnek. Az öröm, a békesség, a türelem, béketűrés, jóság, kedvesség, szerítség, a hűség, a szerénység, az önmegtartóztatás és tisztaság. Adásunk végén Szent Pál szeretett himnuszának mai nyelvre való átköltésével búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
0: Fabin Tamás, a szeretett himnusz mai nyelven. Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy van egy álmom, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepett harangja. Ha futurológusként, a jövő mérnökeként, vagy csalhatatlan közvéleménykutatóként előrelátom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy összalapított, üres kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok. Ha akkora hitem van is, mint Assisi Szent Ferencnek, Luther Mártonnak és egy dunántúli parasztasztonynak együttvéve, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér. Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat, vagy tizedet adok minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót hal helyett. Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan lennék, mint egy üres belű hagyma. Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom a Bibliát, ha halálomra bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével megerősítve készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba. A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezébe nátszálat, fejére tőviskoszorút adnak. A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóért imádkozik. A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja, szomjúhozom. A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíde megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben. A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába. A szeretet nem fúj egy követ a benfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a pártok és politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drachmáját. Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezők liliomaival és az égmadaraival. Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát. A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni. Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni. Mert még nem találtuk meg a rák és az éjc ellenszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak a nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit. Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk mindnyájan körül, és ő lesz majd minden mindenben. A szeretet nélküli kötelességtudat kedvetlen. A szeretet nélküli felelősség figyelmetlen. A szeretet nélküli igazság kemény. A szeretet nélküli okosság gőgös. A szeretet nélkül barátságosság hűvös. A szeretet nélküli rend kicsinyes. A szeretet nélküli hatalom kíméletlen. A szeretet nélküli birtoklás fösvény. A szeretet nélküli adakozás képmutató. A szeretet nélküli vallásosság bigott. A szeretet nélküli hit vakbuzgó. A szeretet nélküli remény fanatikus. A szeretet nélküli élet értelmetlen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb, Jézus.
6: Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
7: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
8: Napbúcsúztató.
6: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Neil Boyd Egek, mit évül egyek című regényének 7. részét Tóth Levente színművész előadásában, majd kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a megújult Citadellát mutatjuk be. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben Szakai László és Várdai Pál egri püspökökről beszélgetünk Budapéter atya teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter, Anna Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem az övé. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Krisztus tanításából nyilvánvaló, hogy az isteni szeretet kiáradásba csak úgy kapcsolódhatunk bele, ha magunk is szeretünk, ha az isteni élethez hasonlóan mi is személyi kapcsolatokat építünk ki. Úgy tölthetjük be az istenkép más hivatását a világban, ha dolgozunk a világ dolgainak, tárgyi viszonyainak, személyes viszonyokká való átformálásán. Feladatunk minden emberi viszony megtisztítása, lelkivé, szellemivé formálása. Csak a többi ember felé megnyílt személyiség méltó a Szent Háromság életközösségére, a lélek benne lakására. Istenünk, a Szentlélek megvilágosító kegyelmével tanítottad híveid szívét. Add meg nekünk, hogy a Szentlélekben rátaláljunk az igazságra, és kegyelme lelkesítsen a lélek szerinti életre.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Jövő héten lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Július 16-án csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében majd 17-én pénteken délután véradást is tartanak. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az Egri főegyházmegye közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a bélapátfalvai apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Közölte azt is, Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, de nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. A szlovák kormány tervei szerint a védelmi kiadások fokozatosan növekednek majd ott is. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette be Donald Trump a NATO csúcs találkozó keretében. Az amerikai elnök előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót is tartanak majd. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra, ahogy fogalmazott. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, fogalmazott Trump. A szerb rendőrség két feltételezett orosz ügynököt tartóztatott le a szerb-magyar határon, náluk robbanószert is találtak. Feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írta értesüléseire hivatkozva a német Bild. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását tervezi. Végül az időjárásról, derült lesz az ég komoly felhőkkel, amik időnként majd összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

A plébánia bazárja. Már majdnem végeztem a reggelimmel, amikor Dudleyvel atya lépett be, és elég feltűnően egy borítékot tett a tányérja mellé. Összehajtogattam az újságomat, és köszöntöttem. Jó reggelt, atyám! Na, nem vettem észre, mondta könnyedén. Elvégezte egy gyors asztali áldás mozdulatait, majd leült, és egy fodrász lendületével az álla alá tűrte hatalmas szalvétáját. Levette a szemüvegét, ritkás hajára mutatott, és így szólt. Hátul és oldalt rövidre kérem, de semmiképpen ne vegyen le többet, mint amennyi hajam egyáltalán van. Mosolygott. És maga, hogy van ma reggel Neil atya? Azt válaszoltam, eddig nagyon jól. Átnyúlt az asztalon, és megkocogtatta a csészémet. Jó erős ez a kávé, amit iszik? Bólintottam. Remek, igazán remek, mivel, hogy? Bizalmaskodva felém hajolt. Beszélni akarok magával az élet tényeiről. Nem tudtam, jól hallottam-e, hiszen még csak a reggelinél tartottunk. Jól hallottam. A témája ez volt, mit teszi a férfiakat és a nőket igazán boldoggá, mi mindennek a mozgatója. Úgy szopogattam a kávémat, mint a bort szokás, és alapos meggondolás után azt mondtam, hogy lehetne még erősebb. Ezt minden káplánnak tudnia kellene, Neil atya. Megállt, hogy saját csészéjét megtöltse. Az volt a szokás, hogy öntés közben föl lemozgatta a kannát, mint egy jójót. A pénz. A pénz? Mit mond a Szent Biblia a pénzről? Hogy minden rossznak ez a gyökere. Na, igen, igen, hagyta rám. De mit mondott a mi szentséges urunk maga? Hogy nem szolgálhatjuk egyszerre Istent és a pénzt. Felvilágosításomat hálás borzongással fogadta. Azt mondta, Jézus egy másik, nagyobb horderejű mondását várta. Kicsit töprengtem, mielőtt felvetettem. Nehezebb a gazdag embernek a mennyországba jutni, mint Mrs. Springnek átmenni a tűfokán. Ismerem ezt, Neil atya, de biztos, hogy az úrnak voltak ennél vidámabb mondani valói is a pénzről. Boldogok a szegények? Tapasztalataim szerint nem, válaszolta. Most már látom, megint a mi szentséges urunkat idézi. Akkor viszont ez tökéletesen igaz, Neil atya, és soha ne kételkedjen benne. Valami kifürkészhetetlen okból a szegények kifejezetten nagyon boldogok. Természetesen nem úgy, hogy észre lehessen venni, de boldogok. De az én fejemben ez a mondás járt. A jókedvű adakozót szereti az Isten. Felvilágosítottam, hogy ezt Szent Pál mondta, és ő csak idézte. Mrs. Spring tüsténkedett be egy tálcával, két lágytojást hozott a ház urának. Dudleyvel atya megköszönte, hogy kijavítottam a nyelvbotlását. Na már most a pénz kezdte. Olyan, mint az angol nyár. Lassan érkezik, mondta Mrs. Spring, és távozik, mielőtt észrevetted volna. Hallotta ő ezt már azelőtt is, legalábbis évenként. Na, figyelje meg jól minden megjegyzését, Neil atya. Előfordulhat, hogy az lesz a legostobább dolog, amit valaha is hallott. Csak akkor, ha magát idézem, mondta Mrs. Spring. Dudleyvel atya megragadta a kanalát, és a tojás tetejét kezdte ütögetni, mint egy ezzel akarva helyettesíteni valami kielégítőbb célpontot. Nem csak Isten szeretete az, ami túlmegy minden magatartáson, sóhajtotta. Hogy tehát folytassuk, a pénz. Jézus nem kért folyton pénzt, mint maga, igaz? Kérdezte Mrs. Spring. Mikor a hegyi beszédet tartotta, nem küldte körül a perseit, igaz? Ez igaz, válaszolta Dudleyvel atya, is a tojás fehérjéből apró héjszilánkokat kezdett kipiszkálni. De Jézust nem sújtotta az a balsors, hogy egy olcsó kocsit kellett tartania, és egy költséges házvezetőnőt. Nem, fordult felém Mrs. Spring. Ő mindenhová gyalogment és önmagának főzött. Mrs. Spring, mondta Dudleyvel atya, aki élvezte a szóváltást, eltávozna, mielőtt könyörögnék a szent szűznek, kenjen le magának egy fene nagy pofont, majd hozzám fordult. Ez az asszony úgy el van telve a saját fontosságával, mintha egy hetedik fiú.

fiú 7. fia lenne. Ennek az embernek pedig nagy színészi képességei vannak, vágott vissza Mrs. Spring. Nagyszerű színésznő lett volna belőle. A kávés kannát lengetve megállt az ajtóban. Hozok még magának egy kis kávét, Neil atya. Dudleswell atya sötét szitkokat mormolt, míg meg nem bizonyosodott róla, hogy az asszony halló távolságon kívül van, aztán hozzám fordult. Tudom, mit gondol, Neil atya. Nem, dehogy, atyám, siettem válaszolni. Na, mi az, amit nem gondol? Nem gondolom azt, amit gondol, hogy gondolok. Igazán semmi sem áll tőlem távolabb. Hogy nagyobb nyomatékot adjak szavaimnak, teljesen híján vagyok minden gondolatnak. Azt gondolja, állította határozottan, hogy gyalázatosan bánok vele. Nem fogadta el a tagadásomat, mert látja, ez igaz, és az egyetlen dolog, ami mentségemre szolgálhatna, hogy ez tökéletesen megérdemli, és még ennél is többet. Tányérját most már mozaikként borították a tojáshéj szilánkok, de hát mit is csinálnék nélküle? Tudtam, hogy nem vár tőlem semmi tanácsot. Hogyan tanulnék fegyelmet, türelmet, önfeláldozást? Vállat von, mintha azt mondaná, erre még ő maga sem tud válaszolni. Nos, tehát a pénz. Zsebembe nyúltam, nem hatott rá, egy papírlapot húzott elő a tányérja mellett fekvő borítékból. Tudja, mi ez? Egy kimutatás a bankból, atyám. Inkább ultimátumnak mondanám, látja ezeket a rossz kinézésű számokat, amiket paradicsomlével nyomtattak? Adósságok. Csak az iskola számára minden évben elő kell teremtenünk 1000 fontot. Azután itt vannak az adók, a gáz, a villany, valamiféle házvezetőnő, és most még egy költséges tétel hozzá. Mély szomorúsággal 3-szor a mellemet vertem. Igen, maga, mondta. Figyeljen, nagy tettek, kis emberek, kis krumplibimbóm! Hamarosan eljövend az évi bazárunk ideje. Mrs. Spring úgy látszik elkapta az utolsó szót, amikor visszatért a kávéval, és fennen dicsérte, hangoztatta Dudleswell atya pénzfakasztó képességeit. Ez az asszony képes nekem egyszerre 6 fejfájást okozni, mondta a plébános, és Mrs. Spring biztosította, hogy a feje elég nagy hozzá. Dudleswell atya bosszúságot színlelt, felállt és kijelentette, ha tovább is itt marad, Mrs. Spring, kinyújtom a lábamat. Még egy fél hüvelyk hosszabbítás is használna valamit. Valamilyen oknál fogva ettől a választól a plébános kifejezetten elkomorult. Gáz, gáz, gáz, morgott. Ez a nő öngyilkos tudna lenni pusztán úgy, hogy a fejét bedugja a saját szájába. Mrs. Spring nyilvánvalóan őszinte volt, mikor pénzfakasztó képességét dicsérte. Azon csodálkozott, miért nem igyekszik jobban. A múlt évi bazár hozama 250 font volt, magyarázta. Dudleswell atya ezt szép eredménynek tekintette, őszinte meghatottsággal mondta, a jó hívek nagy lelkűségétől szinte elszorult a torkom. Lenyelte talán a saját nyelvét? Kérdezte Mrs. Spring. Dudleswell atya éppen nehezen próbált valamit lenyelni. Mrs. Spring kihasználta pillanatnyi tehetetlenségét azzal a javaslattal, hogy meg kellene próbálni, hogy ebben az évben 500 fontot vegyen be. 500 fontot? Csuklott az atya. Nevetséges. Egy nagy korty kávét ivott, és ez kitisztította a nyelőcsövét. Persze, meg tudnám tenni, ha akarnám. Mrs. Spring erre hangosan felkacagott. Nincs benne elég hit, magyarázta, és bizonyságul felhozta, hogy 5 éven keresztül mindig sátrat bérelt, és ez minden alkalommal 50 fontba került. Egy magával való beszélgetés, asszony, olyan, mint egy lélegzet elállító kapaszkodás egy magas hegyre, mondta az atya. Mrs. Spring állítása szerint soha egyetlen csöpp eső nem esett a bazár napján. Nincs hite, semmi. Dudleswell atya most már tényleg kijött a sodrából, és olyan erővel ütötte a második tojását, hogy az összetört és sárga túcsaként ömlött szét. Majd megmutatom magának, van-e hitem, vagy nincs, kiabálta. Ebben az évben nem lesz sátor, és 600 fontot veszünk be.
Biztos voltam benne, hogy meg fogja bánni ezt az elhamarkodott hencegését. Maga és még hány légió angyal? Kérdezte Mrs. Spring. Olyan biztosan, ahogyan az úr ott ül a trónján, kemény elszántsággal fogok küszködni, hogy 600 fontot bevegyek. És ha nem sikerül, akarta tudni Mrs. Spring, akkor a térdre esem maga előtt. Hát inkább essen a fejére, és ebben megegyezhetünk, mondta az asszony. Ha kudarcot vallok, válaszolta a káoszt szemlélve a tányérján, igazi ír csetepatét tartok az úrral. A bazárbizottság Dudleswell atya dolgozó szobájában jött össze. Sarah Sneason a középkorhoz közeledő szemüveges hölgy volt, arca idegesen rángatózott. George Gruper fiatal, idő előtt megkopaszodott, igazi óriás volt, a sovány és gondterhelt Tim Fogarty pedig az elnök. Tim egy kis vendéglátóipari cég főnökeként dolgozott. Másik elfoglaltságára hamar fény derült. Életet adott már a felesége az új kis jövevénynek, Tim? Kérdezte Dudleswell atya. Két vagy három hétig még nem esedékes, válaszolta Tim, nyilvánvaló származása ellenére az ír kiejtés minden nyoma nélkül. Minden esetre akármilyen lesz is a feleségének, segítse a jóisten szerencsésen a világra. Felvilágosításomra hozzám fordult. Timnek már egy csereg gyereke van. Az utolsó népszámlálás mennyit mutat ki? 8-at, atyám. Isten áldja meg őket, az Isten áldja meg magát és Margaretet is, hogy nem tettek ellene semmit. Hamarosan elég kis apróság lesz maguknál ahhoz, hogy rózsafűzért lehessen belőlük felfűzni. Dudleswell atya ezután felszólította Timet, nyissa meg a gyűlést. Először is el kellett dönteni az ezévi bazár célkitűzését. Miss Nézem idegesen felvetette, hogy az előző évi 250 font ideális bevételnek tűnik. A szókimondó Mr. Gruper visszaemlékezve, milyen küzdelmes volt ezt a számot elérni, 200-ra szerette volna csökkenteni az összeget. Dudleswell atya hangosan álmélkodott, mennyire hiányzik a hit George Gruperből is, állította, ha akarjuk, ennél jobban is tudjuk végezni. Tim Fogarty és a bizottság többi tagja elképett, mikor megnevezte azt az összeget, amire ő gondolt. Egyszerre kiáltottak fel. 600? Jól van, mondta Dudleswell atya, örülök, hogy ebben mindnyájan egyetértünk. Felteszem, magának sincs ellenvetése, Neil atya. Az adott pillanatban előbb vallottam volna be azt, hogy ateista vagyok. Akkor hát úgy látszik, egy hangú a döntés, mondta Tim Fogarty nyugtalanul nézve Dudleswell atyára. A sátor feltehetőleg már a szokásos formaság. Dudleswell atya azt mondta, ne, inkább ostobaságnak tűnik, tekintettel arra, hogy évek óta még soha nem hullott a bazárra a puha, nedves nyilvesszők özene. Ezek után már nem volt sok tennivaló. Tim Fogarty megígérte, a bizottság megszervezi az árusító és mutatványos bódékat, Dudleswell atya pedig vállalkozott rá, hogy a szószéket használja fel a népszerűsítésre. Készfogások körös körül és a csendes összejövetel véget ért. Utoljára Tim Fogarty távozott, Dudleswell atya így szólt hozzá, remekül vezette le a gyűlés, Tim. A maga határozottsága nélkül kiszaladt volna a kezünkből. Imádkozom érte, hogy elérjük a maga által célul kitűzött 600-at. Tim a lázadás szikrájával így válaszolt, eddig csak 80, atyám. Mikor egyedül maradtunk, Dudleswell atya így szólt. Csodálatos látni a világiak hitét és lelkesedését, és szorította meg a karomat, hálás vagyok magának a támogatásáért. A saját szakállamra felvetettem neki, hogy egy sátor legalább fedelet nyújtana a romlandó árucikkeknek. Nem hisz a mindenható védelmében, Neil atya? Azt válaszoltam, hogy ismertem eseteket, amikor hívők is megáztak. De bizonyára nem igazi hívőkre, valódi hívőkre gondol, mondta pislogva, amiből látszott, hogy nem komolyan beszél. Katolikusokra, atyám. Csak névleg lehettek azok. Hosszú életem során még nem tapasztaltam, hogy olyan terv, amit igazi hívők gondolnak ki, összeomlott volna. Csodálatosnak találtam ezt az ő testamentumi hitét.
Hallotta már valaha az írországi szárazságról szóló történeteket, Neil atya? Annyi történet felvevője voltam már, hogy most a gyáva megoldást választottam, és azt mondtam, nem emlékszem. Nos, Donegal megyében történt, ott volt ez a szárazság, ami tartott, ha visszagondolok, Cork megyében történt. Na, minden esetre 8 hétig tartott, és a krumpli földek már abban a veszélyben forogtak, hogy helyesbítek, Neil atya, biztos vagyok végül is benne, hogy Cavan megyében történt az egész. Most már talán visszaemlékszik a történetre? Biztosítottam, hogy most még kevésbé emlékszem rá, mint eddig. Tudja, ahányszor szárazság volt, az angyali üdvözlet templomának hívőserege kivonult mi asszonyunk szobrával a krumpli földekre, és könyörgött neki, hogy nyissa meg az egeket, és ajándékozza meg őket egy-két záporral. Esőt áldott szűzanyánk, esőt, kiáltották, és kantálták, és énekeltek. Nos tehát ez alkalommal 8 heti súlyos, tikkasztó szárazság után hangosan imádkoztak. Esőt áldott szűzanyánk, esőt, aztán kihívóan nézett rám. Na, mit gondol, mi történt? Zuhogni kezdett? Gyanakodva nézett rám. Na, már hallotta a történetet. Inkább csak kitaláltam, mondtam alázatosan, de kérem, folytassa az elbeszélést, atyám. Nagyon köszönöm. Nos, egészen apokaliptikus méretű zűrzavar tört ki, mondhatni, igazi vízesés, és Cork megye hívő tömege, vagy akármelyik volt is ez a nyavajás megye, énekelt és kántált és kiabált. Állítsd meg, szentséges szűz, állítsd meg! Vidáman kacagott, és én vele nevettem. Biztos benne, hogy még nem hallotta eddig ezt a történetet? Állt meg, hogy megkérdezze. Szóval hallotta. Nem tetszett neki. Miért nem? Nem pont ilyen formában. Akkor hát milyen formában? Sokkal kevésbé mulatságosan. Még mindig nem volt elégedett. Pontosan hogy? Abban a variációban, amit én hallottam, sokkal kevesebb volt az eső. Igen? És most sokkal többet nevetek, atyám. Igazán, az eső így hat magára? Úgy döntöttem, tárgyat változtatok. De mi a tanulság mindebből, atyám? Tanulság? Kérdezte hitetlenkedve, hajtva hátra a fejét és a vállait. Kell, hogy legyen valami tanulság minden oldalcsiklandozó történetben. Na hát, micsoda furcsa, ünnepélyes angol fickó maga. Emlékszem, hogy a következő vasárnap reggel Dudleswell atya ott állt a szószéken zöld miseruhájában, hogy teljesítse szomorú kötelességét, és újra piszkos tárgyról beszélt. A pénzről. Nem azt mondta vajon Jézus Urunk a szent név említésekor megemelte papi kalapját, hogy nem szolgálhatod egyszerre Istent és a pénzt, továbbá boldogok a szegények? Nos, most azt szeretném, hogy mindnyájan az Urat szolgáljátok, és igen boldogok legyetek azáltal, hogy adakoztok a bazárunk számára. Felvázolta a haditervet, plakátok mindenfelé a városban, tombola. Küzdjétek le bátortalanságotokat és természetes félénkségeteket. A tombolára szóló jegyeket mohón fel kell vásárolni. Programokat kell előre árusítani 3 penniért. A 7 év alatti korosztály és a 65 éven felettiek számára kedvezményesen 2 penniért. Legfontosabb azonban, hogy a templom előcsarnokában minden vasárnap vesszőkosarak állnak majd az arra a hétre kért cikkek számára jelesül. Konzerváru, játékok, ruhanemű, kötött áru és könyvek. Hasznos, jellemnevelő könyvek, értitek? Nagyon kérem, ne rikító, incsiklandozó ponyvák legyenek, ne pőre hölgyek vagy csábító urak, ne a féle regények, mint a Gun with the Storm díszelegjenek a katolikus könyvtátorban. Nem mintha azt kérném, kedves híveim, hogy csak a Szent Bibliát vagy a Krisztus követését hozzátok el. Közölve velük az ezévi célt ezzel fejezte be. Késztessem benneteket a Szentlélek a nagylelkűség hősi tetteire az elkövetkezendő hetekben. Mindenek előtt pedig higgyetek és imádkozzatok minden erőtökkel megfelelő időért, hogy bazárunk hatalmas sikert arasson. Néha az Úr nehezen hal meg dolgokat.
akkor vegyetek kalapácsot elő. Keresztet vetett, jelezve, hogy az első felszólalásnak vége, és most ki fogja összeszedni a mai adományokat? Tim Fogarty nincs itt? Rövid látóan nézett körül a templomban. Nincs. Addig nem folytatom a szent misét, míg valaki kezébe nem veszi a tányért. Megállt, hogy meghallja, amit valaki a hátsó padokból oda kiáltott. Nincs tányér? Hát katolikus templomba vagyunk. Vagy hol? Füléhez tartotta a tenyerét, majd izgatottan kiáltotta. Valaki ellopta az összes gyűjtő tányért? Jézus Krisztus! Elég lélek jelenléte volt, hogy levegye a papi kalapját, és ez ötletet adott neki. Használjátok ezt egyelőre, és Nél atya, a káplánomat is ellopták vajon? Kénytelen voltam előjönni az oszlop mögül, ahol rejtőzködtem, és saját birettámat is bevetni. Mielőtt folytatta volna a misét a krédóval, még ezt mondta. Mindez elég rá, hogy még Szent Júdást magát is kétségbe ejtse.

0: Neil Boyd Egek mit évű legyek című regényének hetedik részét hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Nagyszabású programokkal készülnek az Egri várban, tömegek látogatnak a nyíregyházi strandra, pályaválasztás előtt álló fiataloknak szerveztek tábort Szabolcsban. Ezek majd műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Zene, színház, legendák, öt felejthetetlen estével várja az Egerbe látogatókat a Dobó István Vármúzeum július 24-e és augusztus 2-a között. Az intézmény több évtizedes múltra tekint vissza a kulturális programok terén, idén a retro, a musical, a komoly zene, a könnyű zene, továbbá a színházi performanszok kapnak teret. Többek között Rúzsa Magdolnával is találkozhatnak a rajongók július 27-én, illetve a tradíciókhoz híven az egri csillagokat is megtekinthetik július 31-én. A TBG Production rendkívül nagy hangsúlyt fektet a július 24-én a Nikola Tesla Végtelen Energia Musical Show bemutatására, mely aznap este 8:30-kor kezdődik. Hívta fel a figyelmet Vona Tibor, a Színházi Társulat ötletgazdája.
3: Ahogy haladunk előre az időben, egyre jobban úgy tűnik, hogy számtalan zseni mellett a 20. század legnagyobb géniuszának Nikola Teslát tartják is. Jegyzik. Ez most már olyan világszintű, és senki nem tudott róla egy olyan átfogó életrajzi muzikát, ami a nagy pozitív meccéspontok mentén be tudja mutatni ennek a hihetetlen zseninek. 146 találmány kapcsolódik a nevéhez, olyan, mint a Váltóáron például, ami nélkül semmi nincs a bolygónkon és a földünkön. Tehát, aki bemutassa ennek a nagyívű, nagyszabású embernek az életét, a zseni mögött rejlő embert, mert egy hihetetlen zárkózott, mint általában a zsenik valakiről beszélünk. Egyébként egy Asperger-szindrómás emberről, aki Gospic Milián, jelenleg Horvátország területén született, szerb ortodox család, mind a két nemzet magáénak vallja. És mi úgy gondoltuk, mivel hogy legjobb barátja magyar, mivel hogy a Váltóáramú motor működési elvét a Városliget homokjába rajzolta le, mert az első munkahelye Budapesten volt a Puskás telefonközpontban, nekünk magyar, egy magyar produkciós irodának megvan az erkölcsi jogalapja, hogy Nikola Tesla életét valóban világminőségben feldolgozza. Mi kell ehhez? Hát ehhez kell egy kiváló alkotócsapat. Olyan kollégák, mint dalszövegíró dramaturg Müller Péter, Szijjárvi író, Egvesi Zoltán rendező, Radó Deviz, Sebestyén Áron zeneszerző, tehát Szabó Anikó koreográfus, a Forwards Production, akik a LED animációkat, vizualitást tették a produkció mögé, tehát egy 9-fős alkotóteam, kismárki elmesztervezés még sorolhatnám, egy 9-fős alkotóteam jegyezte ezt a produkciót, másfél évig íródott, és 80 nap alatt állítódott színpadra. 2020 óta most már 6 országban vendégszerepelt, plusz folyamatosan Magyarországon járja az útját, és a nézők alapvetően imádják, szórakoznak, tanulnak, kikapcsolódnak, tehát minden olyat azt gondoljuk, hogy teljesítés tud, amiről egy jó tartalmas színházi élménynek szólnia kell.
2: A folytatásban Danyi Rihárd, a 100 tagú cigányzenekar koncertszervező menedzsere és koncertmester helyettese kiemelte a július 29-i koncertjük fontosságát.
4: Ez a koncert azt gondolom, hogy azért lesz különleges, azon kívül, hogy a két magyar örökség díjas zenekar közös produkciót fog játszani, ami már egyébként önmagában nagyon különlegessé teszi az egész koncertet. Az lesz, hogy nagyon gyönyörű egyedi vizuált kapunk a TBG Production-től, ami azt jelenti, hogy minden egyes nagymester remek művéhez, például Johannes Brahms magyar táncokhoz, vagy Vittorio Monti csárdásához olyan gyönyörű vizuál technikát kapunk, és olyan látványvilág lesz a gyönyörű hangzás mellett, ami tényleg nagyon egyedivé teszi ezeket a koncerteket, mint azt Egerben is fogjuk látni. Valamint az, hogy ez a közös crossover most létre fog jönni, ez a mi életünkben is először történik, meg egyedülálló. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon élvezni fogja közönség is, úgy remélem úgy, ahogyan mi fogjuk élvezni. A vendégzenekar az a Kossuth Díjas Csík zenekar lesz, és egyébként 4 produkcióban lesznek ők hallhatók, amiben én azt gondolom, hogy körülbelül 2 fogunk közösen játszani. Igen, 2025-ben volt 40 éves a zenekar. Ezt országszerte ünnepeltük gála koncertekkel, Veszprémtől kezdve tényleg az ország számos nagy arénáiban, koncerttermeiben. Ez a produkciósorozat, ez is közös produkció volt a TBG Production-nál, ugye akik szolgáltatták nekünk a vizuál technikát, ők voltak ennek a megálmodói és a leszervezői. Ezek a koncertsorozatok mind nagyon különlegesek voltak számunkra, nagyon jó sikerük volt, és ezzel az új felállással működtünk, ami nem csak látványvilágban, de ahogy említettem, Queen, Bohem Rhapsody-tól kezdve a hagyományos pacsőtáig mindent lehetett hallani a zenekartól.
2: A retro slágerek szerelmeseinek is kedvez idén nyáron az Egri Vár, hiszen július 26-án a Csak egy tánc volt Szécsi Pál legszebb dalai musical show multidéző hangulatával varázsolja el a hallgatókat. A részleteket Cserván Attila, az előadás egyik szereplője ismertette.
1: A Szécsi Pál koncertről beszélgetünk, amit rettentően szeretünk, és annak idején a Budapest Sportarénában csináltunk meg egy alkalommal. Rettentően várom ezt az estét, mert egyrészt nagyon szeretek Egerbe jönni. Ugye Ráki Csabi barátommal nagyon régóta tartjuk a kapcsolatot, és nekünk ez egy fontos helyszín. És igazából megpróbáljuk 4 Szécsi Pál legszebb dalait elénekelni majd itt az egri közönségnek, amelyek közül szinte kronológiában végigmegyünk az egész életén. Egy remek zenekar lesz velünk a háttérben, akik megtámogatják ezt az egész projektet. Nagyon-nagyon sokan lesznek, kb. 20, és egy nagyon szép látvánnyal és jó zenei élménnyel fogunk készülni nyilván. És alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy nem voltam teljes mértékben tisztában minden egyes Szécsi Pali dallal, de most már tisztában vagyok, és nagyon megszerettem őket. Mondok néhányat, például a Boldogság, vagy a Himnusz a nyárhoz. Ezek a dalok például nagyon közel kerültek hozzám, amelyek régenben ugye nem nagyon énekeltem, vagy nem voltam annyira tisztában velük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon színes és egy nagyon szép estét fogunk adni itt az egri közönségnek. Szécsi Pál szerintem a korszakának az egyik legmeghatározóbb és a legkülönlegesebb énekese volt. Már a hangszínét tekinte is, a kisugárzását, a jellemét tekintve egy nagyon kedves, egy nagyon simulékony, jó humorú egyéniségről van szó. Én azt gondolom, hogy a fiatalok és a fiúk, a lányok egy kicsit jobban utána mennek a Szécsi Palinak, és meghallgatják a dalokat, és belemennek egy picit a szövegekbe, az értelmezésbe, akkor szerintem nagyon meg fogják kedvelni. De a legfőbb szempont szerintem az, hogy a dalaink keresztül átjön az ő személyisége, az orgánumán keresztül olyan bársonyosságot, olyan kedvességet, olyan önazonosságot is vélünk felfedezni, ami szerintem nagyon-nagyon ritka a mai világban, úgyhogy szerintem ismerkedjenek meg vele és szeressék.
2: Elkezdődött az igazi strandszezon, rengetegen látogatják a nyíregyházi fürdőket is, már így volt ez az elmúlt időszakban. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT a nyár folyamán ezúttal is különböző programokkal várja a pihenni vágyókat. A nyíregyházi fürdőkben minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. Matavovszky Dániel vezérigazgató szerint a sóstói tóvize ráadásul végre elérte az optimális szintet, így egy kisebb lehűléstől sem kell tartania a tófürdő vendégeinek.
5: Ebben az időszakban egyébként hűvösnek kellene lennie a tónak a vize, de azért itt az elmúlt napoknak a kánikulája megtette a hatását. Most már a legmelegebb időszakokban azt hiszem, hogy a 30 fokot is elérte egyébként, vagy legalábbis nagyon közelítette a tónak a hőmérséklete, úgyhogy abszolút nem volt ezzel probléma. Tényleg a tófürdőre is nagyon-nagyon sokan jöttek, úgyhogy szép forgalmat bonyolítottunk. Az éjszakai fürdőzések ugye a nyári időszakban 2 hetente vannak, ugye itt kapcsolódik hozzájuk szauna est is, de ilyenkor igazából ebben az időszakban nem a szauna est a hangsúlyos, ugye 40 fokban vannak, akik nagyon szeretnek szaunázni, és egyébként azt mondják, hogy nagyon egészséges is, de hát azért nem ilyenkor van, én úgy gondolom, a főszezonja a szaunának, úgyhogy az éjszakai estek ilyenkor kiegészülnek DJ-vel, illetve élőzenés fellépések is lesznek, amik az elmúlt években nagyon nagy sikerrel elindítottuk, ezt folytatni fogjuk. Ezek 2 hetente szombaton kerülnek megrendezésre, úgyhogy hát erre is várjuk majd a vendégeket.
2: Nem csak szakmákat ismerhettek meg, hanem saját erősségeiket is felfedezhették azok a Ridens iskolába járó fiatalok, akik részt vettek a Vizityuk Vizitúra Egyesület az autistákért 5 napos pályaorientációs táborában Nyíregyházán. Az élményalapú program során a résztvevők játékos és gyakorlati feladatokon keresztül készülhettek a pályaválasztásra. A táborban 15 fiatal dolgozott együtt 10 szakember kísérő és önkéntes segítségével. Simon Gabriella táborvezető kiemelte, az egyesület számára fontos, hogy mindent megtegyenek a fiatalokért, ezért hozták létre a tábort is.
6: Évek óta, most már idén 10. alkalommal kerül megrendezésre családi élmény nyaralásunk, úgyhogy már nagyon profik vagyunk az ott alvós események kezelésében, és éreztük azt, hogy az, hogy évente egyszer vagy kétszer van egy nagyobb esemény, ahol tudunk segíteni azoknak a családoknak, akik sajátos igényű gyermeket nevelnek, ez kevés. Kevés itt a térségben, hiába van egyébként több olyan szervezet, aki rajtunk kívül is nagyon sokat tesz a sajátos nevelési igényű fiatalokért és az őket gondozó szülőkért, gondviselőkért, még mindig nagyon lefedetlen ez a terület, akár a megyében, akár egyébként itt az észak-alföldi régióban. Nekem mindig is nagy szerelmem volt a pályorientáció, karriercoachként furcsa is lenne, hogyha ez nem így lenne, és láttuk azt, hogy mennyire nem a neurodiverzitáshoz igazítottan valósulnak meg a pályorientációk.

0: javasolni, szerintem tök felesleges. Nyugtatja az idegpályákat. Denver egy textúrátan nyírt szőrű uszkár. Ez azt jelenti, hogy különböző formában, mélységben, mintázatban van megnyírva a bundája a teste különböző részein. Így ahogy simogatják őt a gyerekek, az egy nagyon ingergazdag szenzoros élmény, nagyon sok idegpályát mozgat.
1: A Ridance iskola vezetősége számára sokat számít a tábor jelenléte az intézményben, hiszen a fiatalok nagyon szeretik, mondta Fekete Marianna Sarolt a főigazgató, aki szerint fontos, hogy a fiatalok megismerkedjenek a munkavilágával.
2: A Vizitjuk Egyesülettel már most negyedik alkalommal van együttműködésünk. Ők hozzák ide ezt a csodálatos tábort. Egyébként itt olyan gyerekek tanulnak, akik jelentős hátránnyal indulnak az életbe. Ez nekik egy megsegítés. Most jelenleg a kilencedikesek a nyári gyakorlatukat töltik. Van, aki otthon a lakhelyéhez közel talált gyakorlóhelyet, akik nem, azok itt vannak bent, a tizedikesek pedig tudnak részt venni ezen a táboron.
1: Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég gomoly felhőkkel, amik időnként összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 8-án szerdán.
3: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Július 12-ig változatos előadásokkal várja az érdeklődőket a Ha majd lesz Vesztegerben. Több Sárospata környéki településen is ideiglenes vízhiány alakult ki, takarékosságra hívta fel a szolgáltató a lakosság figyelmét. Partnerségi szakmai találkozót tartott Nyíregyháza önkormányzata. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Partnerségi szakmai találkozót tartott Nyíregyháza önkormányzata a Városházán, melynek középpontjában a város munkaerőpiaci együttműködéseinek továbbfejlesztése, valamint a Network for Work nemzetközi projekt aktuális feladat.

0: feladatai és célkitűzései álltak. A programon különböző megoldásokon dolgoztak a fiatalok helyben tartására, a munkaerőpiac minőségének javítására, valamint a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrációjának támogatására. A részletekről Kézi Bélát, a Megacom tanácsadó iroda ügyvezetőjét hallják.
1: Klasszikusan az a helyzet, hogy akár egy nyíregyháza méretű város Svédországban, Szlovéniában, Ausztriában vagy éppen Lengyelországban folyamatosan küzd azzal, hogy tehetséges fiatalokat képez ki, termel, és ezek elmennek máshova tanulni, ezek a fiatalok is tanulmányaik után máshol keresnek állás lehetőséget, nem térnek vissza. Ennek számos oka van, ebben most nem is mennék bele, de az Enkör projekt lényege az az, hogy közösen olyan megoldásokat keressenek ezek a városok, amit kis-közepes városok tudnak alkalmazni annak érdekében, hogy ezeket a fiatalokat helyben tartsák, vagy tanulmányaik után visszavonzák őket a városba, hiszen ez jelenti a legnagyobb értéket egy város számára az ott élő emberek, az ott élő tehetség. A munkaerőpiacon egyszerre van jelen munkaerő túlkínálat, és munkaerőkereslet. Tehát bizonyos munkahelyekre nem találunk elég embert, bizonyos területeken pedig túl sokan vannak jelen. És ezt a kettőt, a kereslet és kínálati oldalt össze kell hangolni. Ez egy nagyon fontos kihívás, és ugye elég sok szereplőnek van feladata benne. Ez a úgynevezett munkaerőpiaci irányítási vagy kormányzási rendszer, tehát a munkaerőpiacnak a különböző szereplői, a képzőintézmények, a foglalkoztatók, beleértve a közféra és magánféra foglalkoztatókat, nagy cégek, akár a Ipari Park Kft. Szakképzési Centrum Egyetem, hogyan tudnak azon dolgozni közösen, hogy lássák azt, hogy milyen kereslet várható a munkaerőpiacon az elkövetkező években, mondjuk egy cég milyen fejlesztéseket tervez, milyen munkaerőre lesz szüksége, és ezt hogyan tudják biztosítani helyi szinten.
0: Az elmúlt napokban több Sárospatak környéki településen is ideiglenes vízhiány alakult ki, ezért a szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Lehetőség szerint mellőzzék a locsolást és a medencék feltöltését. A kialakult helyzet egyfajta tesztje is volt annak, hogyan működnek a város közintézményei rendkívüli körülmények között, miközben a hőség miatt több ivóvízvételi pontot is újra üzembe helyeztek Sárospatakon. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
2: A víz közműhálózatunk, ami nagyon elavult és nagyon kellemetlen, hogy ebben a nyári melegben nagyon sok csőtörés van. És ennek is az elavult hálózat a oka, amelynek a felújítása saját forrásból teljesen lehetetlen. És a rezsicsökkentés miatt sajnos nem is fordítottak felújításra évek óta egyetlen fillért se. Most ezeknek a közműveknek a teljes felújítására szükség lenne gyakorlatilag. Tehát ez esővíz, a szennyvizet azt megoldották ugye mindkét településen, de a csapadékvíz elvezetés, illetve az ivóvíz hálózatnak a felújítása szükséges lenne. Hála Istennek rendelkezünk ivóvízzel, csak azt nem veszik tudomásul az emberek, hogy ivóvizet használunk mindenre. Tehát a WC öblítésétől kezdve a kert locsolásáig, a fű locsolásáig, az otthoni autómosásig ivóvizet használunk. Tehát sajnos ez olyan szempontból jó, hogy rendelkezünk vízzel, de hozzászoktunk, hogy van, de sajnos az, a víz felértékelődött. Tegnapi híradásokban is látszik, hogy sajnos a folyóink vízhozama mennyire alacsony, hogy Szolnoknál a Tisza vízállása rekord alacsony. Tehát itt alkalmazkodnunk kell ehhez, és sokkal óvatosabban kell bánni, megfontoltabban a vízkészletünkkel. Ez arra jó volt, hogy leteszteljük, hogy az intézményeink, közműveink, közkutaink milyen állapotban vannak. Ki is derült egy-két hiányosság, és amit lehetett, pótoltunk is. Ilyen volt például az egyik ivókútunk, amelyik évek óta nem üzemelt. Ez a Makovec által tervezett alma formájú ivókút. Hát ennek is a üzembe helyezése megtörtént, valamint párakapukat is működtettünk a városba, de a közintézményeinkbe viszont rá kellett, hogy jöjjünk, hogy klímák nélkül már megfelelő munkát nem lehet végezni. Tehát ezek az épületek ezekben a tartós meleg nyári napokon annyira átmelegednek, hogy 2-3 óra után az ember nagyon fáradt, bágyat, nem tudja úgy a munkáját ellátni. Úgyhogy vannak intézményeink, épületeink, amelyeknek a klimatizálására szükség lesz.
0: A Homogylesz Színházi Egyesület idén második alkalommal rendez fiatalok, továbbá családosok számára változatos programokat Egerben. Az eseménynek a Civil Közösségek Háza ad otthont július 12-éig. A fesztivál szervezői a saját produkciói mellett feltörekvő egri származású fiatal művészeket is támogat fellépési lehetőségekkel. A további percekben a várható bemutatókat ismerteti Pozsik Hunor, a Homogylesz Fest szervezője.
3: Az idei évben 2026-ban második alkalommal rendeztük meg a Homogylesz Festet. A tavalyi évben 2025 nyarán rendeztük meg először a fesztivált, és idén nyáron másodjára tértünk vissza Egerben. Ismételten a 10 napos fesztivált szerveztünk, és a 10 nap alatt több mint 30 programmal vártuk az érdeklődőket, igyekeztünk változatos műfajisággal megszervezni a programokat. A felnőtt előadások mellett, amik tartalmaznak klasszikus előadás, vígjáték, a repertoáron van gyerekelőadások, gyerekprogramok, emellett zenés estek, és ingyenes programok is megtalálhatóak. Próbáltunk mindenkit megcélozni, de most jelenleg azt tapasztaljuk, hogy leginkább a családosokat, a kisgyermekes családokat tudjuk bevonzani a gyerekelőadásokkal, de mi próbáltunk minden korosztálynak olyan programot biztosítani és nyújtani, hogy mindenki az érdeklődési körében találjon. Egészen július 12-éig itt vagyunk a Civil Közösségek Házának az udvarán. A programjaink nagy részt kültéren zajlanak. Úgy tervezzük legtöbbet, hogy kültéren, hogyha esetleg rossz idő esetén, akkor menekülünk be a beltérre. Például a holnapi nap folyamán, szerdai napon 5 órakor lesz megtekinthető egy gyerekeldes, a Ludas Matyi, azt követi majd este 7 órakor Egressy Zoltán portugál című drámájának a feldolgozása, a Portugál dolog címmel, és este pedig a Gengogangon zenekar zenél nekünk, de emellett egy ingyenes koncerttel kedveskedik nekünk a CZ 116 zenekar is. Még klasszikus előadásokat is megtekinthetnek nálunk, még vár ránk Koszorány Édesülő Édesanna című regényfeldolgozása, vagy Molnár Ferenc játéka kastélyban vígjátéka, de érkezik hozzánk a Gárdin Géza Színházból a igazgató úr Szarvas Józsefnek a önálló ese, a Pustol a hó című előadás. De mert gyerekelőadásaink is még repertoáron vannak, több alkalom lesz megtekinthető a Ludas Matyi és a Rátóti Csikó tojás. Érdekessége a fesztiválnak, hogy mi itt ezen a fesztiválon a fellépők nem csak fellépőként vannak jelen, hanem egyszerre vagyunk mi a fesztivál szervezői, lebonyolítójai is, és egyszerre van valaki épp mondjuk egyik nap a büfében áll, másik nap hangpultban áll, széket pakol, aztán meg felmegy a színpadra. Itt, akik itt vannak a szervezők, mindannyian dolgozunk a fesztiválon, és egyelőtt szereplőként is részesei vagyunk. Alapvetően próbálunk a alapoknál maradni, de mottunk az, és ezt minden előadásnál ezt tűzzük ki, hogy a klasszikus színház és a modern színház ötvözött eszközeivel próbálunk előadásokat létrehozni. Sok esetben nyúlunk klasszikus alapanyagokhoz, amit próbálunk maivá tenni, mai köntösben a nézők elévenni, úgy, hogy tisztelve az eredeti alapanyagot. A jegyek iránt lehet érdeklődni a Turinform irodába, ott az egri lakosok Eger kártya használatával 10%-os kedvezményt tudnak igénybe venni, emeti egy.hu oldalán tudnak érdeklődni és jegyet vásárolni, vagy itt az előadás előtt a helyszínen.
0: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jövő héten lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A résztvevők sátorokban laknak majd. Július 16-án csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be, 17 órai kezdettel aznap. A találkozó keretében majd 17-én pénteken délután véradást is tartanak a hagyományoknak megfelelően. Az előző hétvégén tartották a Sajóládi templom búcsúját. A helyszínen készült Farkas Erzsébet most következő összefoglalója.
5: Idén, július 5-én vasárnap a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisén ünnepelték a Sajóládi Egyházközség búcsúját. A Sarlós Boldogasszony tiszteletére bemutatott ünnepi szentmise elején Varga Béla, sajóládi plébános így köszöntötte a jelenlévőket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Sajóládi templom búcsunk ünnepnapján. Nagyon szép, verőfényes napra virrattunk rá. Szeretettel köszöntök mindenkit, kedves híveimet, zarándokokat, határkörül lévőket, különösképpen itt középen álló Barta Márton, Miskolc Vincenti templomból érkezett káplánatyát, ki elfogadta meghívásunkat, hogy ezen a szép ünnepnapon velünk együtt ünnepeljen, és velünk együtt köszöntse boldogságos szűzanyát, aki elzarándokolt Erzsébethez. Hát valószínűleg azért a szűzanya nem autóval indult el, mint ahogy Márton atya ma délelőtt, de ő is zarándokolt, hanem is Erzsébethez, de hozzánk zarándokolt el, és lehet, hogy ennek a zarándoklatnak a tapasztalatait fogja megosztani velünk most majd ünnepi gondolataiban, és tisztelettel fölkérem most őt, mutassa be búcsúi szentmis áldozatunkat.
5: Barta Márton, Miskolc Vincenti káplánatyám a köszöntésem ezekkel a szavakkal válaszolt.
7: Krisztusban szeretett testvéreim, én is nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és nagy szeretettel köszönöm meg Béla atyának ezt a tiszteleteljes felkérését, hogy amikor Szűz Mária ellátogat Erzsébethez, és lehet így is fogalmazni, hogy elviszi hozzá Jézust, hogy az Isten találkozzon az emberrel, akkor különleges módon mi is tudunk találkozni egymással is, és az Istennel is. Be tudjuk őt fogadni szívünkbe, lelkünkbe, és mi magunk is el tudjuk őt vinni otthonainkba, családjainkba, baráti körünkbe.
5: Most Barta Márton atya szent beszédének részletét hallják.
7: Krisztusban szeretett testvéreim, sietés, találkozás és újongás jellemzi az imént hallott evangéliumi részletet, és talán ezt a mai különleges ünnepünket is. Sietés, hiszen hallottuk, ahogy Mária maga is siet Erzsébethez. Siet, hogy megossza a nagy titkot. Siet azért, hogy biztos benne volt az ő sietségében azért az is, hogy egyfajta megbizonyosodási vágy. Hiszen, hogyha elővesszük Lukács evangéliumát, és elolvassuk az imént hallott szakasz előzményét, akkor ugye Gábriel arkangyal hírül adja Máriának, hogy lásd, Erzsébet is idős kora ellenére gyermeket hord. És valószínű ez is benne volt Máriának a sietségében. De mégis talán az, hogy találkozni egy olyan személlyel, aki maga is óriási titkot hordoz szíve alatt és szívében, és hogy ezáltal meg tudja osztani azt a nehézséget, hogy ő neki is egy óriási titkot kell hordoznia.
5: Az ünnepi szentmise végén Varga Béla plébános ezeket a gondolatokat fogalmazta meg.
6: Szeretettel köszönöm meg Maci atyának, hogy elfogadta meghívásunkat és ünnepi gondolataival Máté jutott bennünket, hogy mindig siessünk. Ne, lassan menjünk, ide-oda tévelyegünk, siessünk. Siessünk mindig Jézushoz. Siessünk Jézussal együtt ide a templomba, hogy vele együtt lehessünk. Együtt köszönthessük a kegyelmet, amely a szívünkbe, lelkünkbe adódik. És mivel ugye sajuládon vagyunk, akkor siessünk a szűzanyával együtt Jézushoz. Hát bízunk benne, hogy ezt a tanítást mindannyian meg fogjuk fogadni. Azt nem ígérem, hogy számon kérheti rajtunk holnap, holnap után és azután, mert nem fogunk vele találkozni, de ígérem, hogy azért fogunk sietni a templomba.
5: A Sarlós Boldogasszony tiszteletére bemutatott sajuládi ünnepi búcsúi szentmise körmenettel és a himnuszok eléneklésével zárult.
4: Az elmúlt percekben ez volt Farkas Erzsébet összefoglalója a sajuládi templom búcsújáról. Bővebb beszámolónkat pénteken 9 óra 5 perckor a Közélet című műsorunkban hallhatják. Július 18-án szombaton 18 órai kezdettel koncert lesz Egerben a Ciszterci templomban, fellép az Istvánfi Balázs Németh András duó. A koncerten szemelvényeket hallhatnak a kedves érdeklődők Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek Duda és Tekerő segítségével csendülnek fel, minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A Miskolci Görögkatolikus Soma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Soma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért. Induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Évről évre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát augusztus 15-éhez, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, írták. A zarándoklat szakaszaihoz csatlakozni néhány speciális résztől eltekintve bárhol és bármikor lehet. Ráadásul szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni az úton. Be lehet kapcsolódni az ima háttérláncba. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, buzdítanak a Mária út közhasznú egyesülettől. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban majd augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhűjelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje lesz, amelyben a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen, tehát mindezt a Váci egyházmegye jubileumán Vácot szeptember 19-én. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de időközben elterjedtek az okos eszközök, így egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás, ahogy említettük, ingyenesen elérhető, Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
8: Kora esti hírmondó.
0: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Drimba Miranda, Kolesszák Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
8: Önök a Kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Idén is szezonnyitó fiesztát tart a debreceni labdarúgó csapat. Címét megvédve Léman Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. Két utánpótlás atlétikai versenyt rendez idén a Nyíregyházi Atlétikai Centrum. Iskolák közötti grundbirkózó versenyt tartottak Sajóvárkonyon. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVSC és a Match Day Fesztivál szervezésében várnak minden Loki szurkolót július 13-án 16 órától az idei szezonnyitó fiesztára. Lesz lehetőség közös fotók készítésére, aláírásgyűjtésre, beszélgetésre a játékosokkal, valamint szurkolói ankétot is tartanak. A színpadon bemutatkoznak a Loki új játékosai is, sőt egy rövid időre a DVSC futbolistái a pult mögé is beállnak, hogy ne csak a pályán, hanem a vendéglátásban is kiszolgálják a szurkolókat. A délután folyamán bemutatják az új szezon mezeit, emellett zenével, DJ-vel, szórakoztató programokkal, minőségi ételekkel és italokkal készülnek. Címét megvédve Léman Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. A 27 éves tiszaújvárosi sportoló sorozatban negyedszer diadalmaskodott a hazai világkupa viadalon, de ő győzött akkor is, amikor Európa kupát, illetve prémium Európa kupát rendeztek a tiszaparti városban. Most őt hallják.
2: Mindig úgy jövök ide haza, hogy szeretnék a legjobbamat nyújtani, és szeretnék a dobogó legfelső fokára állni. Nyilván ez valamilyen szinten nyomás is, hiszen ez az egyik legfontosabb verseny számomra, és itt szeretnék mindig a legjobban bizonyítani. Idén különösen nehéz volt ez, úgy érzem, hiszen csak három nappal ezelőtt jöttünk le egy magaslati edzőtáborból, ahol jóval hűvösebb időjárás volt, illetve ez még ilyenkor nem is a legideálisabb az edzőtábor szempontjából, hogy tudtam, hogy nagyon oda kell tennem magam, hogy harcolni akarok a pódium helyezésekért. Úgyhogy nagyon örültem, hogy sikerült elszakadnunk így heten, és egész jól együtt dolgozva, valamennyire próbálva, futásra spórolva egy egész jó kis előnnyel szálltunk le. Utána pedig a futáson egyből, ahogy leszálltunk, próbáltam nagy tempót diktálni, hogy elszakadjak a dobbiektől, és esetleg elvegyem a kedvüket az üldözéstől. Ez bejö is jött, egy 5-10 másodperces előnyt tudtam úgy nagyjából tartani a második kilométertől, de iszonyatosan kemény volt ez a közel 40 fokos hőség. Úgyhogy még azért bőven nem a legjobb formámban vagyok az edzőtábor után, ez iszonyatosan kemény volt, de annál édesebb ez a győzelem. Szerencsére Márk és Zalán nagyon erős volt a kerékpáron, így hogyha esetleg én egy kicsit próbáltam pihenni, ők egyből átvették a vezetést, és nagyon sok erőt raktak bele a bringába. Én úgy voltam vele, hogy esetleg utol is érnek minket, inkább próbálom a futásra spórolni a lábaimat. Igazából a két legjobb futómezőnyből ott volt az első bolyban a francia és a spanyol srác, szóval tudtam, hogy rájuk kell figyelni, úgyhogy ezért is próbáltam nagyon észre versenyezni. És hát egy nagyon jó edzőverseny volt ez most a következő két világbajnoki széria verseny előtt, ami Hamburgban és Londonban lesz.
1: A korábban rendezett női világkupa fináléban ugyancsak magyar siker született, ugyanis a 18 éves Szalai Fanni pályafutása első világkupa futamgyőzelmét aratta Tiszaújvárosban. A vasas 18 éves sportolója 57 perc 10 másodperc alatt teljesítette a távot. A korábban Tiszaújvárosban junior Európa kupa versenyt nyert Szalai mögött az amerikai Taylor Knibb ért célba másodikként 51 másodperces hátránnyal, míg a harmadik helyen az ausztrál Tara Soszinski végzett, majdnem másfél perccel elmaradva a győztes időtől. Szalai mindössze 3 hónapja debütált a világkupa sorozatban.
3: Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ezt meg fogom nyerni, sőt, tényleg a top 6-ba gondolkodtam, és azt jósoltuk, hogy talán ilyen 5.-4. Az, hogy most sikerült megnyerni, ez egyáltalán nem volt terve, úgyhogy hát nekem ez most nagyon sokat számít, hogy itthon tudtam nyerni a családom és egy-két barátom előtt, úgyhogy hát nagyon örülök neki. Igazából egész jól ment a futás, hát nagyon meleg volt, úgyhogy próbáltam óvatosan beszélni, sőt a futóedzőm belém is véste, hogy nagyon óvatosan kezdjem, és egyáltalán ne kezdjem el, úgyhogy rohanok, mint ahogy szoktam. Úgyhogy én nagyon óvatosan próbáltam kezdeni, mindenki mondta, hogy frissítsek, szerencsére nagyon sok frissítőnk volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy így el tudtam szakadni, igazából nem gondoltam, hogy el tudok így, hát ennyire, úgyhogy nagyon örülök neki. Főleg itt a depónál, amikor eljöttünk, mindig annyi erőt adott, hogy mindenki szurkolt, hogy ez nekem nagyon sokat számított, és szerintem, amikor egy kicsit így elfáradtam, akkor ez nagyon sokat segített. A következő hetek elég sűrűk lesznek, lassan itt van az EB-n, gondolom ott is nagyon meleg lesz, úgyhogy ez most egy nagyon jó gyakorlás volt. Hát nem gyakorlás, mert azért elég éles verseny volt, csak hogy így jó menet volt így a melegre. Illetve Hamburgban fogok az első világkupa sorozatomon indulni, ami hát most nagyon sokat jelent, és ez most egy nagyon nagy erőt tud adni nekem. Úgyhogy igazából elég sűrű lesz ez a pár hét most.
1: Két utánpótlás atlétikai versenyt rendez idén a Nyíregyházi Atlétikai Centrum. A részletekről Vas Lászlót, a Sportcentrum szakágvezetőjét hallják.
0: Ebben az évben két versenyünk lesz. Az egyik hármas válogatott viadal az ifjúsági korosztálynak, és a másik pedig szeptemberben egy serdülő területi régiós verseny. Az ifjúsági válogatott viadalra azért is készülünk nagyon, mert lesznek nyíregyházi résztvevők szintén, és a két résztvevő, a két lány, akik a győri országos bajnokságon is kitettek magukért, mert óriási egyéni csúcsokkal a dobogó második helyét szerezték meg.
1: A Lengyelországban megrendezett U23-as válogatott viadalon a Nyíregyházi Sportcentrum két atlétája is a magyar válogatott tagjaként lépett pályára. Csikós Patrik súlylökésben a hatodik helyen végzett, míg Honász Erik a súlylökésben és diszkoszvetésben egyaránt a nyolcadik helyet szerezte meg. A magyar válogatott összesítésben a harmadik helyen zárt a lengyel és a cseh csapat mögött. A versenyen a Sportcentrum edzője Kerekes László is a válogatott szakmai munkáját segítette. A felnőtt versenyzők az Európa-bajnokságra készülnek. Hellebrandt Máté gyalogló már kvalifikálta magát, de nem ő lesz az egyetlen nyíregyházi a kontinens viadalon.
0: Ő már az EB-re készül, hiszen nem sokára lesz, és bízom benne, hogy jó eredményt fog elérni. Rajta kívül még Kerekes Dóra ott van abban a keretben jelenleg, aki részt vehet az Európa-bajnokságon, és bízom még abban, hogy Szikszai Robi is bekerül a 36-os létszámban a dobók közé, illetve hát titkosan remélem azt, hogy Kászabó Gabriella 3000 akadályon ott lehet még. Egy sérülés után már elkezdett versenyezni, és problémái nincsenek.
1: Iskolák közötti gróndbirkózó versenyt tartottak Sajóvárkonyon. Obbágy Csabát, az általános iskola igazgatóját hallják.
4: Minden nagyon fontos az iskola életében, ami kiegészíti a tanulási folyamatot. Nagyon örülök annak, hogy sok kreatív kollégám van, akik újabb és újabb ötletekkel állnak elő. Úgy tűnik, hogy nagyon sikeresek vagyunk a birkózás területén, hiszen diákolimpiai versenyen már hatodik helyezést értünk el korábban, most pedig a Barcikai Birkózó Egyesülettel váltvetve több iskola, ózdiskolák és környező települések iskoláiból érkezett csapatok is vannak. Ez az első alkalom, reméljük, hogy jól sikerül, és jövőre folytatni tudjuk, és hagyományt teremtünk.
1: A térség több iskolájából érkeztek versenyzők az első grundbirkózó tornára, melyet az általános iskola szervezett a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület közreműködésével. A viadalon az ózdi Újváros téri, a Csépányi, az Árpád vezér, a Serényi, a Balasi Bálint, illetőleg a Kazinci Ferenc és a Kossuth Lajos általános iskola diákjai mellett a házigazda Sajóvárkonyi intézmény tanulói is részt vettek. Az iskolában már két éve foglalkoznak grundbirkózással, az elmúlt hónapokban pedig együttműködés indult a Kazincbarcikai birkózó szakosztályjal is. A gyerekek heti három alkalommal edzenek Szőgyör Mihály vezetésével. A sportág nem csak a mozgásról szól, fegyelemre, kitartásra és összpontosításra is neveli a fiatalokat, miközben rendszeres sportolási lehetőséget biztosít számukra, ami a térségben különösen fontos. Berkeszi Dávidot, a Sajóvárkonyi Általános Iskola pedagógusát hallják.
5: Nagy büszkeség számunkra, hogy 40 gyereknek rendszeres testmozgást tudunk ezzel az iskolában biztosítani, ami egy ilyen periférián lévő iskola számára és az itt élők számára egy nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy helyben magas minőségi képzett szakemberektől tanulhatják a sportot, amely kitörést jelenthet számukra.
1: A rendezvényt Ózdváros önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága is támogatta. A szervezők szerint az esemény nem csak sportverseny volt, hanem közösségépítő program is a térség fiataljai számára. A szervezők szerint a Vasgyúrók csatája nevű versenysorozat ősszel Putnokon, Sajó-Kazán, Kazincbarcikán és Sajó-Szentpéteren folytatódik. A versenyen összesen 80 gyermek mérte összetudását. Az első korcsoportban 8, a másodikban pedig a 7 legjobb versenyzőt díjazták. A mérkőzések egy kijelölt küzdőkörben zajlottak, ahol a cél az volt, hogy a versenyzők kitolják ellenfelüket a körből, vagy elemeljék a talajról. Szőgyör Mihályt, a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület birkózó szakosztályának vezetőedzőjét hallják.
6: A gumbirkózás a birkózás első lépcsőfoka, igazából meg kell tanulnunk, hogy hogy irányítjuk a testünket, és ez egy nagyon jó közösség, ugye ez a Várkonyi iskola, a Putnoki, a Sajó-Kazai, a Barcikai, a Sajó-Szentpéteri iskolák, illetve ugye ezeknél az iskoláknál a Kazincbarcikai Városi Sportegyesületnek vannak fiók csapatai, és próbáljuk őket ugye összehozni egy csapatként, egy családként üzemelni. És hát a Magyar Birkózó Szövetség erre nagyon nagy hangsúlyt fektet, ugye az utánpótlás integrálására, ugye a birkózó sportág népszerűsítésére.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Közölte azt is, Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, de nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. A szlovák kormány tervei szerint a védelmi kiadások fokozatosan növekednek majd ott is. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi